0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hatalmas lyuk tátong a költségvetésen, derül ki a KSH friss jelentéséből. Az év első három hónapjában több mint 2000 milliárdos hiányt hozott össze a kormányzati szektor. A Tisza kormány pénzügyminisztere a friss adatokat úgy kommentálta, a magyar gazdaság tényleges állapotával kapcsolatban nem volt őszinte az előző hatalom. Oszkó Péterrel beszélgetünk.
2: Oszkó Péter volt pénzügyminiszter a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Kezdjük a friss KSH adattal, ugye az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, vagyis a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor idei első negyedéves, tehát háromhavi hiánya. Mit jelent ez, vagy mit mutat ez az adat? Mi van ebben benne, és mi nincs?
3: Ebben mindenben benne van, mert az úgynevezett az uniós statisztikai módszertan szerinti hiány. Ugye itt a hiány szám az ráadásul a központi költségvetés és egyébként az önkormányzat és a társadalombiztosítási alapoknak a egyenlegét is mutatja. Ami ebbe tragédia, hogy a központi költségvetésnek ennél nagyobb volt a hiánya egyébként, tehát majdnem 2400 milliárd, sőt van vele több talán, mint 2400 milliárd, és a többi szektort, az önkormányzatok és a társadalombiztosítás enyhén pluszos volt, tehát az húzza vissza kicsit 2000 milliárd fölé.
2: Azt lehet, hogy jön össze? Előzetes adat?
3: Hát most a főszámot látjuk. De hát nyilván minden tekintetben brutálisan kiköltekedett a központi kormányzat. És hát ez a GDP 9%-ára rúgó hiány, ez azért hajmeresztő. Tehát Kármán András szerintem nagyon udvariasan fogalmazott.
2: Ugye a hétvégén volt kormányülés, ami után Magyar Péter már azt mondta, hogy még a korábban nyilvánosságra hozott számoknál is rosszabb, vagy magasabb lehet a 26-os hiány. Azt mondja, hogy a valós hiány meghaladná a 8%-ot, ha nem tudták volna hazahozni az uniós forrásokat, és Kármán András is ugye azt mondta most, hogy 8,3% lenne. Ezt hogy számolják most ki? Tehát nincs még itt az uniós pénz, nem lehet tudni, hogy hogy jönnek. Tehát mi alapja lehet azt mondani,
3: hát hogy mennyire reális? Igen, az uniós költések azok úgy működnek, hogy ezt mindig megelőlegezi a magyar költségvetés, tehát elindulnak a programok. Ugye alapvetően, aki támogatást kap, az ritkán tud mindent előre finanszírozni, tehát elkéri a támogatást, de az unió az csak az elszámolás után adja oda ezeket a forrásokat, tehát ezt a magyar költségvetés előfinanszírozza, és aztán az unió később odaadja. Itt elindultak olyan pályázatok, ahol csak remény volt arra, hogy majd az unió ezt valóban befogadja és finanszírozza, ezt most a Tisza kormány letárgyalja, tehát várhatóan ez még évvégéig beérkező költségvetési bevétel, egy olyan költségvetési költéssel szemben, amit a magyar kormány már bevállalt. Ez segíthet a hiányon. De ha csak az ilyen arányszámokat nézzük, az első negyedéves hiány azért általában magasabb, mint az éves hiány, mert ugye csomó adóbevétel alapvetően a második negyedévtől kezd el befolyni, személyi jövedelemadó, társasági adóbefizetések azért akkor jönnek, és az első negyedévet megterheli mondjuk kamatfizetés, meg hasonló típusú fizetések, tehát az első negyedéves hiány egy picit mindig több.
2: De azért akkor is
3: de igen, mondja, de mondjuk ha a tavalyi évet nézzük, az első negyedéves hiány tavaly 5,5% fölött volt, 5,1 talán, és az éves hiány meg 4,7, tehát nem sokkal alacsonyabb az éves hiány, tehát teljesen reális az, amit Kármán András mondta, hogyha ezen a pályán járunk, akkor egy 9%-os első negyedéves hiányhoz nagyjából egy 8% fölötti 8,3%-os hiány az arányosnak tűnik, ami irdatlanul magas, tehát ezért évtizedekig szíták a Gyurcsány kormányt, hogy ilyen összegű hiányokat hozott össze a 2006-os választás után.
2: Ugye korábban a miniszterelnök még ott az átadás átvételnél azt mondta, hogy 6,87%-os hiány lesz. Ez mi dobhatta meg? Ezt nem lehetett látni, nem lehetett tudni. Tehát amikor itt volt április végén, azt mondta, hogy omladozó házat, kiürített kasszát vesz át, de a piac türelmes, és a kormány első feladata az, hogy most felméri a helyzetet.
3: Továbbra is tartom, az idei hiányt azt nem fogják a Tisza kormány nyakába varni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékű költségvetési hiányból kell elindítani egy költségvetési korrekciót, és elérni azt a 3% körüli hiányt, ami ugye az euró bevezetésének a feltétele, mert hát ezt célozza meg a Tisza, és nem mindegy, hogy ezt 6%-ról, vagy 9%-ról, vagy hány százalékról kell elérni, de nem gondolom, hogy bárki a Tisza nyakába fogja varni az idei hiányt, mert pláne, hogy látszik, hogy az első negyedéves hiány az, ami önmagában már borzasztó sok, és azt tényleg nem a Tisza csinálta. Tehát, hogy ezért biztos, hogy nem lehet őket hibáztatni. Tehát nem látszanak a költségvetés részfolyamatai. Tehát, hogy honnan tudta volna bárki, mielőtt a számok megjelennek, hogy bármelyik adónemből pontosan mennyi folyt be, bizonyos kiadások pontosan mennyibe kerültek. Hát ezek miután amúgy sem kommunikált túl transzparensen a Fidesz, ezért előrejelzéseket is nehéz volt adni, de egy csomó adat csak később érkezik meg.
2: Ugye azt mondja, hogy a piac azért most türelmes, meg hogy nem fogják a tiszta nyakába várni ezt az évet. Ha azt látják, hogy nem történnek kiigazítások, akkor meddig tart ki ez a türelem? Mert Magyar Péter azt mondja, hogy nem lesz megszorítás, azt mondja, hogy a következő években Magyarország teljesítheti az euróbevezetés feltételeit, de ezt nem megszorítások útján képzeli el. Tehát hogyan lehet leszorítani ezt a ilyen 3% alá, és akkor a többi feltételről még nem beszéltünk.
3: Hát ugye van néhány tétel, ami magában javulhat. Tudjuk, hogy a kamatköltségek azok egy nagyon, nagy, nagyon jelentős kiadási tétel a költségvetésben, és az enyhe javulásnak indul már idén, tehát idén is lehet 100 milliárdokat megtakarítani kamatkiadásokon, de azért egy folyamatosan kedvezőbb szinten átárazódó kamat az nagyon sokat segít a költségvetésen. Tehát önmagában a kamatkiadásokban vannak, van 1000 milliárdos tartalék. Ez egyszerűen, hogyha normális kormányzás mellett egy bizalomra épülő gazdaságpolitika kialakul, akkor a kamatokon nagyon sok korrekció megjelenik. Nyilván évek óta nincs növekedés a gazdaságban, egy gazdasági növekedés az plusz bevételeket hoz, tehát az megint csak javít a költségvetési helyzeten. És ugye, amivel még szokott érvelni a Tisza, hogy azért tehát egy nagyon nehezen számszerűsíthető, de biztos, hogy a GDP néhány százalékát elérő költségbe került az a korrupció, ami gyakorlatilag olyan mértékben turbulizálta a Fidesz kormányzat alatt, hogy már az volt a gazdaságpolitika fő iránya.
2: Hát ez a három kérdés, olyan tétel, ami... 3-4 százalékot jelent? Ugye én mindig ezzel jövök, de hát volt pénzügyminiszter is 2009-ben, hát ugye egy év kellett minimum ahhoz picit több, hogy rendeződjön a helyzet. Ugye 2009 áprilisában vette át a tárcát, és 700, tehát pont nagyon hasonlóak voltak a számok, 7% volt a költségvetési hiány, és egy év alatt 2010-ben úgy adták át, hogy 4-3 volt, ha jól emlékszem.
3: A 7% az a recesszió volt, tehát nem volt ilyen mértékű a költségvetési hiány egyébként, tehát mindenki szídja az akkori időszakot, de a Gyurcsány kormány 2006-ban csinált nagy költségvetési hiány, de utána folyamatosan faragta lefelé a hiány.
2: Igen, meg a 7 fölött volt, ha jól emlékszem.
3: Nem volt 7 fölött, mert ugye mi is egy jelentős korrekciót végrehajtottunk, tehát 4-5% körül volt. Ma már ezek teljesen vágyálmok azok a számok, amiket mi akkor egyébként hoztunk, megtartottunk.
2: Na de akkor annak volt ára, tehát ahhoz, hogy úgy adják át a költségvetést, vagy a főszámok úgy nézzenek ki, ahogy kinéztek, mert jó, az államadósság nagyon magas volt, 80% fölött volt, de 4,5%-os növekedéssel adták át, és 2-3%-os hiányjal. Hát ahhoz kellett egy év, és jelentős kiigazítások,
3: akkor
2: meg adóreform.
3: Mert akkor egy pénzügyi válság mélyén voltunk, ahol csak kiigazításokkal lehetett egyensúlyt teremteni és visszahozni a növekedést. Tehát ott egy kifejezetten rossz irányú gazdaságpolitikai döntés csomagot kellett kikorrigálni, és egy kicsit fegyelmezettebb működés irányába elmenni.
2: De ez most miért nincs?
3: Bizonyos mértékben most is így van, csak kedvezőbbek a gazdasági körülmények. Tehát nem arról van szó, amit ugye egyszer itt már elmondtam, hogy ránk ég a ház, és azonnal mindent ki kell menteni, és el kell oltani, hanem nincs 7%-os recesszió. Pillanatilag éppen egy növekedésbe forduló gazdaság van, tehát nincs akkora tűz, hogy itt most hirtelen egy év alatt mindent ki kell korrigálni. Itt fel lehet vázolni egy olyan 4-5 éves pályát, ahol mondjuk a kamatkiadásokon meg lehet spórolni. 2%-nyi GDP-t, vagy költségvetés, 2% GDP-nek megfelelő költségvetési hiányt, és még a korrupció visszaszorításán meg lehet spórolni 1,5%-ot, és a többit az hozza a növekedés, és akkor már nem állunk olyan rosszul. Tehát valóban nincs szükség olyan radikális költségvetési kiigazításra, mint amit mi tettünk, mert nem az az elvárás a Tiszával szemben, hogy 2027-ben legyen 3% alatti költségvetési hiány. Jelenleg is arról szólnak a nyilatkozatok, hogy 2030-ra tervezi a Tisza kormány teljesíteni az euróbevezetési kritériumokat, a Maastrichti kritériumokat. És mindenki tudja, ma már ezt szerintem megtanulta az elmét másfél évtizedben, hogy ha nincs akkora válság időszak, ami a globális pénzügyi válságban volt, akkor azért akkora vagdalkozást a költségvetésben nem érdemes tenni, mert legalább akkora az ára, mint amekkora a haszna, hogyha éppen nincs azonnali szükség rá. Tehát egy sokkal konszolidáltabb, kimértebb hiánycsökkentés az bőven elegendő, amihez nem kell most azonnal ilyen-olyan kiadásokhoz hozzányúlni. Az nem baj, hogy pár jelképes intézkedést tesz a Tisza, tehát hogy magára azért lehetőleg ne költsön többet és többet a kormány, és ez valamiféle mondjuk úgy, hogy fegyelmezett működést mindenhol kialakít, de mondom, szerintem bizalomépítés, kamatcsökkentés, gazdasági növekedés, ezek most a kulcskérdések, meg nyilván az uniós források hazahozatala is egy csomó mindent.
2: Tehát nem kellenek nagyobb megszorítások, vagy nagyobb kiigazítások, elég lesz egy pótköltségvetés, és akkor lehet 7% a hiány, és türelmes lesz a piac, akkor is, hogyha nem csökkenti.
3: Ha 9%-os első negyedéves hiány után 7% lesz az éves hiány, azzal mindenki boldog lesz.
2: Tehát azzal mindenki boldog lesz. A piaci szereplők is, akkor azt mondja. Azt mondja Kármán András, hogy múlt héten itt volt a görög pénzügyminiszter, hogy a miniszterelnökkel együtt találkoztak, és azt mondja, hogy jó ötlet a görögök tapasztalataiból tanulni, évek óta meredeken csökken az államadósságuk, hogy megfordították a válság előtti költségvetési politikájukat, és lejáruk a fiskális fegyelemben. Jó ötlet a görögöktől tanulni?
3: Mert ott hát aztán... Mindig azoktól lehet a legtöbbet tanulni, aki a legtöbb hibát követte el, és utána ezeket a hibákat képes volt korrigálni.
2: Mi lehet vagy... onnan tanulni? Mert ott azért nagyon durva kiigazítások vagy megszorítások voltak.
3: Voltak is, de annak is, abból is volt visszavonulás, és abból is, tehát a görögök kipróbáltak mindent, hogy milyen hibákat lehet elkövetni, mekkora fegyelmezetlenséggel, mekkora őrültségeket lehet csinálni. Hogy lehet megpróbálni aztán ilyen totális vagdalkozással, minden leaputálásával azt korrigálni, az hogy nem működik egyébként, tehát egy csomó kudarc is volt a görög válságkezelésben, és aztán mi az, amivel egyébként normális fegyelmezett gazdaságpolitika és költségvetési politika mellett is működni lehet. Tehát tényleg sokat lehet tanulni a görögből, és nyilván újságolvasói szinten mindig csak az óriás problémákat, meg az óriás válságokat látta az ember, de most egy kifejezetten stabil fegyelmezett költségvetési politikát folytatnak, és működik mellette az ország.
2: Ugye Kármán András ma bejelentette, hogy már elérhető a 27-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató, ebben elég sok minden van, de azt írta, hogy ez már úgy készült, hogy figyelembe veszik a kormány kötelezettséget vállalt a közpénzügyi keretrendszer reformjára, vagy a 27-es évi előirányzatokat minden esetben úgy tervezik meg, hogy azok igazodjanak a tényleges pénzügyi teljesítéshez, ez nem mindig így kell, vagy mit jelentenek ezek?
3: Hát szerintem ez egy finom utalás arra, hogy azért az elmúlt 16 év az nem feltétlenül ilyen típusú költségvetési tervezésről szólt. Tehát ott mindig készült egy költségvetés jóval korábban, tehát már bőven nem is lehetett látni a gazdasági pályát, de a Fidesz elfogadta a költségvetést, és nem volt jelentőség, hogy mi volt a költségvetésben, mert egyébként meg mindig azt csináltak, amit akartak.
2: És aztán százszor hozzányúltak a főszámonkhoz,
3: igazították.
2: Azt is ígért, hogy kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását pont emiatt, hogy egy őszi idősávban legyen a költségvetés elfogadva. Erről mit gondol? Az egy jó sáv, egy október? Október? November? Ez mi a jó időpont erre?
3: A Fidesz kormányzás előtti időszakig ez így volt. Egyébként nem minden országban, tehát én ezt azért a korrektség jegyében elmondtam, hogy tényleg vannak országok, akik tradicionálisan már az első fél évben elfogadták a következő évi költségvetést, hogy jobban lehessen tervezni, jobban lehessen bármilyen stratégiát építeni. Csak az a helyzet, hogy a világ megváltozott. Tehát, hogy most már bőven nem látunk annyira előre, és nem tudjuk azokat az eseményeket, amik még bekövetkeznek egy költségvetés elfogadása után, hogy lehessen ilyen távúra költségvetést tervezni. Tehát a Fidesz est inkább visszaélésszerűen használta, mindig csinált egy olyan költségvetést, aminek tényleg nem volt semmi jelentősége, és hogyha a mai valósághoz akarunk igazodni, akkor vissza kell állni arra a rendszerre, hogy nagyjából egy költségvetés működésének megkezdése előtt néhány hónappal kell lezárni ezt a költségvetési tervezést, ahhoz, hogy az egyébként egy életképes költségvetés legyen.
2: Még egy dolog, forint most megtorpant, vagy nem erősödött tovább, mire számít? Stabilizálódik itt ezen a környéken?
3: Hát ugye elindult egy kamatcsökkentési ciklus, amit az MNB elég határozottan bejelentett. Tehát jelezte, hogy a jelen gazdasági és pénzügyi körülmények között már lehetőség van. Ugye egy 25 bázispontos kamatcsökkentés, és hogy ez egy tovább folytatódó kamatcsökkentési ciklus lehet. Ennek egy eredménye lehet, hogy azok, akik a nagyon extrém kamatkülönbségek miatt vették a forintot, ezek alapvetően a nemzetközi carry traderek, azok most már nem annyira aktívak a forint vásárlásban, és ez nem erősíti tovább a forint árfolyamot, hanem mondjuk úgy, hogy megállt ez a forint erősödés, és hogyha további kamatcsökkentések történnek majd, akkor még egy minimális forint gyengülés is benne lehet a pakliban. Ugye ez, ami a hazai körülményeket illeti, és aztán a nemzetközi folyamatokat, meg ott meg azt inkább Donald Trump és a körülötte zajlása. Hát kevésbé. Tehát, hogy
2: akár a nyugat-európai gazdaságban.
3: Tehát szívesebben jósolok a magyar kamatcsökkentésről, mint arról, hogy Donald Trump mikor képes békét teremteni az iráni konfliktusban. Minden nap bejelentés, aztán minden nap kiderül, hogy mégsem. De ennek is hatása van nyilván sok mindenre, inflációs várakozásokra, energiaárakra, európai gazdasági pályára, és ezáltal nyilván a forintra is. Egy konszolidálódó helyzet, egy valóban beköszöntő béke, ez erősíteni a forintot, tehát ott ez a megtorpanás, ez akár vissza is fordulhatni, és újra beállhatni egy kis forint erősödés, de nem érdekünk azért egyébként nagyon jelentős további forint erősödés. Sokkal inkább az érdekünk, hogy sokkal alacsonyabban legyen a kamatszint, és a forint az pedig valahol ebben a 3,83-50 közötti sávban stabilizálódjon.
2: Igen, de az legalább stabil legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm a meghívást.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy titkosított jelentés, amivel kapcsolatban az ember tulajdonképpen értő, miért titkosították, miközben hát azért mégiscsak az egészségügybe járt mindenki gyógyulni, vagy remélni a gyógyulást. Kökély Mihály volt egészségügyi miniszter, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát doktor úr, itt ez egy 2015-ös jelentés, amit nem véletlenül titkosítottak 10 évre, mert arról szól, és egyébként nem egy független, a kormánytól teljesen független szervezet készítette, hanem az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. Gyakorlatilag a kórházak elsöprő többsége alkalmatlan volt a gyógyító tevékenység művelésére.
2: Igen, hát ez 2015-ös az évszám. Tehát több mint 10 évvel ezelőtt készült a jelentés. Néhány dolgot azonban érdemes ehhez hozzátenni. Először is azt, hogy azt nézték, hogy az úgynevezett minimum feltételek, amelyeket egy 2003-ból származó rendelet állapított meg, azok mennyiben valósulnak meg, vagy a kórházak mennyiben teljesítik ezek a feltételeket, itt a higiénés viszonyoktól kezdve, tárgyi feltételeken át, a személyi feltétel, létszám feltételekig, sok minden van, szakmánkénti bontásban. Na most, amikor ezt megfogalmazták, a szakmák fogalmazták meg, és abban van igazság, hogy a szakmák egy optimális állapotra igyekeztek hát valamilyen feltételrendszert kitalálni, végül is ez került be a rendeletbe.
1: Na, de én kórházba kerülnék, hát én persze, is egy optimális állapotot szeretnék.
2: Igen. Na most ezen folyt némi kis vita, hogy ez így, úgy, amúgy a lényeg az, hogy 2015-ben az akkori Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat, amelyet aztán egy évre rá megszüntettek, tehát szétesett ez, a területi szervek a kormányhivatalokba kerültek, és maradt a Tiszti Főorvosi Hivatal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ. készített egy egyébként korrekt jelentést, és hát ahogy ezt a politika tanulmányozta, rájött arra, hogy azért az nem lenne jó. Nem illik a sikerpropagandába, ha ez nyilvánosságra kerülne. Ne izgassuk a társadalmat, a népet, stb. És úgy, ahogy más ilyen ügyekben, emlékezzen csak a kórházfejlesztésekről szóló Boston Consulting jelentésre, azt is titkosították, mondták, ez egy döntés előkészítés.
1: Igen, erre is azt mondják, hogy ez egy döntés előkészítés.
2: Tehát ez sajnos egy olyan dolog, ami nagyon is jellemezte ezt az elmúlt 15 esztendőt.
1: Hát meg ha döntés előkészítő anyag ez, akkor miért nem tetszettek dönteni utána? Hát ez ugye az. Itt azért olvasunk olyat, ami nem csak arról szól, hogy optimális-e a helyzet. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek, írja a jelentés. Azért az ennél súlyosabb, mint hogy titkosítjuk 10 évre, aztán majd csinálunk vele valamit.
2: Hát bizony nem nagyon. Bár aki kórházakban ment, tisztelet a kivételnek, mármint úgy értem, mert vannak felújított, rendbe rakott kórházak. De bizony, vannak mállófalú intézmények, vannak olyan körülmények, hadd ne nevezzek meg kórházakat, ahol hát gyakorlatilag bizony komoly kockázata van annak, hogy például egy sebészeti osztályon, akár csak azért, mert nincs elég létszám, nincs elég ápoló, és nem figyelnek eléggé a higiénére. De egyéb feltételek hiánya miatt is megnő a kórházi fertőzéseknek a kockázata, a veszélye.
1: Amelyek szintén szigorúan titkos adatok voltak nagyon sokáig.
2: Hát sokáig, és aztán egy-egy oknyomozó portál megpróbálta több-kevesebb sikerrel ezeket kiperelni. De hát ugye ma ünnepeljük éppen Semmelweis Ignácnak a születésnapját. 208 évvel ezelőtt született az anyák megmentője, világszerte ismert orvos. És az ő mondása volt az, és az azt hiszem, hogy nagyon is ide illik, hogy bármely fájdalmas, bármely nyomasztó is a beismerés, nem ellenszere mindennek a tagadás. És itt valójában ez valósult meg, amire már Semmelweis figyelmeztetett, aki a hatalmasságokkal dacolva kötelezte a egykori Szent Rókus kórházban a klórvizes kézmosást, mielőtt a szülőasszonyokat vizsgálnák meg az orvosok. És ezzel valóban a gyermekágyi lágy halálozását nagyon jelentősen csökkentette. Egy hatalmas lépés volt ez a 19. század közepén a betegbiztonság érdekében. És hát szomorú, és valóban úgy van, ahogy mondja a szerkesztő úr, hogy a 2017-22 közötti időszakban igen aggasztó adatok láttak napvilágot a kórházi fertőzések számáról, arányáról, amit a kormány akkor is vitatott, de hát ez is benne van abban, hogy itt tenni kell, és nagyon jó, hogy ez most végre nyilvánosságra került, mert ez egy induló pont.
1: Ez így aztán tényleg döntés előkészítő hát anyaggá válik, van egy új döntés, miniszter.
2: Egy feladat az új minisztérium számára.
1: Látszik, hogy merre indulnak? Hegedűs Zsolt nagy lendülettel kezdte a munkát, és nagy lendületet ígért korábban, amikor arról beszélt, hogy hogyan kellene megreformálni a magyar egészségügyet. Egyszerű dolga lesz?
2: Én úgy látom, hogy az elmúlt 51 néhány napban, amióta a kormány megalakult, arra igyekeztek egyrészt figyelni, hogy 15 év után a semmiből újjászervezzék az egészségügyi minisztériumot. Oda most jó szakemberek kerültek, tehát újra kell szervezni a minisztériumot, újra kell szervezni a közvetlen háttérintézményeket, szakmailag megfelelő tapasztalt vezetőket kell megbízni. Én úgy látom, hogy ebben jó úton vannak. Kitűnő szakemberek kerültek például a népegészségügy élére, az új tisztifőorvos asszony, az ország egyik legjobb járványügyi szakértője, a helyettesei is kiváló emberek. Ha jól emlékszem, tegnap jelent meg a közlönyben az új országos kórházi főigazgatónak a kinevezése. Ő Norvégiából jön haza, ahol ott egy regionális egészségügyi hatóságot, korábban kórházakat igazgatott, azt megelőzően Magyarországon is vezetett kórházat. Tehát ez csak példa
1: arra, hogy... A különbségeket is tudja tehát.
2: Nagyon tudja, jó szakemberek vannak. Azt még nem látszik, hogy az ígéreteket anyagi értelemben tett ígéreteket, hogy tudják
1: arra valóra van egy váltani. Mondás, ugye itt 500 milliárdról igen. volt szó, azt az Európai Uniós források biztosítják.
2: Igen, de ezt még most pontosan nem látjuk, még nincsenek itt a források, és hát először ugye csak azt látjuk, hogy a államháztartás helyzete elég borzasztó állapotban.
1: Viszont
2: van.
1: Amikor az előbb arra kérdeztem, hogy egyszerű dolga lesz, nyilván nem szervezetileg, meg a szervezés tekintetében, de van egy éhség az egészségügyi dolgozókban is arra, hogy legyen már másképp. Ebből a szempontból őt nyilván nagyon sokan nagyon várták erre a pozícióra.
2: Ez így van. Egyrészt más a kommunikáció. Tehát nagy a nyitottság. Tehát sokat beszélnek, sok mindenről, amire azelőtt nem volt példa.
1: A mi híradós kollégám bemehetett forgatni kórházba.
2: Hát hogyne. Tehát az, hogy a példátlan. Nyilvánosság jobban bepillantást kap az egészségügyi intézmények életében, már ez is fontos. Vagy hogy pont a mai naptól ígérték azt meg, hogy a arcfelismerő rendszereket leszerelik, de hát ez nem. Ezek apró lépések, de mégis van egyfajta üzenet értéke ezeknek a lépéseknek. Tehát azt valószínűleg meg kell várni, amíg meg lesz a költségvetés ősszel, hogy lépéseknek. Tehát azt valószínűleg meg kell várni,

0: lettek, különböző dokumentumokban ez elolvasható. De türelemmel kell lenni, hogy egyrészt felálljon a minisztérium, elinduljanak dolgok, de azért vannak nagyon fontos dolgok. Csak arra gondoljon, hogy belefért ebbe az 50 napba, hogy a legtöbb kórházban azért a klímaberendezéseket megpróbálták soron kívül rendbehozni, erre a kormány azonnal jelentős pénzt biztosított, tehát történnek azért fontos lépések, de én azt gondolom, hogy a hosszabb távon is ható intézkedések, azok még készülőben vannak.
1: Két témát gyorsan, az egyik a házi orvosi rendszerünkben szintén valamit tennie kell az egészségügyi kormányzatnak, mert ez így nem megy tovább, hogy gyakorlatilag lassan csak nyugdíjasok vannak a házi orvosi rendszerben, másfelől pedig, már nyugdíjas orvosok, másfelől pedig a rengeteg kis és még kisebb kórház, amivel kapcsolatban azt mondják, hogy hát ezt fenntartani teljesen felesleges, csak senki nem meri vállalni a bezárás ódiumát.
0: Az utóbbival kapcsolatban én azt hiszem, hogy ez nem egyik percről a másikra történhet. Ezt valóban meg kell vitatni, hogy egy úgynevezett kisebb intézményt, ahol nincs is sokszor elég szakember, nem lehetne jobban helyettesíteni egy megfelelő sürgősségi centrum mellett azzal, hogy ezek az intézmények a hosszú ápolási idejű krónikus betegellátás szolgálatába kerülnek. De ezt végig kell vitatni, meg kell nézni, adatokat kell gyűjteni. Tehát ez tervbe van véve az én ismereteim szerint, de ez nem túl rövid idő.
1: Hát és ezt a helyiekkel is meg kell beszélni.
0: És persze, hogy meg kell beszélni. Most a másik kérdésére, tehát a
1: házi orvosokat
0: illetően. Itt is vannak tervek, ezeket én még nem látom eléggé kikristályosodottnak, hogy mi minden fog történni. Egy dolgot azonban megjegyeznék, hogy az Alkotmánybíróság éppen a tegnapi napon mondta ki, hogy alkotmány ellenes az, hogy a házi orvosokat a megkérdezésük nélkül, szerződések nélkül kötelezték az ügyeleti rendszerben való részvételre. Most nem megyek ennek a részleteibe. Ezzel kapcsolatban mondta el Hegedűs Zsolt miniszter, hogy igen, szóval ezt az egész ügyeleti rendszert újra kell gondolni, a házi orvosi ügyeleti rendszert, ugye, amit a mentőkre telepítettek, amiben vannak okos elképzelések, de azért azt vegyük észre, hogy más a házi orvosi munka, és más a mentőszolgálat, és ez a oda oktrojált házi orvosi ügyelet, ez bizony a mentéstől, az életmentéstől bizonyos helyeken elvonta a lehetőségeket és erőforrásokat a mentőszolgálat esetében, ezért nő bizonyos területeken például a mentők érkezési ideje. Hát ez csak egy példa, hogy mi mindent kell csinálni. Arról nem beszélve, hogy 75 éves házi orvost, akit arra köteleznek, hogy éjszakai, sürgősségi, életmentő feladatokat lásson el, holott ilyet 20 évvel korábban csinált utoljára, ez indok volt arra, hogy akkor ő köszönöm szépen, feladom a praxisomat, és elmegyek nyugdíjba.
1: Kökély Mihály, köszönöm szépen.
0: Köszönöm,
1: világos, hogy mennyi feladat van.
0: Sok van.
1: Végére talán majd jutunk is valamire.
0: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felszámolási eljárás indult a Kóka János által alapított Dr. 24 Medicina ZRT ellen, ami az ország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója. Az eljárást az egyik beszállító indította a szolgáltató ellen, mert a Dr. 24 nem ismerte el egy 30-40 millió forintos követelést. A felszámolás ellen kifogással élt a szolgáltató, amit elutasított a bíróság. Vendégünk Kóka János.
2: A Dr. 24 alapítója és egyik tulajdonosa. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye tegnap érkezett a hír, hogy felszámolás alá került a Dr. 24 magánegészségügyi szolgáltató. Önök azt mondják, hogy eljárási hiba miatt. Kezdjük el a legelején, hogy miért is történik mindez, mert hogy 3 évvel ezelőtt kezdődött ez a történet. Hol?
3: 3 évvel ezelőtt ez egy egyszerű 30-40 millió forintos jogvita volt. Mi vitattuk az egyik szállítónknak a szállítónk felé fennálló tartozást. Ezt követően a szállító úgy akarta érvényesíteni az igényét. Ez egyébként elég gyakori, hogy felszámolási eljárást indított a Dr. 24 ellen, remélve azt, hogy ezzel így kikényszeríti.
2: Ez milyen cég volt, hogy mit nem ismertek el?
3: Lényegtelen a cég, egy reklámcégről van szó. És ezt követően ezt első fokon elvesztettük ezt a pert, de még mindig hittünk a saját igazunkban, és másodfokra ment, és másodfokon is vesztettünk, de ilyen van. Sőt, nem is nagyon ritka.
2: De azért mind ment itt a vita? Miért vesztették el?
3: Azon ment a vita, hogy vajon azt a számlát, ami alapján ez a követelés keletkezett, azt vajon megfelelően vitattuk-e, amikor azt nem fizettük ki, szerintünk igen, a felperes szerint nem, aztán a bíróság a felperesnek adott igazat. De ezzel semmi gond nincs, mert ilyen vitás eljárások vannak. A probléma ott van, hogy a másodfokú eljárást, amikor befejezték, és amikor mi az ezzel erről szóló határozatot készhez vettük, akkor már 3 nappal előtte kihirdették a jogerős felszámolást a Dr. 24 ellen. Gondolja el, esélyünk sem volt megtudni, hogy a másodfokú eljárásnak mi az eredménye, és anélkül okozták ezt a hatalmas joghátrányt, hogy nekünk lehetőségünk lett volna élni a csődtörvény által biztosított azon jogunkkal, hogy ha elveszítjük, akkor kifizetjük a tartozást, és utána aztán nem történik semmi.
2: De amikor ezt megtették. Tehát, hogy akkor itt álljunk meg egy pillanatra, majd még belemegyünk ezekbe a részletekbe. De azt írja, hogy ugye másodfokon vesztettek, és 2 órán belül kifizették az összeget a beszállítónak, tehát már nem tartoztak ezzel a 30-40 millió forinttal. Akkor miért maradt úgy pontosan ez a felszámolás?
3: Látja, pontosan,
2: mi a bíróság indoka?
3: Pontosan ez a probléma. Ugye a jogalkotó szándéka szerint, hogyha pervesztesség van, akkor utána a vesztes félnek van egy rövid ideje, általában legalább 3 napja, hogy pótolja ezt a mulasztását, vagy hát befizesse azt az összeget, amit ilyen módon elveszített, és hogyha ez megtörténik, akkor nem áll be az a joghátrány, ami egy hatalmas joghátrány, pusztító joghátrány, őszintén szóval, ha valaki ellen felszámolást jegyeznek be. De nekünk ez nem volt lehetőség, mert még az előtt, hogy kiértesítettek bennünket, hogy haver, elveszítetted a pert, még az előtt ránk vágták a felszámolási eljárást. Ez egy bírói műhiba. Ennek vagyunk ma az áldozata, de nem csak mi, mint jogi személy, Dr. 24, hanem a 1200 dolgozónk, a sok tízezer betegünk, mindenki, aki teljesen vétlenül, ugyanúgy, ahogy mi is teljesen vétlennek tekintjük magunkat, hiszen mi úgy jártunk el, ahogy a jog arra nekünk lehetőséget ad. Most mind-mind szenvedünk attól, hogy felszámolási eljárás alatt van a cégünk.
2: Ja, nézzük a másik oldalt. A Portfóliónak nyilatkozott Szabó József Tamás, ő a Fővárosi Törvényszék szóvivője, és ő azt mondja, hogy az eljárás teljesen rendben volt. A másodfokú döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, és az önök azon állítása, miszerint a döntés csak kézbesítés után vált volna jogerőssé, ez egész egyszerűen nem így van, tehát nem így szól a jogszabály, ezt mondja a szóvivő.
3: Van egy iszonyú szerencsénk ebben a hatalmas nagy szerencsétlenségben. Körülbelül 2 héttel ezelőtt Debrecenben, másodfokon, tehát a debreceni ítélőtáblán született egy döntés. Született egy bírósági határozat, egy a miénkhez kísértetiesen hasonló ügyben. És ott levették a felszámolási eljárást erről a cégről. Itt van előttem ez az ítélőtábla határozat, ami feketén-fehéren elmondja azt, ami a csődtörvényben, meg a polgári perrendtartásról szóló törvényben áll, hogy amikor egy másodfokú felszámolási eljárás van, és ott hoznak egy döntést, akkor azt ki kell kézbesíteni, amikor az érintett fél megkapta, hogy elbukta ezt a pert, akkor utána lehetősége van neki kifizetni, és hogyha nem fizeti ki, akkor áll be az a joghátrány, amit felszámolás.
2: Kézbesítés van benne, mert azt mondja ő a szóvivő, hogy 24-én a felszámoló teljesítette a szükséges nyilatkozatokat, ezt követően a bíróság 26-án, június 26-án feltöltötte az iratokat, önök viszont csak 29-én töltötték le.
3: 26-a egy pénteki nap, és mi 29-én hétfő reggel 7 óra 49 perckor letöltöttük, tehát hogyha az ő állításából indulunk ki, akkor is, bocsánat, hogy azt mondom, nevetséges ez a feltételezés, hogy nekünk mondjuk nem lehet néhány munkaóránk, vagy akár néhány munkanapunk. Tudni kell azt, hogy 10 plusz 1, tehát összesen 11 munkanap, de mondjuk 10 munkanap biztosan rendelkezésre áll arra, hogy ezt letöltsük. De hogyha nem töltjük le, akkor nem tudjuk, hogy elveszítettük a pert. És hogyha nem tudjuk, hogy elveszítettük a pert, azt se tudjuk, hogy mennyi pénzt kellene kifizetni. Ezt megtudtuk, 2 vagy 3 órán belül fizettünk is. De mindez nem hat meg ma senkit. Még egyszer mondom, szerencse, hát annak a cégnek, aki keresztül kellett, hogy menjen ugyanezen, nem nagy szerencse, de nekünk most itt van előttünk egy debreceni ítélőtábla által hozott világos döntés, ahol feketén-fehéren kimondják, hogy a pervesztes félnek alkotmányban biztosított joga az, hogy befizethesse ezt az összeget, és utána elkerülje azt a joghátrányt, amit ez a felszámolás jelent. Ez nem csak itt egyértelmű, de minden magyar cégnél egyértelmű. Gondolja el, hogy ha a Doktor 24-jel ez megtörténhet, akkor hogyan vállalnak bármiféle bírósági eljárást azok a kis- és középvállalkozók, akiknek nincs lehetőségük utána kiállni a fővárosi bíróság elé sajtótájékoztatni, vagy itt ülni az ATV stúdiójában és elmondani, hogy ami történt, az egy bírói műhiba. És azóta cégek keresnek meg bennünket, és elmondják, hogy ugyanez történt velük. Biztos van még ilyen, mert a debreceni ítélőtáblánál látunk egy ilyet. Hogyan lehet megvédeni Magyarországon cégeknek a ezreit, tízezreit, hogyha bármikor előfordulhat valakivel az, hogy a bíróság szabálytalanul jár el, és utána a saját szabálytalan eljárásának a jogkövetkezményeit nem saját magára hárítja, hanem a szenvedő félre esetünkben a Doktor 24.
2: Volt még egy mondat a Szabó József Tamásnak, amit én kiírtam. Én nem értem, lehet, hogy biztosan meg tudja magyarázni. Azt mondja, hogy a társaság ugyan utólag kiegyenlítette az eredeti tartozást, ez azonban már nem változtat a felszámolási joghatásain, amelynek célja az összes esetleges hitelezői követelés felkutatása és rendezése.
3: Teljes döbbenet. A Doktor 24 egy közel 20 milliárdos árbevételű vállalkozás. Másfél milliárdos EBITDA szintű profitot termelünk. Több százezer beteget látunk el, több ezer műtétet végzünk, köztük egyébként több száz közfinanszírozott műtétet is végzünk. Olyanokat, amik miatt nem sokkal hosszabb a várólista Magyarországon, mint amennyi. Ez egy stabil cég, több mint 1000-en dolgoznak itt. Itt a fizetésképesség kérdése sem merült föl. Ez nem a Doktor 24 fizetőképességéről szól. A szóvívő nem tudom, hogy miért mond ilyet, hogy fel kell kutatni az esetleges tartozásokat, és ki kell egyenlíteni. Tönkre lehet tenni így egy céget.
2: Mondott még egy fél mondatot, azt mondja, a cég valóban fenn akarja tartani a működését, akkor a felszámolóval kell felvenni a kapcsolatot önöknek, és akkor kiderül, hogy vannak-e további hitelezők, illetve milyen követelések állnak még fenn. Akkor lehet, hogy ennyit kell megtenni, vagy ez mit jelent?
3: Szerkesztő azt, hogy tönkre lehet tenni egy céget ezzel. Olyan reputációs kockázatok vannak ebben, a jó hír elvesztésének a kockázata, a nagy ügyfelek eltűnésének kockázata. Mondok példákat. Egy nagy energetikai cég vezérigazgatója hívott föl, és azt mondta, hogy János, biztos, hogy tudtok szolgáltatni, mert nem tudnak fölmenni az oszlopra a hibaelhárító munkatársaink akkor, hogyha nem kapják meg a foglalkozás egészségügyi alkalmasságot. Betegek hívnak föl könyörögve, hogy ugye az ő műtétük nem marad el, mert nem tudják máshol megoperáltatni magukat. Ez lényegében egy egészségügyi közüzemhez hasonló dolog. Itt nem arról van szó, mint mondjuk egy gyárnál, hogy hát ha pár hétig zárva van, akkor zárva van. Itt hihetetlen gyorsan elenyészhet az a hatalmas nagy érték, amit építettünk. 20 éves a cég, idén 20 éves a Doktor 24. Normális esetben július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján úgy ülnék itt, hogy bemutatom a Doktor 24 hallatlan eredményeit, hogy lettünk lényegében piacvezető szolgáltató az utóbbi néhány évben, hogy nőttünk ide. És a bíróság a saját hibája miatt, a saját műhibája miatt nem hajlandó belátni azt, hogy tévedett, nem hajlandó visszaengedni minket a normális kerékvágásba, hanem belehajt egy olyan felszámolási eljárásba, ami valóban lehet, hogy 10 milliárdos károk nélkül megúszható, de kötve hiszem, hogy milliárdos károk nélkül megúszható lenne. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a bíróság fel van készülve egy sok milliárdos kártérítési perre, mert a falon át fogunk menni. Igazunk van, biztosak kérdezni. Vagyunk az igazunkban. Egy fal van előttünk, azt tanultuk, hogy akkor ezen át kell menni.
2: Hogy akkor hogy mennek át? Tehát, hogy ott a helyzetet most felvázolta, tehát nincs tartózás, most történt-e valami a mai nap folyamán, amiről még esetleg tegnap nem tudtunk, vagy fellebbeznek, vagy most mit tudnak
3: csinálni? Ugye tartózás azért nincs, mert megfizettük. Tegnap benyújtottunk egy kérelmet, benyújtottunk egy panaszt, benyújtottunk egy kifogást, ezeket a bíróság érdemi magyarázat nélkül elutasította. Most ezt megfellebbezzük. A fellebezésben nekünk van egy nagyon erős fogódzónk, a debreceni ítélőtáblának az ítélete. Gondolja el, szerkesztő asszony, hogyha a debreceni ítélőtábla hozott egy ítéletet, elmondta, hogy az alkotmányból, a polgári perrendtartásból, a csődtörvényből hogyan vezethető le az, hogy egy cég kapjon jogot ahhoz, hogy védekezhessen, hogy keresse az igazát. Nagyon hasonló tényleg. Most be tudjuk nyújtani ez alapján, a debreceni ítélet alapján a mi ügyünket ismét, a mi fellebezésünket, és abban bízunk, hogy ez a rémálom, amit ránk engedett a bíróság, ez napokon belül véget ér, és visszatérhetünk a normális kerékvágásba.
2: Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és nagyon elmondtam, majd beszámolunk, hogyha lesz fejlemény. Köszönöm.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Most jön az Aktuál Balázzsal. Szervusz Balázs, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Gémesi György Gödöllő polgármestere, Bárándi Gergely ügyvéd, valamint Latman Tamás nemzetközi jogász lesznek majd a vendégeim. Beszélgetek velük arról, hogy a Medián friss mérése szerint tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz között. Aztán beszélünk arról is, hogy a kormányzati szektorban 9%-os GDP arányos hiányt sikerült összehozni. Korábban ez az előző kormányzási működésnek az eredménye, hogy ez mit jelent, hogy kormányzati szektorban 9%-os GDP arányos hiány, majd ezeket a szavakat kifejezéseket kibontjuk. A lényeg az, hogy nagyon nagy a hiány, és kérdéses, hogy a jelenlegi kormányzat ezt milyen módon tudja majd kezelni. Aztán beszélünk majd arról is, hogy minisztériumi fennhatóság alá kerül egyrészt a Terrorháza Múzeum, Schmidt Mária féle Terrorháza Múzeum, valamint a Mandiner című portál is, köszönhetően annak, hogy az országgyűlés rendezte a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak a helyzetét, és beszélünk majd a polgármesterek fizetéséről is, amely nem változott, nem csökkent, a költségtérítésük igen, a megyei közgyűlési elnököknek a javadalmazása pedig a felére esett vissza, de hát pont jó, hogy itt van Gémesi György, érintettként is tud erről majd beszélni. Ezek lesznek tehát a témáink, illetve a vendégeink, ahogy említettem, néhány perc múlva.
2: Balázs, köszönjük neked. Gémesi György egyébként itt azt mondta a minap, hogy körülbelül egy 20%-os csökkenéssel számol emiatt, de hát majd neked is elmondja a műsorban. Köszönöm önöknek, és köszönöm a figyelmet. Holnap este újra várjuk önöket, viszontlátásra.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. I can still

0: good look.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Senkinek csak neked, Isten, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet, hogy mondj, külled, én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

Doccia csodák a teszel az örömöd, az nem egy múlom amor. Szürke siget felváltotta a szín, a halál tűn maradt az élő víz. Tudod kaptam, én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden hibá.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, milliónyi ember állva, ordítva.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz akció. Így törölnék el végképp a Fideszt. Milyen lesz a jövő futballja? Interjú Dénes Ferenccel. Ki nevel a végén? Lehet-e világnézetileg semleges az oktatás?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszautazunk egy kicsit az időben, most például 2025. július 12-éig. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy augusztus 1-től 30%-os vámot vett ki a Mexikóból és az Európai Unióból az Egyesült Államokba érkező importárukra. És ezen a napon a Spirit FM Sportpub című műsorában Tóth Viktor vendége Tóth Schindler Renáta fitrencsi volt.
3: Köszöntök mindenkit a Sportpubba. A mai adásban pedig egy picit egészséges életmód, táplálkozás, mozgás és hegymászás is lesz a témánk. Ebben pedig segítségemre Tóth Schindler Renáta, ismertem nevén fitrencsi lesz a segítségemre. Szia, Redi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: És hát ugye lesz itt szó táplálkozásról, mozgásról, hegymászásról is, de ugye kezdjük azzal, hogy te is elsősorban ugye online felületen tartod itt az okosítást. Ez szerinted minek köszönhető, hogy ennyire átállt fel mindenki az online világra? Régen ugye inkább táborokat szerveztek, sokkal több volt a személyes kontakt. Szerinted elsősorban ez minek köszönhető?
4: Hát bevallom őszintén, ugye mivel én kinn élek Szicíliában, nekem más esélyem nagyon nem volt, hogy minden nap tudjam velük tartani a kapcsolatot. Még mielőtt ugye kiköltöztünk, azért ugye én is ugye próbáltam minél emberközelibb kontaktokat létrehozni, de így számomra ugye az online felület maradt. Abból a szempontból jónak tartom, hogy rugalmasabb. Tehát ahogyan az edzéseket is kiszoktam írni a lányoknak, ugye nem az van, hogy csak akkor tudják elvégezni, amikor én online vagyok, hanem visszanézhető az edzés, és nem egy meghatározott időintervallumig, hanem folyamatosan ezek az edzések fent vannak. Tehát, hogyha például az az edzés pont azon a napon nem tetszik nekik, akkor tudnak választani egy másik edzést a YouTube-nak ebből a kis videótárából.
3: És ezek ilyen sablonedzése, vagy próbál személyre szabottan, és hogyha valaki felkeres ezzel, vagy hogy néz ki ez nálam?
4: Ez hát szépen fokozatosan alakult ez ki nálam. Ugye először az egészséges életmód jött be az életemben, ugye elvégeztem az életmód tanácsadó iskolát, és akkor utána a csoportos fitness instruktor, és ugye minél többen ajánlottak így, és egyre jobban korosztály szerint tágult ez a kis csapat, és akkor megkerestek kismamák, mivel 7 évig óvónéni voltam a honvédség előtt, ezért a gyerekek is nagyon közel állnak hozzám, úgyhogy a gyermekfitnesst is elvégeztem, aztán jöttek a nyugdíjas korosztályúak is, úgyhogy a senior tréninget is elvégeztem, úgyhogy ez szépen így bővült hónapról évről évre.
3: Akkor mint egy ilyen kirakósnál, egy játéknál 0-tól 99 éves korig, az már abszolút
4: próbálok mindenkinek igen megfelelni, és mindenkinek próbálok segíteni.
3: És mit veszel észre, mi a tendencia? Tehát nagyjából melyik korosztály az, ahol a legvastagabb ez a szeret, vagy nagyjából lehet mondani, hogy össze-vissza van, vagy azért ki tudsz emelni egy korosztályt ilyen 10 éves intervallumban, amire azt mondod, hogy nőjük, akik inkább a leginkább szeretnének.
4: Igen, a 35-től 50-ig, de inkább a 40 és 50 közötti. Tehát én is azt gondoltam, hogy inkább az én korosztályom, amikor ugye elkezdtem, és nem inkább az idősebb korosztály az, aki inkább 20 felém. Sajnos úgy veszem észre, hogy a mostani 20-as éveiben járó fiataloknak vagy nincs idejük, vagy nem lehet őket annyira motiválni, nekik más a fontos még, mint az egészség és a mozgás.
3: Mondjuk én náluk azt láttam, hogy mint a két végret lenne, tehát valaki vagy nagyon túltolja már nagyon fiatalon, vagy nagyon rámegy erre a body positivity, igen, nagyon fogadjuk el magunkat, tehát ilyen semleges köztes útvonalat nagyon ritkán látok, hanem vagy ez a véglet, vagy az a véglet így a fiataloknál. És ugye te foglalkozó mozgással, étkezéssel is, nagyjából ugye ez mindig ilyen örök dilemma, meg kérdés szokott lenni, szerinted így, ha arányosítani kellene, akkor mennyire fontos az étkezés kontra a mozgás?
4: Én azt vallom, hogy 80% étkezés és 20% mozgás. Ugyanállam úgy van, hogyha megkeresnek, ugye mindig az az első szó, hogy fogyókúra, diéta. Ezt el szoktam mondani, hogy én ebben nem tudok segíteni, benne van a szóban is, hogy ez egy kúra, tehát az egy időszakra szól. Én egy életmódot tudok felajánlani, amit megváltoztatnak, ugye az egy egész életre szól, és ebben ugye tudok segíteni, van egy ilyen kis receptáram, ahol a napi 5 étkezés le van bontva, album szerint, és itt látják képen is elkészítve, a hozzávalók fel vannak tüntetve, és hogy hogyan kell elkészíteni, és ez mind próbáltam úgy összeállítani, hogy családbarát legyen, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nincs idejük, ugye, tehát hogyha edzenek, akkor nincs idő főzni, vagy ha főznek, akkor nincs idő edzeni, tehát ezt próbáltam ilyen családbarátként összeállítani, hogy tényleg ilyen 20-30 perc alatt elkészülnek, és tényleg az egész család tudja fogyasztani, tehát nem az van, hogy csak anya, és akkor utána még a gyereknek külön kell főzni, meg apának.
3: És ugye elég sok recept is van fent a honlapodon, ezt saját kútfölből jött az összes, vagy volt valaki szakember, aki segített ebbe, vagy ez hogy alakult ki?
4: Hát bevallom őszintén, amikor ugye elkezdtem az életmódváltást 2019-ben, ezt mind saját magamon tapasztaltam ki, tehát én, ha úgy kezded, hogy órákat töltöttem a boltba, kalóriákat számoltam, hogy most akkor mit, hogyan kéne, hogy kalóriadeficitbe is kerüljek meg, hogy egészséges is legyen, és akkor ezeket is szépen gyűltek a telefonomra, és akkor utána, amikor már elvégeztem ugye az iskolát, ugye minél több tudást szedtem magamra, és amikor gondoltam, hogy akkor ezt meg szeretném osztani a sorstársaimmal, akkor létrehoztam egy ilyen kis csoportot, és akkor ott meg tudom osztani velük.
3: És ezzel a nagyon számlálgatós felfogása, mi a véleményed? Valaki azt mondja, azért nem kell itt nagyon gramra kimérni, ugye te azért a katonai múltadból is hozod ezt a precizitás meg pontosságot. Te ezzel a kérdéssel hogy állsz, hogy mennyire fontos az, hogy valami 800 kalória, akkor az nem 800, meg nem 799.
4: Hát én bevallom őszintén, soha nem táplálkoztam úgy, hogy mértem azt, hogy hány gram szénhidrát, hány gram fehér fogyasztok, hanem nekem ez a napi 5 étkezés vált be, és én ezt is vallom, hogy ez abból a szempontból nagyon jó, hogy a szervezetet folyamatosan érzi azt, hogy mindig kap, most idézőjelben mondom, üzemanyagot, tehát nem az van, hogy napi egyszer, és akkor éhezik a szervezeted, és vissza kell tartani, hanem itt ugye érzi, hogy folyamatosan üzemanyagot kap, így ugye beindul a fogyás, és ugye nem tart vissza a szervezeted. Persze emellett ugye nem mindegy, hogy eteted, vagy táplálod a szervezeted, úgyhogy ezt nagyon kiszoktam hangsúlyozni, és hát azért a kalóriákra azért oda kell figyelni, tehát ebbe is el szoktam mondani a lányoknak, hogy amikor vásárolnak, hogy a kalóriatáblát nézzék meg, az összetételt, szénhidrát, cukor, nem mindig az a jó, amiben rá van írva, hogy hozzáadott cukor nélkül, mert ott azért a szénhidrátoknál azért látszik, hogy másban hozzátolják a plusz adalékanyagot, úgyhogy olyan albumot is létrehoztam amúgy, amiben fel vannak tüntetve a termékek, hogy mik azok, amiket célszerűen vásároljanak a boltba, ami elősegíti azt, hogy kalóriadeficitbe kerüljenek, de nagyon sok mindent, például amikor ilyen uzsonnákat szoktam föltenni, azt én magam készítem el, tehát nem készterméket vásárolok, hanem annak a híve vagyok, hogy az a jó, amit saját magunk készítünk el. Ilyenekhez akkor nyújunk, hogyha tényleg időszűkében vagyunk, és igen, uzsonnára valamit mégis be kell vinni.
3: Egyre több azért a táplálékkiegészítő, a fogyasztás előgerjesztő szerek, különböző tabletta vagy bármiféle formában, ezekről mi a véleményed?
4: Hát én nem vagyok ennek a hív, én ugye az egészség mellett vagyok, és én úgy gondolom, hogy ez nem az egészségünket szolgálja, plusz ahogyan az előbb is beszéltük, ez nem egy életre szól, tehát ez időszakra, és utána, hogyha leállsz vele, akkor utána lehet, hogy nem csak abba a testsúlyba térsz vissza, amiből indultál, nem lehet, hogy több, a duplája jön vissza, úgyhogy soha nem voltam a híve ezeknek a gyors dolgoknak, szerintem amit gyorsan érünk el, az nem is tart hosszú ideig. Szerintem sokkal jobb, hogyha szépen fokozatosan építed fel ezt a változást az életedbe, és tényleg az akkor egy életen át kitart, és tényleg napi rendeddé válik az, hogy igen, tudatos vásárlóvá alakulját, vagy tényleg minden nap mozogjál. De ugye ez nem egyik napról a másikra történik, tehát a nagybetűs türelem az mindenkinél kell, hogy meglegyen.
3: És azért mondtad is, hogy a házi alapanyagokat részesíted elő, de most ha valaki a 8. kerületben egy panellakás 6. emeletén lakik, ott azért ezt elég nehéz eszközölni. Nekik például mit tudsz javasolni?
4: Én sem családi házban élek, hanem az a tudatos vásárló alatt azt értem, hogy most nem folyamatosan bio dolgokat vásárolom, meg nagyon sokan azt mondják, ugye, hogy drága egészségesen élni. Én úgy gondolom, hogyha tudatosan megválogatod azt, hogy igen, tényleg, amit mondtam az előbb, hogy nem eteted, hanem táplálod a szervezetedet, akkor ez hosszú távon sokkal kifizetődőbb.
3: A hétköznapi életben, ha már arról beszéltünk, van bármilyen kis apróság, amit szerinted bele kéne, hogy így leszünk a napunkban, hogy tényleg vegyük le az anyagi dolgokat, hogy edzőterem, bármi ilyesmi. Neked vannak ilyen apró kis praktikáid, amire azt mondod, hogy sikerülne, mit tudom én, például a Lakatos Peti volt már itt nálam többször, és ő mondja, hogy ő azt szereti például a legjobban, hogy úgy kezdi valaki, hogy el kell mennem valóban kocsival, akkor arra parkolok egy kilométerre, vagy fél kilométerre, és akkor odáig elsétálok, és nem a bejáratnál állok meg. Neked vannak ilyen apróság, akár egy táplálkozásba, akár mozgásba?
4: Igen, amúgy szoktam tanácsolni itt is, például van a csoportomban egy hölgy, aki vonattal jár dolgozni, hogy egy megálló előbb leszáll, és akkor gyalogol. Természetesen nincs a két település között olyan nagy távolság, de ő például, amikor nem tud edzeni aznap, amikor, tehát hogy minden nap nem tud edzeni, akkor ez a kiegészítő edzése a pihenő napon, hogy akkor ő így a sétát beleviszi. Vagy például nem járművel mennek dolgozni, hanem felpattannak a biciklire, úgyhogy szoktam ilyeneket tanácsolni, igen. Tehát, hogy amikor nincsen edzésnap, akkor is a pihenő napokon ezzel még ki tudják egészíteni, hogy aznap is meglegyen egy kicsit a mozgás, hogy érezze a szervezet a gondoskodást.
3: Hát a MÁV-ot is már még lehet így előbb oda is érni, mint ha rajta maradt volna a vonaton.
4: Bizony.
3: És ha már ilyen hétköznapi dolgok, bármiféle ilyen sztereotípia van, amit így tudnám mondani, gondolok itt például arra, hogy én, amit a legjobban észre szoktam venni, hogy ha valaki azt mondja, hogy gyümölcsöt eszik, akkor ez nem hízó, lehetek belőle bármennyit is, akkor például tudjuk, hogy benne a rengeteg gyümölcs, cukor és a többi. Neked vannak ilyenek, amit például most valaki fellelkesedik és el akar kezdeni egészségesebben élni? Vannak ilyen 1-2-3 kezdő lépések, amit tudsz javasolni, igen, például ugye, étkezésnél?
4: Amikor ugye megkeresnek, akkor ugye egy ilyen tanácsadással indul az egész kis életmódváltásunk, és itt el szoktam mondani, hogy mit, mikor fogyasszunk. Tehát én soha nem tiltok meg semmilyen ételt, hogy fogyasszanak, itt mindenkire személyre szabottan próbálom, mert én úgy gondolom, hogy ha csinálok egy étrendet, és ő azt nem szereti, akkor azt nem fogja tudni szívből, meg tényleg az a fontos, hogy ő szeresse azt, amit eszik, meg szeresse az edzést is. Tehát mint az étkezésben, mint az edzésben személyre szabottan küldöm ki az edzést is, és mondom el azt, hogy mi lenne a jó számára. Volt már olyan, hogy külföldön élt egy, vagyis hát még mindig él a volt osztálytársnőm, vele online vásároltam be, úgyhogy tényleg mindenben is próbálok segíteni, és így a tanácsadásnál el szoktam mondani, hogy ebédnél fontos az, hogy meleg ételt fogyasszanak, az okostányért hogy betartsák, hogy az adag, hogy a tányér fele zöldség legyen, negyede lassan felszívódó szénhidrát, tehát az sem mindegy, hogy milyen szénhidrátot fogyasztunk, bulgur, kuszkusz, kinoa, édesburgonya, ugye ezek minden hosszan szívódnak föl, és ugye nem leszünk hamar éhesek tőle, és ugye, ami nagyon fontos, hogy nem leszünk álmosak, tehát megmarad a vitalitás, nem az, hogy kómába esünk, hogy úristen, ebédeltünk, és ugye a másik negyed a tányérnak a fehérje. Reggelire nagyon észrevettem azt, hogy nagyon sokan kihagyják a reggelit, hogy ugye sietnek a munkahelyükre. Itt is azt szoktam ajánlani, hogy akkor előző nap már készítsék elő például egy ilyen kis séket, vagy csiamagos pudingot, annak pont egy éjszaka kell, hogy elkészüljön, és akkor azt már bedobja a táskába, és akkor a munka előtt, vagy akár egy vonaton el tudja fogyasztani. És igen, amit mondta, a gyümölcsöt is inkább 10 óraira szoktam ajánlani, pontosan a cukortartalma miatt, hiszen teljesen másképpen ebénztjük már délután, és nagyon sokan ugye belásnak abba, hogy csak gyümölcsöt ettem vacsorára, miért hízok? Hát igen, pontosan a cukortartalma miatt. A vacsoránál is sokan mondják azt, hogy késő van, már nem esznek, nem szabad ilyen hosszú ideig éheztetned a szervezetedet, mert ugye nagyon sokára jön az, hogy reggel van, és újra táplálékhoz tud nyúlni.
3: Akkor te például az időablakos diéta ellen is mész, mert azért egyre inkább elterjedtebb, és annak ugye picit az a lényege is, hogy mondjuk 8 órán át eszel, és 16 órán át nem eszel. Ezzel például mit gondolsz? Mert azért eléggé meg tudja osztani a szakembereket.
4: Én bevallom őszintén, semmi ellen nem vagyok. Én senkire nem kényszerítek rá semmit. Meg szoktam mondani, hogy nekem ez a napi 5 étkezés az elvem, ez a, ami alapján a lányok, hogyha ezt így betartják, azért a heti 1 kiló a mozgással kiegészítve azért le szokott menni, úgyhogy nincsenek egyéb betegségek, hormonális betegségekre gondolok például. De én úgy gondolom, hogyha például neki az vált be, akkor is tudok neki segíteni abban, hogy milyen minőségű ételeket fogyasszon. Tehát, hogyha tényleg úgy akar táplálkozni, olyan időintervallum szerint, ahogy az le van írva, de végülis nem mindegy, hogy mit fogyaszt, akkor ebbe próbálok segíteni, vagy ha csak a mozgásba tudok segíteni, akkor már abba is hozzá tudtam tenni ahhoz, hogy egy kicsit egészségesebb életmódot éljen.
3: És azért sokan reggelre csak tényleg egy kávét, vagy energiát, vagy valamiféle koffeinos italt dobnak be, és semmi táplálékot nem.
4: Igen.
3: Mellé erről mi a véleményed?
4: Hát ugye miért is várjuk azt, hogy a szervezetünk adjon energiát korán reggel, hogyha mi nem adunk neki üzemanyagot, és igen, ez a napunknak azért a 35-40%-át teszi ki egy reggeli, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy igenis megadjuk a kezdőlökést a szervezetnek, hogy tudjon teljesíteni.
3: És a kávét azt teljesen eldobnánk, vagy lehet, csak akkor valami táplálékot vegyünk mellé?
4: Hát én bevallom őszintén, én nem kávézom, de soha senkit nem kértem azt, hogy most ne fogyassza. Tehát nem egészséges, de hát ha most nem tud róla lejönni, én nem fogom most azt mondani, hogy na most emiatt nem foglalkozok veled, hanem tényleg próbálok mindent ott segíteni, ahol tényleg személyre szabottan. Tehát ha most szeretné azt, hogy kávézni akar, akkor kávézzon.
3: És térjünk át picit a hegymászásra, mert azért ugye a Kilimandzsárót és az Ararát hegyet is ugye meg tudtad mászni, amihez ugye gratulálunk is.
4: Köszönöm.
3: Másrésztről, hogy zajlik a felkészülés, mennyi a felkészülési idő, erről így mit tudnál elmondani?
4: Bevallom őszintén, először ugye ezekkel a túrákkal a katonai túlélőversenynél találkoztam, amit annó 2019-ben női párosba meg is nyertem a katonatársnőmmel, és itt 3 napig voltunk kint a szabad ég alatt, itt volt az, hogy először a szabad ég alatt voltam, tehát soha sátrazni nem sátraztam előtte, úgyhogy itt teljesen kiléptem a komfortzónámból, és akkor jött az, hogy sikerült kiköltöznünk Szicíliába, ugye biztosan hallottál te is az Etnáról, hogy ugye ez egy aktív vulkán, és az volt az első vulkán, amit megmásztunk, viszont itt sem úgy történik a dolog, hogy most gondolsz egyet, és akkor én most fölmegyek az Etna tetejére. Itt is külön engedély kell, hiszen ugye egy aktív vulkáról van szó, hogy fölmehessünk. Júniusra terveztük, hát augusztus lett belőle, mert ugye nagyon-nagyon aktív mostanában a vulkán, és ugye ki kellett kérni az engedélyt, hogy igenis azon a szakaszon, hogy lássuk a kürtöt, hogy oda tényleg föl lehet menni.
3: És ott maga a várólista milyen egyébként? Tehát, hogyha a vulkán engedte volna, akkor mennyit kellett volna várni?
4: Hát úgy várólista nincsen, a vulkán, vagyis az Etnánál nem volt, hogy most így regisztrálni kellett volna, vagy ilyesmi, hanem...
3: Ez mindig... a természeti adottság engedi, akkor mehetsz.
4: Igen. Ugye ott folyamatosan mérik a műszerekkel az Etna aktivitását, és akkor, amikor a csoportvezetőnkkel folyamatosan tartottuk a kontaktot, és akkor, amikor ő írt, hogy lehet menni, akkor mentünk, és fogtuk a batyút. És hát igen, ott volt először az, amikor így 2800 méternél találkozott a szervezetem azzal, hogy kevesebb az oxigén, és olyan gondolatok foglalkoztattak, ugye másnap például hány ingere van, erőtlen lesz, szédül, hányás jön létre, Nekem pedig olyanok jutottak eszembe, hogy például anyáik miért a Reni nevet adták nekem, úgyhogy meg próbáltunk így beszélgetni, és tőle nem találtad a szavakat. És akkor olyan nagy élményt adott így az Etna, hogy az Etna után a Kilimandzsárót másztam meg, és az Ararátot. Ez 2024-ben volt, a Kilimandzsáró 2024 januárjában, és 2024 nyarán az Ararát. Itt, amire nagyon büszke voltam, hogy első nő voltam, magyar nő, amit regisztráltak is, aki fönn volt a hegyen abban az évben, úgyhogy ez még nagyobb büszkeséggel töltött el, és akkor az idén viszont a Teide volt az, ami, tehát így a vulkánok felé megy az érdeklődés, hogy ezeket mászom. A felkészülés, amit kérdeztél, ugye, ahogy mondtam, ugye nem egyik napról a másikra történik, ugye nekem minden napom része a mozgás, ugye így, hogy edző vagyok, és hát ilyenkor ugye sokkal jobban rámegyek az állóképességes edzésekre, tehát kiegészítem az edzéseimet, amiket tartok a lányoknak online, még hogy akkor kardió, vagy futás meredek hegyeken, úgyhogy ezzel próbálom kiegészíteni, és úgy gondolom, hogy mint edző ezzel még nagyobb példát tudok mutatni, tehát egy kézzel fogható, hogy hogyan is legyünk kitartóak, és hogyan osszuk be az energiánkat, hogy igenis ilyen hegyeket, vulkánokat meg tudjunk mászni.
3: De azért neked a katonai múltid is adott, gondolom, egy elég magas padlót, nem, amiről azért könnyebb volt elindulnia a felkészülés útján, nem? Tehát azért, ha nem lett volna a katonai múltad, akkor gondolom jóval nehezebb lett volna ezt fizikailag meglépni.
4: Hát bevallom őszintén, ugye egy alap kondit igényel, de most ne azt képzeld, hogy most folyamatosan tényleg edzeni kell, hogy te most mész a hegyre. Én azt gondolom, hogy tényleg a rendszeresség, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha tényleg így a hetente 3-4-szer edzel, akkor ez nem lesz probléma. Főképpen én úgy gondolom, a fejben kell eldönteni mindent, hogy te ezt igenis mennyire akarod, és mennyire hiszel magadban, hogy innen is fel tudsz oda mászni, és hogy mennyire tudsz alkalmazkodni az ottani olyan helyzetekhez, amikre például nem tudsz felkészülni arra, hogy például nem olyan az időjárás, vagy például éjszaka meglátogat a medve a sátradnál, és akkor ilyeneket hogy reagálsz rá. De. És a táplálkozásnál nagyon oda kell figyelni, hogy a mászás előtt mit fogyasztasz, mászás közben, hogy mivel pótolod a kalóriát, hogy ugye legyen energiád, meg mászás után is, tehát plusz a folyadékpótlás, ami tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos.
3: A táplálkozás tekintetében mi az, ami a legfontosabb? Inkább a kalóriabevitel, a szénhidrát, vagy mi az, amit kimondottan nézni kell, hogy ne ennek muszáj meglennie minden?
4: Hát, amint mondtam neked, ugye a lassan felszívódó szénhidrát, tehát az nagyon fontos, hogy hosszan kitartson, és mászás közben főképpen ilyen magvakat szoktam vinni, tehát hogy zsíros legyen a mogyoró, dió, mandula, kesudió, aszalgyümölcsök, ugye, hogy cukros legyen, és hát ezek az energiaszeletek, tehát amit ugye mászás közben kényelmesen tudsz fogyasztani, vannak ezek az energiazselék, izotóniás italok, ugye, amivel tudod pótolni az ásványanyagokat is a szervezetednek. És ugye mászás előtt viszont rendesen reggeli, ami ugye fehérjedús legyen, szénhidrátban gazdag, és igen, ami ugye, ahogy mondtam az előbb is, hogy tényleg táplálja a szervezetedet, és energiához tud jutni ahhoz, hogy tényleg te tudjál úgy teljesíteni, ahogy kell, hiszen ugye a hegyen nem lehet időzni, ott ugye időablakok vannak, hogy igenis fel kell érned az adott táborba, mert hogyha időn túlmész, akkor vagy nem engednek tovább, vagy akkor olyan dolgok történhetnek, ami tényleg az egészségedet, az életedet veszélyeztetheti.
3: Ha valaki teljesen kezdő, és mondjuk a legnagyobb magassága egy 4 fokú létre volt a nappaliba, akkor nekik mit tudsz kezdésnek javasolni? Tehát mi az a kezdő táv, kezdő magasság, amin érdemesebb, mert azért itt sokszor már egy 1-2000 szintes magasság is nagyon meg tudja terhelni a légzés meg a tüdőnket, tehát így egy teljesen kezdőnek mit tudsz javasolni?
4: Hát, ahogy mondtam neked, ugye a fokozatosság nagyon fontos, én sem ugye az Etnával kezdtem, hanem ugye Magyarországon itt a hegyekben sokszor kirándultam, és ugye emellett ugye az edzés is hozzásegít ahhoz, hogy ugye nagyon jó állóképességed legyen, és igen, fokozatosság betartás. Ugye nekem is az Etna volt ugye az első, ami ugye 3000 fölötti, aztán jött a Kilimandzsáró, az majdnem már 6000 méter, az Ararát is, és tényleg az, hogy ne akarjunk hirtelen nagyot álmodni, hanem tényleg a legeslegfontosabb legyen a testi épséged, az életed, az Araratot például mi másodjára tudtuk csak megmászni, hiszen akkora hó esett le októberben, amit ugye nem is gondoltak volna, hogy akkora hó lesz, hogy hiába volt ott előttünk a csúcs, sajnos be kellett látni, hogy minket várnak haza, és igen, a hegy, a vulkán az ott marad, és majd akkor visszajövünk, de tényleg fontosabb az, hogy egybe lejöjjünk.
3: És így hegymászói szemmel még van bármi csúcs, vagy van bármi célkitűzés, amit szeretnél elérni, vagy mik így a távlati tervek, vagy nem is olyan távlati terveid?
4: Hát bevallom őszintén, hogy vannak, de tényleg két lábbal a földön járok, és már szerveztem annói táborokat Szicíliába, lányoknak mozgástáborokat, és remélem, hogy egyszer majd el tudunk menni úgy, hogy hegymászás vonalába is, hogy tartsanak velem, aki érez magába kellő bátorságot és erőt, hogy ezt így végre hajtsuk együtt, és tényleg átéljük ezt az élményt is, nem csak azt, hogy igen, tengerparton vagyunk, és ott edzünk, és egy adott országnak a adottságait megtapasztaljuk, hanem igenis egy hegyen azért kilépsz a komfortzónádból, és ott tényleg megismered magadat, hogy mikre is vagy képes.
3: Viszont a rádió hallgatóktól elköszönünk, a beszélgetést a YouTube-on fogjuk még folytatni, úgyhogy valakit érdekel, akkor Sportpubbal, de az YouTube csatornán tudja hallgatni a folytatást, viszont a rádió hallgatóktól elköszönünk most. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Na és akkor viszont a YouTube formációban semmi változás nem történik, nem forog tovább a kamera. Ugye itt a rádiós műsorblokkunk letelt, de beszéljünk még egy kicsit a vállalkozásodról. Ugye Fitrencsi néven vagy ismert nagyon sokaknak. Hogy jött ez az indítatás? Tehát mi volt a kezdőlökés, amivel te úgy érezted, hogy el kell, hogy indítsd ezt a vállalkozást?
4: Én nagyon szerettem volna átadni ezt a tudást vagy tapasztalatot, amit magamra szedtem, hiszen én is nagyon sokszor neki lendültem annak, hogy leszeretnék fogyni. Volt, amikor sikerült is, de kb. Úgy, hogy a falat kapartam az éhségtől, vagy nem láttam örömömet a mozgásba, és úgy gondoltam, hogy eléggé hiteles vagyok ahhoz, hogy igen, ezt át tudjam adni, és nagyon sokan szerencsére azt a visszajelzést adják, hogy még ha nem is vagyok ott velük testileg, annyira átmegy minden így a kamerán keresztül, és tényleg, hogy én is ott fáradok, én is ott szomjazok, amikor ők is, és tudom, hogy mikor kell például az edzés alatt is visszahozni a csapatot, hogy na most akkor még egy utolsó löketet beleadunk, és képesek vagytok rá, úgyhogy...
3: És a közvetlen környezetet, hogy tehát támogattak-e, vagy azért voltak kérdőjelek, mert azért sokaknál, így az online térnyerés mindig egy kérdőjel, hogy mennyire lesz a bevétel, hogy fog ez zajlani, hogy fog működni, tehát azért az első kezdeti lépések azért mindig nehezek tudnak lenni. Nálad ez egyrészt mennyire volt nehéz, másrészt meg így a közeli, szűk, baráti, családi köröd, ez hogy fogadta?
4: Hát ugye nekem sem jött könnyen ez a dolog, tehát nem is voltam türelmetlen, én ezt 2019-ben álmodtam meg, és mondhatom azt, hogy most 2025-re ért be a gyümölcs, és tényleg most van az, hogy azt se tudom, hova kapkodjak, hogy most ide menni, oda menni, mert olyan sok felkérés van, hál' Istennek, edzésre is hívnak, akkor közös főzésre, akkor elindultak a táborok is, úgyhogy... Igen, nem jött könnyen, de én úgy gondolom, hogy pont emiatt tudom értékelni, és pont emiatt hiteles, hogy nem az van, hogy hirtelen robbantam be, és van nem tudom hány milliós követőm. Én nem arra törekedtem soha, hogy rengeteg követőm legyen, vagy a csoportomba több százal legyenek. Nekem az a fontos, hogy mindenkit, hát személyesen, ha nem is, de hogy mindenkiről tudjam, hogy mi a problémája, miben tudok neki segíteni, tudjam a nevét, és tényleg megvan így a személyes kontakt, így bármikor rámírhatnak, felhívhatnak, és ők azt mondják meg én is, hogy ez a második család, ami szerintem ez a legfontosabb, hogy tényleg amikor én hazajövök Magyarországra, keresik a kontaktot, hogy mikor tudnak velem összefutni, és tényleg követnek, bármilyen tábor van, bármilyen rendezvény, hogy ott legyenek.
3: És egyébként bármilyen betegséggel élőek felkereshetnek téged? Hát akár cukorbetegség, laktóz, gluténérzékenyek, bárkinek tudsz speciális étrendet kialakítani?
4: Hát én azt szoktam mondani, hogy nem vagyok orvos, de ha kipróbálja, akkor fogja érezni a változást. Például volt egy olyan hölgy a csoportomban, akinek petefészek cisztája volt, áttért ugye erre az életmódra, semmiféle különleges pirulát nem ajánlottam, mert én sem használok ilyeneket, meg hogy bejött az életébe a mozgás, és visszament az orvoshoz, nem is tudom, 2,5 hónap után, és az orvos így az ultrahangon mondta, hogy mit csinált, tehát, hogy nem látja. Volt, aki epekővel keresett meg, akkor vannak lombik programosok, hogy ugye ott x kiló után ugye nem kezdik el a programot, le kell fogyni, úgyhogy már vannak lombik babáim is, úgyhogy igen, ezek így nagy nagy-nagy örömmel okoznak számomra, hogy tényleg így tudok segíteni, és igen, nagyon jó, hogy olyanoknak is tudok segíteni, akik azt szeretnék látni, hogy lefogytak, hogy csinosak, hogy azt látják a tükörben, amit szeretnek, de szerintem annál jobb nincsen, mint hogyha visszakapod az egészséged, vagy tényleg születik egy kis babád.
3: Mekkora ez a közösség nagyjából?
4: Hát ugye a social media felületeken nagyon sok így a követőm, nagyon sokan követnek, de így a privát csoportban ugye mennek a receptek, meg az edzések, ott azért sokkal kevesebb. Tehát ugye vannak nagyon sokan kíváncsiak, de még sokan vannak úgy, hogy nem merik fölvállalni, hogy változni szeretnének. Nehezen nyitnak manapság az emberek, és ami viszont nagyon jó így a csoporton, vagy tényleg bármit nyugodtan leírhatnak, amiből ugye a többiek is tanulnak, hiszen úgy gondolom, hogy én csak egy mankó vagyok számukra. Természetesen mondhatják, hogy nekem könnyű, mert én lefogytam, ugye minden napom része a mozgás, de ha már saját sorstársától hallja ugyanazt, hogy igen, ezt én is meg tudtam csinálni, vagy ezt én is megcsináltam, ezt az ételt, és nagyon finom, akkor már, hogyha két oldalról hallja, akkor egy támogatást, egy motivációt indít el benne, hogy nátok, én is már megmutattam, hogy én is meg tudom csinálni azt az edzést, meg tényleg azt, hogy érzi, hogy valahova tartozik, és hogy húzza a csapat. Nincs egyedül.
3: Facebookon is, nem minden fel lehet téged keresni, hogy hol lett?
4: Mindenhol. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Meg hát ugye van a honlapom is, a fitrenci.com, www.fitrenci.com.
3: És egy előfizetés után kapnak konkrét étrendet, vagy ha valaki előfizet, akkor mi az a konkrét csomag, amit megkap vele?
4: Hát igen, ez az, amiben különbözök a többi edzőtől, én ezt ingyen csinálom. Tehát nálam nincsenek előfizetői csomagok, nálam nem kell semmilyen terméket megvásárolni, ezért sokan nem is hiszik el, hogy hatásos, mi vagy nem adom pénzem, mert mondják, hogy igen, néztem a honlapodat, de hol vannak a csomagok? Hát nincsen csomag, én ezt ingyen, és szerintem ennél hitelesebb nincsen, amikor tényleg nem az van, hogy azt érzik, hogy én ezen meg akarok gazdagodni, vagy bármit is próbálok így érvényesíteni, amiatt, hogy ők fizetnek.
3: És bármilyen közösségépítő jelleggel, ilyen személyes kontakt van tervben, hogy akár ilyen közös mozgás, közös hegymászás, amit például előbb említettél, így a közeljövőben van bármiféle ilyen törekvés?
4: Hát most augusztus 27-én indul a második szicíliai tábor, ahol ugye szerencsém van, hogy egy magyar hölgy, aki kínél 19 év, a férje olasz, és akkor például közös főzések lesznek edzések, strandolás is, tehát így össze lesz gyúrva, hogy legyen benne mozgás, egészséges életmód, meg a szicíliai dolce vita érzés, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg mindenféle reklám nélkül, hanem tényleg ajánlás alapján megtelt így a tábor. Most szervezem, hogy ugye nagyon sokan nem tudnak kijutni külföldre, ezért most belföldön is próbálom az első tábort megszervezni, az pont most van szervezés alatt, úgyhogy tényleg mindenkinek próbálok lehetőséget adni arra, hogy át tudja élni ezt a fajta életérzést, és tényleg tudjon velem találkozni, hogyha tényleg ez a szíve vágya. De például volt egy erdélyi lány, akinek nagyon nagy vágya volt az, hogy velem találkozhasson, és azt mondta, hogy hát ő úgy fog meghalni, hogy soha nem fog élőbe látni, és én fogtam magamat, és saját költségemmel lementünk, és tényleg kocsit béreltünk, mert ugye a kocsink a Szicíliában, és lementem Diósadra, és ott megtartottam az edzést, ott megkaptam a községnek a kis művelődési házát, és akkor ott összegyűlt a csoport, és akkor ott edzettünk. Úgyhogy tényleg mindent próbálok megvalósítani, amit így szeretnének.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. Kettőt lapozunk a naptárban, és 2025. július 14-ére ugrunk. Ezen a napon indult vissza a nemzetközi űrállomásról Kapu Tibor a Föld felé. Magyar idő szerint július 14-én délután vált le a Crew Dragon űrhajó Kapu Tiborékra hosszú út várt, közel egy napba telt, mire elérték a Földet. És ezen a napon a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Záruk Péter Farkas volt.
5: Záruk Péter Farkas, politológus, egyetemi docens. A Miskolci Egyetemen tanult és diplomázott, majd szerzett doktori fokozatot, jelenleg pedig ott tanít. Politológusként rendszeresen elemzi a belpolitikai folyamatokat. 20 évesen a Miép mellett jelent meg, Csurka István tanácsadója, a párthoz köthető Pannon Rádió műsorvezetője volt. Ma magát szabad magyar vitéznek, nemzeti konzervatívnak vallja. Feleségével közösen egy szállodát működtetnek Ausztriában.
6: Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy itt vagy.
7: Én is köszönöm a meghívást.
6: Az mit jelent benne? Van a névjegyedben is, amit itt összeállítottunk, hogy szabad magyar vitéz vagy.
7: Igen, ezt most nem tudom, valamelyik interjúban jött így elő, egy szövegkörnyezetben, és ahhoz kapcsolódott, hogy nem vagyok vazallus. Ha öndefinícióban megnézzük, hogy mi a szabad magyar vitéz, akkor jogállása tekintetében szabad, nem zsoldos, és egy földes úrnak sem vazallusa. Ez fontos, nemzeti ügyek mellett ott és addig harcol azokkal, akiket érdemesnek tart, és aki mellett fontos az ügy.
6: Ez egy poém, vagy ez az önképed?
7: Ez szerintem az önképem is, igen. Szóval ez úgy kiszaladt ebbe az interjúba, de az önképem is, igen.
6: Azt is hozzáteszed, hogy nemzeti vagy és konzervatív. Ez mondjuk így együtt egy szokásosan használt fordulat.
7: Igen, hát ez már a szocializációmból is következik. Tehát én ugye Marosvásárhelyen születtem, család egyik része egri, másik része erdélyi, és hát a magyarsághoz való kötődés az ugye egy kisebbségi sorsból jövő fiatal számára más, mint aki nem kisebbségi sorsból jött, és ez a nemzeti kötődés ebből adódóan sokkal erősebb, vagy az identifikációja az önképében, ez egy nagyon erős dolog. Az egész családunknál az volt, és a konzervatív az szintén a neveltetés, családi körülmény, rendszerváltozáshoz való viszony. Édesanyám nagyon nagy MDF-es volt, Karcagonak, kicsi 80-as évek végén lévő városkában elsők között volt az MDF-nek ilyen oszlopos tagja. Akkor még ugye talán még MDF sem volt, vagy éppen csak akkor volt, és a házunkba megfordult Lezsák Sanyi bácsi, Csurka István, közvetlenül a választások után Antal Józsefnek is bemutatott anyukám. Szóval hát ez az indítás, az mindenhol, mindenkinek.
6: És fontos. Magasba értek a szálak ezek szerint.
7: Mármint?
6: Hát Antal József a rendszerváltás után a miniszterelnök.
7: Ja,
6: Csurka
7: igen,
6: István
7: igen.
6: Az egyik legfontosabb szereplője az MDF-nek, amik ki nem rakják.
7: Igen, pontosabban Csurka Istvánnal akkor nem, bár találkoztam, de nem személyesen, az később volt már 92-ben, amikor a szó szerint személyes találkozónk megvolt. De igen, hát ez ebből adódott, ahogy a rendszerváltozás forogta magát, és az MDF oda került.
6: Politikus nem akartál lenni?
7: Nem.
6: Hogy ennyire közel kerültél ott nem. Tűzhöz gyerekként, nem. Vagy fiatalként?
7: Nem, soha. Ez, a politikusi lét az habitus lét is, vagyis kell legyen olyan indítatása az embernek, hogy akkor ő most vezessen, és küzdjön a hatalomért, és a többi, és a többi. Ezek nem voltak bennem, mert ugye politológiára kerültem 93-ban, jogra felvételiztem, egy ponttal lemaradtam, és akkor kerültem Miskolcra, akkor Pokol Béla volt a szociológia, és Balogh István a politológiának a vezetője, akkor indult osztatlan 5 éves képzésbe, és több mai elemző kollégával együtt végeztünk.
6: És tudjátok egymástról, hogy ki mennyit ér?
7: Igen, szerintem. Szerintem igen. Most az utóbbi jó néhány évben meg aztán végképp szerintem elvált az, hogy kiből lett elemző és politológus, vagy adott esetben akadémiai életet is választó, és ki az, aki hát egy kicsit beállt pártszolgálatba.
6: Az bűn? Vagy az már nem politológia?
7: Nem bűn, ez egyáltalán nem bűn, akkor, hogyha a szakmai feladatát úgy végzi az ember, hogy akkor is megmarad politológusnak, vagy megmarad elemzőnek, vagyis a hülyeségre nem bólogat.
6: De hát nem ezt igénylik a politikusok. Visszaigazolást várnak, nem ellentmondást.
7: Ez is habitus kérdése. Ez is habitus kérdése. Például, ha már szóba hozta Csurka Istvánt, akkor ő rettenetesen élvezte, hogy viszonylag szabad szájú módon elmondtam, hogy szerintem ez nem így, vagy nem úgy.
6: Élvezte és ment utána a maga útján, nem?
7: A legsúlyosabb esetben ment a maga útján, és az egybe a törést is jelentette, akkor
6: az
7: el is váltunk. Amikor a mi épp kampányban 2002-ben bejelentette egyszer csak elnökségi és a két fontos tanácsadó javaslata ellenére, hogy mielőtt még az első forduló meg lesz, azelőtt ne beszéljünk, ez volt az álláspont, ne beszéljünk a Fideszről, hanem maximalizáljuk a szavazatokat, és ehhez képest meg bejelentette mindenki ellenére, és az én írásos javaslatom ellenére is, hogy a Fidesz vissza fog lépni a második fordulóban. Oké, de akkor miért nem a második forduló után, vagy amikor az első forduló után jelentette be, akkor jön a második forduló. És hát ez egybe a vége is volt a miépnek, mert átpártolta az a fontos 1,5%, ami a miépnek a bejutáshoz kellett, az átpártolta Fideszet.
6: Te így utólag hogy látod, és akkor igazából itt nem is horgonyozni kell, de ha már ennyire mélyen beszélünk erről, akkor nem állom meg, hogy ne beszéljünk róla. Akkor a miépnek volt egy a bal oldalon, a liberális oldalon egy konkrétan nácinak ábrázolt felfogása. Te belülről mennyire láttad ezt megtámogatottnak, ezt az áramlatot?
7: Ezt nem lehet kivenni a rendszerváltozás kontextusából. És azt sem lehet kivenni, hogy Csurka István mit képviselt ebből. Ő az egész rendszerváltozásban azt képviselte, hogy olyan nincs, hogy egy diktatúrát működtető csapat levezényli a demokráciába való átmenetet, maguk mellé fogadva az ellenzéki és nemzeti kerekasztalnak a pártocskáit, mert akkor még nem volt társadalmilag megmérve, hogy ezek a pártok mit is tudnak.
6: Ugye MDF, SDS, és hát keresztény demokrata,
7: 24-en ültek, a Krassótól kezdve. Szóval ott még nem lehetett tudni, hogy ez micsoda, és az ő álláspontja az volt, hogy hát azért ez így azért nem jó. Tehát vagy...
6: Jó, de ebbe nem kell belekeverni sem a zsidókat, sem az élettér kifejezést, ami ugye nagyon erősen minősítette az ő munkásságának a végét.
7: Igen, ezt értem, csak hogyha megnézzük, hogy a rendszerváltozás átmenetét ki, hogyan, miként szervezte le, milyen csomópontok voltak, és milyen korán megjelent már az antiszemitizmus vád az egész MDF-fel kapcsolatban, már a Lakitelek másnapján a New York Times-ban egy kommentárban ott volt, akkor még nem internetvilágot élünk, hogy nagy ülekeznek Magyarországon a rendszerváltó antiszemiták. Ez őt indulatba hozta, és van egy másik dolog, ez nagyon képletesen, ugye ő drámaíró volt, és mindig ezt előhozta, kevésbé ismert. Párizs, Champs-Élysées, füstös kocsma, és a kocsma hátsó asztalánál ül öt albán. Akkor kérdezem én, van-e ebben a képben jelentősége, hogy öt albán ül ott? Ugye ő ezt a zsidóságra mondta, amikor felsorolta, hogy kiküldtek azoknál az asztaloknál, hogy Soros, Lauder, Kis János, és a többi, és a többi. Palmer, még nem amerikai nagykövet, és nem Pozsgaival ül le tárgyalni, nem Lezsák Sándorral, nem Csórival, még csak nem is a kisgazda kezdeményezésekkel, hanem kvázi egy füstös kocsmába Kis Jánossal, és aztán később Haraszti Miklós kapcsolódik. Szóval ő neki más volt ilyen értelemben ez a rendszerváltó képe, és emiatt viszont meg könnyen lehetett rá húzni, hogy antiszemita, mert hogy ezeket, amikor kiemelte, akkor nyilván beleütközött ebbe. Én értem, hogy ez ma már nem PC, értem, hogy miért van.
6: Ez akkor sem volt az. Hát
7: és a többi, és a többi.
6: Tudod jól.
7: Igen, persze, csak azt mondom, hogy az a történelemkép, amelyben ő a diktatúra folytatólagosságát a demokráciába el kellett viselje, ez kétségkívül ez volt az, ami radikalizált.
6: Oké, de hát ebben jól beleilleszthető volt egy újabb ellenség megjelölése, a zsidók. De téged ez hogy érintett tanácsadójaként?
7: Én nekem elsősorban országgyűlési munkám volt, és ez nem azt jelenti, hogy akkor kivonom magam ebből, vagy semmi közöm nincsen ehhez, de ezeket a magam ebből, vagy

0: néz, és értelmiségi zsidó barátja volt, akiknek az egyik részével nagyon megszakadt a kapcsolat, és tényleg oda-vissza csárdobálásba ment át, de a másik részével meg élete végéig jó kapcsolatot ápolt. Szóval ez mindig úgy jött le, hogy aki mélyen ismerte, az lehet, hogy azt mondta, hogy igen, van benne egy ilyen szalon antiszemitizmus és globalista nagytőke, karvajtőke, 30-as évek retorikájából átjövő népi nemzeti antiszemitizmus, de pont az nem igaz rá, amit Debreceni József mondott, hogy náci alapvetés. Csurka István nem volt náci alapvetés.
1: Eltelik, hát azóta eltelik. Hát az se 25 év.
0: Hát igen.
1: És ezt így hirtelen kiszámoltam.
0: Sok! Az kemény. Sok! Nem is kellett volna mond.
1: Te Miskolcon tanultál, ott diplomáztál, ott tanítasz, tehát ilyen fél lábbal miskolci lett.
0: Abszolút, persze. Hát
1: ezek a kérdések a diákjaiddal, nem tudom, megnézik-e, hogy ki tanítja őket. Ezek nem merülnek fel? Nem kérdeznek például csúcsáról?
0: De, hogyne. Hát most ugye 2 évvel ezelőtt összehoztunk egy kis kötetet róla, de kérdeznek. Nyilván azok kérdeznek, akiknek ez szakmailag kíváncsiságot okoz. Azért azt fogadjuk el pont ezért a 25 év miatt, hogy amikor bejönnek az egyetemre, nem tudják, hogy ki Tordján József, és nem tudják, hogy ki Csurka István.
1: Az nagyobb baj, mert legalább irodalom órán tanulhattak volna belőle valamit.
0: Na igen, csak azért mondom, hogy azért az időmúlás a hallgatók érdeklődésére is más módon hat. Akik mélyebben érdeklődnek, azoktól persze előjön, és kérdezősködnek, de hát mivel olyan dagonyázó mocsárban élünk a politika tekintetében, hogy bőven van aktualitás, ezért nyilván ez egy picit jobban érdekli őket.
1: Menjünk át mi is az aktualitásba? Egy kicsikét inkább? Menjünk. Az jutott eszembe, hogy ugye te Csurka pályafutásának a szárnyalásakor léptél mellé, és majdhogy nem a legvégéig elkísérted. Az utolsó egy-két szomorú évet már nem.
0: Attól hamarabb, mert 2002-ben pontosan amiatt, hogy ez egy ilyen nagy törést okozott, és nem is volt túl szép. Nem vele, igazából inkább az élettársával, a Papolci Gizellával volt összeszólalkozásom, de aztán ez helyreállt. 2006-ban Lezsák Sándor egy ilyen nagyon jó pofa lakiteleki 20 éves találkozót tartott, vagy 2007-ben. Én 2007-ben, és az volt a koncepció, hogy akkor egy egykori szekcióvezetőt, vagy levezető elnök mellé választott egy fiatalt, és nagy megtiszteltetésemre én voltam az egyik ilyen levezető elnök fiatal, Fekete Gyula bácsi mellett, Isten nyugtassa, és akkor hát ott persze felvonult mindenki, Orbán Viktor is ott volt, és hát ahogy lenni szokott, esti borozásnál azért összejöttünk, és hát akkor úgy átbeszéltünk mindent, és mondta, hogy figyelj a pályafutásomat, és hogy legjobb magyar tanítvány.
1: Na szép.
0: És szóval ez most vagy átok,
1: szóval
0: vagy
1: Csurka
0: áldás.
1: Legjobb magyar tanítvány, igen, a mai vendégünk. Hát...
0: Igen, szóval, de ezért kell a kontextust megnézni.
1: Igen. Nekem az jutott eszembe, és igazából az egészet ezért hoztam fel, hogy most végignézünk egy szárnyaló történetet, amit nagyon sokan Magyarország történelmének legjobb 15 évének tartanak. És pont te vagy az, aki azt láttatod, minthogyha valamiféle mentális és politikai zuhanásban lenne a Fidesz maga. Nem személyek, hanem maga a konglomerátum, ami működtette ezt a rendszert. És hát ilyet már láttál.
0: Kezdjük onnan, hogy 10-15 év legjobb év. Ezt a magyar társadalom, és én sem gondolom feltétlenül úgy, hogy a 10-15 legjobb év, és most nem 2010-től lévő 15 év, hanem az azt megelőző, amire mondtad, hogy a Csurka szárnyalásának az időszaka.
1: Én az elmúlt 15 évről beszélek. Vagy
0: az elmúlt 15
1: év. Hogy te ezt a kettőt össze tudod vetni, tehát egy szárnyaló politikai időszakot, és egy mélybe hullót, és egy szárnyalót, ami hát elindul valamerre. Ugye te magad

0: mondtad, hogy itt most azért vannak problémák.
1: Ja persze, hát hogyne, hát világos, de a politika az nem olyan, hogy akkor nincsenek, mindig vannak problémák. A kérdés az, hogy ki milyen módon áll a politika világához, és azért 2010-ben, ha megnézzük a Fidesznek a programját, ami volt akkor, és nagyon komolyan 2008-tól, de már 2007-től is ott a Szócska, Navracsics páros és a mögöttük lévő nagy stáb, azok a nagy mérések, amik tényleg mély rétegeibe vizsgálták meg a társadalmat, a magyar társadalmat, és rossznak gondolták azt a konszenzuális demokrácia modellt, ami kialakult addig, és hoztak egy programot. Azzal a programmal én mind a mai napig tudok azonosulni.
0: Csak nem valósult meg a nagy része.
1: Na hát. Vagy hogy melyik része valósult meg, és milyen arányban. És a leglényegesebb, a politikának mindig vannak melléktermékei. És a kérdés az, hogy képes-e a kormányzat fősodorban tartani ezeket, vagy a melléktermék, ami muszáj legyen. Tehát olyan nincsen, hogy nincs hiba, olyan nincsen, hogy nincs tévedés, hát hogy ne lenne, olyan nincs, hogy nincs véletlen, hát azért ellenébe is dolgozik az ellenzék a kormányzatnak. Szóval, hogyha a melléktermékek kezdik elfedni azt, hogy mi végre hát, akkor van baj. És én ezt tapasztaltam, hogy nagyjából 18-tól van egy olyan ütemvesztés, amely sok szempontból ezt a 2010-es programot egyre nehezebben tükrözi.
0: De nem hát látom 18 vissza. Óta viszont a társadalom többször visszaigazolta, hogy ő egyetért azzal az irányjal, ami felé megy a Fidesz. Tehát nem a kormányprogramot kérte viszont, vagy kérte számon, hanem igazából azt mondta, hogy én elhiszem neked, amit állítasz, tudod, mit folytasd?
1: Nem, ezt azért másképp látjuk. 2011-12-ben a Fidesz, bár 2010-ben csak a két választás között jött elő annak a kérdése, hogy alkotmányozó többséggel mit fog kezdeni. És akkor már azt mondta, hogy fogunk kezdeni. Azért kapjuk, és azért küzdöttünk, hogy ezt megkapjuk. De a magyar társadalom 2010-ben egy hosszú 20 évet váltott le, és ezt a konszenzuális demokrácia modellt váltotta le, és erre mondta azt, hogy ezt meg kellene valamilyen módon javítani. A Fidesz pedig úgy értelmezte a felhatalmazást, hogy nem, ezt tényleg le kell váltani. Vagyis nem a kormányzati szereplők leváltása és a pártok leváltása történt meg, két rendszerváltó párt kijött a parlamentből, két új, a Jobbik LMP bekerült, és ezzel együtt is a Fidesz kétharmadot tudott elérni, hanem azt mondta, hogy itt valami új rendszert kell építeni. Ez volt akkor eddig a konszenzuális modell, ami indult a nemzeti kerekasztaltól, ellenzéki kerekasztaltól, végigment azon, ami végigment, mindenki a maga narratívája szerint értelmezte, és bár a magyar társadalom azt hitte, hogy itt most valami nagy megjavítás, valami nagy demokrácia megjavítás fog elindulni. Most néztem meg...
0: Ebből csak a nagy lett igaz.
1: A nagy fülkeforradalom lett igaz. Most néztem meg, hogy mennyire jó szándékú volt mindenki. Tölgyesi Péter nyilatkozatai, Török Gábornak a nyilatkozatai, többek, amikor az alkotmányozás időszaka volt, és felvetették, hogy akkor már itt autoriter rendszer épül, már itt fasizmus van, már itt a legrosszabbat vizionálták, akkor szakmai értelemben nem volt még miért ezt vizionálni. És többen teljesen normálisan mondták, hogy igen, ezzel a többséggel élni kell. És volt is jó példa, mindig elmondom, a Stumpf István alkotmánybírói munkássága, vagy a Pacolai Péter alkotmánybírói munkássága, majd később a Velencei Bizottságbeli munkássága azt mutatja, hogy lehetett volna megjavítani ezt a demokráciát. De nem ez volt már akkor a lényeg, hanem az ideológikusságot egyre inkább leváltotta az identitás, és az identitás politikának van egy nagyon-nagyon veszélyes terepe, az, hogy annak az elsődleges identitás építő mozzanata a lojalitás. És amennyiben a lojalitás lesz az első, ami szervezi mind az államigazgatást, mind a körülöttem lévőket, mind a kabinetet, tehát minden tekintetben, és ez eljut a, mondjuk a klikken keresztül, hogy épp egy városba ki az iskolaigazgató, és annak is lojálisnak kell lennie, akkor itt már valami már nem a 2010-es parlamentben elmondott programhoz igazodik.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múlt idéző adását hallották, találkozunk legközelebb.

Tudjuk némán a lélegző fellegeket, de tudjuk, hogy mára, csak mára vettük.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér minden hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 96 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Hétnapos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, jelentette be a dél-amerikai ország elnöke. Az egy héttel ezelőtti kettős természeti csapásban a halottak száma csaknem 2300 és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget. Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten, szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik. A 28A villamos pedig az Új Köztemető Kozma utca és a Kada utca Maglódi út között nem jár karbantartás miatt. A Kada utca Maglódi út és az Új Köztemető között a 95-ös és a 195-ös autóbusszal utazhatnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca Ybl Miklós tér Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

jó. Mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból, anyagot boltol. Nincs a menedék, de van ami pótol, katta bióba, vagy katta biótól.

0: Jestem lecił konik marsemem.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Média piac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, csütörtök van, július 2-a, és hát a kis megkönnyebbülést hozó zivatarok után egy kicsikét kellemesebb napunk lesz talán, ha csak a hőmérsékletre gondolunk, remélem a többi szempontból eddig is kellemes napjaik voltak. A Fesztivál Szövetség problémáival kezdjük, illetve a Magyar Fesztivál szervezőkével is, ilyen módon mindannyiunkéval, akik közönségként részt veszünk ezeken a fesztiválokon. Azt mondják ugyanis, hogy nincs pénz, illetve hogyha lenne pénz, az a mi zsebünkben kellene, hogy legyen, mert egy kicsikét meg kéne emelni a jegyárakat. Azt viszont a közönség nem győzi, és ez egy ilyen róka fogta a csuka. Majd megpróbáljuk kipecázni a következőben Szigetvári Józseffel, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével.
2: Jó reggelt
1: kívánok! Mindig arról van szó, hogy a Sziget Fesztivál megmenekül, meg hogy a kapolcs rendben van. És akkor ezzel hajlamos az ember kipipálni azt így első hallásra, hogy a fesztiválok azok működnek, ez így rendben van. Ez a két nagy, ez mind két hatalmas vízfej tornyosul a magyar fesztiválipar fölött?
2: Nem gondolnám, hogy vízfejként tornyosulnak, egyszerűen arról van szó, hogy a magyar közgondolkodásban, hogyha ezt a szót kimondjuk, hogy fesztivál, akkor elsősorban két dolog jut az emberek eszébe, az egyik a Sziget és a művészetek völgye, a másik pedig a minden településen hétvégén megtartás kerülő spenót, zöldbab, eper, tök, uborka és nem tudom, mindenfajta ilyen fesztiválok, ahol egyébként délelőtt megáldják a tököt, utána főzőverseny van, délután a helyi csoportok lépnek fel, és este valami mulatos történet van.
1: Tényleg,
2: és a közgondolkodás ezt is fesztiválnak gondolja.
1: Mi hát magyar... így is hívják magukat.
2: Igen, hát így is. Mi a Magyar Fesztivál Szövetségben a 130 tagunkkal nem erről beszélünk. Mi kulturális, művészeti fesztiválokról beszélünk, akár lehet ez gasztrofesztivál is, de Budavári Várban megrendezésre kerülő Nemzetközi Borfesztivál, azt gondolom, hogy tartalmát is, kulturális tartalmát tekintve megkérdőjelezhetetlen. Olyan eseményről, amelyet a Mit nevezünk fesztiválnak című mondattal ki lehet fejezni, akik képesek voltak kitölteni a Magyar Fesztivál Szövetség által létrehozott regisztrációs programban a fesztiváljukról szóló statisztikai adatlapot, és legfontosabb küldetésük az, amit ön is említett, hogy a közönség, ez éves szinten 2,5-3 millió emberről beszélünk, akik egyébként az adott településen lokálisan identitást, életminőséget, viselkedéskultúrát, ízlést, a jövőt formálják generációról generációra, és nagyon sok önkéntessel és fiatallal és ilyen szervezős tábor rendelkeznek, tehát nem profitorientáltak, viszont az őrségben a Szerek és Sporták fesztiváljától kezdve el tudunk jutni egészen a Szárszalombattai Summer Festig, vagy a budavári palotában megrendezésre kerülő borfesztiválig, és még azt gondolom, hogy akár az Őrségfesztiválnál is beszélhetünk adott esetben turisztikai értékről, hiszen egy 300 fős faluból, hogyha megjelenik 5000 ember, azért akkor az matematikát tekintve az egy nagyon jelentős
1: turisztikai történet. Viszont ez annyira jól hangzott, amit elmondott, hogy akkor ebből adódik a kérdés, hát mi itt a baj?
2: Nagyon komplex. Az első, ugye én végtelenül hálás vagyok, hogy önök ezzel a témával ilyen nagyon sokat foglalkoznak, és végre sok mindenről tudunk beszélni. Ugye az elmúlt időszakban elsősorban a fesztiválokkal kapcsolatban az NK-s történetet járták körbe, ahol elsősorban itt a 17 milliárd forintról beszéltünk. Van itt egy másik oldala is ennek a Hankóféle álmokfutásnak, mert nem csak az a kérdés, hogy ebből a 17 milliárd forintból kikapott, hanem az, hogy a pénz megítélő pályázati helyeken NK, Betlen, Csóri, stb. Sorolhatnám. A kuratóriumi döntéseket, amelyek egyébként egészen 2025-ig szuverén kuratóriumi szakértői döntések voltak, a magyar kultúra finanszírozás történetében példátlanul nyúlt bele a miniszter. Tehát előre beküldte a listát, hogy ki nem kaphat. Utólag
1: látott ilyen listát?
2: Én tudok róla, konkrétan tudok róla, hogy
1: és az Hankó Balázs nevéhez fűződik?
2: Például a Csóri programba beküldte a helyettes államtitkárt, aki elmondta, hogy ki nem kaphat támogatást, de akár az előadó műszerű többlet támogatás, akár az NKA támogatások meghozatalákor, össze lehetne hasonlítani a szakmai bizottságok döntését a közzétett nyertes jegyzékkel, és azt lehet látni, hogy nagyon sok esetben kiestek pályázók, mert Hankó kihúzta. Aki a Függetleneket is fölléptette, és nem sorolom, tehát hogy olyan egyszemélyes döntéseket.
1: Kifejezetten
2: politikai döntéseket hozott. Erre 1990 óta az NK megszületés óta nem volt példa, hogy miniszter ezt meglépje.
1: Bár korábban is voltak arról viták, hogy ki kap és ki nem kap. Ugye a Függetlenek mindig mondták, kaptak, hogy ők mindig félre vannak.
2: Én a Márta Istvánnal, mi az NK-ban kuratóriumi tagok voltunk, pontosan ezért hozta létre a Magyar Fesztivál Szövetség a regisztrációs és minősítési rendszert. A regisztráció, aki ki tudta tölteni, az már fesztivál volt. Aki még elment minősülni, az előnyt élvezett, de az NK-ban történő támogatás, az a regisztráció nagyon fontos volt, mert az átláthatóság és az értelmezhetőséget ezen keresztül lehetett.
1: De akkor jól értem, ez is megszűnt.
2: Ez is megszűnt, és innentől kezdve jött be ez a fajta minisztéri álmokfutás, és nekem az is egy nagy kérdés, hogy én úgy nevezem ezeket a lehúzott fesztiválokat, hogy mi lesz a Hankó árvákkal. Ezek egyébként jelentős részben nagy múlttal rendelkező, nagyon komoly.
1: Mondjon pár példát, hogy képben legyünk.
2: Summerfest. A felvidéki zselizzen megrendezésre kerülő 80. alkalommal a megrendezésre került népművészeti országos fesztivál, ahol egyébként a fesztivált politikai kampányra akarták felhasználni a közelgő felvidéki polgármester választások alkalmával. A fesztivál igazgató azt mondta, hogy nem. Nacsa Lőrinc és Hankó elintézte, hogy se a Betlenben, se az NK-ban, sehol ne kaphasson a felvidék egyik legjelentősebb fesztiválja támogatást.
1: Tehát ez elég egyszerűen ment.
2: Ez egy nagyon alávalós, aljas eljárás volt, hangsúlyozom, és ez is nagy fesztiválokat hozott kellemetlen helyzetben, akár, ahogy mondtam, a Summerfest esetében is, de A nincs pénz, egyébként azt nagyjából a fesztiválok megszokták, mert az NK-ban egyébként, ha most azt mondom önnek, hogy az NK, a fesztivál kollégiuma a legmagasabb támogatás, amit megítéltet, az 15-20 millió forint volt, de a többség az 5-6-7-8-9 millió forintot kapott, akkor ugye nincs is miről beszélni, mert ezek az önkéntesekből és mániákusokból és megszállottakból álló fesztivál szervezői bizottság akkor is megszervezi, bocsánat a kifejezést, hogyha beledöglik. Mert ő ott él azon a településen, és az ő számára, meg a közösség számára.
1: Világos, neki ez az élet.
2: Életmű.
1: Mi a közösség miért nem tudja eltartani a fesztiválokat? Naív kérdés, én tudom, de lássunk arányokat. Tehát, hogy mennyi egy fesztivál belé...
2: Igen. Tehát most, hogy gondolkodok a Szabolcs-Szatmár megyében lévő Panyolai fesztiválról, vagy az Őrségben lévő, hát mert egy faluban, vagy egy kisebb településen, vagy Százszalombatt, az egy közepesen kisváros, még akkor is, hogyha a MOL ott működik, és egyébként az is nagyon fontos, hogy itt most nem a kis településekről beszélek, hanem a közepesekről, a nagyobbakról, hogy az elvitt szolidaritási adó tartalmazta egyébként azt a támogatási formát,
1: amit az önkormányzat tudtad volna. Igen. Mit kérnek most, vagy mi lenne most a megoldás?
2: Hát tulajdonképpen ugye itt most beindult az NK és a támogatási helyek átvilágítása, most már tudjuk, hogy a MOL új Európa alapítvány is, tehát hogy mindenhonnan, ahol támogatások mentek ki, beindult egy ellenőrzés, ezzel mi egyébként egyetértünk. Mi azt szeretnénk, hogyha az is megvizsgálásra kerülne, hogy rendben van, ki kapta, azt is szeretnénk, hogyha arra is valaki figyelmet, hogy ki és miért nem hangsúlyozom, itt elsősorban politikai döntések, meg független előadó művészek felléptetése miatt, tehát a lista az valóban volt, hogy kik nem, hol nem léphetnek föl, hogyha ezek itt is felülbírálnák. Mi javasoltuk azt a vicceset, hogy a 17 milliárdból visszafizetendő pénzből a hankó árvákat talán el lehetne látni, illetve a jövőre vonatkozóan mi a minisztériummal párbeszédet szeretnénk folytatni, segítséget nyújtatni, láttatni, szakmai, tehát ide nagyon komoly szakmai tudás van, a kutatásokat ismertetni velük, amivel egyébként magát a fesztivál ügyet, hiszen évente 2,5-3 millió ember, mint nézőről beszélünk, akinek nincs pénze a Sziget Fesztiválra történőjét megvenni, de helyben magas minőségű kulturális tartalommal lehet őket ellátni, a legnagyobb közönséghez és fajlagosan a legolcsóbban lehet eljuttatni a minőségi kultúrát. És
1: ez hát a elmarad fesztivál. A fesztivál, még aki oda elment volna, ő is egy hangkóárva, csak úgy mondom.
2: Igen, ezt nagyon tökéletesen látom.
1: Szigetvár József, köszönöm szépen. A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke volt a vendégünk.
2: Köszönöm szépen.

0: Kételkedik az Európai Bizottság a legfrissebb országjelentésében, hogy a magyar nyugdíjrendszer sokáig fenntartható abban a formájában, ahogyan most látjuk azt működni. Ezért hívtuk el a nyugdíjszakértőt, Farkas Andrást. Jó reggelt kívánok, hogy megbeszéljük azt, hogy mi a baj vele, és mit kellene tenni.
1: Hát a magyar nyugdíjrendszer a sok sebből vérzik, de megnyugtatásként hadd közöljem, hogy működik. Tehát amikor olyanról hallunk, hogy a nyugdíjrendszer végveszélyben, meg összeomlás határán, ezek nem igazak. Magyar nyugdíjrendszer működik, a 2 millió öregségi nyugdíjas, meg a 400 000 hasonló ellátott minden hónapban megkapja az ellátását. Sőt, most az új kormányunk nagyon sok pozitív lépést tervez, és hát feltétlenül végre is hajt, legkésőbb jövő január 1-től, ami a minimál nyugdíj emelését jelenti, ami a szépkártya, nyugdíj a szépkártya bevezetését jelenti, és számtalan ilyen intézkedést terveznek, ami elsősorban a szegény nyugdíjasok helyzetének a jelentős javítását célozza, másodszorban pedig az összes eddig megítélt és a nyugdíjasok által élvezett juttatásnak a fenntartását biztosítja. 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj visszaépülése, a nők kedvezményes nyugdíjának változatlanul fenntartása.
0: Ez a nők 40.
1: Ez a nők 40, és hát persze majd a férfiak kedvezményes nyugdíjának a vizsgálata, ez is benne van a képletben.
0: Amit de benne van az Európai Bizottság jelentésében is, hogy ezt nem javasolják.
1: Az Európai Bizottság az nem javasol ilyen tekintetben semmit, ő elemez, és felhívja a kormányok figyelmét, hogy mit érdemes szerinte tennie. Most a nyugdíjrendszer alakítása az nemzeti hatáskör. Tehát ez teljesen a magyar kormánytól, magyar államtól függ, hogy mit akarnak csinálni a nyugdíja, mert nyilván figyelembe kell venni azt, hogy a nemzetközi szakértői testületek és politikai testületek mit várnának el Magyarországtól, de ezt tudni kell, hogy semmiképpen nem direkt javaslatokat fogalmaznak nem utasíthatják a kormányt, hogy ezt csináljon, azt csináljon, hogy szüntessenek meg valamit, vagy vezessenek be valami korlátozást.
0: Ugye ezt hallottuk az elmúlt években bőségesen, hogy mit akar Brüsszel ránk erőltetni. Igen, hát ez akkor sem volt ilyen módon.
1: Akkor
0: igaz.
1: Sem volt igaz. Javaslatokat fogalmaz meg, és az egésznek a lényege az brüsszeli szempontból, hogy fenntartható maradjon a magyar költségvetés, ne szaradjon el a hiány.
0: Mennyi lenne a férfiak 40?
1: Ez egy drámai kérdésváltás, de a férfiak 40 körülbelül egy olyan, nagyjából annyiba kerülne, mint a nők 40, egy picivel kevesebbe, mert a létszám kevesebb lenne, és egy picivel meg többe, amiatt, hogy a férfiak alapvető kereset, az átlag kereset, amit ki kell számolni egy nyugdíjhoz, az jellemzően 17%-kal magasabb. Tehát kevesebb embernek, de több nyugdíjat kéne fizetni, és akkor nagyjából ez is ilyen 500-600 milliárd közötti tétel lenne, ami egy jelentős plusz tétel a költségvetésben, hiszen már maga a 13. havi nyugdíj is egy 600 milliárdos plusztétel lenne, ami egy jelentős plusztétel a költségvetésbe,

0: meg lehet teremteni a fedezetet, de nem biztos, hogy ez a hosszú távon fenntartható nyugdíjrendszernek a kulcsa.
1: És 1000 milliárdokkal dobálózunk, tehát azért azt ne felejtsük
0: annyit
1: el.
0: Annyit kell tudni, hogy 7000 milliárd forint fölött van már a nyugdíjkassa egy évben, ha ezeket a Tisza kormány által javasolt módosítások beépülnek jövőre a nyugdíjrendszerbe, akkor fölmehetünk 8000 milliárd forint környékére, és azért annál túlságosan sokkal többet csak akkor lehet költeni a nyugdíjakra, hogyha elindul a magyar gazdaság. Hogyha fejlődik gyorsan a magyar gazdaság, akkor az elkölthető pénzek is fejlődnek, mert a különféle járulék és adóbevételek növekedéséből meg lehet teremteni a fedezetet.
1: Nem az lenne a megoldás, hogy a nyugdíjakat alapvetően rendezzük, és próbáljuk különböző módokhoz kötve emelni. Mert hogy mindig abban gondolkodunk, mit adunk még mellé. Hát nem mellé kéne adni, hanem azt kéne mondani, hogy ennyi jár.
0: Ezzel tökéletesen egyetértek, csak ez egy nagyon erős kérdés, mert ez egy nyugdíjreformot igényel. De az első
1: attól, hogy mindenki menekül.
0: Attól, hogy mindenki menekül, mind politikai, mind gazdasági szinten, ugye annyi vitával jár, meg annyi mindent meg kell előtte oldani, hogy nehezen fognak hozzá a kormányok, de a kényszer úgyis majd rá kényszeríti valamelyik jövőbeni kormányzatot, amikor elkezd a nyugdíjrendszer finanszírozása valóban megnehezedni. Előre jelzem, hogy 2037-2038 lesz az az év, ameddig valamit kell csinálnunk a nyugdíjrendszerrel, mert amikor elindul a Ratko unokák legnagyobb létszámú évjáratainak tömege nyugdíjba, akkor a mai módon már nem lehet ilyen szinten finanszírozni a nyugdíjakat. Tehát ez még mindig több mint 10 év, úgyhogy emiatt még nincs az óriási sürgető nyomás politikai értelemben a kormányzatokon. Viszont amit meg lehetne csinálni, és gyorsan, hogyha nem ilyen külön juttatásokban gondolkodnánk, mint például a nyugdíj a szép kártya, ami egy újabb olyan nyugdíjrendszeren kívüli elem és eseti juttatási elem, ami ugye adható, elvehető, bármi történhet vele, hanem ezt például az erre szánt összeget beépítenénk nyugdíjemelés révén a nyugdíjrendszerbe, az pont 5%-ponnyi nyugdíjemelés fedezetét teremti meg a szép kártya és ez a minimál nyugdíjemelési játék, és hogyha 5 vagy 6%-os emeléssel tudna gazdálkodni a rendszer, akkor ott meg lehet csinálni azokat a szociálpolitikai szempontokat is lehet érvényesíteni, hogy a szegény nyugdíjasoknak magasabb emelést adunk, a nagyobb nyugdíjasoknak meg kisebb emelést adunk. Erre itt van rengeteg példa az Unióban, legközelebb itt van, mint az osztrák példa, ahol sávosan oldják meg ezt a nyugdíjemelést, és itt egy kulcskérdés van, hogy nem csak ott lehet plusz pénzt teremteni a nyugdíjemelésre, hogy az eseti juttatásokat becsatornázzuk a nyugdíjasok által hosszú távon biztosan érezhető emelésbe, hanem úgy is lehet plusz pénzt teremteni, hogyha mi nem csak a, és ez a legnagyobb gondja a magyar nyugdíjrendszernek jelen pillanatban, hogyha nem csak az inflációhoz kötjük a nyugdíjemelést, hanem valamilyen módon hozzá kötjük, modern európai módon hangsúlyozom, hozzá kötjük a reálkeresetek növekedését.
1: Ez korábban így volt, hogy a minimálbérhez volt kötve, és annak a növekményét kapta meg a nyugdíjas.
0: Volt ott sokféle, Magyarországon már mindent kipróbáltunk. Egyébként csak 2011-től 2012-től állt át az a rendszer, hogy kizárólag az infláció követő a nyugdíjemelés, ami ez az a automatikusan, törvényszerűen garantálja, hogy a nyugdíjasok lecsusszanak. A nyugdíjasok relatív elszegényedését az okozza, hogy a keresetek gyorsabban nőnek, de ezt nem követi a nyugdíjak emelkedése, az csak az inflációval nő. Ezért most az új rendszerekben azt csinálják, hogy az infláció növekedés mindenképpen odaadják a nyugdíjasoknak, hogy ne drámaian csökkenjen a nyugdíj értéke, ugye mert percek alatt el tud romlani a nyugdíj, hogyha nincs teljes mértékű
1: inflációkövetés,
0: mint látjuk. De az infláció mellett még most az új rendszerekben odaadják az előző évi reál keresett növekedésnek a felét, egyharmadát, attól függ, melyik országról beszélünk, de az összes környező ország, szlovákok, csehek, románok, mindenki átállt erre a típusú új rendszerre. Ezt nálunk is meg kéne.
1: Meg kéne, vagy van ilyen terve a magyar kormány részéről? Ugye, amit látunk, az az, hogy 125 ezer forintot mondtak ki hajdanában, hogy annál kevesebb senkinek a nyugdíja nem lehet.
0: 120. Igen.
1: Hogyha a minimálbérhez kötnénk a hagyományos módon, akkor valami 129 ezer forint jön neki. Tehát, hogy igazán nem lenne kardinális a különbség, az a 9 ezer forint 120-nál számít.
0: De ez most más kérdésről beszélünk, mert persze, amikor meg kell emelni a nagyon szegény nyugdíjasok nyugdíját, amit mindenkinek szerintem támogatnia kell, mert 70-80 ezer forintból biztos, hogy csak az éhhalál felé vezet út. Tehát, hogyha fölemelnénk a minden, most egyre 120 ezer forint, aztán még ez változhat, mert én szeretném azt elérni, hogy a mindenkori mély szegénységi küszöbhöz.

0: kössük ezt a minimál értéket, ami bonyolult számítás, de a KSH minden évben közli, nagyjából 140 ezer forint. Tehát pont a nullától 140 ezer forintig terjedő sáv az, ami a mély szegénységet gyakorlatilag garantálja a szegény érintetteknek. Úgyhogy ha ez a fölhúzása megtörténik a kis nyugdíjaknak, az független attól a általános nyugdíjemelési rendszertől, amiről most beszélünk, mert az az összes nyugdíjast érinti, és hogyha ott tudnánk egy ilyen változtatást elérni, nem tudom, hogy a kormányzatnak a szándéka erre irányul-e, mert vannak erre utaló jelek a választási programban, hogy a 140 ezer forint fölötti részekben egyfajta differenciált nyugdíjemelést kíván megvalósítani. Ha ehhez hozzá tudjuk azt venni, hogy ne csak az inflációtól, hanem a keresetektől is függjön valamilyen módon a nyugdíj, akkor az jelentősen enyhítheti a nyugdíjas elszegényedést.
1: Farkas András, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.
1: Jön a híradó mindjárt, és aztán mi is visszatérünk a startra.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Változékony idő lesz. A kormány döntött az iskola kezdési támogatásról. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy lakás erkélyén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy harmadik emeleti lakás erkélyén. 40 embernek kellett elhagyni a lakását az oltási munkák idejére. A tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek az egyik szobára és a szomszédos erkélyre is átterjedtek. A lakás tulajdonosa nagy mennyiségű lomot halmozott fel az erkélyen és a szobákban. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves molbupi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Ma kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon felép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruckander-Leite között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén egy órával hosszabb menetidőre kell számítani. Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, késő este 21-27 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Csúcsidőben torlódásra kell készülni. A 6. kerületben a Podmaninszky utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a 2. kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Jelentősen megváltozott az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lett megközelíthető. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
7: Árkád.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Jó reggelt kívánok! Július 2-a van, az Ottók névnapja, Isten éltesse őket, meg persze a születésnaposokat is szeretettel köszöntöm, és hát köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is, akik mostantól velünk tartanak, ez pedig a Start itt az ATV-ben, amit Novák Zoltánnal folytatunk, a Méltányosság Politika Elemző Központ projektigazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jön a Velencei Bizottság, legalábbis egy delegáció formájában. Elméletileg azért, mert hogy hozzájuk fordult a köztársasági elnök egyfajta jogértelmezést kérve, de hát az is elhangzott, hogy Magyar Péter is szeretettel várja őket, menjenek és beszélgessenek. De miről, ha nem erről?
3: Mindenféléről lehet beszélgetni. Voltak éppen most azért mégiscsak egy ilyen alkotmányos interregnumban, tehát két rendszer között vagyunk alkotmányos szempontból. És itt azért lesz sok vizsgálnivaló a következő 2-3 évben. Ez egyébként egy elhúzódó interregnum lesz, tehát azért mindaddig, amíg a következő alkotmányt el nem fogadják, addig voltak éppen azok az apróságok, és most idézőjelbe téve az apróságokat, amik most az asztalon vannak, azok később nem fognak számítani. Tehát most ezek egy ilyen köztes állapot apró húzavonái.
2: Ez most egy alaptörvény, nagyon sokan az alkotmányt hiányolják és várják, meg nagyon sokan azt mondják, hogy ennek már mindegy. Tehát ezt most lehet különböző módokon módosítgatni, hiszen már annyiszor megtörtént korábban.
3: Ez is történik most.
2: Hát ez is történik most. De egy ponton túl komolyan vehető az az alaptörvény, amit minden második héten valaki módosítani akar.
3: Nem, de azt hiszem, hogy a lakosság nagy része, illetve a politikum már most sem vette komolyan. Sőt, az előző hatalom se vette igazán komolyan, különben nem módosítgatta volna gyakorlatilag évente. Tehát itt a 17. módosításnál tartunk, azt hiszem, innentől fogva olyan nagy szilárdsága, gránitszilárdsága.
2: A gránici az.
3: Nincsen már ennek az alkotmánynak, és így is fognak bánni vele, tehát szerintem még kinéz azért néhány módosítást, tehát minden alkalommal, amikor valamihez éppen hozzá akarnak nyúlni, akkor ezt alkotmánymódosítással fogják megtenni, de a lényeg az, hogy van itt egy új rendszer kiépülőben, és ezt igazából egy alkotmányozási folyamat fogja egy újabb gránitszilárdságú normaszövegbe ágyazni, és azt kell kialakítani most, és ebben segíthet majd a Velencei Bizottság is, hogy itt le kell tenni bizonyos határköveket, meg kell húzni bizonyos határokat, és erről fog szólni a következő 2 évünk, hogy voltak éppen hogyan akarjuk újraalakítani, átalakítani ezt a rendszert, hogyan akarjuk újraosztani a bizalmat. Itt nem a hatalmat osztjuk újra, igazság szerint az intézményi bizalmat, a társadalmi bizalmat osztjuk újra, és ennek kell megtalálni a szerkezetét. És az a baj, hogy amikről most vitatkozunk, ott voltak éppen a kiinduló ponttal, hogy úgy ugrunk neki egy csomó kérdésnek, hogy nehogy megtörténjen újra ugyanez. Ezzel az alapállással én egyébként nem értek egyet, de magával a vitával igen.
2: Tehát már az, hogy miért nem ért egyet vele?
3: Azért nem értek egyet vele, mert ilyen típusú megoldásokba vezet, mint a 12 éves korlát, ami szerintem egy rendszeridegen. Alapvetően ez még szerintem a Velencei Bizottságnál is, és bármilyen grémiumnál, ahova ez elkerül, el fog bukni. Alapvetően is egy rossz...
2: Ezzel a véleménnyel nincs egyedül. Ugye van, alkotmánybíró is, aki azt mondja, hogy hát ez semmilyen törvényt és alkotmányosságot nem áll ki ez a 12 éves korlát.
3: Igen, szerintem ez nem fog működni, tehát egy csomó olyan ötlet esik most be, ami voltak éppen ilyen rövidtávú reakció egy történelmi szempontból rövidtávú problémára. Tehát azt kell mondjam, hogy ezek nem szoktak működni, ha ezeket a dolgokat ki akarjuk iktatni, tehát nem akarunk még egy olyan 16 évet, akkor kultúráváltásra van szükség. A kultúráváltás sokkal bonyolultabb, nehezebb feladat. egyszerűbb egy norva szövegbe beírni néhány, beleiktatni néhány látszólagos féket, de ezek nem fognak működni, ha nem változik meg.
2: Ami viszont most a Velencei Bizottság érkezik, az nagyon konkrét eset, és lehet, hogy határátlépés a köztársasági elnök leváltása. Ugyanakkor választási ígéret volt, tehát azt lehet mondani, hogy hát ez tudható volt, erre szavazott a nép. Elmondta Magyar Péter, hogyha ő kerül kormányra, akkor a köztársasági elnöknek mennie kell.
3: Igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként e tekintetben ki lesz meggyőzőbb. Ugye a Velencei Bizottság tagjai, azok most tárgyalni fognak mind a két fél elfeltehetően. Mind a két fél el fogja mondani az érveit. Nem tudom, hogyan fognak érvelni, de azt gyanítom, hogy a kormány oldal azt fogja mondani, hogy az eddigi állapot volt egy alkotmányon kívüli állapot, tehát egy olyan helyzet, amit mindenképpen meg kell változtatni, és ha nem csinálnánk semmit, és ebbe beletartozik az ő felfogásukban a köztársasági elnök elmozdítása is, akkor követnének el alkotmánysértést, vagy a jogállamiság ellen akkor vétenének. Nyilvánvalóan a köztársasági elnök ezzel ellentétesen fog érvelni, azt mondja, hogy így nem lehet elmozdítani egy ilyen tisztségből senkit. Meglátjuk, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy e tekintetben mit fog lépni a Velencei Bizottság.
2: Amely egyébként szintén csak ajánlást adhat, nem dönt helyettük.
3: Természetesen, tehát ez nem egy bíróság, ez egy tanácsadó testület, és hát az elmúlt 16 évben is adott ilyen típusú tanácsokat, állásfoglalásokat, és ezeket rendszerint nem fogadta meg a Fidesz. Ezért furcsa, hogy most gyakorlatilag ez az oldal ehhez az eszközhöz fordul, de én szerintem fontos, hogy ez a párbeszéd ezzel a vémiummal elindul, mert mondom, itt nagyon nagy változások lesznek, rengeteg alkotmányos kérdés fog fölmerülni, és ebben komoly legitimáló tényező lehet egyébként a Velencei Bizottság, illetőleg egy komoly akadály is ilyen szempontból.
2: De közben meg mégis azt mondanám, hogy nem teljesen mindegy, és azért mondom ezt, mert közben 73%-ot mér a Tisza oldalán a medián, ami azt mutatja, hogy, és érvelhet ezzel is Magyar Péter, hogy ez a vita zajlik két hónapja, most lassan itt 60 napja volt, hogy kormányalakítás kapcsán és miniszterelnöki eskü kapcsán felszólította a köztársasági elnököt, hogy távozzon, és folyamatosan nő a támogatottsága, tehát a magyar nép ezzel egyetért.
3: Igen, csak azt kell ilyenkor mérlegelni, hogy néhány ciklusra akarunk egy rendszert létrehozni, mint hogy azt a Fidesz tette, vagy hosszú távon szeretnénk egy új Magyarország alapjait letenni. Ha
2: a most... Annak ellent mond, hogy leváltsuk a köztársasági elnököt?
3: Nem, annak az mond ellent, hogy nem veszünk figyelembe semmit. Tehát a hatalom legitimációjával állunk neki, ezt tette a Fidesz is. Nem is tárta szélesre az alkotmányozás bázisát, nem is legitimáltatta, tehát nem volt például népszavazás, és nem is foglalkozott ezzel, tehát nem próbálta meg közelebb hozni a lakossághoz magát a norma szöveget, csak nagyon formális, nagyon...
2: Az alaptörvény asztala.
3: Igen, tehát ilyen nagyon formális eszközök voltak, de igazából nem volt ilyen értelemben lelke ennek az alkotmánynak. És pont azért, mert a hatalom égisze alatt készül. Most is azt kellene mérlegelni, hogy ha hosszú távon akarunk gondolkodni, akkor egyrészt van szerepe annak, hogy hogyan is alakul ki ez az alkotmány, sőt, nagyon fontos szerepe van, tehát a születés, a dolog genealógiája ilyen szempontból döntő, de hát maga az eredmény is nagyon fontos. És azért mondom, hogy oda kell figyelni, és nagyon kíváncsi leszek, hogy egyrészt mit dönt a Velencei Bizottság, és másrészt mennyire hallgat rá a kormány, mert valóban megteheti, hogy átlép rajta, sőt, bizonyos esetekben szerintem át is fog lépni rajta. De ha azt tartja szem előtt, hogy itt egy fél évszázadra akar egy rendszert felépíteni, egy ahhoz hasonló rendszert, amit elképzeltünk magunknak a 89-es, 90-es rendszerváltáskor, és aztán végül is nem sikerült hosszú távon megvalósítanunk, tehát hogy újraindítani ezt a dolgot, megint nekifutni a liberális demokrácia felépítésének, akkor viszont fontos tényezők azok, hogy egyrészt mennyire lesz széles az a bázis, amin ezt mennyire tárja szélesre az alkotmányozás folyamatát maga a kormányoldal, másrészt mennyire tudja közelhozni a lakossághoz. Tehát itt nagyon fontos, hogy nem erőből kell ezt megoldani.
2: Látunk olyat a nemzetközi példák között, hogyha valakinek ekkora a felhatalmazása mégis képes hosszú távú önkorlátozásra. Mert jó, most itt az első pár hétben lehet azt mondani, hogy jó, ezt sem csinálom, azt sem csinálom. De azért egy idő után megjön az az étvágy, hogy jó, hát ez most így nem ment át, akkor csináljuk erőből.
3: A demokráciák története az voltaképpen az önkorlátozásról szól. Tehát úgy jött létre a mostani, amit demokráciának hívunk, az a liberális demokrácia, hogy ugye kiindultunk egy rendszerből, maga a demokrácia, az egy olyan rendszer, ami nagyon könnyen képes a többség zsarnokságává válni. Ehhez kellenek bizonyos fékek és ellensúlyok, bizonyos alkotmányos korlátok, így jön be a liberalizmus szerepe, amelyek egyébként a népakaratot korlátozzák. Alkotmánybíróság, egyébként a köztársasági elnök intézménye is ilyen azokkal a korlátozott lehetőségekkel, amik vannak neki. Ombudsmanok, rengeteg dolog, maga a központi jegybank, rengeteg olyan dolog van, ami a hatalmat és magát a népakaratot korlátozza. Erről szól az önkorlátozásról. Amikor létrehoz egy nemzet, egy alkotmányt, akkor a saját akaratát korlátozza.
2: Csak nem gyakori, hogy valakinek 72-73%-a van most, ugye számszakilag a parlamentben is, de most a kutatások alapján a társadalomban is.
3: Hát de gondoljuk végig, hogyha csak sima abszolút többséggel is nehéz korlátozni önön hatalmunkat, akkor 73%-nál még nagyobb nyomás jön afelé, hogy valamilyen formában korlátozzuk. Azt gondolom, van azért korlát, mindig van korlát, most a népakarat, az önmaga korláta, tehát ilyen szempontból, ha egyben akarja tartani ezt a tábort valamilyen formában a jelenlegi államhatalom, akkor nagyon oda kell figyelnie arra, hogy bevonja a lakosságot ebbe az egész folyamatba. Tehát a részvételi demokrácia az ilyen szempontból nem egy opció ma Magyar Péter számára, hanem kényszer.
2: Voltak éppen a társadalom lehetne maga az ellenzék, ami most hiányzik gyakorlatilag, de a mindenféle gondolatot ők tudják megfogalmazni, el tudják juttatni a kormányhoz.
3: Hát igen, az egy jelentős korlát az is, hogy ez egy nagyon színes és divers tábor, tehát halljuk egyébként a hangokat, tehát amikor jön egy döntés, akkor eléggé színes, a Tisza táborból is színes reakciók jönnek, pontosan azért, mert ez egy nagyon összetett tábor. És pontosan ezért kell gyakorlatilag a deliberatív demokráciát és a részvételi demokrácia eszközeit bevonnia, tehát azt az immerzív politikaformálási logikát, amit a kampányban alkalmazott és ilyen sikerre vitt, azt hatalomból csak így tudja megtartani és egyben tartani, még hogyha ez hosszú távon nyilván nem lesz.
2: De most úgy látszik, hogy ebben gondolkozik.
3: Ebben gondolkodik, mindenképpen e felé megy a szándék, és egyértelmű jelei mutatkoznak annak, hogy egyébként figyelnek a táborra és reagálnak rá. Rengeteg apró ilyen motivum van, ahol irányváltásra, személyváltásokra készteti maga a tábor a kormányoldalt. De azt gondolom, hogy egész egyszerűen az a sajátos helyzet alakult ki, hogy 73%-kal bármit lehetne. Mégis a dolog logikája a tábor színessége miatt, meg nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit akar a mögöttük álló tábor. Innentől fogva ez egy erőteljes korlát.
2: Novák Zoltán, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.

0: Elkezdődött a Kekvának nevezett alapítványok felszámolása, átalakítását. Most először átalakítás a legtöbb esetben, de igazából a felszámolás is megindult. És új gazdáik vannak, ugye a miniszterek, különböző területek, különböző miniszterei kapták meg ezeknek a felügyeletét, vezetését erre az átmeneti időszakra. Ügyvédet hívtunk, aki átlátja ezeknek a működését. Varga Tamás, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Szóval itt szerintem az nagyon sokaknak nem feltétlenül világos, hogy ezek az alapítványok, ezek milyen célból jöttek létre. Ugye vannak olyanok, amelyek az egyetemeket voltak hivatottak átalakítani, erről rengeteg szó esett, mert hogy ez nemzetközi típusú botránnyá is vált. De van egy csomó olyan alapítvány, ami a szemünk előtt formálódott, de nem volt világos, hogy mondjuk Áder János Kékbolygó alapítványa, az mitől nem jó, vagy mitől lehetne mégis jó?
1: Szerintem ott kezdődik a probléma, hogy ez senki számára nem világos. Talán csak az alapítók számára, az a néhány politikus, aki annak idején ezt létrehozta, mert hogy a működésük az rejtett volt, tehát abszolút nem volt transzparens se a Batthyánynak, se a Kékbolygó alapítványnak, se a többi, mondjuk a mezőegyesi Ménes birtok alapítványnak a működése.
0: Pedig arról mennyit beszéltünk Lázár János kapcsán?
1: Rengeteget, és mekkora vagyonhoz jutott. De nem tudjuk a működését, csak feltételezzük. Nem igazán informatívak a honlapjaik ezeknek az alapítványok, a beszámolóik, azok vagy elérhetetlenek, vagy nem mondanak semmit. Viszont készpénz 10 milliárdokat égettek el. Tehát a Batthyány volt a legnagyobb pénzkifizető helye különböző fideszes rendezvényeknek, konferenciáknak, szervezetek támogatója volt. A Kékbolygó Alapítvány, ha jól emlékszem, az eredeti cél talán valami vízgazdálkodással kapcsolatos volt. Ehhez képest
0: nem... Meg környezetvédelem.
1: Környezetvédelem, ehhez képest nem tudom hány milliárd folyt be, de hogy mit történt ezzel a pénzzel, néhány sajtóhíren kívül nem tudjuk.
0: Volt egy-két olyan alapítvány, amelyik azért ennél többet mutatott magából. Ugye ott van az MCC, meg mondjuk ott van a MOL Új Európa alapítvány, amelyik nagyon komoly támogatási rendszert működtetett. Az MCC oktatási lábbal jelent meg az oktatási piacon több ezer fiatalt tanítottak. Szóval volt, ami látszott.
1: Igen.
0: A lényeg látszott ilyenkor, vagy pont a lényeget rejtette el egy-egy ilyen tevékenység?
1: Én inkább az utóbbira gondolnék, tehát lényeget rejtettem, MCC-nél maradva, MCC-t ugye a Janicsár képzőnek is hívták, tehát a Fidesz bevallottan egy új fideszes generációt akart kinevelni, egy értelmiségi generációt akart kinevelni. Ez nagyon szép, nemes feladat, ha a saját pártpénzből teszik, de ezt az ország pénzéből, az egy másik dolog szerintem. Ráadásul az MCC, nem is tudom, majdnem fél ezer milliárd forintból gazdálkodott. Ezt a pénzt megint csak átláthatatlanul költött el, meggyőződésem, hogy hihetetlen felelőtlen módon, ugye volt brüsszeli ága az MCC-nek, fogalmuk nincsen a közpénz, 10 milliárdok, 100 milliárdok, hogyan mentek el, milyen célra mentek el.
0: Ezeket most átlátjuk majd utólag?
1: Én nagyon bízom benne, bár a szoros a menetrend, mert ilyen három napokat ad magának a jogszabály alapján a kormány, illetve a felügyelő miniszter, meg két heteket, hogy átlássa a tevékenységet, nem tudom, hogyan fog ez összejönni, de ugye lesz egy elszámoló biztos kijelölve, elvileg már ki is van jelölve, akik egyes alapítványt át fognak venni, és egy komplett pénzügyi jogi átvilágítást fognak végezni, de olyan szoros határidővel, ami meglepetés lenne számomra, hogyha ez összejönne.
0: Ráadásul például maradjunk az MCC-nél, mondott elég, az egy bonyolult jogi helyzet, mert az MCC magánalapítvány, amelybe belekerült az állam, és így aztán az elszámolás is nagyon bonyolult lesz.
1: Hát bonyolult lesz, de mégsem. Ugye az van, hogy a kuratóriumoknak most 15 napon belül le kell tenniük július 14-ig, tulajdonképpen egy záró mérlegszerűséget, amiben tételesen ki kell mutatni az állam által kapott vagyont, abból mi van meg, ami nincs meg, annak mi lett a helyén, és az állam által kapott vagyonnak a hozamával mi lett, és a hozammal is el kell számolni.
0: És az elvárás elvárható, hogy az állam által kapott vagyon meg legyen valamilyen formában?
1: Hát
0: igaz. Tehát, hogy azt nem lehet mondani, hogy jó, de feléltük.
1: Jó, ugye vannak a MOL részvények, Richter részvény, Rába részvény, ezek biztos, hogy megvannak. Van ingatlan vagyon, ez is megvan, bár azért hallottam érdekes tranzakciókat az elmúlt évekből, de majd ezek kiderülnek, hogy milyen ingatlan tranzakciók voltak, amikor mondjuk bejött X értéken egy állami vagyonként egy ingatlan, és mondjuk annak a töredék árán tovább ment az alapítványból, mert ha azt hittek, kuratőrni az ő vagyona. És annyira adja, mennyi akarja. Tehát ezeket most nem elfogja az elszámolási biztosok, ezeket szépen föl fogják deríteni, és ki fogják vizsgálni, mert ha megnézzük, a törvényben van egy darab passzus, ami nagyon érdekes, hogy az elszámolási biztos kapott egy törvényi jogosítványt arra, hogy nyilvánosságra hozza az általa tapasztaltakat, tehát a jelentését nyilvánosságra hozza. Tehát nem azt mondja a kormány, hogy majd én kormányként fogom ezt nyilvánosságra hozni, mit tapasztalom az NCC-nél, a Kékbolygónál, a MOL-nál, hanem az elszámolási biztosokra bízza, illetve a kuratóriumnak meg lesz egy olyan kötelezettsége, hogy minden kuratóriumi tagnak egyesével kell aláírnia a teljességi nyilatkozatot, hogy teljes volt az adatszolgáltatás az elszámolási biztos felé, és az a vagyon leltár, amit leadtak, az teljes. Azért ez egy óriási felelősség, mert eddig a kuratóriumi elnököt terhelte volna egy ilyen, most minden kuratóriumi tag alá fognak egy ilyen papírt iratni.
0: Ráadásul hát nekik át kéne látniuk, hogy miük van.
1: Hát, igen,
0: és de hát honnan látnák?
1: Pontosan, és kíváncsi leszek, hogy a kuratőrű tagok közül ki hogyan van tisztában a működéssel. Mert visszatérve az ön által említett MOL alapítványra, ugye azt éppen most tépáz egy több milliárdos költségvetési csalásbotrány, hogy elvileg kellett volna bizonyos áfákat elszámolni a különböző művészek támogatásával kapcsolatban. Ez egy jogi kérdés, de nyilván nem mindegy, hogy fog végződni ez a büntető eljárás.
0: Ez a történet viszont nem a művészekről szól, legalább ezt tegyük hozzá. Ez nem olyan, mint az NK a pénzek, hogy ki hogy kapta. Tehát ez egy másik történet, másképp is működött. Egyetemek. Ugye ott van egy évlov, jövőre kell ennek véget érni ennek a történetnek, de már most úgy, hogy már most igazából egyrészt nagyon sokan elkezdtek lemondani érdekes módon a vezető pozíciójukról, másrészt pedig hát ott is megvannak azok, akiknek át kell világítaniuk az egyetemek működését.
1: Ugye az egyetemek kapott egy év laufot, minden egyetemet fenntartó alapítvány. Itt az nagyon érdekesek a lemondások, mert ezek még a régi KEKVA törvény hatája alá lettek időzítve, mondjuk a Csányi Sándor vagy a Hernádi Zsoltféle lemondás. Ez azt jelenti, hogy még a régi KEKVA törvény alapján még aznap meglettek az új kuratóriumok helyettük, de igazából ők úgy mentek el, hogy bennmaradtak az alapítványba. Ha megnézzük a Gödöllői Egyetemet fenntartó alapítványt, ez klasszikusan Csányi alapítvány volt, Csányi érdekkörében volt, maradt ugyanúgy. Hiszen ugye az az Éder Tamás, a kuratórium elnöke, aki ezer szállal kötődik a Csányi Sándorhoz, a különböző Pixegedtől kezdve, Dalman, ZRT-ig mindenhol igazgatósági tag, akkor az a Pókos Gergely lett beválasz a kuratóriumba, aki OTP alkalmazott, az FB-be OTP alkalmazottak ülnek, a vagyon ellenőre OTP alkalmazott. Nem lehet azt mondani, hogy Csányi Sándor kivonult volna. Én szerintem a Gödöllőből csak papíron lemondott. Nyilván megelőzte azt, hogy ami szerint, én úgy gondolom, hogy törvény alapján egyébként az összes kuratóriumi megbízás megszűnt, mert az új KEKVA törvény azt mondja, hogy nem lehet kuratóriumi tag, illetve FB tag, aki régi KEKVA törvény hatája alatt lett kuratóriumi tag vagy FB tag.
0: Hát ez mondjuk világos beszéd.
1: Abszolút.
0: Akkor július 1-től ők nem kuratóriumi tagok.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy a fővárosi törvényszéknek most egy dolga van, az összes egyetemet fenntartó KEKVA alapítványt föl kell hívnia, hiszen az alapítójogok most visszakerültek a magyar államhoz, tehát föl kell hívni az alapítót, hogy sürgősen jön új kuratóriumi tagokat, hiszen a törvény kizárja a jelenlegi tagokat, hogy lehessenek továbbra is júni 29-től kuratóriumi tagok. Ezt előzte meg szerintem a Csányi Hernádi világi Oscar lemondás. Nyilván elegánsabb, hogy számukra, hogy is mondjam, méltóság teljesen visszamúlás, ha jobb, ahogy mondanak le.
0: Az egyetemnek delegált pénzek, eszközök, épületek, ingatlan vagyon, azok értelemszerűen kerülnek vissza az államhoz, vagy mondhatja azt az egyetem, hogy na, de hát

0: Ebben dolgozom, tehát nem véletlenül adták ide.
1: Ugye az egyetem az egésznek az elszenvedő alanya. Az egyetem most fenntartó visszaváltás fog történni, hiszen az egyetem fenntartó jogait betették az alapítványokba, most az alapítványok, majd vissza, alapítványok, ha meg lesznek szüntetve a jövő augusztus, akkor visszakül a fenntartó joga a magyar államhoz. Az ingatlan vagyon szerintem megvan. A készpénz vagyon, illetve az egyéb érdekeltségek, amiket, vagy egyéb vagyoni elemek, amiket kaptak az alapítványok, például MOL részvény, Rába részvény, Richter részvény, azok is nyilván megvannak. A hozamokkal kell majd elszámolni az egyes alapítványokkal.
2: És a szerzett vagyon, azzal mi a helyzet? Nézzük például az MCC-t, mennyi ingatlan vagyon szerzett? Így úgy, amúgy mindegy, hogy kapta vagy vette, de van.
1: Ezt kell lekövetni, ezt mondja a jogszabály, hogy el kell számolni például az MCC-nek az állam által jutatott ingatlan vagyonnak, vagy az ingatlan vagyonból, mondjuk annak az eladásából keletkezett bevétellel, ha az egy újabb ingatlan lett, akkor az jön vissza az államnak, ha abból készpénzet, akkor az jön vissza az államnak, ha a készpénzt elköltötték, akkor készpénzet.
2: Mi lesz a Libri-vel? Az MCC ugye egy eléggé kiterjedt történetet, úgy látszik, hogy ebbe beleragadunk egy picikét, de mégis szerintem ez egy állatorvosi ló ebből a szempontból. A Libri a legnagyobb magyarországi könyvforgalmazó. Mi lesz vele?
1: Jó kérdés, mert hogy milyen pénzből lett az meg. Ugye az MCC-ben beszéltünk egy 5 perc ezelőtt arról, hogy abban van magánpénz is. Nem sok, de azért van. Ugye azt is majd le kell követni az elszámolási biztosnak, hogy például a Libri-nek a vételárát, az pontosan milyen vagyonrészből fedezték. Nyilván, ha állami vagyonrészből, akkor az államhoz fog visszakerülni.
2: Ha meg nem, vagy ha vegyes?
1: Ha meg vegyes, akkor majd megfelelő arányokban.
2: Azért ez kaland lesz.
1: Azért mondom, hogy nagyon szorosak a határidők, nem tudom, hogy mennyire fogja tudni az elszámolási biztos tartani a határidőket, hiszen neki legkésőbb október 30-ig le kell zárni a sztorit.
2: Varga Tamás, köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jövő héten rendkívül ülésnapon tárgyalja a parlament az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát segítő törvényt, és hát ennek kapcsán keressük Veszprémi László Bernát történészt, hogy megbeszéljük, hogy voltaképpen mit értünk ma ügynökakták alatt. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Mennyire teljes az, amit tudunk erről, és mennyire lesz teljes az, amit megismerhetünk ebből?
2: Jó reggelt kívánok. Hát ugye ez valamennyire azt hiszem közismert, hogy ez az ügynökakta így önmagában egy kicsit pontatlan fogalom. Ugye jelenleg is az a helyzet a hatályos törvények értelmében, hogy a kutatók, tudományos kutatók vagy a leszármazottak, tehát érintettek, elmehetnek az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába, és ott mindenfajta iratokat kikérhetnek, ezek között szerepelnek ilyen úgynevezett hatos kartonok, szerepelnek az ügynököknek a munkadossziéi, beszervezési dossziék, operatív dossziék. Tehát itt azért egy elég terjedelmes iratanyag van, amit lehet kutatni, tehát valamekkora iratnyilvánosság már eddig is volt. Ugye most, amiről alapvetően beszélnek, az, hogy ezeket a bizonyos hatos kartonokat, amit így a köznyelv most ügynökaktáknak nevez, ez egy kicsit pontatlan dolog, de hogy a hatos bizonyos hatos kartonokat, amit így a

0: ügyosztály iratairól beszéltünk a legtöbbet, mert hát ránézésre ugye ez volt az, amely a lakosságot a legmélyebben érintette. Ott van a 3/1, 3/2, ezzel kapcsolatban volt egy közmegállapodás a rendszerváltás után, hogy ők végül is a hazájukat védték. Ugye ez a katonai elhárítás, a külföldi szolgálatokkal szembeni elhárítás volt leginkább, de hát ma már tudjuk, hogy azért ez sem ilyen egyszerű, és ez sem így igaz. Például azokat az adatokat megismerhetjük-e?
1: Ez itt nagyon-nagyon fontos dolog, ami most elhangzott. Ugye valóban a legtöbbet a BM3/3 csoportfőnökségről, a belső reakció elhárításról szoktunk beszélni, és ez egy közkeletű elképzelés, hogy a BM3/1, tehát a hírszerzés, a 3/2 a kémelhárítás, a 3/4 a katonai elhárítás, és az MNVK2, ami a katonai hírszerzés volt, hogy ezek nem figyeltek meg hétköznapi magyar embereket, nem tiporták le úgymond a demokratikus jogaikat, és hogy ezek itt csak tisztességes emberek voltak, akik a hazájukat szolgálták. Most ez egy nagyon fontos dolog tisztázni, hogy ez egy teljes félreértés, ez egy ködösítés, ez így és ebben a formában egyáltalán nem igaz. Tehát hétköznapi magyar emberekre is abszolút rádolgozott a hírszerzés, a kémelhárítás és a katonai elhárítás és a hírszerzés is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb feladat, amire most egy hatalmas lehetősége van a kormánynak, az az, hogy ezt az iratanyagot is újra átvilágítsák, szakértők újra megnézzék, hogy mi az, aminek a visszatartása ebből az iratanyagból indokolt, mert nyilvánvalóan lehetnek olyan iratok, amik olyan módszereket vagy olyan személyeket fednének fel, akiket máig védeni kell, ez teljességgel érthető, ez a világ minden titkos szolgálatánál így van. Hát ugye egyelőre sajnos erről eddig kevéssé volt szó, kutatók beszéltek róla, szakértők beszéltek róla, én ezt kevéssé hallottam eddig politikusoktól, hogy erre lenne nyitottság, pedig hát ez lenne az egyik legfontosabb dolog, hiszen máig a levéltárban kutató történész azzal szembesül, hogy még mondjuk a BM3/3-nál, akiknek a feladata az a belső, általában demokratikus, vagy néha kevéssé demokratikus ellenzéknek a megfigyelése volt, míg róluk azért elég sok iratanyag elérhető, addig az ember, hogyha mondjuk a hírszerzés vagy a kémelhárítás irataiban szeretne kutakodni, akkor azt találja az ember, hogy máig elképesztő szigorral védik ennek az állománynak, ezeknek az ügynököknek az anyagait, pedig abszolút szerepelnek köztük olyan emberek, akik hát nem külföldi kémeket hajkuráztak Magyarországon, hanem hétköznapi magyar emberek megfigyelésében, a magánéletükben való turkálásban, stb. Tehát a jogaik sértésében dolgoztak, és ezzel töltötték az időket, tehát ezeket az iratokat is nagyon fontos lenne megismerni.
0: Eltelik 36-37 év, nagyon közkeletű az a vélekedés, hogy elkéstünk, hogy már teljesen mindegy. Közben meg az ember azt mondja mégiscsak, hogy amikor például a Szálasi kormány idejének bűneivel kapcsolatban most is kerülnek elő még dokumentumok, nevek, tények, és azzal is foglalkozunk, akkor hogy a fenében ne foglalkoznánk 31 néhány évvel ezelőtti eseményekkel? Miért lenne ez késő?
1: Egyáltalán nem késtünk el, semmilyen szinten nem értek ezzel a vélekedéssel egyet, ami hát gyakran megjelenik, ugye fórumokon, közéletben egyáltalán nem igaz. Tehát gondoljunk bele abba, hogyha valakit mondjuk 89 végén szerveztek be, akkor még egy középkorú emberrel, még nem is nyugdíjas korú emberrel állunk szemben. Hát potenciálisan, hogyha mondjuk fiatal ember volt, amikor beszervezték, tehát abszolút köztünk élnek és járnak még a Kádár rendszer totalitárius diktatúráját ilyen-olyan módon kiszolgáló személyek, és én azt gondolom, hogy ez egy demokratikus minimum, hogy az emberek megismerhessék, hogy azok a személyek, akik formálják a közéletet, a közbeszédet, nekik milyen nexusuk volt, amennyiben ugye ezt az életkoruk indokolhatja az elmúlt rendszer diktatúrájával. És hát abszolút igaz az a megjegyzés, hogyha még a második világháborúról is kerülnek elő fontos dokumentumok, vagy 1956-ról, hát akkor hogy ne lehetne releváns, hogy a 80-as hát években mi történt.
0: Viszont hogy fogjuk megérteni, hogy mi történt, hogy mit olvasunk? Mert hogy az én ismeretségi körömben is van olyan ember, aki érintettnek látszik, miközben ő szentül esküszik rá, hogy igazából egyszer beszélt valakivel, akinek azt mondta, hogy nem. De a neve egy csomó dokumentumon szerepel.
1: Ez abszolút egy releváns probléma, tehát itt a szakértőknek van egy nagyon komoly felelőssége, hogy itt segítség, tereljék a diskurzust, megvitassák, akár a nyilvánosság bevonásával ezeket az előkerült dokumentumokat.
0: De hát ugye hogyan? Hát ugye én kereshetek dokumentumot majd a nyilvánosságban, tehát az interneten, oda széljegyzeteket fognak írni, hogy na de ez a név, ez nem azt jelenti, hogy ő be volt szervezve, hogy ő ügynök hát volt,
1: hosszú távon én ezt hosszú távon egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy itt igazából gyakorlatilag a teljes iratanyagot digitalizálni kéne, és elérhetővé kéne tenni az interneten, és azt gondolom, hogy azért a mai világban itt már tartott a technológia, hogy bizonyos dokumentumokat összekössünk, hogyha egy információra ráhúzom a kurzort, akkor az felajánlja azt, hogy egyébként itt és itt még ez a dokumentum megtekinthető, tehát azt gondolom, hogy

0: ez hosszú távon elkerülhetetlen. Nyilván ez egy nagyon hosszú idő és energia, és egyébként pénzbefektetés is, amit az államnak el kell végeznie. De ez nem a mostani kormány hibája, itt az a helyzet, hogy ezt 30 éve elblicceltük ezt a feladatot, 30 éve nem sikerült szembenézni ezzel az egész kérdéskörrel. Itt folyamatosan görgette ezt maga előtt a magyar közélet, mint egy ilyen feldolgozhatatlan teher lett volna, és hát én azt gondolom, hogyha megvizsgáljuk a más posztszocialista országokat, azért azt látjuk, hogy sehol sem dőlt össze a világ, azért mert elérhetőek ezek az anyagok az interneten, senkit sem lincseltek meg, ez egyszerűen az áttekinthetőséget, az átvilágíthatóságot és a múlttal való szembenézést segíti, ami azt gondolom, hogy egy alapvető demokratikus feladat.
1: Na hát akkor néhány ilyen toposszal még számoljunk le. Megsemmisítették úgyis a nagy részét, gondolták már a 90-es évek elején nagyon sokan. Többek közt ez volt az egyik, ami akadályozta a nyilvánosságra hozatalt, hogy úgyis csak töredékeket fogunk látni.
0: Hát erről vannak legendák, és vannak bizonyos ismeretanyagaink, hogy hát valóban zajlott irat megsemmisítés, de hát így is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden elérhető. És egyébként ez a megsemmisítés, ugye ez ilyen kicsit ilyen mitikus dolog, de hát most képzeljük el, hogy valakinek, mondjuk egy ügynöknek a fedőneve, jelentései neve, dossziék tucatjaiban, százaiban szerepel. Tehát nem igazán lehet mindent megsemmisíteni. Ugye ekkor az anyagok még nem voltak digitalizálva, manuálisan kellett kikereskélni, hogy hol szerepelhetnek említések, utalások bizonyos személyekre, akiket esetleg meg akarhattak semmisíteni. Én azért nem intézném el ennyivel, hogy úgyis mindent megsemmisítettek, az biztos, hogy zajlott irat megsemmisítés, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére természetesen érdemes elvégezni a kutatást, érdemes belenézni az iratanyagba, mert elég gyakran előfordul az, hogy valaki, akiről mondjuk valamiért nem maradt hatos karton, mondjuk egy teljessége véletlenszerű dossziéba betették a jelentéseiről a másolatot, ahol eleget feltár magáról az ügynök ahhoz, hogy azonosítani lehessen, tehát sohasem reménytelen a munka, és mindig érdemes nekiállni a kutatásnak.
1: Valaki megpróbálta egyesíteni valaha a Moszkvában szintén a legendák szerint meglévő teljes iratanyagot azzal, ami Magyarországon maradt. Ugye azt is hallottuk, hogy minden ment Moszkvába is, tehát ha valamit itt megsemmisítettek, annak megvan a másolata, vagy akár az eredetie Moszkvában.
0: Hát nagyon sok mindenről másolatot küldtek a baráti titkos szolgálatoknak. Egyébként ugye nem ilyen jelentésekről, összefoglalókról nem csak Moszkvába küldtek másolatot, hanem sokszor megküldték, teszem azt, a csehszlovák, kelet-német, vagy éppen mondjuk a kubai, vagy a lengyel titkos szolgálatoknak. Tehát érdemes egyébként megnézni a más titkos szolgálati levéltárokat is. Most nyilván még mondjuk a posztszocialista országokban, itt Kelet-Közép-Európában azért van egy relatív iratnyilvánosság, most azért túl sok reményt mondjuk a moszkvai vagy a kubai iratanyaghoz nem fűznék, ezek az országok nem arról híresek, hogy túl liberálisan kezelnék a levéltári anyagaikat, pláne Oroszországban a háború kitörése óta, hát még inkább paranoidok, és nem tartom valószínűnek, hogy innen az egészen közeljövőben bármi előkerülhet, ráadásul az ember hogyan ellenőrzi le. Tehát itt ugye az egyik legfontosabb mérce az mégiscsak ugye az ellenőrizhetőség, tehát hogyha én lehivatkozok egy levéltári dokumentumot az állambiztonságiból, akkor azt abban a tudatban teszem, hogyha más kikéri, akkor ugyanazt elolvashatja rajta. Most az, hogy az oroszok nyilvánosságra hoznak mondjuk egy hatos kartont, hát ki tudja leellenőrizni, hogy ez valóban igaz-e?
1: Igen, ezek a kételyek, ezek izgalmasak. Éppen ezért kérdezem zárásként. Ön reménnyel várja a következő heti parlamenti ülést, és ezügyben a törvény által felhatalmazott nyilvánosságot, vagy pedig inkább tart attól, hogy mi lesz ebből?
0: Én alapvetően pozitívan állok hozzá, az, hogy egyáltalán végre diskurálunk róla, és végre nem söprik le azt a diskurzust az asztalról, szerintem ez már egy nagy előrehaladás, én reménykedem benne, hogy akár nyilvánosságra kerülhetnek olyan dokumentumok is, amik eddig el voltak zárva a kutatók és a nyilvánosság elől, de hát most önmagában egy kutatót nem fog lázba hozni az, hogy az interneten is el lehet olvasni azt, amit eddig is el lehetett olvasni a levéltárban. Ez azoknak az embereknek adhat egy megelégedést, akik eddig ugye nem jártak le levéltárba, vagy nem foglalkoztak ilyesmivel, hogy online is kereshetik ezeket az adatokat, de én azt gondolom, hogy az hozná el az igazi áttörést, hogyha végre olyan iratokat kezdenének el feloldani, kutathatóvá tenni, amiket eddig valószínűleg egyébként bármifajta komoly indok, és az esetek döntő többségében inkább egy ilyen minősítgetési mánia miatt eddig elzártak a kutatók elől, tehát ez lenne az igazi előrelépés.
1: Beszélmi László Bernát, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások. Erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Több mint egy tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet két akcióban a Csendes-óceán partvidékén. A műveletek során 8 embert őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a mintegy 2 millió adag kábítószer értéke 15 millió dollár. A mexikói kormány közlése szerint 2 év alatt már csaknem 74 tonna kokaint foglaltak le a tengeren. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruck an der Leithe között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén 1 órával hosszabb menetidőre kell számítani. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé, a pesti alsórakparton a Szabadsághídtól a Lánchídig, a budai alsórakparton a Petőfi-tól északra, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, illetve a Soroksári úton, a Váci úton és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi felé lezárják a két belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, tovább az Árpád felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. A 6. kerületben a Podmalinszky utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Itt a Start Plus. Tudják-e, hogy mi az a temuvám? Pedig már egy napos, úgyhogy voltak éppen tudhatnánk. Orbos Zoltánt hívtunk, internetjogászt, hogy megbeszéljük ezt. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok. Szóval ez nem egy nagy összeg, de hogyha azt nézzük, hogy 500 forintért is lehetett a temuról vásárolni mindenféle csetreszt, akkor ahhoz képest igen.
2: Igen, pontosan ez az érték kategória, tehát egy alacsonyabb értékű kategória, ugye amúgy a teljes kategória ennek az 1000, kb. 1050 forintos vámtarifának, ez a 150 euró alatti érték, de ebben a nagyon kicsi, tehát ennek a kategóriánk az alacsony, tehát ez a pár száz forintos vagy 1000 forintnál nagyon sokat számít, hogy plusz 1000 forint a vám, tehát elsősorban ott egy nagyon súlyos plusz ártényező.
1: Ez nem egy magyar döntés, ez egy Európai Uniós direktíva, az be kellett vezetni Magyarországon is, július 1-e volt a határnap. Mi magyarázza?
2: Hát ugye elsősorban az, hogy ez a rendelkezés, ami a 150 euró, az beszéltük, az 150 euró alatti csomagokra vonatkozik, és Kínából, tehát Európai Unión kívül érkező csomagokra vonatkozik. Ez egy régi világból van, amikor a postai küldemények, hogyha valaki küld Magyarországra az EU-n kívül valamit, akkor arra vonatkozik, és hát az egy ilyen relatíve kis csomagszám, tényleg pár tízezer, ezer darabos csomagszám volt. Nem erre a világra van, amikor kínai óriás cégek, és nem csak a Temu különben, mert ott a Shein, illetve egyéb más nagy kínai cégek, milliárd számra, és pontos adat 2024-ből 4,6 milliárd csomagot küldtek az Európai Unióba. Tehát ez a fajta kis kedves kivétel, ami volt, ezzel most nem azt mondom, hogy visszaéltek, csak használták ezt a lehetőséget a kínaiak.
1: Most ehhez kell minden egyes csomagnál hozzácsapni 3 eurót.
2: Igen, illetve pontosabban tételnél, mert hogyha mondjuk 8 pólót veszek, akkor arra ugyanúgy ez a 3 eurós tétel lesz, de nagyjából
1: igen. De egy pólónál.
2: Egy pólónál, egyértelmű.
1: Tehát viszont ha 8 pólót veszek és 3 nadrágot, akkor az egyszer 3, meg még egyszer 3 euró?
2: Pontosan, ez a lényeg a szabályzás.
1: Ehhez viszont tudni kell, hogy mi van a csomagban.
2: Igen, hát erről nyilatkozik, ugye ez természetesen az iOS-be kell regisztrálniuk ezeknek a kereskedőknek, és ott tételes nyilatkozatokat tesznek ezeknek a csomagoknak a tartalmára vonatkozóan.
1: Oka ennek az, hogy vissza akarják szorítani a Kínából érkező kereskedelmi dömpinget, vagy egyszerűen csak pénzt akar keresni az Európai Unió, ha már a kínaiak ilyen sok pénzt keresnek rajtunk?
2: Igen, hát a vámnak pont ez a két hatása van. Az egyik az, hogy csökkenti, hiszen növeli az árát az importnak, a másik pedig az, hogy hát bevétel keletkezik az államnál. Az Európai Uniónak egyértelműen ez a célja, és ráadásul pont a vám az a tétel, ahol egy relatíve nagy, tehát 75% is, vagy akár eltérő százalékokban, de jó nagy tétel marad nála, és nem a tagállamok költségvetésébe vándorol ez az össze.
1: Elég sok baj van ezekkel a termékekkel, kevesebb, mint gondoljuk egyébként, ha a tömegére nézünk, akkor ahhoz képest nem, de ahhoz képest mégiscsak igen, mint hogyha ellenőrzött európai gyártóktól vásárolnánk. Ki véd meg minket ezekkel szemben?
2: Hát igen, ugye azért elég hosszú az a lista, amit ez az intézkedés, az a területeknek a listája, amit ez az intézkedés nem kezel, és az egyik pont a termékbiztonság. Tehát a fogyasztóvédelmi, és ugye a fogyasztóvédelmi belül van a termékbiztonság, annak az egyik a fogyasztóvédelmi szóvivőknek, vagy akik a fogyasztóvédelmi érdekét képviseli, az egyik fő ellenvetésük az a kínai importtal szemben, hogy gyakorlatilag gyerekeknek szolgáló játékok, elektromos termékek, stb. Minden emberi egészségre veszélyes karácsonyfa izzók, amelyek kigyulladnak. Tehát olyan dolgok jönnek be Kínából fillérekért, amelyek nem csak egy-egy adott családnak, hanem adott esetben ilyen lakást tűzni, mondjuk egy egész közösségnek az életét veszélyeztetik. És az az egyik. A másik azért az, hogy a szerzőjogi védjegy, jogi oltalmak nincsenek biztosítva, azt se ellenőrzik. Hát ki fog 5 milliárd csomagot végignézni egyenként? Tehát ez természetes, hogy lehetetlen megnézni, hogy melyik csomagban mi van. És még számos egyéb olyan terület van, amit nem kezel az EU. A másik példa az, hogy ahhoz, hogy egyetlen ezt a vámot ki lehessen vetni, ahhoz be kell regisztrálni a kereskedőknek, és sajnos egy csomó kínai kereskedő be se regisztrál az iOS-be.
1: Egyszerűen elküldi.
2: Egyszerűen elküldi, és várja, hogy mi lesz. Hát 10-ből 9 beérkezik.
1: Mi van akkor, hogyha veszek egy telefontöltőt? Nem gyárít, hát mert az drága, hanem 500 forintért egy egész ilyen töltő alkalmatosságot. Majd leég a lakás. kiállja a cehet? Hát, nyilván egyfelől a biztosító, másrészt a gyártónak semmiféle felelőssége?
2: De a gyártónak a polgári törvénykönyv szerint is termékfelelőssége van, tehát egyértelmű, hogy a gyártó felel ezért a dologért. Az érvényesítése ennek, ami nehézkes, hiszen egy Kínába levő gyártó lehet, hogy céget váltanak, jövőre már nem is az a cég van, tehát mire ebből per lesz, mire ebből be lehet hajtani.
1: Vannak ilyen precedensei?
2: Persze, vannak ilyen ügyek. Természetesen mi ezeket a bonyolult kártérítés ügyeket, ami nemzetközi vonatkozása van, ezeket együttműködésbe végezzük más ügyvédi irodával, de ennek az alapvető alapjogi kérdéseiben igenis ott vagyunk, és hát sajnos ez is egy kérdés.
1: Nézzük ennek a másik oldalát, például Kínában vannak ehhez jogi partnerei?
2: Mi kínai ügyvéddel nem dolgozunk, de természetesen megoldható, hiszen ez egy...
1: Mert ugye ez az kellene, hogy ott is képviselje minket valaki.
2: Hát az alapvető azért is van különben, hogy nemzetközi irodáknak azért van minden országban, ahol fontos piacok vannak, van lerakata.
1: Vannak gyakorta hasonló problémák, mint amit én említettem az előbb?
2: Tehát, termékbiztonság
1: kérdés? Tehát a termékbiztonsága kapcsolatban önhöz sokan fordulnak, hogy mit tévők legyenek?
2: Termékbiztonság...
1: Ha ne te rendeltem, mi legyen?
2: Igen, termékbiztonsága kapcsolatban nem, hiszen azonnal egy hatósági kérdéssé is válik, hiszen egyrészt ugye van a piacfelügyelet, ugye ez most a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, tehát egyrészt ez egy hatóságügy, másrészt sokszor ez egy rendőrségügy is, büntető eljárás is indul ilyenkor, de ezekről tudunk, és ugye én azért a e-commerce Hungary-be, ez a Magyar Elkereskedők Szövetségben is elnök és alelnök is voltam, oda is nagyon sok ilyen jelzés érkezik.
1: A magyar kereskedők hogy állnak a kínai dömpinghez? Mekkora bajban van?
2: Hát ez egy nagyon komoly kérdése ugye a magyar elkereskedelmi szakmának, hiszen ez a nem csak különben árkérdés, amit a kínaiak nyújtanak, tehát lehet az árakon is ugye problémázni, és az árdömping, amivel ők bejelennek a magyar piacra, de ezen túlmenően azért egy borzasztó profi csapat, és óriási tőke áll mögöttük. Tehát, hogy nagyon jó a marketingjük, nagyon jó a kiszolgálásuk, nagyon jó az összes olyan logisztikájuk, lean logisztika, stb., amit megszerveznek, tehát, hogy félelmetes logisztikai művelet van, nagyon gyakran a kínai hadseregből érkező logisztikai szakemberek dolgoznak mögött, amelyek ugye több 10 milliós tételben mozgattak embereket, illetve járműveket.
1: De hát ebből azért az következik, hogy nem csak ellenfelet lehet látni, hanem tanulni is kellene tőlük.
2: Ez így van. Tehát a konkurenciától nem csak félni kell, hanem tanulni is lehet.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Ormos Zoltán internetjogász volt a vendégünk. Örülök.
2: Köszönöm szépen.
0: Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja, másik nevén a Semmelweis Nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Gyerekekről fogunk beszélgetni, és hogyha gyerekekről beszélünk, akkor mostanában ez a téma, főleg azok a gyerekekkel kapcsolatban, akik intézeti körülmények között nevelkednek, vagy akár nevelő családoknál, nevelő szülőknél nevelkednek, mindig kap egy olyan ízt, amivel nagyon nehezen szembesült a mi társadalmunk. Úgyhogy azért is örülök Rományi Tamásnak, hogy jó példákat is tudunk mutatni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Önöknél 300 gyerek van családoknál, igaz?
3: Így van. A nevelőszülői hálózatunk nem tartozik a legnagyobbak közé, 105 nevelőszülő, 300 gyermek. 28 éve működünk. A 28 év alatt 900 gyermek került ki tőlünk, tehát körülbelül a gyerekeknek a 3/4, aki nevelőszülőhöz kerül, az nevelőszülőnél is marad. Egy részük visszakerül a gyér szerinti családjához, egy részük tovább kerül más ellátásba, nagy részüket viszont a nevelőszülők nevelik föl. Nálunk 900 gyermek nőtt föl az elmúlt 28 év alatt. Megnéztük, hogy mi történt velük. Van köztük ügyvéd, van köztük orvos, van aki fizikus, aki a doktorátusát csinálja most, van bolti eladó, van asztalos, van futballbíró. Összességében, amit elmondhatunk, hogy társadalmunkba beilleszkedni képes, és a lehetőségekhez képest teljes életet élő fiatal felnőttek kerültek ki a nevelőszülői hálózatunkból, erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Azért is nagyon fontos számunkra az, hogy amikor a 18-at betöltik, a nevelőszülőknél nevelő gyerekek gyerekeknek legyen vagy szakmájuk, vagy valamiféle olyan képesítésük, amivel önállóan is képesek lesznek.
1: Mennyire követik őket utána, hogy elérik a 18. évet? Tehát ott az egy nagyon nehéz pillanat számukra.
3: Akik tovább tanulnak, azok kérhetik a gondozásban maradásukat egészen a tanulmányok befejezéséig. Egy doktori képzését csináló nevelt gyermekünk 23 évesen még mindig az ellátottunk, majd amikor befejezi a tanulmányait, akkor...
1: Ott él abban a családban most is?
3: Igen. És ez azt jelenti, hogy hivatalosan utána hivatalos kapcsolataink nem maradnak velük, de miután nagyon erős kötődések alakulnak ki, tartják a kapcsolatot, tehát ők jelentkeznek, a kirepült gyerekek.
1: Van arra példa, hogy nevelőszülő lesz abból a fiatalból, aki nevelőszülő?
3: Igen. Minden évben hirdetünk nevelőszülői képzéseket. Az utánpótlás elég kemény dolog. Nagyon sok feltételnek kell megfelelni, nagyon kemény átvilágításokon kell most már átesni annak, aki nevelőszülőnek jelentkezik.
1: Szigorúbb lett,
3: igen, és a belügyminisztérium is végez egy olyan fajta ellenőrzést, amikor a szomszédokat kérdezik meg, hogy él az adott család, tehát nem elég egy papírlapot kitölteni, vagy nem elég a jelentkezést benyújtani. Pszichológiai alkalmassági vizsgálaton körülbelül egy év. A maga a képzés nem sok, 60 óra, amit el kell végezni, de körülbelül egy év, amíg az összes folyamat végigmegy, amíg valaki eljut odáig a jelentkezéstől, hogy esetleg majd gyermeket fogadhat, de hát a jelentkezőknek csak egy része jut el eddig a pontig.
1: Mert hogy itt nem referencia, hogy hát a saját gyerekemet is fel tudtam nevelni, akkor más
3: nem, nem itt elég kemény feltételek vannak.
1: Mitől más ez, mint a saját gyerekemmel szemben, amit vállalnom kell?
3: Az, hogy a nevelőszülő nem olyan, mint az örökbefogadó szülő. A nevelőszülőnél ideiglenes elhelyezésben van a gyermek, és ez akkor is igaz, hogyha esetleg tizenvalahány évet töltenek együtt, mert bármelyik pillanatban hozhat olyan döntést az illetékes hatóság, hogy a gyermeket visszaadja a vérszerinti családjához, hogyha az alkalmassá vált újra a gyermeknek a nevelésére. Tehát ez nem egy végleges kapcsolat, ez egy időszakos menedék, és ahogy arra az időre is a családokat. De egyébként a tavaly évben tőlünk 15 gyermek került vissza a vérszerinti családjához, 14-en mentek tovább örökbefogadó szülőhöz, ami már egy végleges elhelyezésnek számít. Tavaly összesen, meg a nagykorúba válásokkal, tavaly összesen 47 gyermek került ki a mi hálózatunkból, és 36 új érkezett. Tehát ez azt jelenti, hogy minden héten van valami mozgás, még egy ilyen viszonylag kicsi hálózatnál is, mint a miénk.
1: Hogy kerülnek önökhöz a gyerekek?
3: Érkeznek hozzánk kórházban hagyott csecsemők, érkeznek hozzánk olyan hatósági intézkedések nyomán, amikor a család alkalmatlan, vagy a körülmények nem megfelelők a gyerek biztonságos neveléséhez, vagy hát esetleg állami intézetből, ezek mind egyedi hatósági döntések.
1: Mostanában elég sokat hallottunk
3: arról. 7-től 15 éves korig érkeztek a tavaly évben.
1: Például. Elég sokat hallottunk arról, hogy mennyi gyerek van kórházban, ott felejtve, úgymond. Vagy úgy, hogy nem mondtak le róla, vagy úgy, hogy konkrétan mondták. Önöknek mindegy az, hogy milyen formában van ott a gyerek, tehát, hogy ott felejtették kvázi,
3: nem kérik a gyermekeket róla, hanem a hatóság intézkedése nyomán. Tehát nálunk megadjuk, hogy...
1: De ha ennyi gyerek van, miért nem adnak többet önöknek?
3: Hát ezt nem tőlünk kell megkérdezni.
1: Tudnának fogadni több csecsemőt?
3: Minden évben hirdetünk nevelőszülői toborzó kampányokat, tavaly évben kettőt, és idén eddig egyet, az ország különböző területein. Tehát most idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe hirdettünk, tavaly Borsod megyébe, azt megőrzem Baranyában és Budapesten. Ezek 3-4 hónapos toborzó kampányok, amik 12-15 jelentkezőt hoznak, mert azért egy elég komoly döntéseket kell bevállalni, és azoknak a jelentkezőknek, hát mondjuk úgy, hogy majdnem a fele nem jut el odáig, hogy aztán végül kb. Egy év múlva majd gyermeket fogadhasson.
1: De ő akarta, akkor miért nem sikerül?
3: Hát a feltételeknek meg kell felelni. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat, belügyminisztériumi, családi átvilágítás, és a többi, és a többi, és egy idő után van benne sajnos lemorzsolódás. Nem egy könnyű dolog. Nagyon fontos viszont, hogy ebben nem csak mi, hanem a többi szervezet sem sincs annyira magára hagyatva, és itt nem csak kemény jogszabályi környezetben kell dolgozni, hanem nagyon szép történeteink vannak, amik nagyon sokakat megmozgatnak, és hát komoly támogatóink is vannak, akik nem tudom, itt a képeken, amit látunk, egy átadó ünnepséget, 30 tonna papíradományt kaptunk, minden évben kapunk, most már 6. éve, ez azt jelenti, hogy 30 tonnányi papírt, amit egyébként a mindennapi működéshez meg kellene vásárolni, nem kell megvennünk, költhetjük bármire. Nagyon hálásak vagyunk érte.
1: Mi a legnagyobb kihívás az önök számára? Hát, miben tudunk segíteni, másképp kérdezve?
3: Legyenek bátrak, akik éreznek magukban elhivatottságot arra, hogy nevelőszülők legyenek.
1: Segít, ha van saját gyerek a családban?
3: Igen, igen. Itt például Kőbányán is van olyan nevelőszülő családunk, ahol hét saját gyermek mellett három nevelt gyermek él a családban, és abból az egyikük olyan, akiről az orvosok lemondtak. Tehát egy kórházban hagyott kisbaba volt, és amikor mentek örökbefogadó szülők, akkor az orvos mindenkit lebeszélt róla, hogy lehet, hogy csak hetei vannak hátra annak a kislánynak, olyan szívrendellenességgel született, nem tudják segíteni, és ki tudja, tehát a tragédiától akarta megkímélni a jelentkezőket. Ez a kőbányai családunk többször látogatta ezt a gyermeket, és aztán az édesanyja egyszer csak elindította az eljárást, hogy ő szeretné mégis hazavinni, és azzal indokolt, hogy ha heteket, ha hónapokat, de egy gyerek nem élheti le az életét kórházi környezetbe egy kis ágyba zárva gyakorlatilag, és hazavitte. Tehát így velük együtt vannak 10, és ez a kislány ma 10 éves.
1: Szép történet. Tiszteletem minden családnak, ahol gyereket fogadnak, önöktől, vagy bárhonnan máshonnan, mert az örökbefogadók, meg a nevelőszülők fantasztikus munkát végeznek. A Magyar Mártai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője Rományi Tamás volt a vendégünk, hogyha segíteni tudnak, akkor tegyék azt, azt gondolom, hogyha önökkel felveszi valaki a kapcsolatot, számos ötletet kaphat, hogy tud segíteni.
3: Így van, igen.
1: Köszönöm szépen.
3: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM

árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, másik nevén a Semmelweis nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Izgalmas dolog ez az ingatlan piac, mert mindig ad témát. Egy fél évvel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy bármit, még egy sufnit is el lehet adni, főleg, hogyha fel lehet hozzávenni valahogyan egy hitelt. Most meg arról szólnak a hírek, hogy most meg semmit. Hogy mennyire van így, azt mindjárt megtudjuk, mert itt van velünk Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, különözöm a kedves nézőket!
1: Megállt a piac, és ha megállt, akkor miért?
2: Szerintem most egy lassú konszolidáció zajlik a piacon, ezt támasztják alá a júniusi számok, hiszen éves összevetésben ugyan júniusban 1,3%-kal nőtt ugyan a telefonos érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt, de májushoz képest 8%-kal csökkent, tehát bár blikfangosra sikerült a felvezető, hogy semmit nem lehet eladni, van kereslet, de ez olyan, mintha folyamatosan csökkenne. Persze hozzá kell tenni, hogy június, július sosem a legerősebb hónapjait közé tartozott az évnek lakáseladások szempontjából, és ez az éves növekedés is nagyon törékeny, hiszen tavaly júniusban már kifulladt az az évelei lendület, amit az ingatlan befektetők hoztak a piacra, viszont az otthonstartos roham még nem kezdődött el, tehát én azt gondolom, hogy éves összevetésben még nagyobb leszakadást láthatunk majd a 2026 hátra levő részében, és valóban, ahogy te is említetted, Egon, az vevők alkupozíciója és ereje folyamatosan nő a piacon. Ezt most nem keresleti értelemben mondom, nem arról van szó, hogy most mindent be tudnak zsákolni, mindent meg tudnak venni a vevők, sokkal inkább arra, hogy az eladók ezt már nem tudják figyelmen kívül hagyni, hogy már nem ők diktálnak a piacon.
1: A használt lakásokra és az új építésűekre ez pontosan ugyanúgy igaz? Tehát ebben semmi különbség nincsen?
2: A használt lakások szenvedik meg ezt az időszakot leginkább, de ez részben annak is köszönhető, hogy a használt ingatlanoknak az ára ugrott meg az elmúlt 12 hónapban a legnagyobb mértékben. Az újépítésű piacon két különböző szegmest érdemes elkülöníteni egymástól. Vannak a megfizethető újépítésű lakások, ezekre viszonylag nagy az érdeklődés.
1: És vannak a megfizethetetlenek.
2: Hát ha vannak, igen, egyrészt.

0: Másrészt pedig hozzá kell tenni, hogy itt lehet, hogy négyzetméter árakban óriási különbségeket látunk az újépítésűek között, mert vannak olyan újépítésű lakások, például Budapesten, ahol 1,2-1,3 milliós négyzetméter áraktól is elérhetőek ezek az ingatlanok, viszont a tapasztalat az, hogy ezek már egyre nagyobb alapterületűek, tehát igazából 60-70 millió alatt nem nagyon lehet újépítésű lakást vásárolni, de hozzá kell tennem, hogy ez abból a szempontból még nem jelent katasztrófát, de vigaszt sem a vevők számára, hogy most már egy használt lakásért is legalább ugyanennyit kell fizetni, főleg a fővárosban.
1: Amikor korábban beszélgettünk, bocsáss meg, akkor éppen azzal érveltél a használt lakások árának további emelkedése ellen, hogy egy idő után az tarthatatlan lesz, hogy egy új lakására az ugyanannyi, mint egy használté, mert hogy ugye, hát az mégiscsak egy használt, amit fel kell újítani, vagy már valaki lakott benne. Mégsem így lett?
0: Igen, ez a kettő nem mond ellent egymásnak, mert a használt lakásárak mondhatni, hogy továbbra is tarthatatlanok. Ez az, amit látunk, hogy csökken a kereslet, nem tudja tartani a lépést, nem tudják tartani a lépést a vevők az árakkal, és ezért mondom azt, hogy ez egy lassú konszolidációs folyamat. Az ingatlan piacon sosincsenek olyan nagy árugrások és árzuhanások, mint például a tőzsdén, viszont az, hogy hónapról hónapra csökken a kereslet, és most már szinte az idei évben alacsonyabb szintű keresletről beszélünk, mint 2023-ban, ami egy pocséké volt az ingatlan piacon. Az árak nem igazán tudnak nőni, legalábbis a lakási árindexek az elmúlt 6 hónapban 4-ben árcsökkenést vagy stagnálást mutattak, főleg Budapesten. Szóval ebből a szempontból, amit látunk, az egy lassú konszolidáció.
1: Mennyit befolyásolt a piacon például Budapesten a 6. kerületben az, hogy az Airbnb kiadást azt korlátozta a kerület. Most hírlik, hogy a Józsefvárosban is ugyanerre készülnek, vagy valami hasonló korlátozásra. Azt gondolná az ember, hogy ezek a lakások kikerülnek a piacra?
0: Részben biztos, hogy kikerülnek a piacra azok a lakások, ahol a tulajdonosok vagy kiszorulnak a rövid távú szálláshely szolgáltatásból az új szabályok miatt, és nem akarnak már ezzel tovább foglalkozni. Ne felejtsük el, hogy azért ez a látszat ellenére egy nagyon munkaintenzív ágazat, tehát ott minden nap fogadni a vevőket, a bérlőket, a vendégeket, elrendezgetni őket, takarítani, az nem ugyanaz, mint amikor valaki hosszú távra bérbe adja ezeket a lakásokat. Igaz, sokkal többet is lehet ezekkel keresni, és valószínűleg ezért is hozták meg ezeket a döntéseket az önkormányzatok, hogy valamilyen szabályrendszer dolgozzanak ki az ott élők, tehát hosszú távon ott lakók és a rövid távú bérbeadók egészséges egyensúlya érdekében. Itt, amit látunk a 6. kerületben, az teljesen egyértelmű, hogy helyzetbe hozta a hosszú távú bérlőket, hiszen a bérlakások árszintje, bérleti díja csökkenő tendenciát mutatott. Hozzá kell tenni, hogy Budapesten is nagyon, egészében is nagyon hasonló a képlet. És azt is érdemes megfigyelni, hogy nem csak a 6. kerület és a 8. kerület indult el ezen az úton, de az 5. kerület, a 7. kerület és az 1. kerületben is napirendre került ez a kérdés. Tehát gyakorlatilag az Airbnb olyannyira forró pitelet, hogy a 9. kerület kivételével az összes érintett belvárosi kerület már a szabályozás útjára lépett.
1: Még talán a 13. nem ezeken kívül, de igen, valóban ez egy most lakosság számára sok konfliktust okozó probléma, nyilván erre reagálnak az önkormányzatok. Elsősorban ti meg arra, hogy hogyan alakul ettől a piac. Ingatlan.com, Balogh László, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Az önök figyelmét is megköszönöm, holnap reggel újra számítok rá. Jönünk újra a starttal péntek reggel is. Töltsék kellemesen a napot, viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyagokkal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A MÁV Inform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, az Euronight és a Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. A reggeli órákban néhány regionális járatnál még pótlóbuszok közlekedtek az osztrák szakasz egy részén. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Többfelé mérséklődik kissé az aszály, de sajnos csak átmenetileg, mert a hétvégétől ismét száraz időszak következik.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Házasság hete, meg Valentin nap, ezek voltak mostanában, és hát lehet, hogy egy kicsit el vagyunk csúszva, de romantikus könyveknek mindig van keletje, úgyhogy a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatóját, Ludwig Orsolyát kérdezem arról, hogy vajon van-e ez ügyben most új kínálat? Jó napot, Orsi!
3: Jó napot! Új is, meg régi is.
2: Örök klasszikusok?
3: A romantikus téma az örök klasszikus. Mindenki szereti, vagy mindenkinek van az életében egy olyan szakasz, amikor nyitott az ilyen történetekre, legyen az könyv, vagy film, vagy romantikus zene. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban egy klasszikus témát sikerült már kifognunk.
2: Na, hát akkor esünk is neki. Igazából a klasszikusban van olyan, hogy időszakos divatok, tehát amit most különösen visznek. Én erre emlékszem, a 90-es években voltak ezek a puha kötésű, akár az újságosoknál kapható kis füzetszerű, hát bocsánat érte, szörnyűségek, amik hát irodalomnak nem voltak nevezhetők, de mind rendkívül romantikus volt, és azt vitték, mint a cukrot.
3: És bocsánat, de én ezt nem szörnyűnek titulálom, hanem igazából visszasírom egy picit annak az idejét, tényleg? Nem azért, mert én ezt annyira szerettem, hanem igen, mert ezt tényleg vitték, mint a cukrot, és nagyon sokan olvasták, és az a baj, hogy akik ezeket olvasták, ők most egyáltalán nem olvasnak. Tehát szerintem sokkal jobb volt, amikor a romanát, meg nem tudom milyen név alatt futottak még ezek. Ezeket vitték magukkal a buszon, a villamoson, metrón, és nem azt láttam, mint nemrég, hogy egy idős néni is Candy Crush-t játszik, vagy a fiatalok a YouTube-ot, ezeket a YouTube shortsokat pörgetik.
2: Szóval tudja, mit meggyőzött, igaza van. Legalább olvastak.
3: Így, igen, és nem, tehát azokban nem volt szerintem semmi káros, ha csak nem az káros, hogy az ember ezt a valószerűtlen romantikát tekinti ideájának, és hogy az létezhet, mert nyilván a rózsaszín szemüveg az hát nem annyira reális, de egyébként igen, olvastak, és abban azért egész mondatok voltak, és lehet, hogy nem magas irodalom, de azért mégis lehetett belőle mondatszerkezetet tanulni, választékosságot tanulni, stb.
2: De hogy hova jutottunk? Igen, ezen a mondaton mosolyodtam el, hogy abban legalább egész mondatok voltak. Hát igen, szóval már ezt is vissza tudjuk sírni.
3: Igen, szerintem annak is megvolt a helye az olvasás világában.
2: Ehhez képest ajánljunk egész mondatokat és valódi irodalmat, még ha romantikus is.
3: És mindenfélét hoztam, mindenfélét, mert ugye most ugye előbb a divatot említette, hogy minden könyvnek, meg zsánernek is van divatja. Hát most a romantikus témában azért nagy divatja van a pszichológiai tartalmú könyveknek is, és ha Gary Chapman nevét említem, akkor szerintem sokaknak eszébe juthat a szeretett nyelv fogalma, amit ő alkotott meg, és ő írta erről még 92-ben az Öt szeretett nyelv című könyvét, és ezt a mai napig szerintem mindenki használja, és nagyon sok rácsodálkozás lehetett ebből, hogy ugye kinek mi a fontos, és ha nem értjük a másik szeretett nyelvét, akkor azt gondolhatjuk, hogy hát ő nem is szeret. Egész egyszerűen csak máshogy. Ugye itt ez lehet ajándékozás, lehet a kedveskedés, a verbális szeretet kifejezés, tehát nagyon sokféle módon fejezzük ki az érzelmeinket egymás iránt, és ezt érdemes észrevenni, hogy egyáltalán biztos, hogy mondjuk kettőnknek ugyanaz a szeretet nyelve, de attól még jó felismerni a másikban ezeket. És Gary Chapmannek most van egy új könyve, Végre egy nyelvet beszélünk, és ez szintén az praxisából hoz házasságra ilyen megértés segítő insightokat, történeteket, tehát szerintem ez nagyon izgalmas. Aztán aztán igen, akkor ehhez kötődő, bár regény, Noah Hengennek a Válás című könyve, ez óriási sláger lett az elmúlt időszakban, mert tehát egy fájdalmas válást egy egészen új perspektívából mutat be, ami valójában a legrégebbi perspektíva, mégpedig mindkét félnek a szemszögéből. A egyik fejezetben a nőnek a gondolatait halljuk, olvassuk, a másik fejezetben pedig a férfiét, és hát nagyon, nagyon érdekes azt meglátni, vagy belátni, hogy amikor azt gondoljuk, hogy XY a hunyó, és hogy ő tehet arról, hogy tönkrement egy házasság, hát rá kell jönni, hogy mindketten hunyók, és igazából van, lehet kiút, hogyha ha ezeket a hunyóságokat egy picit meglátjuk, és próbálunk változtatni, mert mindkét fél próbál.
2: Mennyire gyakran így van ez egyébként, hogy mind a ketten hunyók, csak mindenki a másikat okolja elsősorban, persze.
3: Hát persze. Persze.
2: Ezekből a könyvekből egyébként, Orsi, most ez egy buta kérdés lesz, én tudom, mert hát persze, nyilván a nagy klasszikusokból az ember azt is gondolja, hogy tanulni is lehet. De ezekből a romantikus, sokszor csacsiságnak gondolt könyvekből mennyire, tehát mennyire alaposak ezek ahhoz, hogy az ember elgondolkozzon utána rajta, hogy élek és miben vagyok?
3: Szerintem nem is biztos, hogy maga a könyv, vagy annak az alapossága a lényeg, hanem az, hogy milyen gondolatokat indít el. Tehát egy egészen fiktív dolog, még akár egy fantasy környezetben játszódó történetben is lehetnek olyan fordulatok, amikben magunkra ismerünk, és azt mondjuk, hogy én is így viselkedtem, vagy én is úgy válaszoltam a másiknak, amikor lehet, hogy akkor. Tehát, hogy ezekből azért szerintem mindig lehet találni olyan szereplőt, a jó könyv az mindig kínál olyan karaktert, akivel lehet azonosulni, és utána az ő cselekedetei, gondolatai mentén azért saját magunkra is lehet egy kicsit reflektálni.
2: Van még ilyen, amit ajánlana nekünk?
3: Hú, igazából vége láthatatlan, mert nekem a gyerekkorom is úgy indult, hogy amikor hát a kötelező olvasmányok mérsékelten ragadták meg a fantáziámat, akkor a nagymamám Jane Austent suhantott így elém, úgyhogy én ezzel indultam, az olvasókarrierem Jane Austennel indult, de most mást is hoztam, és szeretnék két magyar szerzőt ajánlani, amielőtt még egy klasszikust és egy különlegességet is majd még a listára fölvennék. Fábián Janka, Monarchia szerelmesei című könyv. Ez egy romantikus családtörténet, 19. század Balatonfüredén. És ez benne az igazán szerethető, hogy Füredet azért szerintem ismerjük, és akkor visszarepülünk időben, és ahol most is tudunk sétálni, a kikötőnél, vagy ahol a borfesztivál szokott lenni, ott hirtelen a főszereplőket, azt még Jókai Mort és feleségét is láthatjuk, vagy képzelhetjük.
2: Ők a főszereplők?
3: Ők is szerepelnek.
2: Milyen bátor vállalás igazából, igen, mert hát nyilván igen. Erre az irodalom történet meg majd kritikával reagál, hogy ez nem is úgy volt, és nem is akkor írta. De biztos Fábián Janka nagyon utána ment.
3: Hát Janka nagyon alapos, és egy nagyon-nagyon kedvelt szerző. Anna Bálukat elevenít fel, és a korszak nagy alakjait is felvonultatja, de nem is állítja azt, hogy ez történelmileg hiteles lenne. A Balatonfüredet én egy picit még tovább vinném, mert füredi lány Karádi Anna, de ő nem Füredről írt, vagy legalábbis egy másik klasszikusát mondanám, hogy a füredi trilógia is az ő tollából született, de a Zserbó az szintén monarchia időkben játszódik, viszont Fiumében, szintén egy fantasztikus lokáció, és a Zserbó Emil a történet szerint nyit egy cukrászdát, az akkori időszakban egyetlen monarchia kikötő városban, Fiumében, és utána Szépkuti Blanka, a főszereplőnk, cukrász kisasszony oda kerül, és aztán hát találkozik egy tengerészlegénnyel, és hát csodálatos korrajz, a udvarlásnak a módja, tehát egy végtelenül szórakoztató, és egy nagyon szép könyv, a Füreden élő Karádi Anna tollából.
2: Mennyire más volt a világ akkoriban, hogy udvaroltak akkoriban. Mennyire romantikusabban udvaroltak akkoriban.
3: Igen, igen.
2: Ez egy érdekes dolog, mert ez egy elvárás is volt, én azt hiszem, hogy nem ajtóst urontunk a házba, hanem megadjuk a módját.
3: Igen, és ebből szerintem sok minden hiányzik. Tehát én nagyon híve vagyok annak, hogy persze egyenjogúság, meg sok mindent a hölgyek is kezdeményezhetnek, de azért olyan jó, amikor kinyitják nekünk az ajtót, meg kapunk virágot. Szóval szerintem ennek azért volt értelme, hogy ezek a hagyományok még éltek.
2: Lehet, hogy a romantikus könyveknek ez az egyik varázsa, a titka, hogy megadja azokat az illúziókat, amikre az ember vagy titkon, vagy kimondva, de valójában vágyik is.
3: Igen, biztos, hogy ez is van. Bár erre most hozok egy másik példát, ami egy klasszikus, nekem nagy kedvencem, úgyhogy ebben semmi újdonság nincs, de ne felejtsük el, Karen Blixennek a Volt egy farmom Afrikában történetét. És ezt akár filmben is ajánlom, de a könyvet mindenféleképpen, mert ez meg nem a klasszikus szerelmi történet, viszont elképesztően romantikus. Egy magára hagyott nő, akit a férje elvitt Afrikába a farmra, valójában a nő vagyonáért vette el, és utána ott is hagyja, és megy a saját kalandjai.
2: Ott felejtette a feleségét?
3: Hát valószínűleg ez mind a kettejüknek jobb volt így, egy megszervezett házasság volt, és utána hát a hölgy is találkozik valakivel, aki abszolút nem a konvencionális romantikát hozza, ugye ez a filmben Robert Redford alakja, egy fantasztikus történet, nem spoilerezem, hogyha esetleg valaki nem ismeri, régi, de keressük meg, mert csodálatos.
2: Mondja még egyszer a címét, Orsi.
3: Karen Blixen az írónő, Volt egy farmom Afrikában, és ráadásul ez igaz történet. Tehát, hogy ő neki tényleg volt egy farmi Afrikában.
2: Mondjuk ez önmagában egy kicsit irigylésre méltó, de ez egy másik ügy. Ludwig Orsolya, köszönöm. Rengeteg romantikus könyvet ajánlott, sokat lehet még találni, de egyébként, ha bemennek egy könyvesboltba, ott az eladók boldogan segítenek és mutatnak ám jó könyveket.
3: Az
2: online áruház az remek, mert otthonról lehet mindent, de kézbe venni, lapozgatni, választani, az is csodálatos.
3: Így igaz.
2: Orsolya, köszönöm. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatóját. Viszonthallásra.
3: Minden jó.
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, Somodi Sörmös Eszter, a mai szerkesztő. A humorról fogunk beszélni, a humorról egy kiváló humoristával, Nádas Györggyel, aztán szólunk arról is, hogy hogyan változik a művészettörténet kezelése az oktatásban. Erről már beszélgettem Révész Evesével, most folytatjuk, és főleg azért, mert egy szabad egyetemet indítanak, pontosan azért, hogy ezeket a hiányokat, ezeket a műveltségi lukakat betömködjük, és szerintem kiváló előadókkal hihetetlen izgalmas témákat választottak. Majd ezeket is elsoroljuk Önöknek. Én most itt egy papírkupasz közepén ülök, és próbálom gyakorlatilag arré pakolni, mert annyi minden van. Aztán beszélünk majd egy évfordulóról, Jókai 200. Vajon olvasható, vagy tanítható-e még egyáltalán Jókai? Erről is szólunk, majd Lakatos Mihályt fogom keresni, kiváló kutatót ezügyben. De hát akkor először Nádas Gyuri a vonalban. Erzsébet díjas, Karinthy gyűrűs, és hát különben is ő a Nádas Gyuri. Szia Gyuri!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
2: A Nádas Gyuri most mit csinál igazából? Mivel foglalkozik, amikor mondjuk éppen nem színpadon van?
4: Nézd, én a színpadi, illetve konkrétan a színházi munkát azt én már befejeztem olyan 5-6 évvel ezelőtt saját döntésemmel. A színpadi munkát pedig már, hát, hogy is mondjam, nem nagyon vállalok. Amit nekem a biztos és furcsa, de még mindig létezik a rádiókabaré, kevesebben tudnak sokkal róla. Hát a rádiókabaré minden két hétben van, a Kossuth Rádióban szombaton délután 2 környékén, és én abba írok, szerepelek, konferálok, és hát másik, a fő tevékenységem pedig a Dankó Rádiónál a hétvégi, szombat-vasárnapi és az ünnepi műsorok reggel az enyémek.
2: Ezt élvezed? De ez egy teljesen más műfaj, egyébként meg nem. Most jut eszembe, hogy már 20 évvel ezelőtt is, hát én emlékszem, hurcoltad a hónod alatt a régi kabarélemezeket, meg különböző CD-kre kijátszott felvételeket, és gyakorlatilag a kabari nagyköveteként mentél a rádióba, és mutattad ezeket a felvételeket, tehát ebben neked rengeteg munkád van már.
4: Igen, de hát itt teljesen más a tevékenységem a Dankó Rádiónál, itt ugye nem a kabaré a főcsapás, hanem a muzsika.
2: De igen, csak én arra utaltam, hogy élvezed a rádiózást, aztán eszembe nagyon jutott, hogy ez neked nem egy friss dolog, hát ez már 20 éve van, ha nem több.
4: Nagyon-nagyon élvezem, és hát itt megengedett lett számomra az, illetve hát úgy szerződtem, hogy én itthonról, saját stúdióból, felvételről, a vendég is idejön hozzám, a kvaterkázás előtt egyet kávézunk az előszobában. Úgyhogy ez így ilyen nagyon kellemes.
2: Na várj, otthonról rádiózol?
4: Itthonról rádiózol.
2: Én most nézek körül a kollégákra, ez egy követendő példa, kiváló. Jó, nekem itt rázzák a fejüket, úgyhogy valószínűleg ebből nem lesz semmi. Visszakanyarodva a kabaréra. Azt mondod, hogy két hetente rádiókabaré, és erről sokkal kevesebben tudnak. A kabaré változott, a rádiókabaré súlya változott, a világ változik körülöttünk?
4: Nézd azt, hogy a világ változik körülöttünk, az sajnos is, meg hál' Istennek is. De az, hogy a kabaré változott, nem a kabaré változott, hanem sajnos megengedtük a közönségnek, hogy ne a kabarét hallgassa, hanem a stand-uposokat. Ezt most nem sirámként mondom, hanem egyszerűen elfelejtettük azt, hogy a kabaré az nem a stand-upból áll. A stand-up az annak idején a konferenciának volt a feladata, hogy konferáljon. Egy ember, és valahonnan valahova eljusson, amiből következik a következő jelenet,
2: bizony,
4: vagy egy szong, vagy egy monológ, vagy egy szomorú dal, és sok színű volt a kabaré. Még annak idején a 80-as években, amikor létezett a Mikroszkóp színpad, és én odaszerződtem nagyon fiatalon, és 10 évet lehúztam, hát akkor még rang volt föllépni egy kabaréba, mert a komoly drámai színészek vendégként jöttek hozzánk. Agárdi Gábortól kezdve, Besenyei Ferencen át, Márkus Lászlóig, és bizony azoktól lesni azt, hogy meg lehet bukni, akár egy kis jelenetben is, mert a kabarénak az intimitását azt igazából nem lehet és nem is lehetett tanítani.
2: Viszont a kabarénak a lassúságát, azt meg egyszerűen túlnőtte a rohanó időnk. Ez most egy eléggé közhelyes mondat volt, ugye? A kabaré, a jelenetes kabaré az valahonnan valahova tart, azt fel kell építeni, annak története van, még hogyha 5 percben, 10 percben is, de mégiscsak elő kell készíteni a poént.
4: Ez teljesen így van. Ha csak Kellér Dezsőt veszem, aki elmondott egy konferenszöveget, és a legvégén volt csak egy csattanó, és 4-5, akár 6-7-8 percig is a közönség csak hallgatta az okfejtését. Hát ma már, ha rádió van, akkor fél perc után elkapcsolnak, ha beül a közönség, akkor ott hagyja az előadást. Sajnos elfelejtettünk gondolkodni, pedig a kabaréban is. Szerintem a fő tevékenység az a gondolkodtatás.
2: Viszont a mai rádiókabaré melyik világot idézi? Azt a régebbit, ha nem is a Kellér Dezsőit, de mondjuk a ti időtökbelit, amikor azért poénra jött, még akkor is, hogyha dolgoztatok azon, hogy története is legyen annak, ami ott a színpadon zajlik, vagy pedig azt, ami ma megy, hogy pufogtatjuk a petárdákat sorban.
4: Én szerintem ez is az is van. Én igyekszem követni azt a példát, amit a nagy elődeimtől tanultam, hogyha éppen konferálok. Mert körülbelül 2-3 havonta megbíznak azzal, hogy én konferáljam a műsort, és ahhoz kell egy úgynevezett nyitó konferenzt írni, ami körülbelül egy olyan 8-10 perces dolog, és valahonnan valahova el kell jutnom. De természetesen már én is lazítom ezt a gondolatmenetet többszöri viccekkel, amik oda passzolóak és frissek. De hát a tempó az valóban nagyon gyors lett.
2: Az miért van, hogy rólad mostanában elsősorban a testsúlyod kapcsán lehet olvasni? Ezt te szereted, hogy erről ír annyit a sajtó, vagy valójában büszke is vagy rá?
4: Nézd, az az igazság, hogy egy idő után, körülbelül 2 év után egy küldetéstudatom is lett ezzel, ugyanis hát most a legradikálisabb dologgal kezdem, sajnos nemzedékünknek a több mint fele egyszerűen alkoholista lett, mert olyan időszakban élünk, amit hát ugye annak idején a szocializmusra mondták, hogy 2 út van, az egyik a alkoholizmus, a másik meg járhatatlan. Ez nem azt mondom, hogy most ez van, de nagyon nehéz. És hát így 60-on túl, ha elérjük azt a bizonyos számot a 60-ast, akkor elgondolkodik az ember, most én előtte gondolkodtam el, és a küldetéstudatomnak a célja az, hogy én a korosztályomat figyelmeztessem, hogy vegyetek vissza, nem kell mindig mindenütt ott lenni, nem kell mindenben részt venni, néha dőljünk hátra, és próbáljunk egészségesen élni, és azt követni, amit a testünk követel.
2: Na ezt fejtsd ki. Ezt az utolsó mondatodat fejtsd ki. Mit követel a tested?
4: A következő. Én azt teszem a testemmel, amit ő követel tőlem. Én meg szoktam beszélni a teremtővel és magammal, hogy mi az, ami nekem kell. Ha a testem azt kívánja, például mondok egy példát. Tegnap megittam 2 liter tejet, mert azt kívántam. Ma hiába hozott a feleségem, ma nem kívántam. Ma a brassói apró pecsenyi volt, amit kívántam. De mindig, ha tudom, akkor megengedem. Nagyon sok gyümölcsöt fogyasztok ugyanakkor, ami az esti cukrot pótolja, ami annak idején a finom kis borocskákban volt, aztán később, mikor már leálltam vele 3,5 év, akkor a csokoládé vagy a fagyi. Most a szőlő, szilva, ilyesmik vannak, amiket nagyon nagy szeretettel és nagy jó ízzel tudok fogyasztani.
2: Mennyit fogytál?
4: 40 kilót 3,5 év alatt.
2: Ez önmagában minta és példa lehet egy csomó embernek, aki meg nem csak az alkohollal küzd, mondjuk, hanem az elhízással, hogy lehet. És egyáltalán nem biztos, hogy az két a módon kell.
4: Nézd, arra nagyon büszke vagyok, hogy Vinkó József barátom is elkezdte ezt a dolgot, és sokkal fittebb Stankai Ádám barátom, aki szintén hasonló úton követett, és tegnap rádiókabari felvételen, mert a titkot hadd titok, hanem Fábri Sanyi megkérdezte, hogy mitől fogytam le, és hogy ő is elkezdi. Nagyon ha már ez ennyi volt, akkor nekem már megérte ez az egész. Nem beszélve arról, hogy nem lihegek, nem izzadok, a szívem rendben van, térdeimmel tudok járni lépcsőt, elmúlt az aszmám, ami 40 évig volt, a vérnyomásom tökéletes, szemfenekem tiszta, csak csupa jó, és nem igaz, hogy ettől rossz kedvű az
2: ember.
4: Na,
2: ezt akartam mondani, hogy figyelj, van egy ilyen közhely, járjunk utána, hogy a testesebb emberek, a jobb kedvű emberek, a mosolygósabb emberek, neked változott a humorod attól, hogy lefogytál?
4: Nem, viszont sokkal tisztábban látom a világot, fél szemmel kevésbé jól látni, mint 2 szemmel. Tehát a kábítás, az, hogy kicsit a letoljom hangulat, nem. Nézzünk szembe a valósággal, és úgy is lássuk meg azt, hogy mi a szép, meg mi a vidám, és mi a jó. Lehet.
2: A rádiókabaré is ilyen? Tehát lehet ott szembenézni a valósággal? Egyáltalán, és most kifejezetten nem a politikai hovatartozás szempontjából nézem, lehet rádiókabarét építeni arra, ha valami nem jó?
4: Én szerintem arra is lehet, de mondjuk ki azért a szórakoztatás a főcsapás valóban. Ha ezzel még tudunk, ahogy mondtam, gondolkodtatni is, akkor már pozitív tartományban vagyunk. Én azt hiszem, hogy igen, de nagyon, nagyon sok színű a miénk azért. A mostani rádiókabaré. Ugyanúgy, mint régen, most más korszak van, de ugyanúgy a hibákra azért természetesen fölhívjuk a figyelmet. Én nekem van egy új figurám, amit körülbelül 1,5 évvel ezelőtt kezdtem el csinálni a Facebookomon, az én oldalamon, amit most adaptáltam a rádiókabaré számára, ez Joe bácsi Hawaiiról. Egy olyan ember, aki hazajön távolról, és ő jobban tudja, hogy itt mi van, és mindent elmond, hogy miért, hogy van.
2: A messziről jött ember?
4: Az. De én ezzel találkoztam annó kint, mikor 30 évvel ezelőtt kint voltam valóban.
2: Hát ezzel szerintem mindenki találkozott. És még arra is emlékezhetünk, amikor hát az idősebbek, amikor a rendszerváltozás után megjelentek az amerikai autók a budapesti utcákon, mert hogy idehozták az autót, a nagy autókat, a jólétük bizonyítékaként a kinti magyarok. Hogy elmeséljék, hogy mennyire másott, és mekkora szerencséjük van, hogy elmentek innen.
4: Igen, onnan könnyű beszélni. Aki hát, ebben élt, annak van pedig igazsága.
2: Na, viszont az igazság, na igen, tehát ez meg a másik, ami a kabaré kapcsán állandóan felmerülő kérdés, ugye a szocialista évek klasszikus rádiókabaré, amikor hétfő esténként havonta egyszer egy ország ült a rádió előtt, azt ma nagyon könnyű megbélyegezni azzal, és hát ti is innen jöttök, innen itt kezdtétek a te korosztályod is, hogy hát valójában egyfajta szerepét játszotta el. Ott lehetett kimondani olyan dolgokat, ugye Hofit is vádolják ezzel, amiket máshol egyébként nem. Van ma ez a szerep a rádiókabaréban?
4: Hát én szerintem erre nincs szükség, mert ami a parlamentben zajlik, annál nagyobb szerep, nem tudom, hogy van-e, és annál nagyobb kabaré is gyakran, kevésbé van. Nem hiszem, hogy most erről van szó. Valóban itt az van, hogy a közönség röhögni akar, szórakozni akar, kikapcsolódni akar.
2: Nem mondom, tőletek hogy... várja a nagy igazságok kimondását?
4: Nem. Tényleg a szórakoztatás, csak hát nekem mindig ez egy ilyen félelmem, hogy hát a nívót azért ne adjuk lejjebb.
2: Rend van?
4: Megengedtük az elmúlt 25-30 év, vagy lejjebb menjen sajnos. Ebben mi is hibásak vagyunk. Nekünk is könnyebb volt. Sándor György után, vagy Hofi után nehéz megújítani ezt a műfajt, de akkor is kötelességünk.
2: Jó munkát hozzá. Örülök, hogy
4: nagyon
2: hallottalak.
4: Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen.
2: Nádas Györgyel beszélgettünk itt a Kultúrában. Köszönöm, Gyuri. Szia.
4: Szervusz, sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás autóúti csomópontnál. Balesetnél helyszínelnek az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál. A külső sáv nem járható. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Hősök terétől araszolásra kell készülni. A Kerepesi út felé lezárták a belső sávot, ahogy a Vágány utcában is a Dózsa-György út előtt. Nehéz az előrejutás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé. A Pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Erzsébet hídig és a Szabadság hídtól a Lánc hídig, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, az Erzsébet hídon a Március 15-e tér előtt, valamint az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, a Rumbach-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbach-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbút utca két irányú zsákutca lett. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Folytatjuk a kultúrát itt a Spirit FM-en. Van néha olyan helyzet, amikor a divat jó dolgot jelent, és valami olyan felé mutat, ami azt gondolom, hogy társadalmi értelemben és méretben is igencsak hasznos lenne. Arra gondolok, hogy mostanában mentornak lenni, mentor programokban részt venni, szervezeteknek és személyeknek is a jelek szerint hasznos és divatos lett. Ugye a Menedzser Szövetség indított mentor programot, és az MCC is indított mentor programot, illetve a Tanuláskutató Intézet egyenesen egy kerekasztal beszélgetést is szánt ennek. Dr. Setényi János van itt a vonalban. Nem a divat kedvéért, hanem a mentorálásról beszélni egy kicsikét. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, és a hallgatókat is üdvözlöm.
3: Én azt jól érzem, vagy túlzás, ha azt mondom, hogy ebben most van egy lendület, mint hogyha egy hullámon ülnénk a mentorálást, és ennek a témáját tekintve.
4: Így van, egyre gazdagabb, több irányba bontakozik ki, és egyre több típusú szereplő lép be erre a területre. A kerekasztal azért szerveződött, mert egy izgalmas területté vált ez.
3: Ha a mentorálásról, magáról beszélünk egy picikét, akkor ugye itt sokféle kapcsolat, generációk közti, szakmabeli, szakmaközi kapcsolat is lehet, egész egyszerűen csak a tudás átadás önmagában is egyfajta mentorálás. Ez régen szinte természetes volt, aztán valahogy ezek a kapcsolatok megszakadtak a társadalmon belül az elmúlt évtizedekben.
4: Így van, egy picit a történelemhez nyúljunk vissza, tehát a 19. századi klasszikus európai oktatási rendszerben az érettségi a beavatás a felnőtt korba, tehát a rövid nadrágot letesszük, és hosszú nadrág, a legjobb tanulók már pálcával sétálhatnak, mint a felnőttek, és onnantól az ember egy felelős önálló lény, aki, hogyha tovább tanul a felsőoktatásba, ez a keveseknek a kiváltsága, akkor ott nincs semmiféle mentorálás, hanem a professzorhoz kötődünk abban a tárgyban, vagy abban az irányban, amelyikben el szeretnénk mélyülni. A mentorálást azt teszi szükségessé két dolog. Egyrészt kinyílik a középfokú oktatás és a felsőfok, és beáramlanak úgynevezett nem hagyományos tanulók, akik tanulnak, de igazából nem tudják, hogy merre van az előre. Egy ilyen kísérletezés zajlik hosszú évekig az egyetemeken, önfejlesztés, próbálgatás, kóstolgatás. A másik ügy az pedig a munkaerőpiac. Ugye egyre nehezebb kiigazodni, a hollandok nagymama tesztről beszélnek, a holland kollégák azt mondják, hogy ha a nagymamádnak el tudod mondani, hogy mivel foglalkozol, akkor az a szakma 10 éven belül el fog tűnni.
3: Opa.
4: Az a jó, ha nem érti, abban még van kraft és jövő. Ugye? Tehát nagy szükség van rájuk, és alapvetően két-három irányt látok. Az egyik az a lelki mentorálás. Amikor az MCC mentor programja az jelentős részben ilyenből merít, mikor van egy tehetséges, törekvő, tanuló, szorgalmas, haladó fiatalunk, de a lélek, ahogy Karin írja, még nem áll készen, néha megbicsaklik egy kicsit, önbizalom, terhelhetőség, időgazdálkodás, jövőkép, önfegyelem, tehát ilyenfajta dolgok, és tulajdonképpen egyfajta pszichológus tanácsadó az, aki segíti a fiatalt ezen az úton. A másik ilyen nagy kinyíló terület az egyértelműen a tudásterületek, amit Egon említett, és a harmadik pedig az a gyakorlat, a pályaválasztás, a gazdaság, a startupok világa, tehát ez a jó tanul vagyok és teljesítem a követelményeket, de hogyan tovább, amikor majd beugrom az életnek a sötét, zavaros vizébe.
3: Hogyha azt körbenézve jól érzékeljük, hogy ez most valahogy egy divat hullám. Egyre több cég próbál mentoráláson keresztül például tehetségeket, utánpótlást találni saját magának, és ez valószínűleg a legbölcsebb, amit tehetnek. Akkor az is látszik, hogy erre milyen ezért milyen áldozatokat hajlandók hozni? Tehát, hogy erre van-e odaszánt ember, van-e erre külön választott tőke, pénz, lehetőség, pozíciók, státuszok?
4: Az elején vagy van, vagy nincs, de a fiatalok már nagyon okosak. Ugye ebben a digitális sűrű világban rengeteg impulzus éri őket, és egy hanyagul összedobott mentorprogramnak a második ilyen beszélgetése után udvariasan elköszönnek, és ott hagyják a dolgot. Tehát nyilvánvalóan pontosan abban a sorrendben működik a dolog, amit említett. Tehát az első az a hídember, aki összeköti a gazdaság, a cég világát a fiatalok érdeklődésével, és valahogy oda-vissza tud kommunikálni, és érti mind a két szférát. Ehhez persze kell pénz is, és még egy dolog kell, hitelesség. Tehát az az ember, aki már bizonyított, tehát fel tud ő maga is mutatni ilyen dolgokat, és még egy dolog kell, hitelesség. Tehát az az ember, aki már bizonyított,

0: hogy a cégeknél kétféle önkéntesség tapasztalható. Néha van olyan, hogy kijelölik az önkénteseket a cégen belül, hogy te fogsz a gyerekekkel foglalkozni, ez kevésbé szerencsés. Vannak, akiknek ilyen hajlama van, tehát jó cég dolgozók, helytállnak a gazdaságban, a kultúrában, a tudományban, de még valami van bennük, tehát ez a pedagógiai hajlam. Ennél még érdekesebb azok a befutott sikeres menedzserek, akik már megengedhetik maguknak, hogy a munkaidejük, vagy általában az idejük 5-10%-ában, ahogy az amerikaiak mondják, visszaadjanak a fiataloknak. Ez egy luxus, egy nagyon jó iránya a luxusnak, amikor az ember nem kitüntet, meg adományoz, hanem tapasztalatot, lelket és tudást visszaad a fiataloknak.
1: Hát és ő jelenti az inspirációt, valószínűleg ez a tudat, ez az érzés is hozzátartozik ehhez.
0: Hát ez egy nagyon kellemes és simogató dolog, hogy ne, hát azért egy 15 fénylő szempár, és ebből mondjuk a fele még szép is, és így hősként néznek rám, mert így megcsináltam egy dolgot, ez egy jó élethelyzet. De mondjuk ezek az emberek megdolgoztak ezért az élethelyzetért. Én azt szeretném, hogyha a magyar gazdasági, politikai, kulturális elitben a visszaadás kultúrája és ez a fajta mentorálás szélesebb gyakorlattá válna, mert erre nagy szükségünk van.
1: Hát akkor ezen az úton tovább előre, a tegnapi kerekasztal beszélgetésnek lett-e olyan konklúziója, amit érdemes velünk megosztania?
0: Az egyik ilyen konklúzió, hogy rengeteg ilyen kezdeményezés van, akik nem ismerik eléggé egymást, és ezért hálózatba kellene szerveződni és ismerkedni. És a másik, hogy világos típusok vannak a lélek, a munkaerőpiac és a tudás, és valójában specializálódniuk kellene, nem kell mindennel foglalkozni, hanem azzal a dologgal kell foglalkozni, amiben a legerősebbek. Én még hozzátenném, ez csak közepes erővel jelent meg, de inkább jövőben mutató, ez pedig az eliteknek a visszaadás kultúrája, amelyet mindenképpen divattá kellene tennünk.
1: Dr. Sertényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója volt a vonalban. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltatók arra kérnek mindenkit, hogy maradjunk körültekintőek és bánjunk takarékosan az ivóvízzel. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszon és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépők között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Bár is. Ma kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Elmenekült a helyszínről egy autó sofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen, a buszon 4-en utaztak, az autóban 2-en ültek, sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel, és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből, azt egyelőre nem tudták megmondani, hányan voltak. De az intézmény honlapja szerint a kórházban 160 beteg ágy van. Azt sem közölték, hogy a sérültek milyen állapotban vannak. Reggelre sikerült megfékezni a lángokat, a tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint látják és hallják, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm azokat, akik a YouTube-on követnek bennünket. Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztő Somodi Solymos Eszter, és két vendéggel indítjuk a műsort, Pócsa Mátyással, a Magyarországi Bosch Csoport innovációs ökoszisztéma vezetőjével, ezt majd mindjárt meg is beszéljük, hogy ez mit jelent, és dr. Buczaim Jánossal, tanszékvezető egyetemi docenssel, a mesterséges intelligencia tanszéket képviseli az ELTE informatikai karról. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval innovációs ökoszisztéma. Adjunk ennek hétköznapi értelmet.
4: Megpróbálom egyszerűen megfogalmazni. Lényegében azon egy olyan keretrendszeren dolgozunk már több mint 6 éve a Boschnál, amiben úgy próbálunk összekötögetni pontokat a saját világunk és a körülöttünk lévő világ között, hogy mindenki nyerjen ebből, és ilyen win-win típusú együttműködéseket próbálunk összerakni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Együttműködünk ugye a Budapesti Fejlesztési Központból több gyárunkkal Magyarországon, ugye a Boschnak elég nagy lefedettsége van az országban, és az ipari témákat próbáljuk jól összekötni egyetemekkel, startupokkal, azokkal az állami szereplőkkel, akik ezt az innovációs teret formálják, és ebben próbálunk minél aktívabb szereplők lenni.
2: Ez egy egyetem számára egy innovációs lehetőség, egy hozzáadott érték a maga kutatásához, vagy annál egy kicsikét több is, mert egy üzleti lehetőség is?
3: Ez egy kicsikét több is. Igazából az egyetem 3.0 szemléletet próbáljuk követni. Ugye klasszikusan régen az egyetem az oktatásról szólt, ugye a felsőoktatásról, később már ugye a kutatás is az egyetemen zajlott, ez volt a 2.0, majd az egyetem 3.0 az már teljesen az innováció megjelenése, és az iparral való együttműködést is magában foglalja, ami mindenképpen egy win-win helyzet, és mindegyik fél számára hasznos. És ugye a társadalmi hasznosulás is megjelenik jobban ezáltal.
2: Robotokról, ha beszélünk, akkor ma a mesterséges intelligenciát látjuk mögéjük, de robotok azelőtt is voltak, mielőtt ez elterjedt volna. Tehát a robot az nem feltétlenül függ ezzel össze.
4: Nem, viszont ezek a technológiák összeértek. Tehát a robotokat például a gyártásban nagyon régóta használunk. Együtt dolgoztak az emberekkel, viszont nem úgy, ahogy a mostani technológia erre lehetőséget ad. Tehát az automatizáció, a szoftver, az érzékelés, nyilvánvalóan az AI elért egy olyan szintre, amikor ez összeér és meg tud jelenni egy testet öltő AI formájában, ami tulajdonképpen egy humanoid robot is lehet.
2: Sőt, tehát ugye néha testet is kap valóban, és akkor rácsodálkozunk, hogy jé, hát múltkor itt járt a stúdióban Éva például, aki egy humanoid, és hát egészen csodálatos dolgokat volt képes, például kommunikált, beszélgetett a maga keretrendszerében nyilván, és ez egy izgalmas rész. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mely területeken a legjobban használható ma a mesterséges intelligenciával kombinált robotika, akkor mit látunk? Egészségügyet vagy oktatást akár?
3: Én még kapcsolódik egy picit az előző kérdéshez, tehát ugye mindenki azt hiszi, hogy a mesterséges intelligencia az egy 2-3 évvel ezelőtti dolog, valójában most már a fogalomnak a 70. évfordulóját ünnepeljük, ugye 1956-ból indult a mesterséges intelligencia, mint fogalom, és ugye körülbelül az ipari robotika és a 20. század második felében jelent meg, tehát egy közel hasonló korú területekről beszélünk, amik ugye összeértek ebben a testet töltött intelligenciában, úgymond, és ezáltal tudnak ugye a társadalomba is beintegrálódni, ugye például akár egészségügy területén, veszélyes munkákkal kapcsolatban, olyan munkákkal kapcsolatban, amiket az emberek nem nagyon akarnak elvégezni, vagy esetleg repetitívek, és ezért szükséges a robotok alkalmazása, de valóban egy újfajta szerepkörben lesznek a robotok, ez pedig a társadalmi integrálódás.
2: Most erről az jutott eszembe, amit mondott a repetitív munkák kapcsán, hogy éppen most nyilatkozta pár nappal ezelőtt egy mezőgazdasági szakember, most azon vitatkozunk, hogy be kell hozni külföldről munkaerőt a betakarításhoz, miközben pár év múlva ez nem lesz kérdés, mert a gépek megcsinálják helyettünk.
4: Igen.
2: Tehát, hogy
4: a kérdés az, hogy mennyire hatékonyan, és mennyire tudjuk képessé tenni a gépeket arra, hogy elvégezzék a feladatot.
2: Ez kérdés még?
4: Bizonyos esetekben igen, mert nagyon fontos az, hogy ezek a robotok hogyan érzékelnek, és hogyan dolgozzák fel a körülöttük lévő világot, és hogyan tudnak azzal jól együttműködni. Mondok erre egy példát, csak hogy szemléltessem a problémát. Tehát az, hogy egy humanoid robot megfogjon egy acélcsövet, az kevesebb kihívás, mert olyan nagyon sok kárt nem tudunk tenni az acélcsőben, viszont az, hogy mondjuk egy szőlőszemet vagy egy epret fogjon meg, az már sokkal nagyobb mérnöki kihívás, mert ugye szeretnénk ezt a gyümölcset egyben tovább.
2: Érzékelnie kéne a saját érintését.
4: Érzékelnie kéne a saját érintését, és itt jön be a technológia. És ezek a szenzorok tudják képessé tenni a robotot arra, hogy érzékelje a világot, alkalmazkodjon hozzá, és attól függően, hogy egy acélcsövet kell megfognia, vagy egy epret, mind a kettőt jól meg tudja csinálni. A különbség abban van, hogy, és itt a megfogást szeretném kiemelni, hogy ez egy nagyon kulcs kérdés abban, hogy a robotokat mennyire tudjuk felhasználhatóan.
2: Ugye az egy embernél is egy finom motoros tevékenység, tehát hogyha ezt egy géptől várjuk, az már egy egészen fejlett tulajdonság.
4: Így van. És a technológia képes rá, csak ezeket jól kell tudnunk integrálni, és egy ilyen megfogásra, egy ilyen finom megfogásra képes robot kézben jelenleg legalább 40-100 darab szenzornak kell lennie ahhoz, hogy érzékelje a nyomást, azt is érzékelje, ha esetleg éppen csúszik a kezében valami, és ezt értelmezni tudja azon a központi számítógépen, ami tulajdonképpen már a testbe van építve, és ennek megfelelően tudjon reagálni azokra a hatásokra, amik a külvilágban.
2: Messze vagyunk attól, hogy utána kap, ha valamit kiejteni a kezéből?
4: Én remélem, hogy nem. Ez még nyilván egy fejlesztési szakaszban van, de gőzerővel dolgozik különböző humanoid robotgyártó cégek. Egyébként a Bosch-sal is partnerségben, hogy ezekre a problémákra megoldást találjanak.
2: Tehát kicsit leragadtunk a humanoidoknál, de persze hát ez a legizgalmasabb, mert ezt látjuk. Ez olyan kézzelfoghatónak tűnik. De például rengeteget várnak az orvosok azon a területen, ami számunkra is, a hétköznapi emberek számára is a legérdekesebb, az egészségügy, a gyógyítás területén. Azt mondják, hogy olyan adatsorokat lesz képes a mesterséges intelligencia egy pillanat alatt értelmezni és rámutatni arra, hogy hogyan kell gyógyítani, amire egy ember képtelen. Ez mennyire van ma jelen, és mennyire a jövő?
3: Igen, tehát a mesterséges intelligencia képes ugye több embernek a tudásának az integrációjára, ugye, tehát nyilván egy orvosnak a tudása véges, meg akkor is, ugye, hogyha sok évet tanult, addig a mesterséges intelligencia szinte korlátlan, tehát rengeteg tudást képes magába integrálni, és ugye egyre több orvosi területen, diagnosztikai, képfelismerési, stb. Területen az emberi teljesítmény meghaladóan, túlszárnyalóan tudnak már a mesterséges intelligenciák működni.
2: Vannak, akik azt remélik, hogy például az ápoló a nővérhiányra is megoldást jelenthetnek. Például a humanoidok, látja, megint visszakanyarodok ehhez valahogy. De végül is ez például egy izgalmas területe ennek. Nyilván szokatlan területe lesz a felhasználásnak ez az elején.
4: Így van, és ezért szerintem nagyon fontos az, tehát a kérdés nem az, hogy a robotok jönnek-e vagy sem, hanem a kérdés inkább az, hogy hogyan tudjuk emberközpontúan, biztonságosan és hasznosan integrálni őket ezekbe a környezetekbe, és itt jönnek be azok a faktorok, amikről az imént beszéltem, hogy mennyire tudják jól érzékelni a környezetüket, mert biztonságosan kell tudniuk működni, hiszen kapcsolatba kerülnek az emberrel. És itt a technológiának még szerintem fejlődnie kell, és elsősorban az integrációt kell gyorsítanunk, hogy ezek a funkciók jól meg tudjanak jelenni ezekben a környezetekben.
2: Van egy olyan esemény, ami éppen azt hivatott felsorakoztatni, hogy hol tart ez a világ, ugye? Ebben résztvevőként is jelen vannak. Mit tudnak odavinni, amire azt tudják mondani, hogy tessék, ez egy referencia. Mi most a vezető irány mondjuk az ELTE-n?
3: Igen, tehát a rendezvényünk ez az Intelligent Robotics Fair, ami egy 3-1 rendezvény volt, tehát egyrészt egy szakmai tudományos konferencia nemzetközi résztvevőkkel, másrészt ugye egy Robot Expo, ahol megjelentek hazai egyetemi és ipari szereplők, illetve egy családi nappal zártuk ezt az eseményt, hogy a társadalom számára is bemutassuk, hogy hol tart a világ, milyen jellegű alkalmazások lehetnek a robotikában, és hogy megszerettessük, megismertessük ezt a társadalommal.
2: És önök mit tudtak oda vinni? Mit mutattak?
3: Nekünk, mint tanszék is számos alkalmazásunk volt. Volt például egy legószortírozó robotunk, robotútvonal tervező.
2: Legószortírozó?
3: Igen.
2: Azonnal kérek egyet.
3: Igen, tehát ez a legószortírozó, ami ugye én különböző legó darabokat felismer, és akkor egy megfelelően elhelyezi a megfelelő dobozba, illetve egy zongorázó robot, amit szintén fejlesztettünk, ami szolmizációs jelek felismerése alapján képes az emberrel kommunikálni. Tehát ugye áttérünk egyre inkább a korábbi infokommunikációs eszközökről a szociokommunikációs eszközökre, tehát hogy emberi gesztusokkal, nem verbális kommunikációs módszerekkel tudjunk érintkezni a robotokkal.
2: Jó lesz az nekünk?
4: Jó lesz.
2: Most is arról beszélünk, hogy mennyire távol kerültünk egymástól mi emberek a mostani kommunikációs eszközeink által. Hogyha még egy robotra is rábízzuk a saját világunkat, mi lesz velünk?
4: Én úgy gondolom, hogy megint csak oda kanyarodnék vissza, hogy azt kell megtanulnunk és megtalálnunk, hogy hogyan tudjuk ezt az interakciót jól integrálni. Ezért nagyon fontos például a robotpszichológia, ami a konferenciának is egy témája volt, hogy ugye az ember-robot közti kommunikációnak azért vannak nonverbális részei és pszichológiai részei, amit fontos megértenünk ahhoz, hogy ezeket a robotokat utána könnyen tudjunk integrálni, akár egy gyártási környezetben, akár egy otthoni környezetben, hiszen fontos az, hogy az emberek értsék azt, hogy hogyan kell és hogyan tudnak együttműködni ezekkel a robotokkal, mit várhatnak ezektől a robotoktól.
2: A robot nem mosolyog.
4: Lehet, hogy fog.
3: Bizony
4: és
3: fog.
4: Ez például a
2: és dübegurulni is tud majd?
3: Persze. Tehát érzelmek kifejezésére, ugye erről szól például az egyik képzésünk, ugye az érzelmi mesterséges intelligencia, de ez már korábban én például még Japánban foglalkoztam, ugye robotok érzelmi modellezésével, tehát ez abszolút megjelenik, illetve meg fog jelenni a jövőben is.
2: Hát de az őszinte szeretet. Na jó, mint ezt engedjük el, az neki nem lesz, mert hát végül is mégiscsak egy robot.
4: Hát, a robot nem egy cél lesz, hanem egy eszköz, és ebben szerintem fontos az, hogy jól megtanuljunk együttműködni velük, akár egy gyártási környezetben, akár egy otthoni környezetben.
2: Az, hogy testet kap a mesterséges intelligencia, hogy ezzel foglalkoztak önök is ezen a konferencián is, az egyúttal egy kicsikét annyiból ijesztő is, hogy ezt az emberi egyediséget, hogy ez mi vagyunk, ezt megosztjuk mással. Mert az a kérdés, hogy mennyivel osztjuk meg. Tehát, hogyha tömegével születnek és lesznek körülöttünk humanoidok, akkor nyilván ez egy vegyes társadalom lesz egy idő után. Nem tudom, hogy mennyi időre kell ezügyben előrenézni, pár évre vagy pár évszázadra, attól félek, hogy inkább a pár év a valódi. Azért azt is meg kell tanulnunk majd, nekünk, embereknek is. hogy az micsoda, hogy azt hogy kell élni, azt az életet.
4: Ebben biztos vagyok, tehát ez egy szerintem fontos pont, ahol alkalmazkodnunk kell, tanulnunk kell, és a fontos az, hogy az irányítás a mi kezünkben van. Tehát mi határozzuk meg azt, hogy hogyan akarunk, milyen keretek között akarunk együttműködni, és hogyan tudjuk ezt elfogadható módon biztonságosan tenni. Én abban hiszek, hogy ez emberi irányítás alatt van. Tehát olyan lesz ez a rendszer, ami ennek mi tervezünk.
2: Meg tudjuk tartani az emberi irányítást fölötte?
4: Igen. Én gondolom, hogy
2: ez egyértelmű?
3: Hát igen, egyértelmű.
2: Kicsit magabiztosabb választ reméltem. Na jó, mindegy, ezt most elengedjük.
3: Nem fognak öntudatra ébredni a robotok, hogyha erre irányul a
2: kérdés. És olyan módon sem, hogy nem tudjuk kontrollálni, hogy éppen mit csinál?
3: Nem,
2: tehát ez az elszabadulás, mint egy rendes kifiben.
3: Nem, tehát ugye persze sok science fiction volt, Terminátor, meg ilyesmi, de nem, tehát kontroll alatt tudjuk tartani a robotokat.
2: A másik meg, hogy nyilván nem csak a robotok pszichológiájával érdemes foglalkozni, hanem a miénkkel is. Tehát nekünk minket fel kell erre készíteni. Valakinek majd fel kell készítenie arra, hogy hogyan lesz ez mostantól.
4: Ez így van, és szerintem ezért fontosak azok a rendezvények, ami például ez a háromnapos konferencia és családi nap volt, ahol a társadalmat egy picit edukáljuk és közelebb hozzuk az éppen aktuális technológiai trendekhez. Tehát fontos az is, hogy azok a fiatalok, akik találkoznak ezekkel a robotokkal, nem ellenségként lássák, vagy veszélyként lássák, hanem felkeltse az érdeklődésüket, és például nyitottak legyenek egy olyan pályára, ahol bele tudnak később szólni abba, hogy hogyan fejlődnek ezek a technológiák.
2: Az biztos, hogy ez egy izgalmasabb világ most, amivel maguk foglalkoznak. Az biztos. Amikor az ipar meg a tudomány találkozik, abból mi sül ki? Például a kettejük együttműködése az azon túlmenőleg, hogy volt egy ilyen konferencia, aminek ketten adtak nevet, ketten voltak a gazdái. Hogyan folytatódik utána?
4: Egy pár példát szerintem tudunk hozni, ugye nagyon mély kutatási kérdésekben nem mennénk bele, de van olyan közös projektünk, több éve dolgozunk ezen, amikor a probléma a gyárból jön, és a Budapesti Fejlesztési Központ és az ELTE-n a Mesterséges Intelligencia Tanszékünk háromszögében hozunk megoldást például egy logisztikai problémára, ahol egy nagyon monoton munkafolyamatot automatizálunk, több tízezer dobozban érkeznek be különböző elektronikai termékek, amiket ki kell csomagolni, és ez egy olyan terület, ahol egy kollaboratív robotkar könnyen ki tud csomagolni ilyen alkatrészeket, és továbbítani tud a gyártásnak egy megbízható formában. A könnyen az alatt azt értem, hogy nyilván azokat a meglévő technológiai elemeket kellett összerakni, amitől utána ez működni fog, de ebben van egy sikeres projektünk, ami az ipari bevezetés előttel, és egy másik téma, ami kapcsolódhat egy picit a testetöltő AI, vagy a robotokhoz, olyan megoldásokon is dolgozunk közösen, ami ezeket a szenzorokat, amikre szükség van ugye később akár autóipari, akár humanoid robot felhasználáshoz, hogyan tudjuk energiahatékonyabbá tenni, és hogyan tudjuk ezáltal jobban felhasználhatóvá tenni, akár például egy robotkézben, vagy egyéb autóipari témákban. És olyan algoritmusokban dolgozunk közösen, amihez nyilván mi adjuk az ipari use case-t, és egy startup adja például a hardvert, a tanszék pedig az algoritmust, ami sokkal jobban próbálja utánozni az emberi agy működését, és ezáltal energiahatékonyabban tud jeleket feldolgozni.
3: Igen, és az eredetileg ugye egy alapkutatásként indul nálunk. Én foglalkoztam már pár éve ezzel az úgynevezett neuromorf számítási irányzattal, ami az úgynevezett spiking neurális hálózatokra épül, erre még nem is nagyon van magyar kifejezés, tehát ezek az agyi neuronokat még jobban utánzó neuronok, tehát a jelenlegi mesterséges intelligenciánál biológiailag plauzibilisebben utánozó rendszerek, és ezeknek ugye lehetségesek alkalmazásai is, például az energiahatékonyság területén, ami pont passzol a Bosnak a Memses és egyéb területeihez. Tehát itt is összeér az alapkutatás az alkalmazott kutatással, és ezáltal tud hasznosulni.
2: Kiváltság ma ezen a tanszéken dolgozni, vagy ilyesmit tanulni az ELTE-n?
3: Ugye most szeptemberben fog indulni a mesterséges intelligencia informatikus mesterképzés, ez egy önálló mesterszak lesz, ez most szeptembertől fog indulni angol nyelven. Ugye mi külföldieket és magyarokat egyaránt tanítunk, és szeretettel várunk mindenkit.
2: Értem a szót, szóval igen, kíváncsiak. Az ipar két kézzel kap azokon, akiknek ez az irány benne van a kezükben, a lyukban, tehát számukra ez evidencia?
4: Abszolút, ez is az egyik együttműködésünknek az egyik pillére, hogy meg közösen vonzzuk be azokat a tehetségeket, akik első körben érdeklődnek a technológia iránt, másodszorban pedig olyan egyedi kutatást tudnak utána végezni, akár az egyetemen, akár a Bosnál, ami ehhez hozzáad. Tehát rengeteg PhD-s programunk van, ahol ipari témák mentén dolgoznak a PhD-sek azon, hogy új kutatási eredményeket tegyenek le az asztalra. Ezeket egyébként a Bosch ösztöndíjjal is támogatja, és próbálunk minél több iparilag releváns téma köré ilyen kutatási területeket köré rendezni, hogy ennek mentén alakuljon a kutatás, tehát a tehetségekre mindig...
2: Mondanám, hogy ez a jövő, van. De ez a jelen. És hát, hogy hallgatom önöket, egyre inkább világos, hogy hát ez a jelen. Lesz még ilyen konferencia? Erről most nem maradtunk, ez két hete volt. Lesz következő?
3: Tervezzük, hogy lesz ilyen, és szeretnénk jövőre is megtartani természetesen ezt az eseményt. Ez most már másodszor volt, és szeretnénk folytatni ezt a hagyományt.
2: Lehet, hogy jövőre már egész máshol tart ez a dolog.
4: Így van, amilyen léptékben fejlődik a mesterséges intelligencia, meg a robotika, úgy gondolom, hogy az éves ciklus az...
2: Na, hát akkor jövőre visszatérünk rá, és megbeszélhetjük majd akkor azt is, hogy azóta mi változott, jó?
4: Így van.
2: Pulcsa Mátyás és dr. Bocshely János, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
4: Mi is köszönjük.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ingatlan piac a következő témánk, átvették a fiatalok a lakáspiacot, a 30-asoké a főszerep, így szól egy cikk címe, ennek megyünk utána és próbáljuk értelmezni, az mit jelent, hogy ők átvették a lakáspiacot. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője a vonalban, jó napot kívánok, szervusz!
2: Jó napot kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Szóval a 30-as korosztály élt a lehetőséggel, és a Start Plus állította eséllyel, és igenis beszálltak a lakáspiacba?
2: Igen, ugye az az érdekes, hogy az Otthon Start programnak a jellemzői, a piacalakító tényezői közül mondjuk az árfelhajtó hatás az már kikopott, ugye egy éve van körülbelül velünk az Otthon Start, ugyanígy kikopott az viszonylag hamar a kereslet növelő hatása, de az, hogy a vevők szerkezetét tartósan meghatározza, az itt van továbbra is, és valószínűleg itt is marad, és az ugye azt eredményez, hogy a fiatalok vásárolnak zömében.
1: Van itt egy érdekes adat, a 20-as éveikben járók a legkevesebb pénzzel rendelkezőket, ez mondjuk teljesen logikus, de az 50 fölötti lakásvásárlók szintén, az miért van?
2: Hát az 50 fölöttiek vásárlása az tipikusan élethelyzetbeli változás, tehát vagy válással összefüggő, vagy egy olyan élethelyzet, amikor nagyobb vagy kisebb ingatlanba kell költözni, és a forgalom növekedés itt ebben a korosztályban emiatt lehet erőteljesebb.
1: A fiatalok előre gondolkoznak, vagy megveszik a legkisebbet, amit meg tudnak fizetni?
2: Hát most ugye ebben a közleményünkben is benne van, hogy azt látjuk, hogy viszonylag nagyobb ingatlanokban is gondolkodnak a fiatalok. Korábban főként ugye a fővárosban az volt jellemző, hogy a garzonokat, minilakásokat keresték, amíg nincsen baba, addig ez teljesen jó is. Most azt látjuk, hogy Zuhaspének volt egy olyan hatása is, és ez megint csak tartósan itt van a piacon, hogy abból a fajta anyagi többletből, amit jelentenek ezek a támogatott hitelek, abból megpróbálnak nagyobb ingatlanokat vásárolni, és ez látszik Budapest szerte is. Ha egy országos átlagot nézzünk, akkor 70 négyzetméter környékén van az, amit a legfiatalabb korosztály most már keres, tehát nem feltétlenül a garzonok.
1: Jól gondolkoznak? Már a tekintetben is, hogy ugyan araposan eladósodnak nyilván egy 70 négyzetméteres lakással, de közben meg később egy kicsiről nagyobbra váltani lehet, hogy még nagyobb teher?
2: Igen, az nagyon nehéz. Hát akár a személyes példámat is tudom hozni, hogy kellett nagyon sok tényező ahhoz, hogy a kis garzon lakásból aztán ezt csak tudjak váltani egy nagyobb, amikor már nem egy két gyermek volt, hanem kettő. Úgyhogy szerintem jól gondolkodnak. Akinek megvan a lehetőség erre, az mindenképpen érdemes már nagyobban gondolkodni, hogyha bővül a család, akkor legyen egy ilyen vészhelyzeti forgatókönyv.
1: Az új építésű lakásokban nagyon sokan bíztak, hogy mert hogy megvannak az értékhatárok például a Start Plushoz, tehát ezek lent is tartják az új építésűek árát. De közben meg ugye elkezdjük kinőni árban és a méretben ezeket az értékhatárokat. Ez mennyire befolyásolja a piacot? Tehát mennyire lett drága az új építésű mégis?
2: Hát alapvetően nagyon drága, és ugye vannak olyan kerületek, ahol eleve nem fért be az Otthon Start keretei közé. A legtöbb budapesti kerület ilyen, külkerületek, illetve agglomerációban, viszont az egy érdekes trend, hogy a beruházók egyre inkább úgy terveznek már új projektekkel, hogy mindenképpen beférjen a 1,5 milliós értékhatárhoz az új építésű ingatlannak a négyzetméter ára. Tehát, hogy ha tartósan itt marad, és ilyen feltételek mellett marad az OSP, akkor várható, hogy ez a folyamat is itt lesz, és tartósan 1,5 millió forint alatt lehet tartani ezeket az új építési ingatlanoknak a négyzetméter árait, ami ugye azért különösen érdekes, mert a panelek meg a legkeresettebb kerületekben pont ezen az értékhatáron tetőztek. Tehát ha nincs az OSP, lehet, hogy még mentek volna fentebb is mondjuk a 11. kerületben, vagy a 3. kerületben a panellakások négyzetméter ára 1,5 millió forint felé.
1: Vesz még valaki készpénzre hitel nélkül lakást? Már hogy most nyilván nem az, aki tele van, hanem aki majd gyűjtöget, és azt mondja, hogy inkább nem veszek fel hitelt, hanem várok.
2: Hát a viszonylag szűkülő számban lévő befektetés célzatú vásárlók mindenképpen, de hát hogyha azt nézzük, hogy hogy a 80% a kamattámogatott hitellel vásárlók aránya, akkor azt látjuk, hogy igen, nagyon beszűkítette ezt a mesdjét az otthonstart.
1: Hát az is, meg az árak is, nyilván.
2: Így van, igen.
1: Hozzá a jövedelmek, amelyek szintén eléggé korlátosak, még akkor is, hogy az elmúlt években azért volt bérnövekedés. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, én szép napot.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál. A külső sáv nem járható. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, ahogy a Vágány utcában is a Dózsa-György út előtt. A Dózsa-György úton a Váci út irányában a Hősök terétől araszolásra kell készülni. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Szabadsághídtól a Lánchídig, illetve az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik, a 28-a villamos pedig az Új Köztemető Kozma utca és a Sörgyár között nem közlekedik karbantartás miatt. Az Új Köztemető Kozma utca és az Éles Sarok között pótlóbusszal utazhatnak. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a 2. kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Németh Viktória következik itt a Több-kevesebben, az Ökonomusz senior elemzője, és a foci VB-ről beszélünk, illetve nem. A foci VB egy apropó arra, hogy arról beszéljünk, hogy működik együtt, és hogy nem megy ez mégsem az Egyesült Államoknak, Mexikónak és Kanadának, amelyik ugye együtt rendezi a labdarúgó világbajnokságot, de vannak nekik más közös dolgaik is. Lehet, hogy a foci VB megy ezek közül a legjobban. Jó napot, Viktória!
4: Jó napot kívánok!
1: Szóval úgy néz ki, hogy ezt a világbajnokságot ők így hárman együtt meg tudták rendezni, meg tudták szervezni, működik minden. De a hétköznapi életben rengeteg vita van a három állam között.
4: Igen, és ez most azért is ér a csúcspontjára, illetve az a jelentősége a labdarúgó világbajnokság szempontjából, hogy van egy szabadkereskedelmi egyezmény, amelynek következtében most látjuk, hogy milyen dinamikusan tudnak egyik helyszínről a másikra menni, akár a stábok, akár a csapatok, vagy a közönség is, és a különböző felszerelések. Ezt a logisztikai bravúrt, amit most a világbajnokság alkalmával látunk, történelmileg, illetve a keretrendszerét tekintve ez a bizonyos szabadkereskedelmi egyezmény teszi lehetővé és gördülékenyé. Viszont sajátosság, hogy ez a szabadkereskedelmi egyezmény 6 évvel ezelőtt lépett hatályba, 2020-ban, és akkor lefektették, hogy 6 évvel később, tehát 2026-ban ezt felül kell vizsgálni. És ennek megint egy rengeteg szimbolikus eleme van, hogy miért lehet ez éppen most, de talán majd erről is beszélgetünk később.
1: Tegyük azt, itt a vezetők egyrészt látogatják a meccseket, még a legkevésbé Donald Trump-al lehetett találkozni, másrészt pedig nyilván vannak lehetőségek arra, hogy ha ez a három ország együtt rendez egy világbajnokságot, akkor különböző platformokon találkozzanak, egyeztessenek, használják ezt a lehetőséget, látszik-e az, hogy a futball politikai értelemben is összehozza őket?
4: Igen, itt a kanadai sportminiszter volt az, aki kijelentette, hogy pozitívan néz a jövő elé, hogy itt lesz egyesség arról, hogy gördülékenyen megszületik az új megállapodás, aminek keretében a következő években együtt fog működni a három ország a kereskedelmi megállapodások terén. Viszont azért a világbajnokság még inkább az első szakaszában van, amikor a nagy állami vezetők nem annyira látogatják a mérkőzéseket, vagy inkább fontosabb a két társ szervezőnek, Kanadának és Mexikónak, hiszen az esetükben korlátozott az a mérkőzés szám, amit az adott országokban rendeznek meg. Tehát valószínűleg ez mégsem segített azon, hogy a színfalak mögött könnyedebb körülmények között tudjanak tárgyalni a három országnak a vezetői, és azt is látjuk, hogy most ez az egyeztetés elakadt, és ez egyébként az Egyesült Államoknak kedvez.
1: Amennyiben?
4: Azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak az a célja, hogy Donald Trump elnöksége óta, amikor ez az egész szabadkereskedelmi egyezmény megújult, régen, ha emlékszünk rá, ezt NAFTA egyezménynek hívták, és még 92-ben jött létre, és Donald Trump elnöksége volt az, ami felhívta arra a figyelmet, hogy az Egyesült Államok nagyon nagyban szorul rá a szomszéd országokra, különösen Mexikóra, ahol például az autóipari gyártást, de különböző feldolgozóipari termelést kiszerveztek az amerikai vállalatok, és Donald Trump politikája pedig éppen az volt, hogy visszacsábítsa ezeket a vállalatokat, és a különböző vámok, amelyeket most nem csak a szomszédos országokra, hanem a világ számos más országára és régiójára is kivet, azok mind azt célozzák, hogy az amerikai vállalatok visszatérjenek, illetve amerikai pozíció erősödjön, és ha most nem sikerül megegyezni, akkor egy átmeneti fázisba lép be ez a szabadkereskedelmi egyezmény, ami azt fogja jelenteni, hogy évente újra kell tárgyalni, és az Egyesült Államoknak megvan az a lehetősége is, hogy külön-külön egyeztessen a két partnerrel, és mivel Mexikó jobban rászorul az amerikai gazdaságra, illetve erre az együttműködésre, ezért éppen Mexikó az, akivel már előre haladottabb fázisban van ez a különutas bilaterális egyeztetés sorozat.
1: Viszont mostanában ritkában hallunk Donald Trumptól arról, hogy Kanada lehetne az Egyesült Államok újabb tagállama, és akkor mennyivel egyszerűbb lenne minden?
4: Ez is egy nagyon fontos szempont egyébként a világbajnokság rendezése körül és mögött. A kanadai közvéleményben azért felszakadt ez az élmény, és ők éppen azért is tekintenek olyan ellentmondásosan erre a labdarúgó világbajnokságra, mert most éppen az együttműködés és a United Liga mögött kell együttműködniük az Egyesült Államokkal, miközben ők ezt a saját szuverenitásuk megsértésének érzékelik. Viszont az ő esetükben van a legnagyobb szükség arra, hogy ez egy ilyen trilaterális formában ez az egyezmény, ez a szabadkereskedelmi egyezmény megszülessen. Kanada számára nagyon fontos az, hogy ne legyen elszigetelt, és a világbajnokság is pont ezt az üzenetet hordozza számukra, hogy a világ különböző tájairól és különösen Európából, amivel most szorosabban együtt tud működni, érkeznek a partnerek, a látogatók, és ez egy új perspektívát adhat Kanada számára.
1: És az Egyesült Államok tud élni azzal a lehetőséggel, hogy megbékítse egy kicsikét a körülötte lévő világot? Ugye Donald Trump különféle vámokkal, fenyegetőzésekkel és mindenféle fajta megjegyzésekkel gyakorlatilag végig sértette már a világ valamennyi komolyabb államának vezetőjét, akik most szépen lassan azért, ahogy közeledünk a VB döntő felé, összegyűlnek az Egyesült Államokban.
4: Nagyon kétarcú ebben a tekintetben is a világbajnokság, hiszen azért látjuk azt, hogy nagyon sokszor vannak korlátozások egyes országoknak a mozgása, vagy hogy mennyit tartózkodhatnak a csapatok, a stábok az Egyesült Államokban.
1: Hát ugye ez leginkább Iránt érintette, igen.
4: Igen, de más országok esetében is volt olyan negatív utóérzete, hogy nagyon nagy távolság volt az egyes mérkőzések helyszínei között, nagyon sokat kellett utazni, esetleg bírók esetében is volt olyan korlátozás, ami miatt nem mehettek el a mérkőzésekre, más bírónak kellett azt levezetni, volt ennek kapcsán is számos ilyen kellemetlen mellékszál, viszont látjuk ezt az amerikai show business, illetve azt a fajta nagyon amerikai hangulatot, amit az egész világbajnokság tükröz a mérkőzések alatt is, amelyek igazából az egész világ számára valamilyen módon mégiscsak vonzóak, ahogy az amerikai zeneipar, az amerikai filmipar, az amerikai sportok mind ismertek, és a világ lényegében odafigyel rá, függetlenül attól, hogy ki mit gondol az Egyesült Államoktól. Az Egyesült Államoknak ez az úgynevezett puha hatalma vagy vonzereje, akkor is egy olyan megkerülhetetlen tényező ma, amely ezen a világbajnokságon ugyanúgy tükröződik, mindenki a végén kénytelen elmenni az Egyesült Államokba, és ott megnézni a világbajnokságnak a döntőjét.
1: Hát bizony, ami remélhetőleg egy jó élmény, egy szép élmény lesz az egész világ számára. Még egy utolsó gondolat, mert hogyha tudom, hogy sportgazdasággal is foglalkozik, igen, behatóan, ezek az ivószünetek, a hidratációs szünetek, amelyek négynegyedre osztották a labdarúgást, ezek, hát hogy finoman fogalmazzak, nem arattak osztatlan elismerést sem a nézők, sem a résztvevők, a játékosok, edzők körében. Azt mondják, hogy ez kifejezetten pénzügyi kérdés, semmi másról nem szól a dolog, mint a reklámokról. Mennyire igaz ez?
4: Az Egyesült Államok, hogyha egy sporteseményt megrendez, akkor az általában üzleti alapra helyeződik, és pont emiatt szokott lenni, akármilyen furán is tekintünk erre, de pozitív példa az Egyesült Államok. Ha csak az olimpiákat tekintjük, akkor a Los Angeles-i olimpia 1984-ben az a minta, ami alapján most a NOB megreformált, és a 2024-es párizsi olimpia már megrendezésre került. Az a pénzügyi fenntarthatóság, hogy legyen infrastruktúra, hogy legyen hozzá megfelelő körítés, ami bevonza a szponzorokat és pénzügyileg fenntarthatóvá teszi. És ha még egy mondatot ejtünk a világbajnokság döntőjéről, akkor majd azt fogjuk látni, hogy nagyon furcsa lesz a döntő, mert lesz egy olyan halftime show, amit az európai közönség nem annyira ismer, de aki követi az NFL-t, az amerikai focit, az tudja, hogy a legnagyobb összecsapásra döntő a Super Bowl esetében ez a halftime show mindig megrendezésre kerül.
1: Bizony, és nem negyed órás lesz a világbajnoki döntő a szünet, hanem előre jelezték, hogy ennél jóval hosszabb.
4: Így van, hiszen technikailag elő kell készíteni, és utána, ahogy lemegy a show, le kell bontani az elemeket, és csak utána folytatódhat a játék. De ez is alkalom akár egy jó reklámszünetre.
1: Hát igen, és ugye a pénz az úr a világ sportjában, legalábbis vannak olyan sportágak, akkor ez teljesen egyértelmű. Most egy olyat néz az egész világ, több milliárd embert nap, mint nap. Németh Viktória, az Ökonomusz senior elemzője. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: 25 éves a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége, ennek alelnöke Csizmadia Gábor a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Képzelj, én emlékszem még arra a vitára, amikor ez elindult, hogy ez micsoda tulajdonképpen, és hogy kiszolgáltatottak lesznek-e a munkavállalók ettől, vagy nem. Ez a vita eldőlt például az elmúlt negyed században?
2: Hát én azt gondolom, hogy eldőlt, és mi azt látjuk, hogy a munkaerő kölcsönzés, mint intézményesített tevékenység abszolút támogatja a munkaerőpiac működését, mind vállalati oldalon, mind pedig munkavállalói oldalon. Nagyon sok előnnyel bír ez a megoldás, ez a lehetőség.
1: Milyen oldalról vannak inkább állandó kuncsaftok? Munkaerő vagy munkaerőt kereső nagyvállalati szektorból?
2: Hát elmondhatom, hogy mindkét oldalról azért a 2016 év után Magyarországon jelentkező munkaerőhiány a cégek oldaláról is egyre inkább szükségesé tette a HR szolgáltatók bevonását a megfelelő munkaerő megtalálásában, de azt látjuk a tagjainktól kapott információk alapján, hogy a munkavállalók is elfogadják és keresik a munkaerő kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás lehetőségét.
1: Ezek mennyire tartósak ezek a munkaerő kölcsönzések egy-egy ember tekintetében? Tehát valamikor érthetően egy prompt helyzet van, és hirtelen kell valaki. De van olyan munkavállalójuk, aki hosszú évek óta egy ilyen munkavállalói formában munkaerő kölcsönzésben dolgozik egy adott helyen?
2: Természetesen van ilyen is. Ugye maga a munkaerő kölcsönzés egy rugalmasságot biztosít a munkaerőpiac számára, és vannak olyan foglalkoztatási intervallumok, amik rövidebbek, akár egy-két hetes, vagy egy hónapos, vagy néhány hónapos foglalkoztatásra szólnak, de nagyon sok olyan kölcsönzési aktus együttműködés van, úgymond a praxisunkban, ami azért arra mutat rá, hogy ezek sokszor hosszabb távú együttműködések, akár jó néhány évig is tartanak. Hozzáteszem, a jogszabályban ezt az ideiglenességet egyébként 5 évben határozza meg a jogszabály.
1: Hogyha én munkaerőkölcsönzőn keresztül hozok munkaerőt a cégemhez, ki fizeti a járulékokat?
2: A munkaerő kölcsönző cég fizeti a bért és minden járulékterhet.
1: Tehát önökkel vagyok akkor kapcsolatban, és minden költség egy számlán érkezik.
2: Így van, igen.
1: Ez egy nagyon egyszerű forma a vállalkozás számára például.
2: Abszolút egyszerű, illetve hát a kisebb vállalkozásoknál ez egyfajta belső HR helyettesítő megoldás is lehet a toborzás és a munkaerő felvételnek a munkaerő felvétele kapcsolatos nehézségek kiküszöbölésére. És ami még egy érdekes megközelítése talán a mi szakmánknak, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy hasonlattal élve olyanok vagyunk, mint a farmerba az Elasztán, hogy régen még Elasztán nélkül gyártották a farmerokat, de ma már és jó néhány évtizedet talán fontos, hogy egy farmer adott esetben azt is meg tudja oldani, hogy feszüljön az ember testén, ez Elasztán nélkül nem működne, és a munkaerőpiacnak is vannak olyan kihívásai, amiben a vállalatoknak meg kell felelni, hogy akkor foglalkoztassák az adott pozícióban a munkavállalókat, amikor tényleges gazdasági tevékenység történik, és ténylegesen szükség van a munkaerőre, és amikor nem, akkor pedig tudjuk nyújtani azt a rugalmasságot ezzel a megoldással, a munkaerőkölcsönzéssel, hogyha szükséges, akkor ott vagyunk, amikor kellünk, amikor pedig nincs szükség a munkaerőre, akkor pedig mi magunk igyekszünk más munka lehetőségét keresni ezeknek a munkavállalóknak.
1: Viszont a külföldi foglalkoztatás, külföldiek foglalkoztatása az egy politikai kérdéssé vált az elmúlt években Magyarországon. Mennyire nehezíti ez az önök életét, illetve a változó szabályokhoz mennyire nehéz igazodni a munkaerőpiacnak?
2: Hát azt gondolom, hogy minden gazdasági szereplő kiszámítható, stabil,

0: szabályozási környezetre vágyik, és azért az elmúlt évek valóban sokszor nehéz helyzet elé állítottak bennünket, kölcsönzőket a külföldi foglalkoztatás kapcsán, és nem csak bennünket egyébként, hanem azokat, akiknek szüksége volt kölcsönbevevőként ezekre a külföldi munkavállalókra. Azonban, ahogy ön is fogalmazott, ez egy politikai kérdés, és sajnos túlzott mértékben is átpolitizált, hiszen jelenleg 18 minősített munkaerő kölcsönző szerepel a nyilvántartásban, és ők hozhatnak be a jogszabály módosításig külföldi munkaerőt harmadik országból, és összességében ennek a 18 cégnek 31-néhány ezer fő a statisztikai létszáma. Becslésünk alapján, ami nem egy statisztikai adat, de nagyságrendek 25 ezerre becsüljük azt a létszámot, 25 ezer főre becsüljük azt a létszámot, amit ezek a minősített kölcsönző cégek hoztak be a magyar munkaerőpiacra, ami összességében én azt gondolom, hogy elenyésző arányait tekintve, még hogyha a teljes külföldi foglalkoztatást, amit a statisztikai hivatal számai alapján látható, ez a 110-120 ezer fő engedéllyel rendelkező külföldi munkavállaló a magyar munkaerőpiacon, még ők sem érik el a 2,5%-ot sem, vagy 2,5%-ot érik el nagyságrendileg, és a hozzánk hasonló gazdaságokban azért ez egy jóval nagyobb arányban képviselt foglalkoztatási forma a külföldi munkavállaló kérdés.
1: Meg hát azt szokták mondani, hogy oda kell külföldi munkavállaló, ahova nincsen magyar, és ott akkor nagyon nehéz lesz másokkal pótolni. Hogyha külföldről nem jöhet, innen meg nem találunk. Azt kimondhatjuk már, hogy ez egy bevett és jól bevált, a maga rendeltetését megtalált munkaerőkölcsönzési forma, amiben vagyunk és ahogyan vagyunk?
0: Én azt gondolom, hogy mind szabályozás oldalról, hogyha magát a munkaerőkölcsönzést nézzük, és nem elszakadunk a külföldi foglalkoztatásról, igen, a munkaerőkölcsönzés egy jól szabályozott kérdés a magyar munkaerőpiacon, és a foglalkoztatók számára ez egy olyan rugalmas megoldás, amit valóban hatékonyan tudnak kihasználni a működésükben, és a munkavállalók számára is hordozza magában azokat az értékeket, hogy nem csak egy foglalkoztatóhoz tudunk adott esetben munkalehetőséget biztosítani, és odafigyelünk rájuk, és gondozzuk őket, és adott esetben egy munkaszerződés lejártát követően igyekszünk nekik más lehetőségeket keresni.
1: És most 25 éve vannak jelen a piacon a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége, 25 éves, tehát ennek alelnöke Csizmadia Gábor. Köszönöm szépen, alelnök úr, a beszélgetést.
0: Köszönöm, viszontlátásra.
1: Önöknek köszönöm a figyelmet, jövünk holnap, ez volt a Több-Kevesebb a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en, viszontlátásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfurdo.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony idő lesz. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit. Itthon veszélybe került a javítóintézetek működése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11 ezer sérültje van. 50 ezer ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26 ezer mentő és 17 ezer önkéntes vesz részt. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Elmenekült a helyszínről egy autó sofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen. A buszon 4-en utaztak, az autóban 2-en ültek. Sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépő között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Vár is. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Befagyasztották a polgármesterek fizetését, erről döntött tegnap többek között a parlament. Július 1-től ismét emelkedett volna polgármesteri fizetés, még az előző, az Orbán kormány intézkedéseinek köszönhetően. Miután a Tisza megnyerte a választást, azt közölték, hogy csökkenteni fogják ezeket a fizetéseket, mert hogy túl magasnak tartják, 40%-os csökkentés is tervben volt. Végül ez elmaradt, de nem is emelik tovább ezeket a fizetéseket automatikusan, illetve megvonták a 15%-os költségtérítést. A megyei közgyűlési elnökök pénze viszont a felére csökken, 19 megyei közgyűlési elnök van, az ő bérük eddig bruttó 2,6 millió volt, most 1,3 millióra csökken. Megszüntették a Szuverenitás Védelmi Hivatalt, ezt sokan úgy értelmezték, mint a párt ökle, egy olyan szervezet, amely hatalmas pénzből tulajdonképpen civilek, egyének és szerkesztőségek vegzálásával foglalkozik, a szuverenitás védelmének az ürügyén ennek mostantól vége. És tagadja a Fidesz, ez már a harmadik témajavaslat, hogy Orbán Viktor utasítást adott az aranykonvoj ügyben. Ugyanakkor van egy ügyészségi feljegyzés, ami pontosan erről tanúskodik, hogy ebben az ügyben, amelyben nagyon sok törvénytelenség történhetett, 4 döntő, döntéshozó személy merül fel, Orbán Viktor, Hajdú János, egy NAV-os vezető, illetve egy titkos szolgálatokat felügyelő államtitkár. A Fidesz azt mondja, hogy Orbán Viktor aznap reggel, amikor délután elfogták, vagy a nap folyamán elfogták az aranykonvojt, aznap reggel valóban a TEK központjában tartózkodott, de nem azért, hogy ebben az ügyben bármilyen egyeztetést folytasson Hajdú Jánossal vagy bárkivel, hanem mert éppen egy egyeztetés, megbeszélés zajlott terror elhárítási vezetőkkel a közel-keleti válság miatt. Hát majd meglátjuk. Erzsébettel kezdünk, kezi csókolom.
4: Üdvözlöm, kedves Ferenc! Köszönöm, hogy bejutottam, volna egy pár észrevételem.
3: Igen, parancsoljon.
4: Nem okvetlen ezekhez a témakörökhöz. Egy, én néztem azt a parlamenti közvetítést körülbelül egy hete, ahol ez az Erdélyből jött miniszterasszony hölgy, az új, felolvasta a köztársasági elnök lemondó levelét. És még hozzáfűzte utolsó mondatával, hogy ezt május végéig kellett volna, és azóta döbbenek azon, hogy a Hír TV hogy kacimbálja, rágja, forgatja ki ezt a témát, hogy a Magyar Péter kormánya mennyire törvényellenes, nem szabad ilyet csinálni, és stb. Stb. A másik meg az, ami felháborító, és az a tévén soha nem tapasztaltam. Ez az önök dicséretére legyen mondva, azt a nyegle, legykacintű esti műsorban oda kapcsoltam a Hír TV-re, és szinte élvezettel csámcsogtak, mint valami szabadidős tevékenység, legyka fórum ezeken a témákon, hogy hogy kezdjék ki a magyar kormányt, meg hogy kössenek bele. Na már most én úgy látom, egy, hogy nagyon hiányzik az az ógörögös műveltség alap, amit autodidakta módon is meg lehetett itt ebben az országban még a Kádár rendszer vége alatt is szerezni, és ami ugye annak idején a háború előtt a gimnáziumokba kötelező volt, és én mindig úgy építem föl, és akit esetleg megérint ez a gondolat, ajánlom tisztelt figyelmébe, hogy ott vannak az ógörög mitológiák, az mind egy-egy tanmese. És azokból tanulni lehet emberi erkölcsöt, viselkedést, alapszabályt. És jött nekünk a Fidesz, közel 20 év olyan kormányzással, vagyis nem kormányzással, amiben az volt a szempont, hogy mindenki azt csinál, amit akar. És én saját bőrömön és tisztességes, dolgos családomon is azt tapasztaltam meg, hogy ez felért egy tatárjárással, törökvésszel és második világháborúval, és akkor fölháborodom, amikor lefasisztázza a kormányt a parlamentben, Rákosival hoz analógiát az új kormányra.
3: Ez a vergődésnek a jele, szerény véleményem szerint, hogy a mai politikai terminológiát használjam, mind a két fél szokta egymásra mondani ezt a vergődést. Szóval amikor valaki rádöbben arra, hogy immár ellenzékben van, és egyetlen lehetősége van, hogy beszéljen, de egyébként a döntéseket már nem ő hozza, ezt látjuk, vagy legalábbis én ezt látom a Fidesznél, hogy erős jelzőkkel próbál operálni, de nagyjából ez a semmivel ér fel. Tehát lehet Hitlerhez
4: sajnos
3: hasonlítani, meg az AVA-hoz, de...
4: egyet, kedves Ferenc.
3: Nem?
4: Mert
3: kire hat ön szerint ez?
4: Fogékony emberek, ahogy sok szakértő is önöknél, ilyen hozzáértő politológus, jogász, stb. Elmondja, hogy vannak akikre ez hatással van, mert sajnos a Fidesz kormányunkra az is jellemző, hogy sem az állami gazgatásban, sem az államaparátusban nem terjesztették a műveltséget, hanem mindenben egy ilyen lerombolás, általános műveltség.
3: De azért volt itt kultúra terjesztés támogatás, Tóth Gabi, Körtisz, Kisgrófó, Győzike, Murjenik, hát hadd ne soroljam, reggeltől estig kaptuk, és ők is kapták, csak nem ugyanazt, ők az állami támogatást.
4: Jó, de hát ez hogy... most kirobbant botránnyal, ami akkor is állandóan napirenden volt, és híranyagként megjelent, ezek a fiktív támogatások, érdemtelen támogatások, nem annyira kultúra, mint inkább bandakör támogatások.
3: Ironizáltam, de Erzsébet nagyon érdekes, amit mond, hogy ön szerint, meg hogy szakértők szerint igenis hatnak ezek a szövegek, tehát hogy amit Pócs János mondta például, hogy ugyanúgy félnek ma az emberek Magyar Pétertől, mint annak idén Adolf Hitlertől, vagy...
4: Ez szerintem nem igaz. Ezt csak ők terjesztik.
3: Hát akkor most ez a kérdés, hogyha ezt sokszor el is mondják, akkor ez működik-e?
4: Egy csomó ember elhiszi, és ezáltal szerintem, a boldogulás felé
3: szerintem meg nem hiszi el.
4: Utat, ami az egész országnak érdeke.
3: Hadd mondjak egy érvet, hogy szerintem miért nem hat ez a kommunikáció. Sokkal nagyobb erővel kommunikálhatott a Fidesz a választás előtt, hiszen szinte minden az övé volt a kommunikációs terepen. Tolták ezerrel az ukrán veszélyt, a háború veszélyt, mindenféle veszélyt, plakáton, az állami médiában, meg mindenhol, ahol tudták, és nem hatott az emberekre. Úgy elzavarták őket, hogy Európában 60 éve nem volt ilyen. És most pedig a tizedére csökkent a felület, ahol ezt a világképüket tudják terjeszteni. Én ezért gondolom, hogy nem fog hatni a hitlerezés meg az AVH-zás.
4: Attól, hogyha, de minden esetre olyan hátramozdító erejű, mert minden a hatalomért, minden a döbrügiségért, csak nekik lehet igazuk. Önkritika egy dekasság.
3: Most már ennek a világnak lehet végül, csak nekik lehet igazuk. Eddig tényleg akkor is nekik volt igazuk, ha nem volt, mert akkor majd lesz Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz, de nem lett.
4: Hát BTK-ra jogerős lopásokat védenek meg azzal kifordítva, hogy ez a Magyar Péter kormányának az ő ellenük folytatott Rákosi rendszeri agressziója.
3: Én értem, csak hogy ez a bíróságon ezzel nem, hát szabad érvelni, mert szabad védekezés van, mindenki úgy védekezik a bíróságon, hogy akar, de nem fog működni. Tehát a bíró nem, ja, hát én úgy gondolja, tisztelt vádlott, hogy igazából itt a Rákosi rendszerhez hasonló módszerrel akarják önt ellehetetleníteni, akkor a bíróság meghozta ítéletét, bűncselekmény hiányában a vádlottat felmentem. Tehát, hogy nem így működik, mondani bármit lehet, de ez egy eljárásban, ez édes kevés lesz.
4: Még egy dologról szeretnék hozzászólni a témához, ez a vízügy.
3: Igen.
4: Döbbenetes az, hogy itt súlyos évtizedek óta lenyúlták a szolgáltatók a felújításra fordítandó, hogy úgy mondjam, bevételeket. És itt látom még azt a problémát, hogy a vízfej, ezek a nagy szolgáltatók, ne beszéljünk másról, mint a kistérségi termál erőművekről, hogy azok mekkora, hogy mondjam, hát Ausztriában is, meg bárhol lehet látni, egy kis fabodegán egy mélyfúrás, ahol a levezetett csőben való lévő víz hozza, melegszik fel a mélyben, és kis fűtőhőközpontok alakulnak ki. Ingyen lehetne az egész országnak meleg vízre megfűtése.
3: Az nem volna jó, hogyha ingyen lenne az országnak, mert akkor bizonyos emberek, akik tudnak nyerni ezen a közös vagyonon is, elesnének a nyereségtől. Tehát ez nagyon szép,
4: igen,
3: meg jól hangzik, amit
4: jó,
3: mond.
4: De
3: csak...
4: nem is lenne ez így, hogy ingyen lenne. De nem volna ilyen gondunk, mert ha jól tudom, a világban a második termálenergia nagyhatalom idézőjelben vagyunk.
3: Azt nem tudom, hogy a második-e, de azt tudom, hogy sok termálvízünk van, igen, és ezt lehet hasznosítani.
4: Úgyhogy ez döbbenet. A másik, amit szeretnék elmondani és felhívni rá a figyelmet, hogyha esetleg a Tisza kormányból valaki még nézi is, vagy meghallgatja az önök fórumát, hogy mi hangzik el ott, van ilyen figyelőjük, hogy két dolgot. Volt olyan, hogy országos építésügyi szabályzat. Ezt a Fidesz olyan villámgyorsan eltörölte, mint a hipokratészi esküt, mondván, hogy ez már idejét múlt. Hát mérnöki szabályokat szektek meg itt a Fidesz kormány alatt, és így tették tönkre az országot, meg a lakosságot. Hát mit nem mondjak mást, a mi utcánkban is a földdarabolt járdák iránt megrepesztett házfalak, és az aláztatás, alapsülyeztés, mert például az egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés, ami azt jelenti, hogy belvárosban a szennyvíz és a csapadékvíz egy lefolyással rendelkezik, azt ráhúztak az útra egy bitumen réteget, és az út szélén lévő csapadékvíz elvezetőket betemették. Ezáltal a házakba előzik ki a szennyvíz szag adott esetben, meg azok vannak úsztatva az alapjuk.
3: Igen, tehát ez a megkelek jut eszembe a kontár munka.
4: Műszaki osztályok, amik szintén önkormányzati és fideszes műszaki osztályok voltak, így működtek, mint a Fidesz, mint ahogy Sopron mellett ugye a Fertőtavon lebontották a saját tulajdonú szávakon tóban álló házakat, és 25 millió bontási költséget leszámlázott szerencsétlen asszonynak a...
3: Igen, ott valami NER közeli beruházás indult,
4: igen,
3: ha jól emlékszem, és nem volt akkor... Ha NER beindul, akkor ott kőkövön nem marad.
4: A kormánynak, amikor így szó szerint Hitler analógiába von, hogy vágjon vissza, mert például ott van ez a zúzott kő Ausztriából behozás, ami azbestcementtel fertőzött közel 300 helységen, és még tesztre is jutott belőle. Ez maga a hétköznapi fasizmus a borontején, a máséba, a máséjér a máséból című Fidesz rendszernek az analógiája. Ezen baromi nagy pénzeket tett valaki zsebre.
3: Persze, meg valaki ezt engedélyezte.
4: És maga az önhatalmú nyegle, felelőtlen saját zsebre dolgozó, lukhaszonszerzésben dolgozó, lásd BTK cselekmény.
3: Erzsébet, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Bízunk benne, hogy lesz, hát nem, hogy bízunk benne, Magyar Péter azt mondta, hogy lesz felelőse az aszbeszt szennyezésnek, és a kártérítést is meg kell fizetnie annak, aki elkövette ezt. Köszönöm, hogy hívott, lejárt az első rész, kezi csokolom, a kedves nézőktől is türelmet kérnék, jön a reklámszünet, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé a Kőbányai út után baleset miatt nem járható a belső sáv. Torlódásra kell készülni. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Váci út irányában a Hősök terétől araszolásra kell számítani. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Telített a Hungária körút az Árpád híd felé az Egressy úttól a Tököli útig, ahol gázvezeték javítás miatt sávlezárásra kell készülni. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jelentősen megváltozott az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lett megközelíthető. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Józseffel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, önnek és a kedves nézőknek is. Hát múltkor nagyon pórul jártam. Ebben a melegben valami megfeszette a gyomromat, és gondolkoztam, hogy mit csináljak. Igyek inkább egy kort italt, vagy pedig valamilyen gyógyszert vegyek igénybe. Meggondolatlanul inkább megnéztem a Bájásót. Egy Kövér László nevezetű, bocsánat, ha nem nevezem úrnak, ember beszélt ott, ha valaki esetleg nem tudná, 16 évig ő volt a házelnök a parlamentben, és megnéztem a naptáramat, hogy most 2026-ot írunk, és túl vagyunk már a választáson, vagy 2025-öt, és még javában a Fidesz uralkodik. Ugyanis azt a stílust, hát az minimum, hogy nem lehet kereszténynek nevezni, De hogy Lengyel Lászlót egy, hogy mondta, egy túlképzett senki, hát ezen úgy meglepődtem, mert emlékeltem szerint Lengyel László úr még mindig tanít, és ehhez képest, szóval nem tudom. Egy biztos, ezek az emberek még mindig azt hiszik, hogy elkerülhetik azt az elszámoltatást, és inkább futnak, sírnak mindenfelé, hogy ővelük milyen galátság történik. Pedig hát elnézést kérek, nincs semmi galátság. Egyszerűen csak az történt, hogy egy rablóbanda, aki úgy gondolta, hogy már elég hatalmat gyakorolt, és szedett össze, arra gondolt, hogy őt mindent megtehet. Ha kell, akkor az ellenfeleit megfenyegeti, ugye a szuverenitás hivatal, ami nagyjából úgy nézett ki, mint a második világháború idején a Gestapo besugó rendszere, vagy elrabolhat más ország pénzét, amelyet különben teljesen szabályosan szállítanak keresztül, és akkor még Szijjártó már feltett egy ilyen gondolatot, hogy minek kell nekik ez a pénz? Mert mi nekünk nincs ennyink. Ja igen, ez volt a probléma. Szerették volna ellopni, elrabolni úgy, ahogy van, és most, amikor már nem ők uralkodnak, és már nem bírják védeni a bűnelkövetőket, most azonnal a politikai bosszúról beszélnek, és arról, hogy itt valami vérengzés folyik.
4: De ön szerint mi más tehetnének? Hát bevegy Kövér László ebbe a műsorba, és elmondja, hogy igen, elrontottuk ezt, elrontottuk azt, törvénytelenül csináltuk ezt, törvénytelen volt az. Hát ez meg irreális. Tehát nyilván egyrészt ők megszokták 20 év alatt, hogy hatalomban vannak, nehéz 60x évesen megváltozni, lehet, hogy nem is akarnak, lehet, hogy tényleg elhiszik, hogy méltatlan volt, vagy méltánytalan ez a vereség, amit rájuk mért a választók nagyon nagy többsége. Tehát én nem látom meglepőnek, hogy ugyanaz a szöveg, ugyanaz a kommunikáció, mint a kampányban, vagy mint az elmúlt 16 évben.
3: Ezen én sem lepődök meg. Azon sem lepődök meg, hogy Orbán a mai napig nem tudta felfogni, hogy tulajdonképpen bármelyik nap megkaphatja a behívóját a börtönbe.
4: Az azért odébb van, legfeljebb egy tanúkihallgatás, netán gyanúsítotti kihallgatás.
3: Bocsánat, én azt mondtam, hogy bármelyik nap, nem tudom, hogy mikor, ez természetesen a Magyar Bíróságnak a dolga lesz, de tulajdonképpen itt most akár egész nap sorolhatnánk azokat a dolgokat, amit mindenki tud, de mindaddig az ártatlanság véleme megilleti, amíg a bíróság nem mondja ki, tehát pillanatnyilag engedje meg, hogy erre nem térjek ki. Viszont mondjak egy érdekességet. Én már elmondtam, egyszer-kétszer falun születtem, és láttam, hogy egy intelligens állat, egy kutya hogy viselkedik. Ha tudja, hogy rosszat csinált, ha tudja, hogy rosszat tett, el fogja kapni azt a csirkét, mert a vérébe benne van, de ha tudja, hogy rosszat tett, fülét, farkát összehúzza, és elmenekül, megpróbál elbújni a gazda elől. Na most ezek az emberek nem, hogy elbújni akarnak, hanem még hivalkodnak azzal, amivel tulajdonképpen szégyenbe kerültek, ami miatt az országnak nagy többsége azt mondta, hogy köszönjük, bárki mást, jöhet a patás ördög is, csak egyet kérünk, ne az Orbánék.
4: Annyiban nem teljesen jó ez a párhuzam, szerintem, hogy ha elbújnának, az egy beismeréssel érne fel.
3: Bocsánat, azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy annyiban nem jó a párhuzam, hogy én egy intelligens állatról beszéltem.
4: Nem, annyiban nem jó szerintem, hogy ha ezek az emberek most eltűnnének.
3: De nem is intelligensek.
4: Nyilván nem állatok.
3: Ha intelligensek lennének, akkor gyakorlatilag megpróbálnának visszahúzódni teljes egészébe, és ezt a fajta politizálást csinálni, amit még mindig tényleg úgy viselkednek, mintha övék lenne az irányítás, övék lenne a hatalom. Már nem az.
4: Azt nehéz megítélni, hogy mi van az egyes vagy más emberek fejében, lelkében, hogy tényleg úgy gondolják, hogy nekik továbbra is kormányon kellene lenniük, tényleg úgy gondolják, hogy alapvetően minden törvényesen és rendben zajlott az elmúlt 16 évben, vagy pedig tudják, hogy nem, és mégis ezt a stratégiát választják. Ezt én nem tudom megítélni, de mondom azt, hogy eltűnnének, elbújdokolnának, az maga a beismerés lenne.
3: Én megértem, amit ön mond, de hadd mondjam. Ha elfogadom azt, amit ön mondott, és természetesen elfogadom, akkor nincs más megoldás, mint az, ami jelenleg van, hogy Magyar Péter, bár már néha kicsit unalmas, de naponta megalázza a fideszeseket, a KDNP-seket a parlamenti közvetítések során, naponta, amikor megszólalnak. Csak annyit mond, hogy tüsszenteni akarok, már azért is a fejükre olvassa, hogy mi történik. Azt kell, hogy mondjam, nekem már ez emberileg nem tetszik.
4: Én de is hallok mondom, ilyen véleményeket, igen.
3: De azt mondom, hogy tegye meg azért, hogy ezek az emberek egyszer, hát ha eljutnak abba az állapotba, hogy mielőtt kezükre kerül a bilincs, ne tanúként, hanem vádlottként kihallgatják őket, és rabosítják, hogy mire odáig jutnak, hogy az ujjukat bele kell nyomni a párnába, akkor már azért legyenek tisztában azzal, hogy 16 év alatt bőven megérdemelték ezt a sorsot, és senki mást, csak és kizárólag magukat vádolják emiatt. Köszönöm a figyelmüket, jó egészséget és jobb időt kívánok.
4: Köszönöm szépen, József, további szép napot, viszont hallását. Nyilván minden ember védekezik, hogyha úgy érzi, hogy bajba került, tehát ezt is logikusnak tartom. Viktóriával folytatjuk, kezi csokolom.
5: Üdvözlöm, a viharsarokból beszélek, és nagyon-nagyon egyetértek az úrral, minden szavát ittam, viszont nekem nagyon tetszik Magyar Péter stílusa, és mi mondjuk, hogy igenis, és adjon nekik, és még ha a földön lesznek, akkor is üsse őket, hát nyilván ez ugye szavakkal, mert megérdemlik, és rászolgáltak. Nagyon boldogok vagyunk, hogy megtörtént, ami megtörtént. Április 12-én én minden nap sírtam, hogy hol élünk. Na jó, nem ezért hívtam, hanem Kassai Lajost, a lovasi jászt, az utóbbi pár hónapban szerettem meg nagyon, ahogy tudja, kiről beszélek, ugye, Ferenc?
4: Rémlik, igen, aki ilyen nagyon távoli célpontokra is lődőz talán.
5: Lovasi jász, és ő nemzetközi, nagyon elismert,
4: igen.
5: És nagyon jobboldali volt, és egy csodálatos farmot alkotott. Tehát az utóbbi néhány hónapban figyellem őt, ugyanúgy, ahogy Pajor Tamásnak is most lettem rajongója. És nagyon érdekes podcastot hallgattam vele, azt mondotta ő, és mint köztársasági elnököt is ugye neve fölmerült, de mondta, hogy hát ő ezt nem tudja elvállalni, hogy ne aggódjunk azért, ha természetes módon fogy a nemzet, vagy a magyarság. Tehát meg kell hallgatni ezt a podcastot, mert nagyon-nagyon érdekes, és nem akarok így közvetíteni. És ugyanezt mondja dr. Csányi Vilmos etológus, aki 99 éves, és szintén nagy rajongója vagyok. Megkérdezték, hogy mi az első, ami a legfontosabb, hogy a világot ugye meg lehetne menteni, vagy a földet. Azt mondta, hogy azonnal abba kéne hagyni a szaporodást. Szóval ezek nagyon-nagyon elgondolkodtató dolgok. Mert Kassai is azt mondja, hogy a föld egy zárt rendszer, és nem úgy van, hogy még többet. Szóval csak ennyit akartam mondani, mert ez nagyon-nagyon érdekes és elgondolkodtató.
4: Én meg azt hallottam, hogy valóban, tehát hogy a magyar lélekszám csökkenését nem nagyon lehet megakadályozni, de menedzselni igenis lehet egy kisebb létszámú országot is.
5: Hát nyilván, aki akar, hogyne, és aki akar, hát szűjön kettőt, hármat tisztességesen, becsületesen, nem gazdagságba, de azért tűrhető módon nevelje fel a gyerekeket, de nem kell ezt erőltetni, és nem kell aggódni, ha egy 6 milliós magyarság lesz, és élünk boldogan, és vagy hát a fiatalok, mert...
4: Hát a másik meg, hogyha ha aggódunk is, ha ez a tehát ez aggódással, vagy aggódás miatt nem fog megváltozni ez a tendencia.
5: Így van, pontosan.
4: A 6 millió azért az nagyon távoli még, azt mondják, hogy 2100-ra talán megtörténhet, hogy 6 millióra csökkent.
5: Hát vannak tízek, Ferenc, igen.
4: Vannak 6 milliós országok Európa szerte, és köszönjük szépen, jól vannak, úgyhogy emiatt nem kell aggódni.
5: Ha van még pár percünk, van
4: kettő
5: egy hölgy,
4: van,
5: aki rendszeresen betelefonál, mindig egy sztármamöken volt a hölgy, és 88 éves, nagyon intelligens, okos, mindig mondja, hogy ő Fidesz-es, még ma is. És tegnap, ahogy a Somos Andrással beszélt, valahogy egy fél mondat megütötte a fülem, hogy talán ő is érintett, tehát mintha kapott volna pénzt az önkormányzattól valamire. És most már, hogyha ez így van, akkor megértem, hogy esetleg azért fideszes, mert anyagilag megérte neki, tehát ez nagyon érdekes volt, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy van, de nekem ez ütötte meg a fülem.
4: Értem, és nem hallottam a beszélgetést, és hát egy fél mondat, amiből esetleg az következik, hogy talán kapott, az egy picit ingatag láb. Lehet, hogy kapott, lehet, hogy nem. Az biztos, hogy Fidesz párti, tudom, hogy kiről van szó, tehát Klárinak
5: igen. Igen, háromszor le kellett papírozni, tehát hogy nagyon le kellett ezeket papírozni, hogy neki is háromszor valamit ki kellett ölteni, hogy ez hivatalos legyen, meg szakszerű. És én nagyon értékelnék egy olyan beszélgetést, hogyha ez a hölgy, ez a 88 éves sztármanöken hölgy, mondjuk lenne egy beszélgetés a 94 éves Erzsi néni, aki szintén biztos ön is beszélt már vele. Aki
4: persze, pedig igen. Ilyen konferencia beszélgetés lenne.
5: Igen, hát ez valami szenzációs lenne, és hatalmas
4: az biztos, nézettség. Meg technikailag kihívás. Két telefonálót egyszerre. Köszönöm szépen, Viktória.
5: Minden jót.
4: Kezdj csokolom. További szép napot. Kedves nézők, ennyi volt a délelőtti fórum. Délben jön a friss híradó. Ülésezik a Parlamenti Igazságügyi Bizottsága, például az ügynökakták megnyitását szabályozó törvény is szóba kerül, úgyhogy izgalmas ez a mai nap is. Ez egy nagyon fontos erkölcsi kérdés szerintem, és nagyon érdekes lesz majd látni, hogy ki csoda valójában, vagy ki volt mondjuk a kommunizmus évei alatt. Szóval ez is napi rende van, úgyhogy tudunk majd mindenről beszélni a déli híradó utáni fórumban. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfürdo.hu
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony idő lesz, heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11 ezer sérültje van. 50 ezer ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26 ezer mentő és 17 ezer önkéntes vesz részt. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka, 13 ember meghalt, 86-an megsérültek, részben megsemmisült egy 5, valamint egy 9 szintes épület, egy 16 emeletes épület felső emeletei leomlottak. Megrongálódott egy mentőállomás, egy benzinkút, a biokémiai intézet, egy szálloda és több családi ház is. Több ember a romok alatt rekedt, így a halottak és a sebesültek száma még nem végleges. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá. Tételére. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Befagyasztották a polgármesterek fizetését, ez egy tegnapi parlamenti döntés. Megszüntették a szuverenitás védelmi hivatalt, erről szintén tegnap döntött a parlament, és tegnap nyilatkozott a Fidesz, vagy Orbán Viktor sajtófőnöke, Havasi Bertalan. Azt állítják, hogy Orbán Viktor nem adott utasítást az aranykomboly ügyben, mert nem adhat utasítást. Ezek a javasolt témáink, de természetesen bármiről beszélhetünk. Istvánnal kezdünk, jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm, Ferenc, István vagyok a belügyi tájékségről. Részben az első témához, részben pedig a víz kérdésre szeretnék hozzászólni. Nem elsősorban az ivóvíz, hanem egyáltalán a víz témához. Itt nálunk a Szeregnek a déli részén 2015-ben létesült egy tározó. Ennek az a sajátossága, hogy a korábbi úgynevezett résztározókhoz képest, ez teljesen más logika szerint épült az úgynevezett ökológiai tározó, ami azt jelenti, hogy nagyon sekély, alig több mint egy méter az átlagos tározási magassága, és éppen ezért tökéletesen alkalmas lenne arra, amire mi azóta is várunk, hogy ne csak nagy árvizek során legyen ez tele, és a hozzá kapcsolódó csatorna is mindenfélét, a Tiszát, rengeteg holtág, borotva, stb. Kíséri, mentett oldalon is, a külső oldalon is. Tehát mi azóta is várunk, 2015 óta, hogy valakinek eszébe is van, hogy ez ilyen aszályos időszakokban talajvíz feltöltése, stb. Amiről manapság már mindenki beszél, alkalmas lenne. Hát a benfentes információim szerint, tehát a ügyesek információval szerint egyébként 2024 elejére készen voltak az ezirányi tervek, de valahogy elfeledkezett arról az akkori kormányzat, hogy ezt megpályázza az Uniónál. Az Uniónál állítólag óriási lenne a fogadókészség erre. Itt a pályázatnak egyébként a konkrét tartalma az lenne, hogy ez a mesterséges vízbe szivattyúzás, ez napelemes rendszeren keresztül menne, hiszen akkor nem lenne ennek hatalmas hát gázolaj számlája. Egyébként már csak még a számokról annyit itt hallom, ezt a Hankó Balázs féle dolgot, nem nagyon tudja szerintem a hallgatók, a nézők többsége értelmezni ezeket a hatalmas számokat, 17,5 milliárd. Hát segítenék az értelmezésben, a mi beregi tározónk, ami gyakorlatilag 10 község határ területét érinti, 60 millió köbméter víz befogadására alkalmas, 64 kilométer hosszan veszi kerékpárút körbe, pontosan hát ugye maga a úgynevezett kis töltésen, aszfaltos, ragyogó, idegenforgalmas segítő kerékpárút hálózat van. Nos, ez a beruházás 2015-ben 33,9 milliárdba került, ez majdnem forintra pontosan kétszer annyi, mint amit Hankó Balázsék eltapsoltak itt Fási Zsüdike és társainak a megtámogatására. Ezt csupán azért mondom, hogy érzékeltessük, hogy egyáltalán nem a világ pénze lenne.
3: Igen.
4: Csupán jó szándék, hozzáállás, meg nyilván szemlélet kérdése. Reméljük, hogy a megyénk szülötte, a Gajdos úr, az új környezetvédelmi miniszter rajta fogja tartani a szemét, és itt is szeretném jelezni, hogy tehát a belgi tározó készen áll a víz befogadására. Csak egy példát mondjak, a szülőfalunkban erre a víz befogadására például egy röpke 30 hektáros egykori holtisza halványnak hívjuk mi ezt, mert a mentett oldalon van, a mentett oldalon hívjuk halványnak, ami belül van a töltésen, az a holtisza. Egy 30 hektáros meder várja, hogy egy 750-800 ezer köbméter vizet be tudjon fogadni, hogy milyen nagyság, megint már kicsit a számokkal variálva. Tehát, hogyha a beregi tározó megépült 60 millió hektár befogadására, ez az 1,30 hektáros holtágunk, ami Vásárosnamény és Ján között itt kanyarog, ez ennek több, mint az 1%-át be tudná fogadni, hogyha jönne a víz, úgyhogy mi nagyon befogadók lennénk erre a dologra. Ezen az egy téma is, még hogyha lenne két mondatom a polgármesteri
5: küzdések,
4: szeretnék hozzászólni. Én nagy örömmel vettem, hogy a tegnapi nap nem csak azok a Márki-Zay féle polgármesterek szólaltak meg, akik itt sivítoznak, hogy jaj, mi lesz, hogyha 3 millió forintos fizetéshez nem fog kiegészülni egy 15% költségkerítéssel. Tegnap ugyanis 3 polgármester, én is az voltam egykoron, már nem vagyok az, 3 kolléga szólalt meg ez ügyben, akik elmondták, hogy hát sajnos vannak azért itt közöttük, vagy közöttünk megélhetési polgármesterek is. Na most én mondanék egy ötletet, arra nézvén, hogy ugye elég problémás kiszűrni ezt a dolgot, nyilvánvaló, de lenne egy ötletem a pártunk, egy kormányunk számára ennek a kiszűrésére. Nevezetesen, hogyha valaki már nyugdíjas, még előjáró annyit, hogy értsék a nézők. Kétfajta polgármesteri javadalmazás van. Van egy úgynevezett tiszteletdíj, és van egy úgynevezett rendes fizetés. A kettő között egy a kettő a szózó, és ráadásul ez államilag garantált lakosság számhoz képest.
5: Igen.
4: Konkrétan a mi településünkön most a főállású polgármester 1.167.000 forintot kap, plusz eddig kapta a 15%-os költségterítést. A tiszteletdíjas polgármester ennek pontosan a felét. Na most ezeknek a pénzeknek a 70%-át az állambácsi fizeti, a 30%-át ezeknek a tempó megere szegénységű hivataloknak kell hozzátenni. Én úgy gondolom, hogyha valaki nyugdíjasként bevállalja azt, hogy polgármester lesz, akkor kutya kötelessége lenne ezt, főleg az ilyen kis településeken, most nyilván ezekről beszélek, hát 1000 fő alatti, vagy 1500 fő alatt, kutya kötelessége lenne tiszteletdíjasan megcsinálni. Hogy megint a számoknál maradjunk. Ez a bizonyos, a mi polgármesterünk az ő főállású polgármester, tehát 1.100.000 nyugdíjas létére 1.167.000 forintot kap.
5: Na most ez bruttó pénz, tehát ebből lejön az adó azért, de igen.
4: Hát a 15% jön le, mert a nyugdíjasoknál már csak a 15% jön le, tehát gyakorlatilag ebből 1.000.000 visz haza. Így van, akkor az már nettó. Ez gyakorlatilag 12-vel beszózva, ez 12.000.000 forint, ami településünknek a teljes szociális költsége. A teljes. Ebben benne van minden a rendkívüli segélyektől kezdve a beiskolázási támogatás, vagy a lakatási támogatás, vagy azt kitalálja magának a testület, hogy mire költ, ez összesen 16.000.000 forint. Tehát van, a település kap 16.000.000 forintot, és ugyanakkor a polgármester, akinek még mellette nyugdíja is van, azt pedig kap évente 12.000.000 forintot. A lényeg, amit ki akarok ebből hozni, én úgy gondolom, hogyha valaki nyugdíjasként polgármesteri posztot vállal, akkor én ezt csak tiszteletben tudom elképzelni. Amikor én 2022. márciusában, ami az előző ciklusban elértem a nyugdíjkorát, abban a pillanatban átmentem tiszteletdíjasba, pedig akkor még ugye fel ennyi volt, ugye mind a kettőnk még fel annyi volt, mint most, a kutya nem kötelezett rá, ennek ellenére nyilván úgy gondoltam, és nagyon sok jó érzésű kollégám is úgy gondolta, amikor nyugdíjas lett, hogy ezt megtegye. Én úgy gondolom, hogy ezt felső szinten elő kéne írni, és akkor néhány milliárd forintot ezzel is spórolna a magyar állam ránk félve.
5: És ez, hogyha az az ellenvetés hangzik el, hogy de egyenlő munkáért egyenlő bér jár, miért is kapjon tiszteletdíjas rendszerben fel annyi pénzt ugyanazért a munkáért, akkor ezzel nehéz mit kezdeni, nem?
4: akkor ezzel nehéz mit kezdeni. Akkor utalok arra, én javaslom a nézőknek is, nem tudom, hogy Ferenc látta ezt a tegnapi volt, a három polgármester kollega iratkozott arról, hogy hát bizony vannak itt azért megélhetési polgármesterek. Én úgy gondolom, hogy általában a ciklusnak, ez az ő tevékenységüknek, tehát mindenkinek a saját pályafutásának a végén, hát nyilván a végén lesz nyugdíjas, tehát előtte már egy-két-három, vagy akárhány ciklus már letöltött. Na most, hogyha ő megkapja azt a 5-600 ezer forint nyugdíjat, én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag pénzénél marad, tehát amíg fővállású polgármester volt, tehát a rendes fővállású pénzt kapta, így elmegy nyugdíjasnak, gyakorlatilag ugyanazt a pénzt fogja kapni, csak meg fog maradni egy csomó pénze a testületnek. Még azt nem mondtam, csak ezt említettem, hogy 70%-át fizeti ennek a pénznek az állam, 30%-át az önkormányzat. Na most a dupla pénznek a 30%-a az dupla annyi, mint a fele pénznek. Ugye, tehát 600
5: ez kétségtelen.
4: Úgyhogy ez konkrétan a mi esetünkben, tehát hogy megint a számoknál maradjak, ez konkrétan a mi településünk esetében 170 ezer forint havonta, ami azt jelenti, hogy ez 2 millió forint éves szinten, egy olyan településen éves szinten 2 millió forint a differencia. Tehát ez a bizonyos a felének a 30%-a.
5: Világos.
4: Évente a 2 millió forint, miközben ezeknek a településeknél általában ugye a mély szegénység jellemző, most én az önkormányzatokra mondom, egyébként ha már a mély szegénységnél tartok, az önkormányzatokra jellemző, a lakosság túlnyomó részére már nem, kedves Ferenc. Tehát azt azért, ez nálunk is így van, ez már, hála jó Istennek, nálunk is így van. Az elmúlt 16 évnek ezt az érdemét azért ne vitassuk el. Én a mi településünkön gyakorlatilag nem is tudok ilyet. Az önkormányzatokra viszont jellemző a mély szegénység. Úgyhogy, igen.
5: Értem. Részemről persze változtathatnak, meg kell vitatni egy társadalmi vitát, vagy szakmai társadalmi vitát kellene folytatni, hogy hogyan tovább önkormányzatiság. Hát eleve teljesen megváltozott az elmúlt 16 évben. Megnyírbálták a jogokat, a lehetőségeket, a pénzeket, a feladatköröket, mindent.
4: Most itt lenne az ideje. Úgyhogy köszönöm szépen, Ferenc, én ezeket a dolgokat szerettem volna.
5: Köszönöm szépen, István, hogy hívott. További szép napot, köszönöm. Viszont hallásra, minden jót.
4: Minden jót kívánok.
5: Katalinnal folytatjuk, kezi csókolom.
6: Szép jó napot kívánok, és esőt is kívánok, ami vihar és jég nélkül érkezik.
5: Legyen így, ha le lehet így adni a rendelést, mint a McDonald'sban, akkor lehet. Kólát jég nélkül, esőt jég nélkül.
6: Jó. Igen, mert tavaly négyszer vert el bennünket a jég, pont ilyen hőség után.
5: Igen.
6: Van itt nem messze tőlünk egy ilyen ágyú, ami ugye a jégfelhőket rombolja szét. Igen, ám ott szétrombolja, és közben meg erre zavarja a maradék felhőt, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy ne legyen. Na most a kérdések, ugye az elsővel tökéletesen egyetértek, a másodikkal is tökéletesen egyetértek, a harmadikkal, hát az, ne haragudjon, én elnevettem magamat, mert szerintem a 21%-on kívül mindenki tudja, hogy Orbán nélkül nem működött semmi ebben az országban. És gyakorlatilag a kormánynak a eddigi tevékenységéhez én gratulálok. Tehát amit ígért, és amit ennyi idő alatt meg tudott csinálni, vagy neki tudott állni a dolgoknak a rendbetételéhez, azt mind megcsinálta. Ma épp néztem a bizottságnak a közvetítését, hát úgy látom, hogy kezdenek azért megegyezni a pártok így egymással, és nagyon tetszett, hogy békében történt, tehát nem volt semmi olyan atrocitás, vagy veszekedés, vagy bármilyen beszéd, ami ne tetszett volna itt a hallgatóknak. Halló?
5: Igen, igen, csak hallgatom önt, örülök neki. Nem tudom, hogy miről vitáztak, vagy tárgyaltak, illetve az ügynök akták megnyitásáról
6: igen, az
5: szóló
6: ügynök
5: törvény akta, volt az egyik, nem tudom, hogy még más is volt a napi rendem.
6: Nem, nem volt másnapi rendben, csak hogy uh-huh. hogy volt, hogy nem, mi lehetne, meg hogy meg kell nézni, meg bevonni a könyvtárosokat, szakembereket, ahogy ugye a jelenlegi kormányunk teszi is, amit nagyon-nagyon örvendek neki, mert a szakemberek tudják legjobban, hogy mit kell csinálni, nem pedig egy odaültetett emberke.
5: Kétségtelen. Így, rendben. És Katalin, tudjuk folytatni, hogyha van kedve.
6: Még egy dolgot.
5: Jó, a reklám utára visszük át, akkor jó, mert hogy reklámszünet jön, de természetesen folytatjuk. Néhány perc türelmet kérnénk, és jövünk.

ellen. Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten korlátozásra kell számítani a Mester utcában a Tinódi utca közelében veszélyelhárítás miatt. Pótlóbusz jár az 51A villamos helyett a teljes vonalon. Nem közlekedik a 2B villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Boráros tér között, a 23-as villamos a Nagyvárad tér és a Boráros tér, a 24-es villamos pedig a Közvágóhíd és a Nagyvárad tér között. A Nagyvárad tér és a Közvágóhíd között pótlóbusszal utazhatnak. Balesetben sérült gépjármű vesztek el a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jelentősen megváltozott az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lett megközelíthető. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Katalinnal folytatjuk. Parancsoljon!
3: Újra szép napot kívánok! Tisztelt szerkesztő úr! Sokszor elhangzik a műsorban, az, hogy szépen beszéljünk, megáromkodjunk egyet, amivel tökéletesen egyetértek. Rengeteg szavunk van, amivel lehet bármit helyettesíteni. És itt jön az én kérésem, illetve hát gondolom több ember kérése, hogy mi is kapunk ám azért önöktől. Imént hangzott el, már nem tudom hanyatszóra öntől, hogy testiesen mondva. Most én, engem ez mindig úgy megérint, mint hogyha megszúrt volna valaki egy tűvel, ugyanis a régi világban, tehát a 70-es, 80-as évekre gondolok, akkor is szlogen volt ez, és bántó szlogen. Annyit jelentett, hogy én fővárosi vagyok, te pedig egy falusi emberke. És nem lehetne esetleg változtatni ezen, mert ugye itt is élnek, nekem is két diplomám van, és itt is élünk, akik hát ugyanúgy beszélünk, mint Budapesten, ugyanúgy érzünk, mint a budapesti emberek, és ennyi lenne. mondom, bántás minden nélkül mondtam, csak hogyha már egyik oldal betartja, akkor tartsa be ezt a másik oldal is.
2: Hogy nem tudtam, hogy ez bántóan hangozhat bárki számára, de akkor majd lehet, hogy tartózkodom ettől. Azt gondoltam, hogy ennek az a jelentése, hogy nem bikfa nyelven, mondjuk ilyen jogászi stílusban fogalmazunk meg valamit, hanem megmondjuk pacekba. Tehát igen, közérthető módon, utcai nyelven, szlengben. Én ebben az értelemben használtam.
3: Csak a mondom, a 70-es, 80-as években ezt kimondott bántó jelleggel mondták a nem Budapesten élő emberekre.
2: Értem. És ez ön szerint most is így van a 2020-as évek derekán?
3: Nem. Csak arra gondoltam, illetve úgy érzem, hogy mi, akik éltünk, ugye hát már tudatosan éltünk abban az időben, bennünket bántott. És azért még hál' Istennek sokan élnek, akik szintén megjegyezték, hogy hát nem kéne.
2: Értem. Rendben. Akkor majd megpróbálom visszafogni magam, ha ez
3: nagyon köszönöm, és
2: feltolulna, akkor majd önkorlátozást lép érvénybe. Persze, nem gondolom, hogy ez az lett volna. Rendben. Köszönöm szépen, Katalin, hogyha ennyi volt.
3: Én köszönöm.
2: Minden jót. Kezdj csokra.
3: Viszont hallásra, minden jót.
2: További szép napot. Még jöhetnek a kedves hallgatók, van még bő 10 perc ebből a műsorból. Szóval a Mediánnál brutálisan vezet a Tisza párt, 73%-on áll a biztos szavazó pártválasztók között, a Fidesz pedig tovább gyengült, 21%, ez eléggé történelmi mélypont. Nem is tudom, mikor volt ennyire gyenge a Fidesz, szerintem hát 98-ban ugye megnyerték a választást a kisgazdákkal, lehet 94 körül, abban az időszakban voltak ilyen 5 és 7-8 százalék között, aztán 98-ra feljöttek, aztán elvesztették a választást 2002-ben, de nem voltak gyengék, tehát ilyen 40% körül szerepeltek akkor, úgyhogy ez a 21%, ez vegyük, hogy mondjuk 96-ban voltak, 30 éves mélyponton van akkor ez a támogatottsági szint. A Tisza viszont nem veszített az erejéből, ráadásul az emberek 67%-a úgy látja ezt, mért a Medián, hogy jó irányba mennek a dolgok, úgyhogy azt nem mondom, hogy hátradőlhet a Tisza, de egyelőre nem kezdődött el tömeges lemorzsolódás, sőt, ezt csak azért mondom, mert például olvastam egy idézetet Kövér Lászlótól, aki azt mondja, legalábbis ha pontos az idézet, hogy a Tisza már most elveszítette a 2030-as választásokat. A számok nem ezt mutatják, legalábbis a Medián számai. Tibor van itt közben, jó napot kívánok, parancsoljon.
4: Jó napot kívánok, Lakatos Tibor vagyok.
2: Parancsoljon.
4: Hát azt akarom mondani, hogy hát ezekkel a polgármestereknek, hogy a fizetésük, hát sok nem is érdemli meg a fizetést, mert nem csinálnak semmit az önkormányzatokban, meg a tanácsokon.
2: Tanács már nincs, de miből gondolja, hogy nem csinálnak semmit?
4: Hát én amikor az ember kérdezi, hogy segítsenek, akkor nem nagyon segítenek. Polgármesterek, a hivatalokban ezek a dolgok nem igazán vannak olyan helyen, hogy megkérdeznék, hogy segíthetek, vagy segítsünk, vagy jöjjenek be, vagy jöjjön be. Ezeket nem kapjuk meg. És mi választottuk meg sok, és kölcsönös végül is. Én úgy gondolkodok, hogy mi választjuk meg, de nem kapunk visszafelé semmit.
2: Nem akarom védeni őket, egyrészt nem konkrétan a polgármesterek feladata, bármiféle segélyek kiutalása, hanem erre van szociális osztály, vagy a jegyző, de ráadásul az úgy el vannak szegényítve az önkormányzatok, az elmúlt 16 év megfojtotta az egész szektor, tehát hogy lehet, hogy a világ legjobb szívűbb polgármestere sem nagyon tudna mit adni, mert nincs miből.
4: Hát ez így van, de nem? Hát én nem, hát akkor én nem is tudom, akkor az elnök úr miről beszél, akkor én nem tudom, ha ezek nem úgy vannak megszabva ezek a dolgok, akkor én nem tudom, hogy akkor miről beszélünk, hogy mi is bemegyünk, kérünk segítséget, vagy akármit, akkor itt bejelentkezünk, hogy elmondjuk a problémánkat. én úgy érzem, akkor nem is kapunk segítséget sehonnan, hallom, csak mondjuk a magunkét, akkor benne vagyunk a tévébe, itt-ott vagyunk, és akkor nem ér el sehova ezek a beszélgetések.
2: Hát elérnek a beszélgetések, és köztudott, hogy milyen állapotban vannak az önkormányzatok. Csak hát mivel ilyen állapotban vannak, hiába mondják el százszor, hogy több pénz kellene, több forrás kellene. Hát eleve nincs gazdasági növekedés Magyarországon, vagy nem volt a Fidesz kormányzás utolsó 3 évében. Tehát a nincsből sajnos tényleg nehéz adni, vagy lehet, hogy volt növekedés, csak ellopták. Most halljuk ezeket a megdöbbentő számokat.
4: Én csak még erre akartam mondani. Tennap néztem ezt az elnökséget, hogy beszélnek az elnökkel ezek a, hogy ami nem is oda tartozik.
2: A parlamenti közvetítésre gondolod, hogy beszólnak Magyar Péternek is?
4: Igen, hogy beszóltak a Magyar Péternek, beszólt ez a, aki a pedofilről beszélt, vagy akármiről beszélt. Hát hogy lehet valakinek, egy elnöknek így odavágni ezeket a bűncselekményeket? Hát nincs egy tisztelet az, hogy ezek nem oda tartoznak, hanem a rendőrségre, vagy akárhova tartoznak, mert nem csak egy intézet van, most úgy beszélünk erről a Budapestről intézetről, nem csak egy intézetek vannak, ahol ezeket a dolgokat megteremtették. Vagyis sok intézet, Pécs, Tököl, ott milyen emberek, ott is nagyon sok embereket, hogy a fiatalkorú börtönökben miket nem műveltek.
2: Igen, kétségtelen. Hát sok, azt hiszem 7000 fiatal él családon kívül.
4: És tényleg ezt a, most, hogy 50 meg 50 százalék, az elnök segített ennek a kisgyereknek, vagy akárhogyan is, nem tudom, hogy segített, vagy nyilvánosra hoztak, akkor támadják, egy álbalhéval elkezdenek védekezni, és akkor elkezdik mondani, hogy hát basszus, nem így működik, meg ez meg az, de mindig csak úgy védekeznek, hogy bevágnak egy álbalhét, és ezt mindenki észreveszi, 10 millió emberről beszélünk, és mindenki észreveszi, hogy ez csak egy álbalhé, ahogy mondja is az elnök úr, hogy védekezzenek, és akkor az a pár kis ember, hát veszteni tudni kell. Miért nem mondják azt, hogy elvesztettünk, akkor hagyjuk azt a dolgot, hogy az elnök úr csinálja a munkáját, és akkor tudja mindenkit hazahozni ezeket az összegeket, és akkor segíteni az embernek, meg hagy haladjon főfelé az elnök úr.
2: Azért olyan ellenzékre ne számítsunk szerintem, amelyik azt fogja mondani, hogy mindent jól csinál a kormány, és miben segíthetünk a miniszterelnöknek. Tehát még egy vesztes választás után is az ellenzékbe szorult pártok offenzívek lesznek, támadják, a mindenkori kormányt bírálják, számon kérik, ez a dolguk, ez sokkal jobb, mint hogyha mindenki ugyanazon a véleményen volna. Csak nyilván korrekten kell a tényekre alapozva politizálni, ez biztos.
4: Megpróbáljuk lealázni, akkor a hátul az a fiatal hölgy ott elkezd beszélgetni, és akkor elkezd nevetni. Közben mindegyik, a Gulyás is, mindenki beszélt erről, arról beszéltek, és közben meg hátul meg nevetnek magukba, hogy hát tele vagyok pénzzel, több milliárd itt van a zsebembe, ha persze, hogy tudok védekezni.
2: Hát több milliárd talán nincs a zsebekben, egy-kettőnél nyilván, vagy vagyon, vagyon tekintetben van, azért nem milliárdosok a legtöbben, de kétségtelen, hogy elég durva a parlamenti hang, nem, viszont ez nem most kezdődött, ez már nagyon régóta így van.
4: Mert így van, én ez a 8 általános iskolával elkezdek dumálni, akkor itt van ez a Szemes, vagy ki az, milyen Tamás, aki a keféket mondta.
2: Lázár Jánosra gondol, hogy kinek kéne takarítani a vonatokat?
4: Uh-huh. Hát igen, ott is, de hát kérem, én azt akarom mondani, hát mind a magyar emberek vállalkozásokba csinálják ezeket. Akkor egy Intercity-t azt kell mondani, hogy az egy koszos, az Intercity, majdnem így mondta ki, azért, mert a romák csinálják.
2: Igen, nem volt egy jó indulatú mondat, de szerintem nagy kárt is okozott a pártjának a korábbi miniszter, tehát nagyon sok érintett, vagy aki úgy érezte, hogy neki címezte, onnantól elpártolt a Fidesztől.
4: Itt is egy álbalhívó, csak arra nem gondolt arra, hogy mindegyik roma majd úgy fog rá gondolni, hogy egy egy sértés volt, egy lelkileg összetörtek az emberek, és akkor mit gondol a szomszéd, ha már így gondolkodnak? Hát akkor a szomszéd, ha már az ember így gondolkodik, akkor mit gondolkodik a szomszéd, vagy az a másik ember, aki ott van, hogy a romák miért vannak ilyen téren, meg hogy miért menősködnek, meg akárhogy... hogy értem ezeket a szavakat, tehát mindenkiben egy lelki sérülést.
2: Hát furcsán vitte a kampányt a Fidesz. Egyrészt próbált a romákhoz szólni, csomó roma származású előadót bevetett a kampányban, mint Kisgrófó, Győzike, nem tudom még ki. Rajtuk keresztül ment az üzenet, hogy tessék ránk szavazni, a Fidesznél nincs jobb. De hogy a szélső jobb oldalról is behúzzon szavazókat, a Fidesz Lázár János bedobta ezt a ki kellettne takarítatni az Intercity-k WC-t. Hát a társadalom nem ilyen hülye, hogy egyszerre megeszi a cigány ellenességet, meg a hízelgést is. Látjuk a végeredménye, hogy van egy határ, amit már nem lehet átlépni büntetlenül.
4: Az ember mindezen gondolkodott, hogy hát igen, hát ekkorát mer mondani az elnök, hát mindenkinek egy veszekedést oldott meg, vagyis mit csinált ő, föllázította a romákat a magyarok ellen, vagy akárhogy mondjam, hogy egy lázadást uszított föl. Akkor még az elnök, aki volt elnök, a Fidesz elnök azt mondja, hogy hát én rávilágítok arra az emberre, hogy ki az, hogy ki mond nekem véleményt. Tehát itt vannak a legnagyobb álbalhékat, amiket csináltak, meg megcsináltak a pénzeket, és a pénzek meg eltűntek, ahogy mondja Magyar Péter. Hát én nem is tudom, hogy össze-vissza beszélgetnek, és csak védekeznek, és nem látok át semmit.
2: Majd lassacskánk összeáll a kép, vagy hát legalábbis bízom benne, hogy számos botrányos ügynek a végére tudnak járni. Ha bűncselekmények történtek, elszámoltatás lesz, talán pénzeket is, vagyonokat is vissza lehet szerezni. Ez a Tisza nagy ígérete. Úgyhogy bízom benne.
4: Egy kisebb embert, mikor mindjárt letartóztatnak, hát itt is azért meg kéne egy-két embert azért megfogni, ahogy megfogták ezt a 6 embert. Hát én nem is tudom, hogy miért nem lehet behívni az elnököt egy beszélgetésre, vagy a másikat, hogy egy kihallgatást, hogy tudja.
2: Mindennek megvan a rendelt ideje. Gondolom, igen, hogyha megtalálják a jogalapot, akkor meghallgatják majd a nagyobb halakat is. Köszönöm szépen, Tibor, hogy hívott az helyzet.
4: Hogy... nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Hát még annyi van a tarsajomban, hogy...
2: legközelebb majd megbeszéljük, de sajnos most véget ért a műsor. Köszönöm, további szép napot önnek. Kedves nézők, mára búcsúzom, véget ért ez a fórum, de délután is lesz fórum. Természetesen egy új műsorvezető, Nagy Angél, akit a Híradóból már ismerhetnek. Ő fogja vezetni a délutáni műsorokat, adásokat itt a fórumban, úgyhogy fogadják őt szeretettel és bizalommal, és telefonáljanak. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, Horváth P. András jogász lesz a közmédia átmeneti vezetője. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a Hőség Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iskola kezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 100 000 forintos iskola kezdési támogatásban részesül majd több 100 000 gyermek családja. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetésért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csaknem 2300 halálos áldozata és több mint 11 000 sérültje van. 50 000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26 000 mentő és 17 000 önkéntes vesz részt. kisgyermek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült, közölte a rendőrség. A gyanúsított egy 11 éves kisfiú engedély nélkül ült volán mögé, majd elvesztette az uralmát a gépjármű felett. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. 5 szerzetes a helyszínen, 3 társuk a kórházban halt meg. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált. Többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Több megyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó ezentúl szabadabban tudósíthat a kórházakból, emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Több megyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest megye több településén háztetőket bontott meg, Mosonmagyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár megyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Kissé csökkent az áramfogyasztás, de a korábbi nyári csúcsot szerdán is meghaladta. Tegnap este 4:07 körül a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawatttal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek hivatalos adatok szerint eddig csaknem 2300 halálos áldozata, és több mint 11 000 sérültje van, 50 000 ember eltűnt. Drogterjesztő bandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal hígították és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen eljárás indult.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászorulók, kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Keleten lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mintegy 400 000 gyermek kaphat 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán elmondta, a támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azon 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy iskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 000 forintot augusztus 24-éig utalják. A második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak, közölte a kormányfő és hozzátette, a támogatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A közmédiának a magyar embereket kell szolgálnia. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte Facebook oldalán, annak kapcsán, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Tar Zoltán azt írta, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta, az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, függetlenül és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel és a tető szerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből. Azt egyelőre nem tudták megmondani, hányan voltak, de az intézmény honlapja szerint a kórházban 160 beteg ágy van. Azt sem közölték, hogy a sérültek milyen állapotban vannak. Reggelre sikerült megfékezni a lángokat, a tragédia okát még vizsgálják a német hatóság. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a múlt idézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időbe 2025. július 14-éig. Ezen a napon Mark Rutte NATO főtitkár Donald Trump-al közös sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Ukrajna hatalmas mennyiségű katonai felszerelést kap az Egyesült Államoktól egy újonnan létrejött megállapodás keretében. És ezen a napon a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon vendége Molnár Mézes Gergő méhész és Kovács Zsolt Levente vizsolyi református lelkipásztor volt.
3: Ha már ott vagyunk Vizsolyban, akkor a Méz Múzeumban mindenképp nézzünk be. Nem sok ilyet találunk az országban, nem tudom, van-e még ilyen. És hát névvel nem szoktunk viccelődni, de én magam például el sem hiszem, hogy a Méz Múzeum alapítóját úgy hívják valóban, hogy Mézes Gergő. Ugye nem? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Mindenkinek így szoktam bemutatkozni, hogy Mézes Gergő vagyok, ugyanis ezt még a gyerekek akasztották rám, amúgy hivatalosan Molnár Gergely, a becsületes neve.
3: Jó, maradjunk a Mézes Gergőnél, de akkor regisztrálom, hogy nem gondoltam én ezt rosszul.
4: Nem gondoltam.
3: Honnan jött az ötlet, hogy pont egy mézmúzeuma legyen?
4: Amikor én megálmodtam a méhészetemet még elég fiatalon, akkor nagyon nagy vágyam volt, hogy egy interaktív mézmúzeumot hozzak létre, ugyanis nagyon sokat jártam vásárokba, rendezvényekre, és azért láttam ennek a hátulütőit, és mindenki párhuzamosan elkezdtem építgetni a mézmúzeumot. Ezt Vizsolyban egy kis parasztházba kezdtem el kialakítani, és így szép lassan gyűjtögettem a régi dolgokat, szakirodalomtól kezdve tárgyakig, minden egyebet, és akkor így elég szépen összegyűltek ezek az eszközök, és megpróbáltam ezt így kiállítani, és kiállítottam, és hogy nem csak egy szimpla múzeumról van szó, mert ez interaktív. Az azt jelenti, hogy hozzánk, amikor eljönnek, akkor be lehet öltözni, és ki lehet próbálni a mészkedés csinyát-binyát, így betekintést lehet nyerni a méhek csodálatos világát.
3: Na de oly módon is, hogy akkor én magam is egy kaptár közelébe kerülök?
4: Abszolút, abszolút, teljesen biztonságos környezetbe, oda tud jönni a kaptárhoz, én kinyitom a kaptárat, füstöt gyújtunk, kinyitjuk, megnézzük a mi családot, betekintünk az életükbe, mesélek róluk, megnézzük a mi anyát, hogy néz ki, megnézzük a heréket, a dolgozókat, kinek mi a feladata, ki mit csinál, miért fontosak az ökoszisztéma számára, a számunkra, mindannyiunk számára, úgyhogy nagyon érdekes történetek vannak.
3: Mindig mindenki biztosan megkérdezi, hát miért maradjak én ki? Sosem fél tőlük?
4: De azért én is féltem, úgymond a méhektől, de amíg már ennyire közel kerültem hozzájuk, és szinte ott vagyok velük, megtanultam a méhekkel együtt lélegezni. És hogyha nem kapkodunk, nem csinálunk hirtelen mozdulatokat, ott tudunk lenni a méhek közelében. A méhek alapvetően nem agresszív rovarok, tehát nem az vannak, hogy minden áron meg akarnak minket szúrni, pusztán csak védekezésből szúrnak, ha meg is szúrnak.
3: De hát ugye gondolom, tetőtől talpig beöltözve olyan nagyon nagy veszélyt azért mégsem vállal az ember ilyenkor.
4: Természetesen azért nem válunk nagy veszélyt, főleg akkor, amikor vendégek jönnek, hogy mindenkinek adunk biztonságos felszerelést, és felveszi egy fejkalapot, mert főleg általában így a fejmagasságba szokott szúrni a méhecske, ha meg is akar szúrni, mert az orrunkon, szánkon lélegzünk ki, és akkor ezt érzékelik, ezt a széndioxidot, és akkor ott szúrna meg. De a fejháló miatt nem tud.
3: Mit látunk még? Gondolom, rengetegféle mézet. Hányféle mézet készít?
4: Nekünk körülbelül 12-13 fajta mézünk van, ami azt jelenti, hogy valamilyen növényről gyűjtött fajta mézről beszélünk, és emellett van még 25-28 féle különböző méz különlegesség, amit készítünk a méhészetünkbe, amit ott a mézmúzeumban meg is tudnak kóstolni, és kipróbálhatják kinek mi ízlik a legjobban, azt választja, és azt vásárolhatja meg, hogyha szeretné.
3: Tehát akkor itt van élményprogram, meg lehet mézet venni, igazi magyar mézet, nem valami pacsmagot, erről ugye ebben a rádióban is sokszor esett már szó, hogy miket árulnak időnként a boltok. Ez valódi, ez egészen bizonyos.
4: Ez egészen bizonyos, valódi, saját magunk termeljük a méheink által, a méheink segítségével, úgyhogy természetesen ez mind 100%-os magyar méz.
3: A gyerekek rácsodálkoznak arról, hogy milyen családi élet zajlik egy méhkaptárban, és mennyire lehet egyáltalán ezt látni akkor, hogyha az ember oda látogat önökhöz. Értem, oda mehetek, benézhetek, megfelelnek a programnak a méhek mindig, minden esetben?
4: Nem teljesen, mert azért mégis a környezeti tényezők azért befolyásolják a méhek viselkedését, főleg amikor mi még nem látunk semmit, de már a méhek érzékelik, hogy valami vihar, eső, valami közeledik, ami nekik nem kedvez, érzékelik a légnyomás változását, és olyankor akár kicsit mérgesebben, vagy egy kicsit agresszívabban léphetnek föl velünk szembe, de ezt mi ezt érzékeljük, és olyankor mindig a vendégeink számára ezt elmondjuk, hogy most nem igazán érdemes a méhek közelébe menni. Éppen ilyenkor arra szolgál az üvegkaptárunk, hogyha rossz idő esetén az üvegkaptáron keresztül tudjuk mutatni a méheket. Tehát olyankor meg végképp nem találkozunk test közelből méhekkel, csak az üvegen keresztül néz.
3: Viszont friss, aktuális időjárás jelentés ezek szerint ugyanitt kapható.
4: Abszolút.
3: A méhek mindent tudnak.
4: Igen.
3: Minden nap nyitva vannak?
4: Minden nap nem, hétfőtől szombatig, 9-től 17 óráig viszont igen. A vasárnap az pedig már a pihenő nap mindenkinek, mert régen ez a nap is nyitva volt, vagy a vendégek részére, de mi elfáradtunk, úgyhogy...
3: A méhek bírják, de az ember nehezebben.
4: Az ember nehezebben, ez így van.
3: Örülök, hogy beszéltünk, Mézes Gergőt hallották, tehát a Vizsai Mézmúzeum alapítóját. Üdvözlöm és köszönöm a beszélgetést. Vizsai azért, bár a Mézmúzeum különleges és fantasztikus lehetőség az időtöltésre és a jó mézkóstolásra, de azért mégsem erről a leghíresebb, hanem mégiscsak Károli Gáspár hagyatékáról, arról a bizonyos magyarra fordított és nyomtatott Bibliáról. És ha én jól tudom, de ez egyáltalán nem biztos, majd mindjárt a mi kalauzunk elmondja nekünk, a vizsai református lelkipásztor, hogy így van-e, hogy nem is Vizsolyban lakott, hanem Vizsolyban csak nyomtatta ezt a bizonyos Bibliát. Szóval Kovács Zsolt Levente a vonalban a település lelkipásztor, és ilyen módon ennek a múzeumnak és a múzeumhoz tartozó épületnek, a templomnak a gondozója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Igen, így van, Károly Gáspár öröksége a Vizsai Biblia kiadásának történelmi eseményet tette egy csapásra a híressé, nemzetessé Vizsolyt. Egyébként egy nagyon szép ősi korárpátkori település, illetve a régészeti leletek alapján valószínű, hogy már a honfoglalás korától egy magyar szálláshely volt, ahol elsőként a tíz falu építsen közösen egy templomot Szent István király parancsára. A mi templomunk a Hernád völgyén a legidősebb, legősibb árpádkori templom. A 11. század közepére, második felére teszik a legrégebbi részét, és ez a csodálatosan szép, gyönyörű árpádkori freskókkal díszített szakrális műemlék ad otthont a Magyar Nemzet Biblia kiadásának, a Vizsai Bibliának, amely most már 2015 óta Hungarikum is, Magyar Örökségdíjas is mindenféle ilyen elismeréseket kapott, ami segít abban, hogy ismét fontossá tegyük a mai magyar felnövekvő generációknak a kisebb nemzedék számára is, hogy a Vizsai Bibliának és Károly Gáspárnak is köszönhetjük, hogy ma egyáltalán magyarul beszélünk, és nem sikerült a Német-Római Birodalomba beolvasztania a meghódított és sok esetben jogilag letiport Magyarországot a 16. században.
3: Hát fontos kapaszkodó volt az egészen biztos a magyar nyelvű Biblia, viszont azt, ha jól emlékszem egyáltalán, de remélem igen, azt talán éppen öntől tudom, mert hisz jártam Vizsolyban, és ön vitt körbe akkor is minket, hogy ez eredetileg egy katolikus templom volt a dolog rendje szerint, mert hogy más nem épületett ugye itt a 12.-13. század magasságában, viszont a reformátusokhoz épp akkoriban került, amikor megjelent ezzel az ötlettel, a magyar nyelvű Biblia nyomtatásának ötletével Károli.
4: Igen, amit látunk a mi vidékünkön, hogy a reformáció luteri német mintára terjedt el Magyarországon, és alapvetően a Mohács utáni nagy társadalmi káoszban, feudális káoszban az alsó papság megrendülve a történelmi események súly alatt nemzetféltő módon próbálták az erkölcsi megújulást, az egyházszervezet megújításán keresztül, hogy Úristennél, a történelmi istenénél kikönyörögni a magyar nemzet megmaradását, és ez volt egy nagy motivátor az alsó papságnál, és német birodalmi mintára, aki a föld, az a vallás, kujusz, régió, éjusz, religió alapján pedig a fontos földesurakat, a térség földesurait győzték meg a hitújítás hitelveiről, igazságairól, és ezek alapján, mint patrónus kegyurak váltották le a prédikáló székekben az adott papot, a római katolikus papot egy új hitvallást jelenti mondjuk luteránus papra, vagy később kálvinista papra, és így zajlott a közösség reformációja. És aztán a későbbiekben a kegyúr megbízta a frissen kinevezett mondjuk helvét irányú, svájci irányú kálvinista papot, hogy a családok lelki gondozásával győzze meg őket a hitújítás igazságairól, hitelveiről. A hétköznapi ember pedig leginkább azt élte meg, hogy eddig is katolikusok vagyunk, ez az újfajta hitújítás is vallja, hogy katolikusok vagyunk, csak most már anyanyelven zajlik a mise, édes anyanyelvünkön szól hozzánk Isten igéje, közösen éneklünk, közösen imádkozunk, a gregorián miserend átalakul, úgyhogy egy ilyen lassú átformálódás, egy több évtizedes átformálódás alatt, hogy 1540-es évektől az 1560-as évek végéig tartott a Hernád völgy a reformáció, és ugyanígy a bizsai templom is először luteránus volt, a perényiek és alagiak patrónuskodása kegyurasság alatt, majd amikor Mágócsi Gáspár és Rákóczi Zsigmond, mint kálvinista földbirtokosok lettek bizsai földesurai, ők már Ceglédi János nevű Wittenbergben tanult bibliatudós kálvinista papot hívták meg, a nagyidai Forgács család udvari apját a nagyidai kastélyból.
3: Azért az egészen fantasztikus, hogy ezt így lépésről lépésre, névről névre tudjuk, tehát végig lehet követni, hogy hogyan terjedt a gondolat, az újfajta ige.
4: Igen, igen. És én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egy fontos erkölcsi megújító erővel és igénnyel lépett fel a reformáció, és nem csak az egyszerű népnek, bár Károly Gáspár az előszavában, a Vizsgai Biblia előszavában hangsúlyozta, hogy azért fordítja le a Szentírást, hogy minden nemű rendek, ne csak a nemesek, hanem a köznép is, minden nemű nemek, ne csak a férfiak, hanem a lányok, asszonyok is, jobbágyok is, és mindenki olvashassa Istennek igéjét, azon gondolkodhasson, szántás, vetés közben, munkája, végzése közben, átjárja az ige, megélt igévé legyen a hétköznapi életében. Ez a fő motívuma a Biblia lefordításának, és ezt nagyon erősen hangsúlyozza Károly Gáspár, de azt látjuk, hogy a térség megtérítése vagy hitújítása az úgy zajlott, hogy elsősorban a földesurakat kellett meggyőzni, akik általában tényleg művelt, reneszáns, gondolkodó, felelős feudális földesurak voltak, akik gondoskodtak is a népükről, és nem csak a hasznot húzták úgymond belőle, mint a modern multivállalatok a népből, és éppen ezért fontos ügy volt számukra, és a társadalom jólét, egy jól működő társadalomnak nagyon fontos volt a lelki egészség, az erkölcsi, morális egészség fenntartása, anélkül nem fognak a birtokok se jól működni, és jól boldogulni a benne élő emberek sem. Úgyhogy ez egy fontos közügy volt. Fontos volt a földesuraknak, a kegyuraknak is, és fontos volt a nép jóléte szempontjából is.
3: És hogy mekkora volt az igényre, ugye, ha jól emlékszem, akkor ez úgy volt, hogy volt egy példányszám, amire volt pénz, ugye ezt talán Rákóczi György finanszírozta az első nyomtatást, nem tudom, de majd mindjárt igazolja, ha jól emlékszem, és hát elővételben elfogyott az összes példány, és aztán nagyon sokáig nem is készült új.
4: Igen, nagyon különösen nehéz kérdés volt egy nagy biblia kiadásnak a finanszírozása, ugyanis ez egy akkora terjedelmű mű, ami sok éven, akár több évtizeden át leköti a nyomdát, az összes betűkészletét, és az a nyomdás műhely, vagy az a biblia kiadó mester, aki ebbe belevág, azzal kell számolnia, hogy az alatt az évek alatt nem tud egyéb kiadványokat, tankönyveket, kalendáriumokat, könnyen eladható könyveket, akár prédikációs köteteket, disputa irodalmat kiadni, és ezért többnyire csőddel fenyegette a nyomdaműhelyeket, akik ebbe belevágtak. Ezért kellett egy nagyon nagy szervezőkészség, nagyon nagy tekintély, nagyon nagy főúri összefogás, és Rákóczi Zsigmond 200 rajnai aranyforinttal támogatta ezt a munkát, de tudunk Ecsedi Bátor István országbíróról és a kedves feleségéről, Homonnai Drugett Fruzsináról, aki a saját ékszergyűjteményéből egy jelentős adománnyal toldotta meg a Biblia ügyét, amiből nyomdafelszereléseket, nyomószéket, betűkészleteket és minden technikai háttér eszközt vásároltak Maskovicsék, ami kellett.
3: Micsoda irgalmatlan luxus volt egy könyv, egy Biblia birtoklása.
4: Nagyon nagy. Tehát egy pár ökör ára volt abban a korban, abban a korabeli 16. századi török tépán közszegénységben egy vizsgai bibliának az ára. Ez ma egy ilyen közepes kategóriájú autónak felelt meg, mondjuk egy Volkswagen Golfnak, vagy egy Opel Astrának. És ehhez képest ma már a Biblia misszió eljutott oda, hogy tényleg 2000 forintért is a papírkötésű, missziós, újfordítású Biblia kézbe vehető és megvásárolható, ami tényleg azt jelenti, hogy 5 liter teáján kb. Lehet ma már venni egy Bibliát, az egy pár ökörhez képest.
3: Önöknél mit láthatunk? Az eredeti példány, ugye ezt egyszer elrabolták, de szerencsére megkerült, és restaurálva vissza is került önökhöz. Az most is ott van, ugye?
4: Igen, természetesen féltő gondossággal őrizzük, és ez nem csak biztonságtechnikát érint, hanem állományvédelmet is. Nagyon fontos olyan vitrínben tartanunk, ahol klimatizált, páravédett vitrén van, ahol a gombásodás nem támadja. Éppen a szokásos féléves karbantartást most végeztük el egy könyvrestaurátorral, Sárospataki könyvműhelyből, aki hozott új mojriasztókat, nehogy könyvmoj támadja meg. Nagyon nagy műkincsnek számít a Biblia, 28 példány elérhető gyűjteményekben, abból a 8-9 példányból, ami eredetileg megszületett. A többi, az 54 példányban összesen a többi magángyűjtőknél van sok esetben elérhetetlen módon külföldön jelentős vagyonú gyűjteménnyel rendelkező embereknél. És a hatástörténete pedig kifejezetten hatalmas, és itt Szent Simonár Albert munkásságát kell kiemelnünk, aki Károli titkáraként, ifjú Gönczi diákként és bizalmasaként a fordítónak hordozta a kéziratokat, azokat az instrukciós leveleket, amivel irányították a nyomda működését, és egy olyan életmeghatározó élmény lett ez neki, hogy életében még kétszer sajtó alá rendezi, és javítja, tehát korrektúrázza és egyfajta szövegrevíziót, fordítási javításokat is végrehajt Károlihoz képest, és így töltik meg Hanóban és Oppenheimben, már német fejedelmi pénzen, Hetteni Móricz támogatásával a Károli szöveg kiadás, és így együtt, ahogy szekereken hazahoznak a több ezer példány utánnyomott Károli Bibliát, így már olyan volumenben jelentkezik ez a fajta bibliafordítás, ami elterjed az egész Kárpát-medence szerte, meghatározza a magyar irodalmi nyelv egységesülését, az egyház liturgiai nyelv egységesülését, és az istenes költészetet is. Ugyanebben a korban Balassitól datáljuk a magyar költészetnek a születését is, a magyar költészet irodalmi nyelvművelésnek, műfordításoknak is a műhely munkájává válik, és inspirátorává válik a Károli Biblia fordítás.
3: Milyen izgalmas, csak abba belegondolunk, hogy Károli Gáspár nyelvhasználata, ahogy ő érti a Bibliát, és ahogy ő használja a magyar nyelvet, ez mindmáig ható hatással van ránk, pedig egy ember ült csak a mécses mellett, és körmölt. Milyen fantasztikus ez. Ha ott járunk önöknél, akkor meg lehet nézni a Nyomda Múzeumot, sőt, ki is lehet próbálni, még az én gyerekem, mikor ott voltunk, még igen, ő is kipróbálta, igen, hogy hogyan kell nyomtatni. Neki ez nagyon nagy élmény volt nekem, meg hogy láttam, hogy nyomtat. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, mert ez nem csak egy bemutató, hanem annál sokkal több.
4: És azóta még további élményelemekkel, kiállításokkal bővítettük a Vizsgai Biblia Emlékhely tartalmát és örökségi gyűjteményét. A Bibliás Könyvesházunk tetőtéri termében egy Biblia manufaktúra jött létre, ahol egy könyvészeti kiállítás, apró könyvészeti műhely munkákat, fogásokat mutat be, és néhány dolog kézművesen ki is próbálható, a papírmerítés, kaligráfia, ami a fordító munkája volt, hogy milyen lehetett kaligrafikusan lúdtollal nem csak kódexet másolni, hanem bibliai szövegeket fordítani, kéziratokat elkészíteni, de ugyanígy a kötéttel a könyvfűzés műhelyfogásait is bemutatjuk, és természetesen a Biblia nyomdászat is, mint interaktív tevékenység várja a vendégeket. Több mindent ki lehet próbálni, a papírmerítéstől a nyomdászatig, belekóstolunk ebben az ipartörténeti örökségbe, hogy milyen nagy munka, milyen nagy áldozat, milyen nagy odaadás és szaktudás kellett ahhoz, hogy a magyarok számára a nemzeti bibliafordítás megszülethessen.
3: Hát és önnel is lehet találkozni, hogyha ott vagyunk és mesél nekünk mindenről, és mint ahogy most is, igen, plasztikusan, fantasztikus nyelvhasználattal. Úgyhogy most is köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és ennyi mindent megtudhattunk ilyen rövid idő alatt a Vizsolyi Bibliáról, és hát mindarról, amit ennek kapcsán ott Vizsolyon látni lehet. Kovács Zsolt Levente, a Vizsolyi Református Lelkipásztor volt a vonalban. Köszönöm szépen!

0: mint a szüntelen, őt látom mindenhol.
1: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatódik a multidéző adása. Egyet lapozunk a naptárba 2025. július 15-éig. Nem egészen egy nappal a nemzetközi űrállomásról való lecsatlakozás után ezen a napon érte el a Föld felszínt a kaputiborékat szállító Crew Dragon kapszula. A hazatéréssel lezárult a történelmi űrrepülés. És ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és kommunikációs igazgatója volt, és az ázsiai könyvekről beszélgettek.
3: A Kultúrát hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Szabó Betti a mai szerkesztő, Erős István a rektorként is, meg hát nagy ismerőjeként Barcsai életművének itt a vonalban várakozik, úgyhogy meg is adom a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorának a szót. Jó napot, Erős úr!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Tökéletes egyensúly keresztmetszet, Barcsai Jenő életműve új megvilágításban, ez a címe annak a nagyszabású életmű kiállításnak, amit ott az egyetemen nyitnak a holnapi napon este 6 órakor, és majd megnézhető egészen szeptember 30-áig. Milyen módon kap új megvilágítást ez az egyébként az 20. századot végig festő művész?
4: Hát először is azzal kezdeném, hogy a Barcsai életútja és a mi egyetemünk története ez összefonódik, hisz ő vagy hallgatóként, vagy oktatóként tulajdonképpen itt az egyetem érte le az élet.
3: Olyan, mintha mindig is ott lett volna, nem?
4: Így van, és amikor már nyugdíjazták, akkor is rendszeresen visszajárt, és itt érezte igazán jól magát. Tehát ez nagyon fontos indok azért, hogy mi miért is tartottuk fontosnak, és miért dedikáltunk egy egész évet az ő életművének, hogy mi megismertethessük. Tehát egy egész évadot szántunk az ő életművének, ugye a születés napján január 14-én kezdődött ez az évad, és valamikor késő ősszel ér véget, egy konferenciával zárjuk.
3: Igen, hát egy dolgot felejtettem el az elején mondani, hogy a Barcsai 125. jubilómi évét ünnepeljük születésnapjából kiindulva, tehát amikor ön azt mondja, hogy januárban ott kezdték, hát az volt a 125. születésnap.
4: Így van. 1900-ban született, január 14-én, tehát a születésnapon indítottunk, több kiállítás volt, hallgatói, sőt, állítottunk egy bronzszobrot a szülőfalujában, Erdélyben, különböző pályázatokat írtunk ki hallgatóknak, különböző szobrok születtek különböző anyagból, és hát ugye közben publikáltunk egy tanulmánykötetet, illetve a két könyvét, ami 50-es évek végén, 60-as évek elején jelent meg, azt újból reprintben kiadtuk, és hát az anatómia tanszékünk is az ő emlékére kiadott egy könyvet. Ezen a héten fog kijönni a nyomdából mindennek az angol nyelvű változata, hisz vasárnap angol nyelvű tárlatvezetés lesz itt az egyetemen, az ő kiállítás.
3: Most vasárnap csak, vagy ez minden vasárnapra érvényes szeptember végén?
4: Az angol nyelvű ez most, tehát ugye a holnap van a megnyitó 6 órakor, és a követségek részvétele ugye körvonalazódott, és nekik külön tartunk az idegen nyelvű látogatóknak egy. De lesznek különböző programok a szeptemberig, tehát magyar nyelvű tárlatvezetés, illetve a záró aktusja is lesz a kiállításnak.
3: Mennyire teljes az életmű kiállítás felhozatala a tekintetben, hogy minden korszakból minden fontos alkotás ott van-e?
4: Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van egy művészettörténész tanszék, tehát művészettörténészeink gondosan áttanulmányozták, illetve a Ferenci Múzeumnak a szakemberei, tehát a kurátorok gondosan fölépítették és az egész kiállítás, de ami különlegesnek számít, hogy egy eddig nem ismert munka került elő, ami most az egyetem tulajdonába került, tehát ami tulajdonunk, és ez most lesz először látható. Ez nem egy elhanyagolható munka, hisz méreténél fogva is elég tekintélyes, 7 méter x 3 méterre a mérete ennek a munkának, ez egy rajz, és hát ez egy 1964-es mozaik munkának a kart, úgynevezett kartonja, tehát ennek alapján készült a murális munka.
3: Ez nagyon komoly, méretét tekintve is, tehát ez nem is lehet akárhol kiállítani. De hát ez sok-sok kiállítóterem állandó problémája. Önöknél nincs ilyen gond, hát hiszen a Barcsai terem nem kicsi.
4: A Barcsai terem nem kicsi, és ez most történetesen az aulában lesz ki.
3: Még inkább.
4: Aulájában, igen, tehát, hogy erre. És hát most azon törjük a fejünket, hogy véglegesen majd hova fogjuk elhelyezni, ahol hát a közönségnek is látogatható legyen, tehát vagy egy olyan folyosót, vagy a tanástermünkre gondoltunk, de mindenképp közszemlére szeretnénk rakni.
3: Említette azt, hogy angol nyelvű tárlatvezetés is lesz vasárnap, hát mondta, hogy elsősorban a követségek érdeklődése okán. Barcsainak a nemzetközi ismertsége és elismertsége, az milyennek mondható? Ugye a 20. századi magyar festészetnek az egyik alapfigurája, de tudják-e ezt a világon?
4: A világon érdekes módon a művészeti anatómia könyve miatt ismert. Tehát annak révén vált ő ismerté, hisz ezt ugye 1953-ban publikálták, tehát ezt a művészeti anatómia könyvet, ami nagyon gyorsan ismerté vált világszerte, 18 nyelvre fordították le, és talán 19 országban adták ki. És hát erre kapott amúgy Kossuth díjat 53-ban, és tulajdonképpen ő az 50-es, 60-as években valamiféle védettséget is élvezett emiatt, és hát ugye úgy festett, ahogy ő akart, tehát nem kényszerült bele olyan politikával átítatott dolgokban, amire ő nem akart részt venni, tehát ő egy független és karakán művészként élte le az életét. Visszatérve a nemzetközi ismertségére, hát ő ugye még a második világháború előtt kétszer is nyert ösztöndíjat Franciaországba, illetve Olaszországba, tehát ő tanulmányozta a nyugati művészetet. A 20. századi absztrakciónak egy nagyon egyéni ízű művelője volt ő, tehát egy nagyon karakteres festőnek mondható, aki nemzetközi kontextusban is fontos helyet foglal el. Ennek ellenére mondom, sajnos csak a művészeti anatómia, majdnem csak a művészeti anatómia könyvem miatt ismert, de remélem, hogy ez kinyitja a kapukat a külföldi érdeklődők előtt is, hogy megismerjék a festészeti életművét.
3: Hát egy ilyen nagy életmű kiállítás erre kiváló alkalom, remek apropó. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen keressék önök is. Ugye július 16-a szerda 18 óra ez a megnyitó időpontja, és a 17-től szeptember 30-áig hétköznap és szombaton tudják megnézni a kiállítást. Rektor úr, köszönöm szépen, hogy mesélt Barcsairól, meg a kiállításról, meg az újdonságról, ami ugye most látható először a nyilvánosság számára, az Asszonyok című szénrajz. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen a megkeresést. Köszönöm.
3: Erős István rektort hallották a Magyar Képzőművészeti Egyetemről. Viszonthallásra.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

bodzavirágot kerestünk, s átkoztunk minden felhőt az égen. Ó, mi szédült napszerelmesek!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Jogsegélyszolgálat indult a roma közösségeknek. Késnek a vonatok a Budapest-Pozsony-Prága vonalon. Keleten lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarország Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Csaknem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban és a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azon 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak, közölte Magyar Péter. Az elmúlt három hét végén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Késnek a vonatok a Budapest-Pozsony-Prága vonalon, mert Pozsony és Érsekújvár között meghibásodott a felső vezeték, emiatt várhatóan este 6 óráig a Metropolitan Railjeteknek és az Eurocitynek kerülniük kell. Az utasoknak jelentősen megnövekedett menetidővel, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal kell számolniuk, közölte a MÁV. Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 28 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ez itt a borműsor, a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és hogy mivel foglalkozunk, a 45. országos borverseny eredményével, díjazottjaival, úgy általában azzal az ünneppel, ami a borászok is a bor ünnepe. És ebben a felhozatalból rögtön itt a legelején az év fiatal feltörekvő borászát köszönhetjük, aki nem más, mint Koroncai Martin, a Koroncai Pincészet borásza. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Gratulálok a díjhoz!
3: Köszönjük, köszönöm szépen, köszönöm.
2: Köszönjük, mondja többes számban, de hát ez most kivételesen csak az öné, de ez azért is izgalmas, mert ugye ez egy családi borászat, ahol feltörekvőként a legfiatalabbként megjelent.
3: Igen, igen, azért is mondtam a többes számot, mert én vagyok nyilván a borász a csapatba, de ugye mi saját szöllővel is foglalkozunk, amiben még rengeteg embernek a munkája benne van, úgyhogy őket is ki szeretném emelni, illetve ez egy családi vállalkozás, amiben részt vesz édesanyám, apukám és az öcsém is, úgyhogy igazából ez az érdemezőket is ugyanúgy illeti.
2: Hát valami biztos hárul rájuk is ebből a dicsőségből, persze, de hát azért mégiscsak a díjat ön kapta. Kitől tanulta ezt a szakmát? A családon belül kezdődött?
3: Igen, a családon belül, hát elsősorban édesapámtól. Tehát ő volt, aki a családon belül már ugye generációk óta jelen van a borkészítés, illetve a szőlészet. Már nagypapám, de én nagypapám is foglalkozott ezzel. De édesapám volt az első olyan így a generációban, aki így komolyabban elkezdte ezt felfejleszteni, és gyakorlatilag fő tevékenységé alakult, és én pedig ugye az egyetemen végeztem Keszthelyen, tehát az ottani tudás is nagyon fontos volt, de a gyakorlatias tudást azt édesapámtól tanultam.
2: És hát most nagy időket mennek, hogyha sportnyelven akarunk fogalmazni, mert hogy a pincészetük lett Balatonfüreden az év bortermelője. Ő most ugye elnyerte az év fiatal feltörekvő borásza díjat, és közben van két díjazott boruk hirtelenjében, a Zenit 2025, ez a legeredményesebb fehérbor, és az Irsai Olivér 2025, ez meg a Vinagorán nyerte el a külön díjat. Szóval, hogy ez egy nagy lendület most.
3: Igen, igen, ez az idei év, ez nagyon-nagyon szépen sikerült eddig, úgyhogy, és ráadásul két olyan fajtáról van szó, ami így nagyon kiemelkedett, a Zenit és az Irsai Olivér, ami amúgy is nagyon-nagyon közel áll a pincészetünkhöz, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, meg nagyon örülünk neki.
2: Kell azt egy borásznak értenie, hogy mitől jött be annyira ez most? De nyilván egy csomó dolog ösztönös és egy csomó dolog szakmai alapú egy borász életében, de ilyenkor nyilván az érdemes elgondolkozni, hogy mit találtunk el.
3: Hát ami nagyon nehéz az elmúlt pár évben a nagy szárazság miatt, meg a kényszer érettség miatt, az a szüreti időpontnak a pontos meghatározása, pontos eltaláláshoz, hogy mikor van abban az érettségi állapotban a szőlő, amiből a legjobbat lehet kihozni, és ezt most nagyon el sikerült találni, illetve nagyon-nagyon jó kondícióban vannak ezek az ültetvények most, tehát ezek ilyen 8 és 11 év közötti ültetvények, aminél lehet mondani, hogy most van a csúcson, és most adja a legjobb minőségű alapanyagot, illetve a legbőtermőbb is ebbe a stádiumba. Úgyhogy az erjesztési technológiák is nagyon jól sikerültek, nyilván reduktívan jártunk el, hogy ezeket az elsődleges aromákat jobban feltárjuk, úgyhogy gyakorlatilag minden összejött ezekbe. Tehát egyértelmű volt, hogy egy nagyon szép, elegáns, gyümölcsösre sikeres borok lettek ezekből.
2: Mennyire veszik a saját kezükbe az értékesítést? Most láttam, hogy nyitottak egy kis boltot, de hát nyilván az nem old meg mindent.
3: Hát abszolút a saját magunk direktbe értékesítünk többnyire. Vannak kisebb kereskedők is, akik ebbe segítenek. Ami ugye jelentős nagyon, az ugye a pincénél való értékesítés, fesztiválokon való részvétel, tehát így összességében ezek a kiemelt értékesítési pontok. Nyilván nem egyszerű, meg most vagyunk azon a szinten, amit még így könnyebb viszonylag kezelni, de ha ennél följebb megyünk, akkor mennyiségbe, akkor több segítségre lesz szükségünk, az biztos.
2: Mi a különbség a koroncai cserfes meg a koroncai pompás között? Gondolom a cserfes is pompás, de a pompás is cserfes.
3: Igen, tehát ami a legnagyobb különbség, az, hogy a cserfes boraink, ugye azért mondom, hogy boraink, mert van belőle rozé is, illetve fehér is, ők habzóborok.
2: Aha.
3: Pontosabban gyöngyöző borok, tehát széndioxidot tartalmaznak. A pompás nevezetű küvénk, az pedig egy sima csendes bor. Tehát ez az alapvető és a legnagyobb különbség köztük.
2: Gratulálok a díjhoz, és hát minden jót a családnak, a közös munkálkodáshoz, és hasonló jó borokat kívánok, mint amikkel mostanában díjakat nyerte. Koroncai Martin, az év fiatal feltörekvő borásza a koroncai pincészettől. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Előbb már megemlékeztünk arról, hogy ki volt az év fiatal feltörekvő borásza díjazott a 45. országos borversenyen, amit most rendeztek, és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét keressük, hogy úgy általában beszéljünk a magyar borról, a legjobb borászatokról, a legjobb borokról. Úgyhogy Frittmann János borászhoz fordulunk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Az volt a címe a közleménynek, hogy történelmi eredmény. Kezdjük akkor ezzel. Mitől történelmi ez a mostani eredmény?
2: Nevezési mintaszámból, ami már közvetlen beérkezett az országos borversenyre, ez 995 bor, 5 hiány, ugyebár 1000. Ez egy felmenő rendszerű borverseny, magyarán több ezer bor vesz részt, részt vesznek a hegyközségek, a borvidékek, és azok a borokból, a kiemeltek kerülnek az országos borversenyre, úgyhogy ebből a szempontból egyértelműen történelmi. Nagyon sok szép díj nyertet, ezek a borok nagy része már nemzetközi versenyeken és világversenyeken is szerepel, jó része ezeknek, és ott is nagyon komoly díjakat nyernek.
1: Másképp gondolkoznak-e a borról azok, akik a nagy közönség borát megszavazták, és másképp-e a szakemberek, önök?
2: Ami meglepő, de oda, a nagy közösség elé nem kerül oda minden bor, oda csak egy pár bor kerül oda, kiválasztva a borvidékekről egy-egy bor. Mint mondtam itt már az borvidéki versenyeken aranyérmes borokból, hogy minden évben más kerül oda. Számottevően nem gondolkodnak másképp, mert amik a nagy közönség is nyertek, azok átlagban vagy arany, vagy ezüstérmeket meg is kapták az országos borverseny, de természetesen vannak azért más szempontok is. De a nagy közönségnél is olyan, már olyan vannak, akik már egyszer már részt vettek, ez a második volt, hogy a nagy közönség borát is választották. Úgyhogy számottevően ma már a borászok nagyon figyelembe veszik, hogy milyen bort készítenek, olyan, amit a fogyasztó is díjaz. Hiába készítünk olyan bort, ami nekünk ízik a fogyasztónak, nem akkor tulajdonképpen egy kudarc a vége.
1: Egyébként ez ügyben van hiányérzetük? Tehát egy csomó jó bor egyszerűen nem találja meg a helyét a piacon?
2: Természetesen van ilyen, amit szakmailag nagyra értékelünk, de nem biztos, hogy beillik a mai fogyasztási szokások közé. A mai étkezések a könnyebb ételek, a kevesebb fizikai munka megváltoztatta azért a borfogyasztási igényeket, a szokásokat. Szokásokat tulajdonképpen azért, mert nem kívánják azt inni. Jó bor az még mai napig is, csak nem azt akarja inni, mert nem azt kívánja a szervezete.
1: Vannak borászok, akik emiatt bajban vannak, mert ragaszkodnak, mert azt mondják, hogy én tudom, hogy mi az értéke az én boromnak, hát ezt csinálom.
2: Biztos, hogy van olyan is, aki azért szenved problémával, de van olyan is, aki nem olyan könnyen lehet váltani. Hát ebben az aszályos időszakban 5-6 év, mire termőre fordul egy szőlő, mire az első termést leszedi róla, és abból készít bort, úgyhogy nem olyan könnyű a váltás a szőlőborágazatba, de ezt azért időben kell kezdeni egy-egy területeken, akkor azért nincs akkora gond, de vannak borászatok, akik egyértelműen emiatt is bajban vannak.
1: A gázszőlőbirtok és Günczer Tamás pincészete közösen kapta a legeredményesebb borászatnak járó elismerést. Ez azt mutatja, hogy nem tudta különbséget tenni, vagy eleve úgy gondolták, hogy ez kettős díj lesz?
2: Nem, ezt tulajdonképpen előre meg kell nevezni, azt részlet valaki 30 borral is egy országos borversenyen, ha nyertne annyit előtt a regionális versenyeken, de előre meg kell nevezni azt a 10 bort, amivel ő tulajdonképpen részt akar venni ennek a díjnak. Azért, hogy a kisborászatokat ne zárjuk ki ebből a lehetőségeket, nincs annyi bora, annyi típusú bora, és ebből adom az a lehet, hogy van, aki több aranyérmet kapott, mint ők, de viszont sokkal több borral nevezett, és azok a borok, az a 10 bor nem szerepelt úgy, mint ő náluk, és ezek egyformán jöttek ki a pontok, és úgy gondoltuk, hogy nem lenne tisztességes, ami most itt egy pénzfeldobással eldöntenénk, hogy na, melyikük viszi el ezt a díjat, egyforma pontszámot, így pontokra van osztva, hogy mennyi jár az aranyér, nagy aranyér, mi ezüstér, évben ezüst alatt már nincsenek osztva érmek, a 30% a bor kaphat csak díjat egy országos borversenyen, ugyanúgy, mint egy nemzetközi versenyen, és egyforma pontra jött ki, és akkor hát úgy döntöttünk, hogy meg a fél évig egyik viseli, viszi el, ugyebár ezt a serleget, de a díjat egész évben viseli természetesen, csak van ennek egy kitüntetésre, mert jár egy ilyen, nem serleg, hanem egy ilyen emlékmű
1: Vándordíj lett belőle.
2: Vándordíj, igen, igen, azt viszik egymás közt, elcserélik, fél évente, ők döntötték el, nem tudom most melyik név van éppen.
1: Elnök úr, hogy itt van 10 nagy arany díjat kapott bor. Ezeket például valahol, valahogyan egy tételsorban meg lehet vásárolni?
2: Hát szerintem egy tételben nem. Biztos vagyok benne, hogy nem.
1: Pedig milyen izgalmas lenne, azt mondanák, önök azt mondanák, hogy tessék, hát ezt így. Ezek a legjobb boraink.
2: A HNT nem folytathat kereskedelmi tevékenységet, az a törvény is kimondja. Úgyhogy innentől kezdve a HNT ezt nem. Hát ezt egy kereskedők ezt felkarolná, akkor lehetne ebből csinálni, úgymond akár egy presztist is. De ezek átlagban a nagy aranyér, mert Tokajik vagy Vörös néha kap egy-egy dozének fehér, még mindig másképp ítéljük meg, mi magunk is a fehéret meg a rot, de halladunk jó irányba, hogy most már kezdünk olyan borok, tényleg azok a borok kapják zömébe az aranyat, amit már a fogyasztók is jól bírálnak, de mivel sok ennek nagyobb része Tokaji, és nem probléma, csak az, hogy azért összerakni 10 Tokaji bort,
1: hát igen. Nem tudom, mert meg nem csak Tokaj van, hát kérem szépen.
2: Igen, igen, hát főleg, hát ma főleg, hát ma jönnek föl borvidékek, főleg a fehérboros borvidékek, eddig vittem mindig a vörösboros borvidékek, vitték eddig úgymond a címeket el, még a prímet ők vitték, ma azért átkezd tolódni, piacon is tökéletesen a fehér és a rozé borok felé.
1: De hát milyen jól szerepeltek a kunságiak, vagy éppen a csopaki, a bográri borok?
2: Igen, hát a kunság az nagyot utóbbi, mit tudom én, 15-20 évben nagyot fejlődött mindenféle szempontból. Ma legtöbb érmet tulajdonképpen kunsági borok kapták, de hát jól szedték a csopakiak is. Jönnek fel a fehérboros borvidékek egyértelműen, eddig hát ők voltak háttérben eddig. De az nagy probléma, hogy a vörösnél nagyon nehéz, mint mondtam is, a váltás az nagyon nehéz, és van, ahol nem is lehet, de nem alkalmas esetleg fehér szőlőt, olyan minőségű fehér szőlőnek, amit most szívesen fogyasztanak az emberek. Tehát ez a gyümölcsös bort fogyasszák az emberek egyértelmű.
1: A közleményben, ami megjelent a borversenyről, olvasom azt a véleményt, hogy a magyar szőlő és bortermelés egyfajta fordulóponthoz érkezett. És igazából nem a technológia, igazából nem a szőlő vagy a borkészítés mikéntje, hanem az innováció, az értékesítési csatornák, a marketing szempontjából van ez így. Nem tudom, hogy a borászok mennyire képesek ezzel foglalkozni, de azt tudom, hogy van egy bormarketing ügynökség, amelyiknek ez a dolga, hogy ezt emelje, hogy ezt képviselje. Mennyire sikeresen?
2: Hát ők elsősorban a bormarketing ügynökség a nemzetközi piacokra fókuszált, utolsó évben fókuszált már a belföldire is. A hegyközségen ez a tanács az kémállag az ő marketingje az belföldre szólult. Én úgy gondolom, hogy ezt később lehet lemérni, most már le kellene mérni, de szerintem ez alapján nem történt nagy áttörés, de valószínű kicsit más irányba is kell vinni ezt a marketing tevékenységet, mint eddig volt, de látjuk azért 3 év alatt kellene, hogy legyen látszata neki. Nem egyszerű jó marketinget csinálni saját borászatánál is, vagy cégénél, mindenki ezt tudja, de én úgy gondolom, hogy azt az átütő sikert, amit várt tőle az ágazat, még vártak a szereplők, azt azért nem érte el, az egyértelmű.
1: Ez a bor miatt van, vagy kifejezetten a marketing kérdése? Mennyire lehet divatos a magyar bor? Mennyire lehet azzá tenni?
2: Az egyértelműen látszik, a hegyközség csináltatott egy kutatást nem magyar szereplőkkel, és Magyarországon, hogy a fiatalok szeretik a bort továbbra is, csak esetileg isszák, a 35-40 fölötti korosztály az nem csak esetileg, az rendszeresen fogyaszt bort. A fiatalok azok csak inkább esetileg, de az azért nagyon megnyugtató, hogy kimondottan szeretik a bor, a kutatásból ez jött le.
1: Viszont a könnyű borokat isszák, tehát a nagy testes tételek azok nem mennek annyira.
2: Azok, és úgy gondolom, mondom, az életvitelünk változásával nem is nagyon várható, hogy széles körbe mennek. Annak is van fogyasztója, nem tűnt el a fogyasztó réteg, még van is igény rá, csak valószínű jóval kevesebb, mint eddig volt. És azért azt látszik, aki ezeket a könnyebb borokat készítik, azért érnek el komoly sikereket a piacon is. Mert ugye szoktam mondani, hogy a maga a borverseny ez egy dolog, de ha ezt nem tudja piacon, úgymond forintá változtatnak, akkor tulajdonképpen egy öncélú dolog a borkészítés, és annál azért többet, ez egy megélhetés is. Persze tudom, hogy hobbi is, a legtöbb borásznak, majdnem mindenkinek hobbija is ez, de azért ebből meg is kell tudni élni családoknak, mert különben akkor eltűnne a szőlő, én hiszem, hogy meg fognak élni. vannak problémák természetesen a piacon is, meg a egyéb fitoplazmával, de én azt hiszem, hogy a magyar bor most is, az biztos, hogy az úgy van, hogy mondtuk azt, hogy világhírű a magyar bor, ez nem igaz, de minimum világszínvonalon tudunk nagyon sok bort elkészíteni, és szerepel is a világversenyeken nagyon jó, úgyhogy képes a magyar borászat világszínvonalon bort készíteni.
1: És mennyire látszik a generációváltás? Ugye ez a 45. országos borverseny, nagy pincészetek nyilván jelen vannak most is, de nem biztos, hogy ugyanazok az emberek képviselik.
2: Egyértelmű volt az eredményezetésnél, jó volt látni. Szinte minden borászatot fiatalok képviseltek. Egy-két borászat kivételével, de ott is csak azért, mert éppen nem ért rá a gyerek vagy valaki. Úgyhogy a generációváltás az a borászatban megtörtént és megtörténik. Én emiatt annyira nem aggódnék, inkább annál a piaci oldalról aggódom, hogy esetleg valaki azért nem folytatja, mert a piacon nem tudnak elérni sikereket, de a generációváltása szépen végre megy a borászatba. Én azt hiszem sok ágazat megirigyelné ezt, hogy mennyire végre. Persze itt is vannak, akik kiszállnak családok, hát ott mindig van, de én úgy gondolom, hogy mondom, azt, ha látja valaki a képet az országos borverseny eredményezéséről, szinte csak fiatalok vannak, és teltház volt.
1: Eredményes volt? Jó verseny volt? Sikeresnek látja?
2: Én kimondottan sikeresnek látom, jó hangulatú volt, kell egy ilyen borverseny, az nem csak verseny, az egy az borok ünnepe, meg a borászatoknak is egy ünnepe, egy találkozása mások boraival. Én ezt egy nagy lehetőségnek tartom, egy színvonalas, országos borversenyt rendezni, de én inkább azt mondom, hogy a szereplők azt a rengeteg telefon meg gratulációt, ami ezzel járt, nagyon jó volt a verseny, jó volt, színvonalas volt az eredményhirdetés. Én úgy gondolom, az igazi sikert, ez természetesen mindig vannak fanyalkok, hát azok mindig lesznek, még kritikusok, nem is baj. Nem is baj, szükség van azért a kritikának, az nem működik, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindig lehet jobban csinálni.
1: Hát és nyilván nem az fogalmazza meg a kritikát, aki éppen a nagy díjat szorogatja a hód alatt, de hát ez is természetes. Fritzman úr, köszönöm szépen, további sikeres versenyek és jó borokat kívánok.
2: Köszönöm én is, és további jó, minden jót.
1: Fritzman János hallották, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét, a 45. országos borversenyről, és a témánál maradunk még, mert a műsor következő részében, a hátralévő részében is díjazottakat hallhatnak.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az előbb már beszéltünk itt a 45. borverseny kapcsán a megosztott díjakról. Hát van itt is egy olyan. A Gál Szőlőbirtok és Pincészet, valamint Günther Tamás Pincészete közösen kapta meg a legeredményesebb borászatnak járó elismerést. És ezt a Gál Zsuzsanna, a Gál Szőlőbirtok és Pincészet értékesítési vezetője a vonalban egyúttal. Hát ugye a szülei birtokát képviseli, úgyhogy a sajátját is egy kicsikét. Jó napot kívánok!
3: Így van, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Gratulálok! Hány tétel kapott díjat?
3: Egész pontosan most az országos borversenyen 6 aranyérmet és 3 ezüstérmet nyertek a boraink, illetve a gyöngyöző bor kategóriának a legjobbja lett az Anna Róza gyöngyöző borunk, tehát még egy champion díjat is elnyert.
1: Mit tudnak, amit a többiek nem? Na, ez egy nehéz kérdés, én tudom.
3: Nem úgy mondanám, hogy amit a többiek nem, mert több kiemelkedően szereplő pincészet is volt a borversenyen, tehát azért nagyon szoros volt a verseny, és ugye minden egyes borvidékenek szerintem megvan a maga erőssége is, illetve kiemelt fajtái, kiemelt bortípusa, erőssége. Tehát tényleg nagyon szoros volt a verseny, és még egyébként még azt szeretném kiemelni, hogy ugye mi a kunsági borvidéken vagyunk, és több kunsági borvidékről szereplő pincészet is kiemelkedően szerepelt, tehát ez külön öröm volt számunkra. Inkább úgy mondanám, hogy nálunk, ami talán erősségünk, az ugye általában a rozéboraink, tehát könnyed, gyümölcsös, ropogós rozékat igyekszünk készíteni, ugye mind csendes, mind gyöngyöző bor kategóriában, illetve nagy örömünkre a fehér boraink is szép eredményekkel gazdagodtak, tehát az írsai olivérünk és az olasz rizlingünk például.
1: Ugye a munkájuk a Kis-Duna mentén kezdődött Hajdanában, de most már a Balaton felvidéken is jelen vannak. Mennyire késztette átgondolásra önöket az, hogy ez két különböző borvidék, két különböző tulajdonsággal?
3: Így van, de továbbra is a fő irányvonal, illetve a legnagyobb területünk az továbbra is itt a Kis-Duna mentén helyezkedik el. Ugye a szüleim most már több mint 30 évvel ezelőtt alapították meg a családi vállalkozást, magát a pincészet pedig több mint 20 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, és 2011-ben vásároltuk meg a Balaton felvidéki területet. Igazság szerint ennek a fő oka az volt, hogy egyetlen hátrányként itt a fagyveszélyt szoktuk emlegetni itt a Kis-Duna mentén, és egyrésztről egy biztonságot kerestünk, tehát ezzel a Balaton felvidéki borvidékkel, másrésztről pedig ugye a palettánkat is lehetőségünk nyílt bővíteni. Nem mondanám, hogy egyébként olyan nagyon sok különbséget veszünk észre a két borvidék közt, vagy más elkészítési módokat nem látom, hogy igényelnének a borok, hanem inkább ugye szerintem a maga a pincészetnek a stílusa határozza meg aztán majd a borkészítés folyamatát is.
1: Hogy nem lett borász önből? Mert ha jól sejtem, akkor nem borász, hiszen a marketinget, az értékesítést vezeti. Ez nem kell borász diploma.
3: Így van, viszont sőt még beletennék egy kis csavart, mivel marketing végzettségem sincs, hanem én vagyok, úgy szoktuk emlegetni, a kakukk tojás a családban, mert a családban mindenki a kertészeti egyetemen végzett, tehát a szüleim is borászként, édesapám szőlészként, az öcsém szőlészborász és növényorvosként, én pedig az ELTE-n végeztem francia szakos nyelvészként és tanárként, úgyhogy én így csöppentem bele a családi gazdaságba, vagy inkább úgy mondom, hogy visszacsöppentem, mert azért már az egyetemi évek alatt is besegítettem úgy.
1: Akkor azért ez úgy van, hogy mást keresett, de végül is valamilyen szinte mégiscsak beszippantott ez a világ.
3: Ez így van, én is ezt a beszippantás szót szoktam használni, vagy hogy hazahúzott a szívem. Igazság szerint a szüleink soha nem befolyásoltak minket, hogy ez irányba tanuljunk majd tovább, hanem tényleg az öcsémmel szabad utat engedtek nekünk, tehát nekem pedig gyerekkorom óta az idegen nyelvek és a nyelvészet volt a nagy szerelem. De aztán mégiscsak nekem is ugye bekuszott az életembe, úgyhogy egyébként már a szakdolgozatomat is a francia szőlőfajta nevek eredetéről írtam, tehát úgy apránként mégiscsak engem is hazahúzott a szívem.
1: Mennyire segít az értékesítésben a francia nyelvtudása? Azért a franciáknál nem könnyű bort eladni.
3: Nem könnyű. Franciaországban például pont ilyen, csak ilyen nagyon kisebb, minimális exportjaink vannak egyelőre. Inkább annál segít be, hogy például a borbemutatókat is zömében most már én szoktam tartani itt a pincészetnél, és vannak ugye idegen nyelvű, vagy akár Franciaországból érkező csoportok, akkor azért tudom hasznosítani ezt a nyelvtudást. illetve hál' Istennek, amikor eredményeink vannak például Franciaországból, és akkor a borverseny nevezéseket, éremrendeléseket is tudom intézni.
1: Hát akkor azért ennek is lett valami haszna a borászat szempontjából. Na, térjünk vissza a borokhoz viszont. Mert hogy ugye kétféle borvidék, de hát egy birtokként, egy pincészetként jelennek meg például a borversenyeken. Kétfelé is neveznek? Tehát a különböző borvidékekre neveznek, vagy maradnak a Dunaág melletti kiskunsági borvidéknél?
3: A borversenyek tekintetében ugye, amikor borvidéki borversenyre nevezünk, akkor természetesen külön tehát a termőhely szerinti borvidéki borversenyre nevezzük ugye az adott borainkat, viszont az országos, illetve nemzetközi borversenyeknél csak maga a bor nevében vagy leírásában szerepel, hogy milyen termőhelyen termet. Tehát igazából ott nincs számottevő különbség a két borvidék közt, illetve tehát továbbra is nagyon fontosnak tartjuk hazai és nemzetközi borversenyeken is megmérettetni a borainkat.
1: Az sokat számít?
3: Számunkra igen, tehát mi úgy vesszük észre. Egyrésztről ugye nekünk is egy iránytűként szolgál, egy szakmai visszaigazolást ad, hogy hol tartunk, milyen irányba megyünk, illetve a fogyasztóink, borkedvelőink is nagyon szokták szeretni ezt a plusz visszaigazolást, visszacsatolást.
1: Mennyire szerepeltetik például a címkéken a különféle díjakat? Van, aki azt mondja, hogy fölösleges, mert nem ez adja el, van, aki megragaszkodik hozzá, hogy mindig ott legyen.
3: A polcokon azért, tehát áruházakból is az a visszajelzés, illetve gasztronómiából, éttermekből is, hogy igenis szeretik a fogyasztók ezt így viszont látni a díjakat a palackokon. Mi inkább, leginkább a fő, tehát tényleg az ilyen nagyon nagy presztízsű borversenyeknek az érmeit szoktuk szerepeltetni, és idén most nagyon nagy örömmel és hálával fogadtuk a legutóbbi eredményeinket, mert ezen a nagy országos borverseny díjon eredményen kívül néhány héttel ezelőtt zajlott le a Vinagóra nemzetközi borverseny, ugye az egyetlen hazai szervezésű nemzetközi borverseny, és ott is sikerült idén a legeredményesebb családi pincészet díjat megnyernünk. És még emellett még volt egy számunkra nagyon kiemelkedő eredmény, az pedig Franciaországban a Cannes Vinelli International nemzetközi borversenyen több borunk is aranyérmet nyert, és a rozé küvé borunk pedig 94 pontos nagy aranyéremmel bekerült a világ top 13 legjobb rozé bora közé.
1: Na hát csak győzzék ezeket fölrakni a címkékre.
3: Úgyhogy ezeket azért feltesszük mindenképp.
1: Megértem. Gratulálok hozzá, és örülök, hogy beszéltünk. Köszönöm
3: nagyon
1: szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Zsesztasz Gál Zsuzsanna, Gál szőlőbirtok és pincészet marketing és értékesítési vezetője szólt nekünk arról, hogy mennyiféle díjat nyert a Gál pincészet az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen.
4: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan, egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Előbb már gratuláltam a gázszőlőbirtoknak, mert a legeredményesebb kiáró díjat a borászok versenyén sikerült elhozniuk felesben. A másik fele meg itt van most a vonalban. A borversenyen ugyanezt a díjat a legeredményesebb borászatnak járó elismerést Günczer Tamás pincészete is megszerezte. Günczer úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Gratulálok! Kinél van a díj most?
2: Hát köszönjük szépen, nálunk van a díj. Keressük neki a megfelelő helyet, itt van az irodámban, és egy gyönyörű helyre fogjuk kihelyezni.
1: De ez egy vándordíj, ugye? Tehát ez úgy fog vándorolni, aztán megy Gálékhoz is.
2: Pontosan így van, tehát fél évig nálunk, fél évig a Gálpincészet.
1: Tehát ez úgy fog vándorolni, aztán megy Gálékhoz is.

0: történelmi pince soron. És hát a tradíciókra ön szokott is figyelni. Ezek tradicionális borok, amelyek most itt nyertek?
1: Igen, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy szinte valamennyi vörösbort, amit neveztem az országos borversenyre, mind arany vagy nagy arany érmet kapott. Tehát ez egy óriási és egy nagyon jó visszaigazolás arra, hogy jó úton vagyunk, jó, amit csinálunk, és óriási büszkeség számomra, hogy a borász díját tudtam átvenni. Ez egy borásznak egy nagyon-nagyon pozitív és egy nagyon értékes visszacsatolás.
0: Hát ez lassan 30 év, sőt, talán már több is, ugye? Valahogy ez a 90-es évek, amikor ez elkezdődött, ez a történet, ez a mese.
1: Kérem szépen, 1991-ben kezdődött az én kis mesém, akkor a diplomaosztóra kaptam az édesapámtól egy 0,3 hektáros ültetvényt, onnan indultam, hát ez már a 85 hektár és hát 800 ezer palaszbor éves szinten, úgyhogy úgy érzem a nulláról, és sikerült egy szép kis pályát felépítenem.
0: Valahol olvastam egy interjút önnel, ahol azt mondta, hogy úgy adta oda az apja a földet, hogy a munkát is te végzed, de akkor tiéd lesz a bevétel is. Mert ez egy jó szabály.
1: Ez pontosan így volt, igen, hogy azt mondta édesapám, tiéd a munka, tiéd a bevétel, és gazdálkodjál. Igaz, hogy könyvből néztem a meccést, és akkor megmeccettem egy oszlopközt, és akkor szóltam, pater, gyere, nézd már meg, és mondta, hogy nagyon jó fiam, jól csinálod. És folytattam tovább, elkészítettem a bort is egyedül. Igaz, hogy azért előtte figyeltem, édesapámnak is volt egy kisebb ültetvénye, ő is készített bort, tehát azért ellestem a csinyát, vinyát, de mindig is a nagyon precíz, pontos tisztaság az elvem volt, és hát úgy néz ki, hogy ez jó út volt.
0: Ahogy édesapjától megkapta a földet, úgy adta tovább a gyerekeknek is? Tehát a saját gyerekei ott vannak körülötte és dolgoznak?
1: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, igen, hogy a családom tovább viszi, sőt a díjátadón, jó magam külföldön voltam, és a főborász fiam vette át a díjat, aki már 9. éve készíti a borokat, tehát valahol a fiamnak a kezeműve ez, mindig mindent megbeszélünk, de ez mondhatni a fiam, aki borásznak tanult, és készíti a borokat, egyébként ebből a sok aranyéremből az egyik az ő saját bora, a többi az a pincészetünknek, a közös borunk, úgyhogy van, aki tovább vigye, és óriási támaszom a fiam, aki a borász, a marketing munkában pedig a lányom segítkezik.
0: A marketing az egy nagyon fontos ága lett a borászok munkájának, erről beszélgettünk a mai műsorban már, mert Fritma Jánossal is szóba került, hogy hát nem elég jó bort csinálni, ezt valahogy el is kell adni. És a magyar borászoknak ez egy tradicionális probléma, hogy valahogy a bor jobb, mint a marketingje.
1: Ez igaz. A kettő együtt jár, és óhatatlanul nagyon-nagyon fontos, és amit még nagyon fontosnak tartok, azt, hogy szerepelni kell, bemutatni kell a borokat, túl azon, hogy jó eredményeket kell elérni, ezt publikálni kell, és folyamatosan a fogyasztók körébe kell tartózkodni. Én például minden egyes fölkérést, ha elhívnak valahova, akár legyen az borvacsora, borbemutató, mindig igent mondok, és a mai napig is annak ellenére, hogy voltam nagy örömömre már évbortermelője, meg évpincészete, nem dőlhetünk hátra, folyamatos visszacsatolás kell a fogyasztókhoz.
0: Nehéz a vörösborral, szokták mondani ezt manapság, de hát az ön ültetvényének a nagy része kékszőlő. Tényleg nehéz? Ugye a villányi bor hagyományosan a vörösbor. Tényleg nehéz?
1: Az igazság, hogy azért a villányi borvidéknek is van egy siklósi része, tehát ez villány-siklósi borvidék, és a siklósi részen a világ életben fehér szőlők is voltak. Megmondom őszintén, hogy mi a kék szőlő ültetvényeinket, amik megvannak, abból készítjük a vörösborokat, de az új ültetéseink, az új ültetvényeink, azok az utóbbi pár évben elsősorban fehér szőlők, és természetesen mivel a fogyasztás erre tendál, mi is egyre
0: muszáj menni vele.
1: Készítünk.
0: Hát
1: mi
0: persze.
1: És ezt mi követjük.
0: Így van. Másképp kell csinálni? Tehát ilyenkor tanul a borász új kunsztokat?
1: Hát én valahogy úgy gondolom, hogy a fehér bor az egy kicsit könnyebb. Én legalábbis. Nekem ez a saját véleményem. Tehát ott ugye általában reduktívan készülnek a borok, ott nincs héjon erjesztés, tehát egy kicsit

0: azonnal ki van préselve, és úgy gondolom, hogy egy kicsit talán könnyedebb, és ami nagyon fontos dolog, hogy a fehér szőlő az jó érezheti magát egy kékszőlős borvidéken. Viszont fordítva nem biztos. Tehát ahol a fehér szőlő a honos, ott nem biztos, hogy a kékszőlő is jól fog szerepelni.
1: Bonyolult szakma ám ez. Az ember azt hinné, hogy mert hogy annyian csinálnak bort, hogy hát ez egy sima ügy. Azért az nem véletlen, hogy 2 nagy arany, 6 aranyérmet, és emellett a legjobb vörösbor és a verseny legmagasabb pontszámot elért bora címet is elnyerték a 45. borversenyen. Alig győzték, igaz?
0: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és például egy nagyon jó példa, hogy sikerült még egy díjat kapnunk, a nagy közönség bora, Irsai Olivér kategóriában. Irsai Olivér a villányi borvidéken. Tehát lehet, hogy ezért borásztársaim egy kicsit lövöldöznek hátulról, hogy maradj már magadnak, mert foglalkozz-e vörössel, de lám itt a példa, hogy tudunk nagyon szép irsai szőlőből is kiváló fehérbort készíteni.
1: Gratulálok hozzá, és további hasonló sikereket és jó munkát kívánok, és hogyha azon múlik, hogy mi beszéljünk arról, hogy milyen jó a bora, akkor állunk rendelkezésére. Gőzer Tamás, köszönöm szépen!
0: Nagyon-nagyon köszönöm. Minden jót.
1: Minden jót önöknek pedig, kedves hallgatók, jó borokat, egészségükre. Jövünk egy hét múlva is, viszonthallásra.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már

0: Bármelyik üzletünkben regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, szigorú ellenőrzésekbe kezdett a rendőrség, keleten lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Rof Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az iskolakezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Várhatóan mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintot. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarország Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket. Jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszünteti tervezett elnevezéseket. Az elmúlt 3 hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Kisgyerek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült. A 11 éves fiú engedély nélkül ült a volán mögé, majd elvesztette az uralmat a gépjármű fölött. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megdövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 28 fokos.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakár Erzsi a mai szerkesztő, és Varga Zoltánnal, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjével indítjuk a mai műsort, meg az államháztartási hiánnyal, amiről már hallottak az előző napokban Magyar Péter közlése nyomán, de azért egyre biztosabbnak látszik, hogy igen, ez valóban olyan elképesztő, mint amilyennek ő ezt mondta, miért mondta volna másképp. Szóval jó napot kívánok, kedves Zoltán!
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm önt is.
4: Hát itt, hogyha arról beszélünk, hogy 8% fölötti az államháztartási hiány, meg arról, hogy itt 3%-os hiánycél lenne, a kettő között akkora a különbség, hogy igazából ez egy másik gazdaság, mint amiről korábban álmodtunk.
5: Picit csalók elközövetok, mert természetesen elég magas a szám, hiszen a hazai költségvetés fejnehéz, tehát az év első, második, negyed évében vannak a nagyobb kiadások, és ez torzítja azért a képet. Tehát az év egészében azért nem várható 9%-os hiány. De ami az első negyed évben, és ugye most a KSH az eredmény szemléletű költségvetési egyenleget tette közzé, érdemes tudni, hogy havonta a pénzügyminisztérium a pénzforgalmi egyenleget teszi közzé, ami nem teljesen egyezik érthető okokból, tehát a pénzforgalmi szemléletű hiánynál ugye az adott időszak kifizetéseit regisztrálják, illetve könyvelik el, míg az eredmény szemléletűben a teljesítés dátuma számít, de hát nyilván a kettőnek össze kell érnie idővel. Tehát az első négy évben azért láttuk a választási osztogatást, lehet így fogalmazni, ugye a részben a 13. havi és a részleges 14. havi nyugdíj kifizetés, az adókedvezmények, otthon támogatások, ugye ez rengeteg adóbevételt vitt el, illetve az agrár uniós kifizetések is emelték a deficitet. Április-májusban, ugye amit már ismerhetünk az április-májusi havi adatokat, tehát ez nem az eredmény szemléletű hivatalos adat, ott pedig a útberuházások, illetve a lakástámogatások is magasak maradtak, de ugye itt már jelentősen csökkent a hiány, tehát a havi adatban, úgyhogy a következő negyed, tehát a második negyed évben már jóval kedvezőbb lehet majd az adat.
4: Azért így is úgy számol a kormány, az idén 7% feletti lehet a hiány, és hát ebből talán 1-2% közötti lehet az olyan egyszeri kiadási tétel, ami a jövő évben már nem jelentkezik. Azért ez így is van. Sok.
5: Így van, magas lesz, tehát az kétségtelen, ugye az MNB most 6,5%-os hiány prognosztizál, tehát valahol 6,5 és 7 között, vagy lehet, hogy picivel 7 felett lesz, ugye ez a GDP alakulásától is függ természetesen. Tehát ez nagyon magas hiány, és a GDP arányos államadósság biztosan nem fog csökkenni a tavaly év végéhez képest, ugye, ami szintén egy másik kritérium lenne. Tehát egyelőre természetesen nem teljesítjük az euróbevezetés feltételeit, de nem is ez volt a cél, hanem majd 2030-ra szeretné a kormány teljesíteni ezeket, és hogyha azt megvizsgáljuk, hogy az állampapírpiaci hozamok mennyit csökkentek az elmúlt hónapokban, főleg a választás után, akkor azért abból lehet látni, és ugye azt is látjuk, hogy a lakossági állampapírok kamatát is csökkentett az államadósságkezelő központ, hogy a kamat kiadások azért jövőre jóval alacsonyabban alakulhatnak, mint az idejében, és az is az első negyed évben kerül elszámolásra a nagy része.
4: Minden esetre az azért eléggé sokat mondó adat, hogy az előző év azonos időszakához képest GDP arányosan 3,1%-kal lett magasabb a hiány. Ennyivel költött többet az állam, vagy a kormány, ha úgy tetszik, az első negyed évben, mint egy évvel korábban. Ezt hívjuk választási költségvetésnek?
5: Abszolút, igen, itt nagy részt az intézkedések, illetve amik magas hiányt okozták, ezek az intézkedések szinte teljes mértékben a parlamenti választás előtti osztogatáshoz kapcsolódtak. Ugye rengetegféle támogatás, juttatás nyugdíjasoknak, családosoknak, adómentesség, tehát ezek mind-mind szerepet játszottak. Ami probléma lehet természetesen, és még nem látjuk, hogy az új költségvetést, azt csak augusztusra ígérte az új kormány, hogy ezek egy része benn marad a jövő évi költségvetésben, és a kedvezményeket ugye nem szeretné eltörölni az új kabinet sem, úgyhogy ez akár hosszú távon is természetesen egyfajta problémát jelenthet, viszont ugye hogyha az uniós forrásokat sikerül lehívni, akkor azért annyiban segítheti majd a költségvetést, hogy legalább nem állami finanszírozásból kell ezeket a projekteket, vagy egy részüket végrehajtani.
4: Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője volt itt velünk. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hát az, hogy milyen meleg volt az elmúlt napokban, azt szerintem egyáltalán nem kell leírnunk a kedves hallgatók számára. Nagyon meleg volt. Olyan meleg, mint ahogy mondják, még soha nem volt Magyarországon. Ez mondjuk előhozza azt a kérdést is, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ne legyen ez így. Egyre kevesebbet, majd azt lehetne megelőzni, hogy egyre rosszabb legyen a helyzet. Minden esetre van ezzel dolga a politikának is bőségesen, nem csak nekünk magunknak, ugyanis van egy klímatörvény, amely alaptörvény ellenes módon lett 2020-ban egy bekezdését tekintve legalábbis elfogadva. Ezt mondta ki egy évvel ezelőtt az Alkotmánybíróság, és éppen emiatt lejárt az a határidő, amennyi adott volt arra, hogy a klímatörvényt módosítsa a parlament. Privédi Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampányfelelőse a vonalban. Nem arról fogom faggatni, hogy hogy bírta a 42 fokot, szerintem nem jobban, mint bármelyikünk, hanem arról, hogy mit kéne tennünk most. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Hát ez a helyzet, és az, hogy ezek a helyzetek várhatóan egyre gyakoribbak és súlyosabbak lesznek, az teljesen egyértelműen megmutatja azt, hogy vételnek vagyunk a klímaválság hatásaival szemben Magyarországon, és kiemelném azt, hogy nemzetközi szinten is a hazai helyzet az különösen rossz, tehát mi azok között vagyunk, akik különösen nagy vesztesei a klímaváltozásnak itt a Kárpát-medencében, mármint, hogy a Kárpát-medence ezen régiók közé tartozik, és ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert a legerősebb, az egyik legfontosabb teendőnk az az lenne ebben az ügyben, hogy nemzetközi szinten is minél inkább azt erősítsük, hogy a klímaválság fékezése irányába legyenek érdemi lépések. És azért is, mert másrészt nagyon fontos helyben az alkalmazkodás. Ennek rengeteg szintje az, hogy milyenek a tájaink, milyenek a városaink, hogy vigyázunk a zöld területekre, milyenek az épületeink, az energiarendszerünk, a vízellátás, rengeteg minden ide tartozik, ugye ezért majd mindjárt kitérek rá, hogy ezért kell ehhez egy klímatörvény, hogy ezt alaposan átgondoljuk, és ennek jó kereteket adjon a politika. Viszont arra térnék vissza, hogy tehát mindenképpen elengedhetetlen az, hogy nemzetközi szinten próbáljuk ezt a folyamatot abba az irányba tolni, hogy megtörténjenek azok az érdemi lépések, amik a fékezés irányába hatnak, ami ugye különösen például az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos. És ugye ez azért nagyon lényeges, mert az alkalmazkodásnak vannak határai. Tehát, hogyha mi mindent a legjobban csinálunk az alkalmazkodás terén, akkor is lesz egy csomó olyan dolog, amihez nem fogunk tudni alkalmazkodni, hogyha ilyen ütemben fog romlani a helyzet.
1: Azt tudtuk előre, hogy a Kárpát-medence, a mi szűkebb régiónk ennyire kitett lesz, és ennyire a legsúlyosabb következményekkel nézhet szembe?
2: Azt régóta lehetett látni, hogy Európa és ezen belül Magyarország, illetve ez a tágabb régió, ez különösen sújtott, de én azt gondolom, ez nem egy tudományos megállapítás lesz, ez az én személyes véleményem, hogy ezt senki nem vette elég komolyan, vagy nagyon kevesen kutatók, meg egyes aktivisták, zöld szervezetek tagjai komolyan vették, de nagyon-nagyon kevesen vannak ezek az emberek, és most viszont itt van az a valóság, amiben azt látjuk, hogy itt ugye egy dolog a hőség, ami tényleg egy nagyon drámai és halálos hőhullám volt, de egy másik dolog a vízhiány is, és most nem is csak arra gondolok, hogy vannak olyan települések, ahol átmenetileg nem folyt a csapból víz, hogy Magyarországon is vannak ilyenek, hanem hogy a táji szinten hogyan hiányzik a víz, tehát hogy milyen aszálykatasztrófa sújtja a hazai mezőgazdaságot, az élelmezésünket, ez veszélybe sodorja, és nyilván itt mindig fontos hozzátenni, hogy az emberen túli élővilág is egy csomó más életforma szenved, madarak, növények, kétéltűek, tehát rengeteg olyan élőlényt lehet sorolni, akit eszméletlenül megvisel ez a helyzet, ahogy mi személyesen is ezt most megtapasztalhattuk a saját bőrünkön. És ez a klímatörvénnyel kapcsolatos kezdeményezés, amiről itt szó van civil oldalról, ez pedig arról szól, hogy ahogy ön is említette, az Alkotmánybíróság kitűzött egy határidőt, hogy idén június 30-ig kellene egy új klímatörvényt benyújtani az országgyűlésnek, ez nem történt meg, viszont a mi javaslatunk az több civil szervezet összefogásában, körülbelül közel 200 civil szervezet a Magyar Természetvédők Szövetségének a koordinációjában dolgozott ki egy olyan törvényjavaslatot, gyakorlatilag egy olyan összefoglalását ennek az egész problémarendszernek, amit szeretnénk, hogyha az országgyűlés majd megvitatna és elfogadna, legkésőbb idén november 9-éig. Ez a dátum ez azért jelképes, mert az ENSZ újabb klímacsúcs találkozója az november 9-én fog kezdődni, és nagyon fontos lenne, hogy addigra megtörténjen ez a lépés. Ugye eddig is, ahogy már mondtam, késésben voltunk, de ez egy olyan határidő, ami, ami mindenképpen segíthetne abban, hogy most már tovább ne húzzuk.
1: Lett ennek egy minisztériuma, és lett egy olyan miniszter, aki érzékeny a környezeti kérdésekre, az élővilág viszonyaira, a környezetünkkel, ugye Gajdos Lászlóra gondolok. Nem tudom, van-e velük kapcsolatuk? A minisztériumban bárkivel, vagy vele akár?
2: Megkerestük a minisztériumot, illetve több fórumon is különböző minisztériumoknak elküldött a Greenpeace Magyarország is javaslatcsomagot, meg több más szervezet is. És ugye egyrészt egy nagyon nagy előrelépés az, hogy létrejött az élő környezetért felelős minisztérium, de azt is látni kell, hogy ez önmagában nem elég akkor, hogyha nem elég erős az érdekérvényesítő képesség, és ezt kell majd látnunk a következő hónapokban, hogy ez mennyire tud tényleg egy meghatározó minisztériummá válni, amit azért is emelek ki, mert nyilván azzal, amit az előbb felsoroltam, hogy az ivóvíztől egy csomó minden más gazdasági, mezőgazdasági területek is érintettek, ez csak akkor képzelhető el, hogy érdemben fel tudunk lépni ezzel ellen, hogyha az egész kormányzatnak a szemléletét ez át fogja hatni, és hogyha a gazdasági kérdések, az egészségügyi kérdések azok mind ebből a szempontból is meg lesznek vizsgálva, és ebben a keretben is lesznek tárgyalva.
1: Reménykedhetünk, mert hogy Magyar Péter például új alapokra akarja helyezni Magyarország vízpolitikáját, a víz megtartásra figyelve, ez a Greenpeace-nek is elég régóta elképzelése, és általában a vízügyi szakemberek is ezt mondják. Tehát, mint hogyha itt most bizonyos dolgok elkezdenének összeérni, remélem, hogy az önök kezdeményezését is megértik, felkapják, és legalább tárgyalóasztalhoz ülnek a megfelelő szakemberek önökkel.
2: Igen, ezen dolgozunk, és nagyon fontos az, hogy látszódnak most pozitív változások, de azt látni kell, hogy több évtizedes lemaradásban vagyunk, tehát nagyon radikális lépésekre van ahhoz szükség. Ugye pont ez a hőhullám is megmutatja most, hogy mennyire felkészületlen tényleg a vonatközlekedéstől kezdve. Tehát nem tudok gyakorlatilag az életek olyan területét mondani, amire ne hatna egy ilyen mértékű hőhullám, és ahogy mondtam, ezekből várhatóan több lesz, és súlyosabbak lesznek. És a villámárvizek is problémát jelentenek, tehát hogy tényleg egy olyan valóság kezd itt a szemünk előtt kibontakozni, amit nagyon sokan nem gondoltak, hogy ennyire hamar el fog következni itt Magyarországon, és erre mindenképpen nagy léptékű válaszokat is kell tudni. Egyébként lesz egy olyan esemény most több civil szervezet szervezésében, a Városligetben július 10-én 17 órától, aminek az lesz a címe, hogy nyissunk ernyőt a jövőnkért, hogy azt jelképezzük az ernyők nyitásával, hogy egy ilyen védőernyőre lenne szükség, mert az éghajlatváltozásnak az életveszélyes hatásai azok elérték már Magyarországot is, és nagyon fontos lenne erre felhívni a politikai vezetésnek a figyelmét is, hogy tényleg itt radikális és gyors lépésekre van szükség.
1: Talán most ez könnyebben megy majd, mint az előző években volt. Pribéri Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampány felelőse. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is!

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Jászberényi úton a Kozma utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Baleset nehezíti a közlekedést a Szent István körúton a nyugati tér előtt a buszsávban. Tart a műszaki mentése az Ajtósi Dürer sorban, befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út előtt az Árpád híd irányában, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón, valamint a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Országházig. Tart a felújítása a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca a két irányú Zsák utca lett. Lezárták az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma 22 óráig. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Az elmúlt időszakban rendre jöttek a hírek arról, hogy milyen lassú jeleket volt kénytelen a MÁV kihelyezni a hatalmas meleg miatt különböző pályaszakaszokra. Aztán jöttek azok a hírek is, amelyek arról szóltak, hogy hogyan váltak szolgálatképtelenné a Stadler motorvonatai a túlmelegedés miatt, és ilyenkor nem beszélünk arról, hogy egy túlmelegedőben lévő mozdonyon például hány fok lehet a vezetőülésnél. És hát többek között erről írt éppen egy közleményt a Vasutasok Szakszervezete, amelynek elnöke Meleg János a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Azt írják, hogy 45-50 fok is simán lehet a vezetőfülkében, ahol nincs klimatizálás ezek szerint.
3: Sajnos igen, a motorvonatok is, amik talán arra voltak hivatva, hogy abban legalább a klíma majd bírja ezt a meleget. Hát sajnos az igazság az, hogy ezt a hőmérsékletet nem bírják a motorvonatok sem. Így teljes egészében igaz az a mondás, hogy akár 50 fok fölött is lehet, ami nagyon tragikus a munkavállalók számára, mind a mozdonyvezető részére, mind pedig a jegyvizsgáló személyzet részére, akik utaznak. De nem csak a vasúton van ez, hiszen most már csoportszinten kell, hogy beszéljünk. Sajnos a volántársaságoknál és a buszoknál igaz ez az állítás. És nemrégiben jártam vidéki területen én is, ahol megállapítottuk azt, hogy azok a fordák, amik elkészültek, és hogy 4 órát kell várakozni valamelyik pankét húdalba, ahogy így fogalmazom, kukoricás mellett egy buszvezetőnek, ebben a hőségben, ahol nincs a környékén még egy vécésen, egy pihenőhelység, ahol be tudja menni, ebben is kértük magát a munkáltatónak a közreműködését, hogy nagyon gyorsan oldja meg ezt, mert nem lehet az embereket kitenni ilyen hőségben arra, abba, hogy ők megkapjanak valamilyen fajta normális munkakörülményt.
2: Na de hogy kaphatnak, hogyha nincs klíma a buszon, a vonaton, akkor mit lehet kezdeni ebben a hőségben azzal a munkavégzéssel, amit meg muszáj ellátni, mert hát másképp meg leáll a szolgáltatás.
3: Igen, hát ez majd egy másik kérdés, hogy hogyan készültek fel arra, hogy ez a klímaváltozás ez megtörténik, ez egy hosszabb folyamat. Azt lehet tenni, hogy a buszoknak nem ott lesz a végállomása a kukoricásban, hanem esetleg egy olyan helyen, és ezt meg lehet oldani, vezetői hozzáállás, fordakészítés, ez szakmai kérdés, meg lehet oldani, hogy egy olyan telephelyen kell neki majd várakozni a következő indulásig, ahol biztosítva vannak ezek a munkakörülmények. És a buszvezetőknek is, mozdonyvezetőknek is azt lehet csinálni ebben az esetben, hogy sűrűbben váltogatják őket, illetve hát olyan folyadékbevitelt kell biztosítani, ami esetleg a szervezetük igényel ebben a rendkívüli hőségben.
2: Volt egy másik felvetésük is, méghozzá a vasutasok túlmunkájával kapcsolatosan, és ezt elsősorban a Balatonra vonatkoztatták. Most nyilván van máshol is, de hát persze nyáron a Balaton különös figyelmet kap, és hát eléggé különleges is a helyzete.
3: Hát igen, gyakorlatilag az a probléma, hogy a balatoni közlekedésre oda vezényelnek mindent ebbe a körülményekbe, és alapvetően azok a vonatok, amelyek lerobbannak, azok létszámában már nem biztosítható ugyanaz a leváltás, hogy így mondjam, ami mentesítené a munkavégzés alól azt, aki túlórába esik. Sajnos igen, kevés a létszám, tehát azért továbbra is foglalkoztatási nehézségekkel küzdünk, és azon munkavállalók, amelyeknek már most júliusban a túlórája megengedett MT szerint is már jóval túlhaladja azt a mértéket, ami előirányzott erre az időszakra, a kollektív szerződésben pláne, és hát nem lehet az embereket végtelen ideig foglalkoztatni úgy, hogy nekünk gyakorlatilag, és itt alapvetően az a legnagyobb problémánk, hogy amikor a munkatörvénykönyvét megváltoztatták, akkor a kötelező napú munkaidő vége az 8 órában tartott, és egyébként meg azt a munkaközi szünetet, ami a munkaidőnek nem része, azzal tovább dolgoznak az emberek. Hát én azt gondolom, hogy ebben is változtatni kell, hogy hamarabb hazamenjenek az emberek a munkavégzés végeztével.
2: Honnan lesz hozzá elég ember, hogy a váltás meglegyen, hogy legyen, aki dolgozik, és közben haza tudjanak menni azok, akiknek tényleg lejárt a munkaidejük?
3: Ez megint a tojás vagy a tyúk, nagy valószínűséggel akkor, amikor ezt megszüntették, nem számoltak azzal, hogy azok, akik azért jöttek ide, hogy hamarabb elmehessenek nyugdíjba majd, itt akkor kedvezményes nyugdíjazásra gondolok. Ugyan többet dolgozunk adott esetben, de életünknek a hátralévő részét hamarabb elkezdhetjük a pihenéssel. Nem számoltak arra, hogy gyakorlatilag ez a következmény, hogy nem fognak idejönni a vasútra dolgozni. Lényegesen egy hónappal többet dolgoznak a kollégáink, mint 2012 előtt, amikor az MT módosítása nem történt.
2: Lesz egy komplett tervük, amit mondjuk Vitézy Dávid elé tudnak tárni, hogy hogyan lehetne egyrészt munkaerőt találni a piacon, tehát vonzóvá tenni a MÁV-nál, a Volánnál való munkavégzést, másrészt jobb körülményeket biztosítani az ott dolgozóknak?
3: Igen, erre felkészültünk, már az előző kormányzat alatt is megpróbáltuk ezeket, akkor süketfülekre találtunk, más volt a koncepció. A miniszter urat megkerestük levélben, elírtuk, leírtuk neki azokat a témaköröket, amelyekben mi változást szeretnénk, és a miniszter úr már válaszolt is nekünk, hogy mihez lesznek olyan szakértői, hiszen még ott Lukas a rendszer egy kicsit, MÁV oldaláról is nem tudni, hogy még lesz-e mozgás, személyi mozgások, hogyan alakul ez a kérdés, a szervezeti struktúrára még nem lehet tudni, hogy hogyan fog tovább működni, amiben ezek a kérdések meg lesznek, akkor előtte nyilván, és a miniszter úr azt írta, hogy a szakértők keresni fognak bennünket, hogy ezeket az egyeztetéseket lebonyolítsuk. Egyébként minden témakörre azt írta, hogy egyetért és támogatja a kezdeményezésünket.
2: No, hát akkor innentől kezdve már csak beszélgetni kell, és aztán megállapodni. Ezt kívánom a vasutasoknak, a volán dolgozóknak. Köszönöm szépen. A vasutasok szakszervezeti elnökét, Meleg Jánost hallották az imént.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szerintem mostanában sokan vannak úgy, hogy azt böngészik, hogyha a devizárfolyamokat nézik, hogy na még ment el lejjebb egy kicsikét az euró a forint viszonylatában, olcsóbb lett-e egy picikével, és hát persze, hogyha mondjuk valaki nyaralni indul, akkor neki az lenne jó, hogyha még olcsóbb lenne, nem 355, mint mostanában, hanem mondjuk 340-330, ezt el tudnánk képzelni nagyon sokáig. Igen ám, de azért az nem biztos, hogy mondjuk azok a vállalkozások, amelyek export-importtal működnek, azok a vállalkozások pont így gondolkoznak erről, úgyhogy ezt meg is próbáljuk megtudni most. Mi a helyzet a KKV szektorral az erős forint esetén? Perusz László a vonalban, a VOSZ főtitkára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval mi persze egyszerű állampolgárként nagyon örülünk, hogy erősödik a forint, de vajon erre kalkulálhattak-e azok a cégek is, amelyek egy jelentős részben devizában költenek, vagy éppen jön a bevételük?
2: Biztos, hogy nem. Főleg az exportnak kitett, főleg nagyobb vállalkozások, akik most elég komoly bajban vannak. Tehát akiknek komoly üzleti megrendeléseik voltak előtte, előre lekötve, meghatározott árfolyamon, ugye senki nem számított egy ekkora árfolyam erősödésre. Ők most lényegesen kevesebb bevételhez jutnak hozzá, ugye 8-10%-kal kevesebb bevételhez, mint ami a szerződésben szerepel. A hazai költségeik ugyanakkor szinten maradtak, vagy tovább növekedtek, tehát valóban az exportáló, jellemzően nagyobb vállalkozások komoly bajban vannak, és mivel Magyarország azért beruházásból és exportból tud hosszú távon növekedni, vagy fejlődni, ezért ezzel mindenképpen foglalkozni kell.
1: Milyen árfolyamban számolhattak a cégek, hogyha tervezték a 2026-os évet ilyen 400 körülivel?
2: Talán valamivel 400 alatt, tehát ilyen 380-390-nel mindenképpen nagyjából ez tűnt egyensúlyi árfolyamnak, persze túl nagyok, mivel 400 alatt, tehát ilyen 380-390-nel mindenképpen.

0: Ebből a nagyon hirtelen és nagyon jelentős forint erősödéssel, ott jellemzően lényegesen 10% alatt vannak a profitok, tehát valóban ezzel foglalkozni kell. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt se, hogy vannak azért olyan területek, vannak olyan iparágak, akiket azért nem ennyire rosszul érintett. Például aki kereskedelemmel foglalkozik és importált áruk kereskedelmével, ott kifejezetten még jól is járhatott. De akár az építőiparnak is vannak olyan területei, ami nagyon kitett az importált alapanyagoknak, nyersanyagoknak, ott is, vagy energiának, ott is ugye az erős forint az segített. Tehát az iparág, a tevékenységi kör is nagyban meghatározza. A vállalati méret is nagyban meghatározza. Jellemzően a nagyobb cégeket érintette nagyon rosszul, hiszen ők vannak külpiacon. A kisebb cégeket is rosszul érintette, de ők nagyon sokan magyar piacon tevékenykednek, rugalmasabbak, ezért nem ennyire problémás a helyzet.
1: Egy erre való hivatkozás, mondjuk egy átárazás esetében mennyire szoktak elfogadni az üzleti partnerek? Mi erre a tapasztalat, a gyakorlat? Tehát amikor nagyon ugrik az árfolyam ide vagy oda, ott mennyire rugalmasan tud lépni az, aki ennek kitett?
0: Rövid távon nem nagyon rugalmas ez, tehát hogyha van egy szerződés, és egy hónap alatt zuhan a forint, vagy emelkedik a forint, bocsánat, az árfolyam 10%-ot, akkor az nem lehet újra tárgyalni. Újra tárgyalni lehet a következő évet, lehet egy negyedévet, vagy egy hosszabb távú folyamatot. Ezért mondjuk azt, hogy a legnagyobb probléma, ez az előre nem látható, előre nem kalkulálható dolog volt, hogyha lehetne látni egy ívet, például a gazdaságpolitika eljutna odáig, hogy azt mondjuk, hogy valóban ugye, mert miből ered az árfolyam növekedés? Egyrészt ugye ez egy ilyen egy hangulat, egy pozitív hangulat, egy bizalom növekedése, ugye erősebb kötődés az Európai Unióhoz, erősebb ugye másrészt pedig van egy politikai megállapodása az uniós pénzek hazahozataláról, ez egy nagyon jelentős lökést tud adni a beruházásoknak. Tehát, hogyha lenne egy ív, ja és bocsánat, van még egy nagyon fontos, hogy van egy politikai, vagy körvonalazódik egy politikai elköteleződés az euró bevezetéséről 2030-as évek elejére. Tehát, hogyha lenne egy ív, hogy a gazdaságpolitika fixen úgy is cselekszik, és ki is jelenti, hogy a 2030-as évek elejére csatlakozunk az euróhoz, és addig mindent megteszünk, és ezt is azt betartjuk, akkor ez egy olyan árfolyam ívet is lehetne mondani, hogy számítsanak rá a vállalkozások az elkövetkezendő 5 évben, milyen lesz az árfolyam, és akkor ezzel már lehet kalkulálni.
1: Mondjuk a kormányzat ehhez most köti magát, még majd azt törvények fogják megerősíteni, egyelőre csak a szavak szintjén persze, de ez a 2030-31-es csatlakozási dátum ez egyelőre még tartja magát. Hogyha valaki bajba kerül árfolyam ingadozás, árfolyam emelkedés ebben az esetben a forint erősödése miatt, milyen támogatást, milyen segítséget tud kapni?
0: Hát a nagyobb cégek, ugye ott banki segítségek is vannak, tehát ugye lehet az árfolyamot fedezni, ezek nem túl olcsó ügyletek, tehát az inkább a nagyobb cégeknek áll fenn, de hát le kellene ülni, mi nagyon szeretnénk leülni a gazdasági kormányzattal, és átnézni ezt, hogy a kisebb cégeket hogyan érinti a nagyobbakat, az ipari, a kereskedő cégeket, az exportnak nagyon nagyban kitett cégeket, az, hogy egy exportáló cégnek mennyi az import hányada, ott is hogyan, és akkor lehet kidolgozni olyan eszközöket rövid távon, hosszabb távon, amelyel utána lehet ezt kezelni. Mondok egy példát, például felmerült a tagságunkban, hogy azok a nagyobb exportáló cégek, amelyek most kaptak ugye egy pofont ettől a nagyon erős forint erősödéstől, és fixálódik is ezen a 3,50-3,60 közötti árfolyamon, ők például a közterheiket fizethessék euróban. És akkor ez egy legalább egy olyan segítség, ami rövid távon egy ilyen mentővet jelentett. Nem biztos, még egyszer mondom, ezt végig kell számolni, végig kell tárgyalni, milyen körben, nem általánosan, hanem például ilyen és olyan exportőrvállalatoknak, vagy ilyen és olyan foglalkoztató vállalatoknak. Tehát, hogy vannak azért olyan eszközök, vagy lehetnek olyan eszközök a gazdaságpolitika eszköztárában is, amivel lehet rövid távon is segíteni, mi készen állunk, és nagyon szívesen leülünk és tárgyalunk. Egyébként ezt a folyamatot az eurócsatlakozást és az EU-s pénzek hazahozatalát ezt maximálisan üdvözöljük, és ez valóban egy igazi európai út a Magyarország számára, de rövid távon ennek a nehézségeit ezt kezelni kell.
1: A Széchenyi Kertje program ágaboga ad erre támasz például, hogyha valakinek hirtelen gondjai támadtak, tehát tud-e odafordulni akár valamilyen erre való hivatkozással?
0: Igen, az Széchenyi Kártya program az mindig erre jó volt, tehát alapvetően erre lett kitalálva, hogy szépen magyarosan fogalmazzak, hogy áthidalja az ilyen likviditási problémákat. Tehát akinek likviditási problémája van, az nyugodtan fordulhat a Széchenyi Kártyához, folyószámla típusú hitelekkel tudunk segíteni, még akkor is, hogyha ez most a

0: fix 3% helyett egy ilyen 5% fölötti kamatozású, de ez akkor is nagyon kedvezményes, tehát ez továbbra is lehetséges. Illetve a Széchenykártya programnak, ugye ennek az elmúlt már több mint 2 évtizede működik, ennek az a nagy, az egyik nagy előnye, hogy egyrészt a vállalkozói közösségek alakítják, másrészt, hogy nagyon gyorsan tud reagálni termékben, szolgáltatásban, mit mondok erre, hogyha sikerül a gazdaságpolitikával, hogy sikerülne kialakítani egy speciális, mondjuk ilyen árfolyamvédelmi terméket, akkor az egy hónapon belül a piacra lehet dobni. Tehát, hogy ebbe is jó, hogy ott nagyon sokan, ugye naponta több száz vállalkozással találkozunk az országos hálózatban, gyorsan le is lehet tesztelni, és gyorsan teríteni is lehet egy ilyen terméket.
1: Perrusz László, a VOSZ főtitkára igyekezett néhány mondattal segíteni azoknak a kétségbe esetteknek, akik nem örülnek a lakossággal együtt a forint erősödésének. Hát remélem, hogy sikerült, mert hogy ezek fontos mondatok voltak. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Holnap jövünk újra. Holnap még csak péntek, ugye, hogyha jelentkezik a Friss Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en a szokott időpontban. Róna Jégont hallották, Szakár Erzsi volt a szerkesztő. Viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jégonddal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Újabb szigorítások jöhetnek az alaptörvényben, megszűnhet a miniszteri jogkör az akkugyáraknál. Riasztást adtak ki több megyére zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kér. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre. A főispánok pedig kormány megbízottak lesznek, tette hozzá a miniszterelnök. Társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságáról. Ezt a kormány szóvivői tájékoztatón jelentette be Köböl Anita. A szabályozás célja, hogy a legújabb uniós irányelveket átültesse a hazai jogrendszerbe. A tervezet pontosítja, hogy bizonyos ipari és elektronikai berendezéseknél hogyan alkalmazhatnak veszélyes anyagokat. Ez egyes termékeknél mentességet, másoknál szigorítást jelentene. Csak nem 870 milliárd forint hazahozatala és helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával, jelentette be Magyar Éva a kormány szóvivő. Az intézkedések elősegítik a szélenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. Ennek része például az is, hogy a szélerőművek magasságát a jelenlegi 130-ról 199 méterre növelik. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tutatjárásra riasztást adtak ki, holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet. Helyenként a zápor, északkeleten zivatar előfordulhat, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 25, a Belencei-tó 24, a Tisza-tó 28 fokos.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy érdekes esemény történt nem olyan régen a Hagyományok Háza színház termében. A Magyar Kultúra napjához kapcsolódik az esemény, ott adták át az UNESCO főigazgatója által jegyzett dokumentumot az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára felkerült csárdástánc hagyomány képviselőinek. Itt van a vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szellemi kulturális örökség igazgatóságától. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Én is köszöntöm Önt, és hát beséljen nekünk erről a dologról, magáról. Tehát nyilván itt van egy kezdeményezés e mögött, és van egy jóváhagyás a másik oldalról. Hogyan zajlott ez?
6: Igen, hát ez egy hosszú-hosszú folyamat, ami ráadásul nagyon sok évvel ezelőttről kezdődik, ha szabad bevezetnem. Tehát, hogy miről is beszélünk tulajdonképpen, hogyan kerül az UNESCO elé bármilyen magyar örökségelem. Van egy UNESCO egyezmény, amely arról szól, hogy nagyon fontos odafigyelnünk a közösségekre, azokra a hagyományokra, amelyek ma is élnek. Ezeket szeretnénk fenntartani, továbbadni a következő generációk számára. És éppen ezért ennek a nemzetközi egyezménynek a mentén tulajdonképpen az országok össze kell, hogy gyűjtsék a saját területekön található úgynevezett szellemi kulturális örökségeket, amik ezek az élő hagyományok, ezek az élő közösségi tudások. Így kerül tulajdonképpen időről időre a mi szellemi kulturális örökség igazgatóságunk elé sok-sok közösségi előterjesztés. Tehát fel lehet terjeszteni hozzánk olyan gyakorlatokat, amelyeket a mai napig is ők őriznek, továbbadnak a következő generációknak, és ebből készül a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke. Itt ennek van formai követelménye, tartalmi követelménye, egy bizottság, Szellemi Kultúrás Örökség Magyar Nemzeti Bizottsága elé kerülnek ezek a közösségi javaslatok.
7: Tehát ez olyan, mint mondjuk a busójárás, meg a matyó örökség és ilyenek?
6: Igen.
7: Akkor 54, ezt ismerjük, igen, így értjük.
6: Igen, 54 ilyen örökség elem szerepel már a nemzeti jegyzéken, tehát van egy ilyen nagy nemzeti jegyzékünk. Majd erről a jegyzékről ez a Nemzeti Bizottság jelölhet ki és javasolhat a kulturális miniszter számára egy-egy örökség elemet, amelyet utána az ország tovább terjeszt az UNESCO listájára. Tehát itt van egy következő lépcsőfok, hogy úgy gondolja a bizottság szakértői testülete, hogy vannak olyan hagyományaink, amelyek közösségekhez kapcsolódnak, amelyek szépen reprezentálják ezen az UNESCO listán a magyar örökséget, de egyben az emberiség kultúráját is. Tehát így kerülhetnek tovább jelöléseink az emberiség szellemi kulturális örökségének a reprezentatív listájára, ilyen gyönyörű neve van ennek.
1: Igen,
6: a,
1: szép, hosszú.
6: A listának. Igen, de az a lényeg, hogy ez az emberiség kultúráját reprezentálja, amelyek mögött közösségek vannak, hogy röviden fejezzük.
7: És ebből akkor... nekünk van két ilyen világörökség szintű reprezentánsunk már, a Matyó népművészet. Nyolc. Meg a Mohácsi busójárás?
6: Nem pontosan, nyolc van már. Nyolc, bizony. Tehát az első volt a Mohácsi busójárás, majd következett a magyar solymászat, a matyó örökség, az üveges üvegművészet, vagy az üvegművesség hagyománya, a kékfestés hagyománya, a lipicai lótartás, amiben nagyon-nagyon elő van Magyarország. Tehát nyolc ilyen örökség elemmel rendelkezünk már, a vonózenei hagyomány is, ugye, amely összefüggésben van egyébként a cserdestánc hagyományával is, és nyolcadik ilyen örökség elemünk lett ezen az UNESCO listán a cserdestánc hagyomány. És nem szabad megfeledkeznünk azokról a módszereinkről, azokról a programokról, amik ugyanennek az egyezménynek egy másik nemzetközi listájára kerülnek, a Kodály módszer és a táncház módszer, amelyek modellek más országok számára, más közösségek számára, hogy hogyan őrizzük meg ezeket az élő hagyományokat. Uh-huh. Tehát minden 10 ilyen elemmel tulajdonképpen büszkélkedhetünk az UNESCO-nak ennek a szellemi kultúrás örökség listáján.
7: Szóljon akkor a rendszergazdának, hogy javítsa és frissítse a listát, mert az internet szerint csak ez a kettő van, de én örömmel is boldogan hallom, hogy ennél jóval több. Viszont itt van ez a csárdástánc. Itt mennyire számít az, hogy mennyire él a jelen világban az a hagyomány, amit erre a listára szánunk. Ugye a néptánc mozgalom az abszolút megvan, és ezzel összefüggésben természetesen megvan a csárdás is.
6: Igen, hát ez egy alapfeltétel, hogy ez egy élő kulturális örökség és hagyomány legyen, és közösségekhez kapcsolódjon, tehát enélkül nem is kerülhetne fel az UNESCO listájára. A csárdás egy nagyon összetett kérdés, úgy gondolom, tehát van egy nagyon régi történelmi gyökere, tudjuk ott a romantika idején, a toborzások korábban alakul ki a verbunk és a csárdás táncfagyomány, még a régi reneszánsz körtáncok, amikor páros táncán válnak itt Európában, akkor az egyik válfaja lesz ennek a csárdás, amely ugye alapvetően páros tánc, férfi-nő, illetve nő-nő is táncolhatta egymással, és ennek nagyon sokféle változata alakult ki. Tehát azért, amit ma tudunk a csárdásról így elsőre hirtelen, hogy kettőt jobbra, kettőt balra, azért ennél sokkal bonyolultabb. Vannak helyi, táji jellegzetességei, nagyon sokféle lépéskombináció, forgás, ugrás, szökelés, lippentés, tehát hogy nagyon-nagyon változatos a csárdás tánc hagyomány. Különböző elnevezései vannak a lépéseknek, vagy egy-egy régióhoz kötődő, mondjuk a rimóci csárdás, a nagy ecsedi csárdás, ezek nagyon ismertek, és a táncház mozgalomban is nagyon kedveltek. És valóban például a táncház mozgalmunk nagyon sokat tett azért, hogy ezek a néptáncaink mai napig is élő formában meg tudjanak maradni. Ennek is különböző csoportjai vannak, ma is vannak hagyományőrző együttesek, akik még a saját falujukban, a saját régiójukban táncolják a saját hagyományos táncaikat. Aztán vannak olyan amatőr tánc együttesek, akik már sokféle tánc hagyomány, tánc típus táncolnak, és aztán vannak a profi tánc együttesek, akiknek pedig az a foglalkozásuk, hogy ezeket a magyar táncokat megmutassák Magyarországon, illetve világszerte, és ebből már művészi koreográfiákat készítenek. Tehát ez mind-mind él Magyarországon, szerencsére, És azt is elmondhatjuk, hogy van egy olyan közkultúrában élő rétege is a csárdás táncnak is, amely nem csak a színpadon jelenik meg, hanem szerencsére különböző tánc alkalmakon még a mai napig is. Mm-hmm. Tehát vannak bálok, lakodalmak, ezek ugye alapvetően hagyományosak, de hát egyre jobban tudjuk azt, hogy a városi lakodalmakba is bekerülnek ezek a népi motívumok, elemek, mondjuk akár a vőfékedés hagyománya, vagy a csárdástánc hagyománya is, amit mindenki nagyon szeret, kedvel, és a körcsárdások így alakultak ki tulajdonképpen, amik már egy picit leegyszerűsített változatok, de él a tudatban, él abban, hogy ez egy magyar tánc hagyomány, és ezt mennyire jó gyakorolnunk, és tulajdonképpen hát egy nagyon fontos jellegzetes nemzeti táncnak tekinthető.
7: A komoly zene az érvényes felület ez ügyben? Mert ugye hát gondoljunk Brahmsra, vagy fiab Johann Straussra, Lisztre, ők használtak csárdást, sőt írtak csárdást maguk is.
6: Így van, tehát ugye annyira népszerű volt, és ott a reformkor idején, ugye a nemzeti ébredés idején ugye nagyon sokan nyúltak hozzá ezekhez a motívumokhoz, azt is tudjuk, hogy bekerül a polgári közegbe, a tánciskolákon kívül a polgári báloknak része volt a csárdás, a palotás is ennek egy változata tulajdonképpen, tehát nagyon fontos nemzeti szimbólummá vált tulajdonképpen, tehát hogy egyszerre létezett a paraszti falusi kultúrában és az ünnepekben, vagy a táncalkalmakban, és közben pedig városi polgári millióben is nagyon fontos magyar karakterré vált a csárdás táncolás.
7: Egy ilyen UNESCO által átadott dokumentum, egy lista, amin szerepel a csárdás maga, ez azon túlmenőleg, hogy regisztrált lett a csárdás ezen a listán, mit jelent?
6: Ez nagyon fontos, hogy tudni kell, hogy nem az UNESCO fogja megőrizni helyettünk, vagy viszont bármelyik más ország helyett a saját hagyományát, vagy örökségét. Ennek az a jelentőség, hogy az UNESCO a nemzetközi jellegéből adódóan segít abban, hogy ez láthatóvá váljon, hogy bekerüljön egy nemzetközi networkbe, tehát tulajdonképpen kapcsolatok nyílnak a táncos közösségek között, hát azért a csárdás most a flamenco és különböző más nagyon ismert európai, latin-amerikai és egyéb országok táncai közé került be, a lengyel polonéz vagy a szerb kóló mellé, és ez egyfajta tudatosodást is jelent, tehát felhívja arra a figyelmet világszerte is, hogy ezeket meg kell őrizni, ezeket a közösségi hagyományokat, de magának a közösségnek is egy visszajelzés, hogy igen, amit én csinálok, az nagyon értékes, nagyon fontos, rajtam múlik, hogy ez megmaradjon, és fontos azt is bemutatnunk egy-egy ilyen felterjesztésben, amit itt készítünk az igazgatóságon, itt állítjuk össze is, különböző szakmai partnerekkel készítjük el a kötelező dokumentumokat, és be kell azt mutatni, hogy különböző szinteken hogyan akarjuk ezt megőrizni. Tehát meg kell mondani, hogy az állam milyen lépéseket tesz, a szervezetek, a szakmai intézmények és a helyi közösségek milyen lépéseket tesznek azért, hogy ez megőrződjön. Szerintem Magyarországon nagyon fontos az, hogy nálunk minden szinten tulajdonképpen az oktatásban benne van a tánckultúra, a néptánc is szerencsére, a formális és a nem formális oktatásban, a művészeti iskolákban, egyetemi szinten ugye pedagógusokat képeznek, ott van a táncház mozgalmunk, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami segít abban, hogy ezek a táncaink, a néptáncaink fennmaradjanak, a tudatban legyenek, és hogy értő módon vigyük tovább ezeket a hagyományokat, és minden szélesebb körben, és hogy a gyerekeket is ebbe be tudjuk vonzani, hiszen ez a jövője az örökség fennmaradásának, a csárdástánc fennmaradásának is, hogy a következő nemzedékek már magukénak érzik, szívesen táncolják ők is a csárdástáncot, akár még a tánccsoportukban, vagy bármilyen rendezvényen, tánchez találkozón, tehát nagyon fontos, hogy ilyen élő formában a kultúránk része maradjon.
7: És hát igen, az nagyon fontos szintén, amit az előbb említett is, hogy az általános iskolai oktatásnak része a néptánc oktatás, tehát gyakorlatilag a gyerekek úgy nőnek fel, hogy azért erről még akkor is, hogyha maguk nem járják majd felnőtt korukban, de tudnak.
6: Igen, igen, pontosan. Hát ugye Kodály Zoltán a zenével kapcsolatban mondja azt, hogy a gyerekek zenei képzése már az óvodában, sőt már az édesanyja hasában elkezdődik, sőt már az anya gyerekkorában elkezdődik, tehát hogy igen, ez a generációra generációra való tudatosítás és a belenövés, nevelődés, ami még egy falusi közegben nem volt kérdés, most azért ennek a formáit meg kell találni, de szerencsére nagyon sok olyan lehetőség van, hogy ezek a tánchagyományok is meg tudjanak maradni, és új közösségeket formálnak. Azt gondolom, hogy a Csárdásnál nagyon fontos az, hogy nem csak élő közösségeket támogat, vagy azokat erősíti, hanem újakat hoz létre. A közös táncolás az egy közös élményt jelent, közösséget formál. Tehát, hogy ebben is nagyon fontos szerepe van a tánchagyománynak, és különösen a Csárdásnak, hiszen abban könnyen be tudunk kapcsolódni, az alapszinteket hamarabb el lehet sajátítani, és utána lehet specializálódni és megtanulni a különböző fortélyokat.
7: Hát ezért a dologért, már nem a Csárdásért magáért, hanem azért, hogy az emberiség szellemi kulturális öröksége lett önfelel végső soron, úgyhogy gratulálok hozzá, nagyon szép munkája.
6: Köszönjük szépen. Igen, köszönöm szépen, én is nagyon örülök neki, és a közösségekkel nagyon jó együtt dolgozni, és látni az örömüket, amikor egy ilyen elismerést kapnak.
7: Elhiszem. Köszönöm, hogy beszélhettünk. Dr. Csonka Takács Esztert hallották, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatóját. Köszönöm, viszonthallásra!
6: Köszönöm, viszonthallásra!

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

és illant el hamar. Mámoros érzés elterít, kérlek, sétáljunk réteken megint.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az adás elején hallották, hogy Vékás Magdon a fotóművész keresünk majd a műsor vége felé, sőt, aztán beszélgettünk a Budapest Film igazgatójával a Filmszemléről, és ő is megemlítette, hogy Vékás Magdonát ő is szeretettel üdvözli. Hát itt van a vonalban, úgyhogy ezt én át is adom egyfelől, másrészt örülök, hogy köszönhetem itt a műsorban.
2: Köszönöm szépen, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Egy konkrét apropója van annak, hogy kerestük, de aztán szerintem tudunk beszélni magáról a fotóművészetről, meg a saját munkáiról is. A Kassák Múzeum január 25-én rendez egy fotóworkshopot, és ezen a workshopon egy olyan technológia, technikát mutat majd az ott résztvevőknek, ami egy kicsikét a régmúlt fotózásába visz vissza minket, igaz?
2: Igen. Igen, ez a technika az argentotípia, és ezt az 1860-as évek környékén használták a fotósok, akik akkor még saját maguk készítették el a fényérzékeny anyagokat.
1: 1860?
2: Igen.
1: Hát ez majdnem a daguerrotípia korszaka, hanem az.
2: Hát a daguerrotípia az 36, az első, ha jól emlékszem, így hirtelen fejből, úgyhogy azóta az alatt fejlődött egy csomót a fényképezés, amíg eljutott az argentotípiáig.
1: Ez miért jobb, vagy mitől izgalmas ma a 21. században, mint az, ami egyébként a rendelkezésünkre áll?
2: Hát a 21. században azért érdekes, mert hogy már mindenki ráunt arra, hogy a digitálissal olyan pippak lehet fényképezni, és nagyon sokan a fiatalok is elkezdtek visszanyúlni az analóg eljárásokhoz, és egyre nagyobb érdeklődés van ezekhez a nagyon kézműves fotóeljárásokhoz, amikkel én is dolgozom.
1: Ez egy fura helyzet abból a szempontból, hogy mindannyian fotóművészek lettünk, idézőjelben használom, nagyon súlyosan idézőjelben használom, amit mondok, mert hogy sorra készítjük a bármilyen fotókat. Tehát vagyunk fotóriporterek, művészek, gyerekfotósok, akciófotósok, és mindenfajta fotósok, ott a mobiltelefon. Amire kapunk ezernyi szűrőt, maszkot és mindent, azt csinálunk a képekkel, amit akarunk. És azt hiszük, hogy tényleg jókat csinálunk. A fotós szemével barbárság, ami zajlik?
2: Nem feltétlenül, hát ez most ilyen népművészetté vált tulajdonképpen. De végül is én is digitálissal dolgozom, mert annyira nem vagyok bátor, hogy egy ilyen nagy szörnyeteg bőrharmonikás fényképezőgéppel menjek ki az utcára fotózni. És a digitális képből készítem a negatívot, amiről a képeim készülnek. Tehát itt nálam összemosódik a modern eljárás a régi.
1: Visszaanalogizálja a digitális.
2: Igen, így van, így van. És ez egyébként lehetőséget ad a többieknek is, akik nem annyira jártasak a fotográfiában, hogy kipróbálják a saját felvételeiket ilyen kézműves technikákkal.
1: Más a végeredmény, és persze másképp néz ki, de több lesz az a kép azáltal, hogy más technikát használunk?
2: Igen, hogyha megtalálja azt a technikát, ami ahhoz a képhez illik. Szóval én mindig mondom azoknak, akiknek mutatom ezeket az eljárásokat, hogy nem a technika csinálja a képet, hanem a fotós. És hiába, hogyha nem jó a kép, nincs jó szerkesztve, nem jó az, amit elkapott pillanat, akkor attól, hogy cianotípiával, vagy antrakotípiával, vagy ördög tudja milyen típiával készít róla egy másolatot, attól még az nem lesz jó.
1: Hogyha valaki elmegy erre a workshopra 25-én a Kassák Múzeumba, akkor ott ezt a nagyon régi képekre jellemző barnás árnyalatú fotót állítja majd elő?
2: Igen, igen, az argentotípia az magától barna lesz.
1: Ez milyen izgalmas.
2: És csak fixálni kell, tehát amikor az exponálás után, azt nem mondtam, hogy az exponálás viszont UV-fénnyel működik, tehát ha süt a nap, akkor ki fogunk menni a kertbe, és ott fogjuk megvilágítani a képeket, ha nem süt a nap, akkor pedig az UV-fénycsövek alatt fogjuk exponálni. Tehát akkora negatív kell hozzá, amekkora képet szeretnénk.
1: Elviszek egy családi fotót, és 150 évvel ezelőtti képet tudunk belőle valójában készíteni?
2: Igen, hogyha lereprózzuk a képet digitálisan, aztán átfordítjuk negatívban, fekete-fehérbe, és kiprinteljük egy fóliára. És akkor a fóliáról tudunk csinálni a argentotípiát.
1: Izgalmas. Mennyire kapós ma egy ilyen workshop? Mennyire vagyunk arra fogékonyak, hogy engedjük el egy kicsikét a telefonunkat, és gondolkozzunk valami másban?
2: Általában beszokott telni a létszám. 15 embernél többen nem tudok egyszerre foglalkozni, mert mindenkihez oda kell tudni menni, megnézni, hogy hol tart a munka folyamatban. Tehát általában ennyien vannak, és majdnem mindig telt ház van.
1: Most van egy kiállítás a Kolta Galériában, az egy másik helyszín, mint ahol ugye várja Igen. most a workshopra a érdeklődőket, ez a Semmelweis utcában van a belvárosban. Igen. Ott a Puskin mozi mellett, hogyha ez így könnyebben tájolja a kedves hallgatókat. Az például természetfotózásról szól az a kiállítás. Ami korábban talán ön nem jellemezte annyira, ugye?
2: Igen, én nem csináltam természetfotót egyáltalán. Most ez az ötlet, ez úgy jött, hogy szerettem volna egy olyan kiállítást, ahol többféle technika megjelenhet, mert általában egy téma egyféle eljárással szokott készülni, és azt gondoltam, hogy a természet az olyan, hogy megengedi, hogy az összes régi eljárást, amivel én képet tudok csinálni, az itt fölvonuljon.
1: Itt igazából... Igen, azon gondolkozom, hogy igazából a technológia volt az, ami izgatta, vagy a természet?
2: A természet, mert azért a gondolat az, ami elindítja az embert a munkában, és nekünk van egy elég nagy kertünk, és ott sok minden előkerül, amikor kertészkedek, és az első az egy orszarvú bogár volt, amit még soha nem láttam, és azt gyorsan megfogtam egy dobozzal, és szaladtam lefényképezni, és innen indult az, hogy tulajdonképpen miért is nem csinálok én ilyen képeket, amik egyszerűen szembe jönnek velem.
1: És amik aztán majd nem lesznek persze. ilyen egyszerű képek, mert utána jön a technológia.
2: Így van, így van. Meg hát én azért nem úgy fényképezem a természetet, ahogy a természetfotósok.
1: Nem azt látom.
2: Másokat veszek észre, meg más részleteket emelek ki, úgyhogy egész más, aki egy természetfotó kiállításra számít, az meg fog lepődni.
1: Nem baj, néha lepjük meg az embereket. Szerintem a művészethez hozzátartozik. Flóra és fauna, ez a Kolta Galéria, tehát a Semmelweis utcában lehet Vékás Magdona kiállítását megnézni, de igazából nem ez volt az apropó, de olyan jó, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni, hanem a Kassák Múzeumban 25-én lesz egy fotóworkshop. Hol lehet erre jelentkezni, hogyha valaki izgatott lett az argentotípiától?
2: Igen.
1: Hol tud jelentkezni rá? Mikor lehet jelentkezni?
2: A Kassák Múzeum honlapján van a program, és ott lehet jelentkezni.
1: Na, ez még azért fontos volt, ezt tegyük hozzá. Vékes Igen. Magdolna, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszéltünk.
2: Köszönöm szépen én is.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: lehelt, s az utolsó percem is letelt.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: És ráadásul ennek a szociológiai műhelyének is vezetője. És e kettős vezetése alatt jön létre egy esemény a mesterséges intelligencia társadalmi hatásairól, ahol ön az előadó, és ebből az alkalomból hívjuk, aztán majd elmondjuk mindjárt, hogy hol és hogy lehet megtalálni ezt az eseményt. Szóval ennek a társadalmi hatásai mennyire beláthatók már?
3: Nagyon izgalmas ez a kérdés, mert néhány évvel ezelőtt már vizsgáltuk azt, hogy a társadalom hogyan reagál arra, hogy mesterséges intelligencia, mi van a fejükben az embereknek erről a fogalomról, és azt találtuk ebben a kutatásban. Ha jól emlékszem, 2018-2019 környékén készítettünk egy reprezentatív kutatást, és hát egyöntetűen, amikor meghallják azt, hogy mesterséges intelligencia, az emberek olyanokat gondoltak, hogy ez valami nagyon elvont, és valami nagyon a távoli jövőben zajló dologról van szó. Hát ehhez képest megmondhatnánk azt, hogy a mesterséges intelligencia berúgta az ajtót, és hogy az elmúlt egy-két évben gyakorlatilag egy, mondjuk azt, hogy egy ismeretlen dologból egy hát köznapi dologgá vált abban az értelemben, hogy most nagyon sokat foglalkozunk vele. Most volt egy olyan kutatásunk, amelyikben azt kérdeztük meg így a 40 év alattiakat, hogy mennyit beszélünk mesterséges intelligenciáról szerintük, és hát ez a vezető téma a tekintetben, hogy mi az, amiről ma sokkal-sokkal többet beszélünk, mint néhány évvel ezelőtt, sőt azért itt a többség azt is gondolja, hogy már túl sokat beszélünk erről a témáról. Most az még az érdekes, hogy ehhez képest, meg amit keveselnek, hogy beszélünk róla, ott olyanok vannak, mint a jövő. Hát én azt gondolom, hogy azért a mesterséges intelligencia meg a jövő az nagyon erősen összekapcsolódik egymással.
2: Hát bizony, és hát az, hogy hogyan kapcsolódik a mi életünkhöz, azt igazából még be sem látjuk, ugye? Akik a mesterséges intelligenciával napi szinten foglalkoznak, felhasználói szinten foglalkoznak, az ő életükben már jelen van, de alapvetően nem változtatta meg. Viszont a kutatók arra számítanak, hogy mindannyiunk életét megváltoztatja, mert olyan mértékben fog a hétköznapjainkba beleszólni. És nem is biztos, hogy felhasználói szinten, egész egyszerűen a körülöttünk lévő dolgok működése által.
3: Így van, de felhasználói szinten is látjuk a változást.
2: Nyilván, de abban én benne vagyok. De hát az egy abból a szempontból szerencsésebb helyzet, hogy én magam felhasználóként magam is részese vagyok a folyamatnak. De amikor körülöttem zajlik, csak hat rám, az egy sokkal elborzasztóbb dolog lehet.
3: Nyilvánvalóan én arra akartam utalni, hogy arra vonatkozóan vannak adataink is, hogy még mondjuk 2024 elején a 15-29 évesek, tehát azok a fiatalok, akik leggyorsabban adaptálják általában az új technológiákat, nekik a 10%-uk volt rendszeres használója az olyan mesterséges intelligencián alapuló legismertebb programoknak, mint a ChatGPT, és ehhez képest most az egészen friss adataink pedig azt mutatják, hogy ennek a korcsoportnak a harmada rendszeres használó. Ez azt jelenti, hogy legalább hetente egyszer használ ilyen jellegű alkalmazásokat. De valóban a másik oldala ennek, hogy a nem tudatos használat is egyre növekszik. Ugye nagyon kevesen tudja, a nem tudatos használat

0: minket érdeklő, vagy minket potenciálisan érdeklő reklámokat. Szóval ezek mind olyan dolgok, amelyek a hétköznapjainkban is benne vannak, és talán nem tudjuk, vagy nem látjuk, hogy ezek mögött is mesterséges intelligencia van.
1: Hogyha azt firtatjuk, hogy mik a társadalmi hatások, és elfogadjuk azt, hogy azért ez nehezen belátható egyelőre, mégis mik azok a cölöpök, amikben már biztosak lehetünk, és önbe tudunk kapaszkodni?
0: Nagyon nehéz ilyen biztos cölöpöket találni, mert ugye amikor elkezdtünk arról gondolkodni, hogy ha jönnek ezek a mély tanuláson, számítógépes algoritmuson alapuló megoldások, amit most egyszerűen nevezzünk így mesterséges intelligenciának, akkor milyen feladatköröket tudnak majd átvenni, akkor elsősorban azok a könnyen automatizálható, rutinszerű, mondhatni nagyon unalmas feladatok jutottak eszünkbe, és ehhez képest azt látjuk, hogy nagyon sokszor a kreatív iparban, azoknál a feladatoknál jelenik meg, vagy jelennek meg ezek a megoldások, amelyeknél azt gondoltuk, hogy az emberre, az emberi találékonyságra, intuícióra van szükség, és ezekben nagyon komoly szerepe van már ma ezeknek a megoldásoknak. Úgyhogy nagyon nehéz átlátni a mai helyzetből azt, hogy milyen lesz mondjuk akár csak néhány év múlva a világ, mert ráadásul maguk azok a fejlesztők, azok a mondjuk azt, hogy tech guruk, akik ennek a fejlődésnek a központjában vannak, azok is nagyon eltérő és adott esetben nagyon sommás állításokkal jönnek elő, hogy adott esetben felboríthatja az egész életünket, és gyakorlatilag a mindennapjainkban, a fontos döntéseinkben is egyaránt jelen lesz, sőt adott esetben kényszerítő erővel hat majd ránk.
1: Ön is előadással készül a mesterséges intelligencia társadalmi hatásairól, annak fókuszában majd Kecskeméten mi lesz? Február 11-én lehet erről hallani a Kecskeméti, az MCC Kecskeméti Képzési Központjában. Szóval ön mire készül?
0: Én arra készülök, hogy adjak egy átfogó képet arról, hogy most hol tartunk, milyen percepciói vannak a társadalomnak a mesterséges intelligencia megoldásaival, és szeretném azért a közönséget egy-két érdekes adattal is sokkolni, például azzal, és akkor ezt most ezzel lelövöm a poént, hogy például a magyar fiatalok 25 éves kor alatt saját megítélésük szerint jobban értenek a mesterséges intelligenciához, mint hogy azt tudnák, hogy hogyan kell feladni egy postai ajánlott küldeményt. Ez egy nagyon érdekes olyan friss kutatási eredményünk, ami ebben a témában született.
1: Hát én tudom, hogy kell feladni, de belegondolok abba, hogy ott állok sorba a postán, azért a 20 másodpercén, negyed órát, 20 percet, én se akarnám megtudni. Na, ez egy másik kérdés.
0: Így van.
1: Február 11-e 17 óra MCC Képzési Központ, a téma a mesterséges intelligencia, és ott találkozhatnak Székely Leventével, az Ifjúság Kutató Intézet igazgatójával is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: éppen a csoda ott télben.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szigorodik az alaptörvény módosítása, vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét. Riasztást adtak ki több járásra az ivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkúgyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, hogy azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Szép jó napot kívánok, ez itt a Provokatőr, és Ruf Bálinttal fogunk először provokálni. Füzi Viktor, szia!
3: Szervusz!
2: Négy fal podcast. Hallgassa, nézze, lájkolja mindenki, nagyon jó kis tartalmakat csinálsz. Én egyik rendszeres néződ vagyok, úgyhogy hajrá, továbbra is előre.
3: De a káromkodások miatt nyugtass meg.
2: Igen, arra kérlek, hogy itt ne. itt nem szabad,
3: mit jó mi, fiúk vagy. Mi lenne a megnyugtatás számodra?
4: Felveszem a szájkosarat.
3: Mi lenne a megnyugtatás számodra a káromkodásokkal kapcsolatban? Jól csinálod, így kell.
2: Amúgy... Dévényi István, igen. Hello.
3: Üdv.
2: Amúgy... Na, kezdjük Ruffal, vagy nagyon fontos, amit még hozzá akarsz?
3: Egyáltalán nem ezért fogom mindenképpen elmondani. Nem, hogy milyen nehéz, amikor beülsz egy NMHH felügyelt produkcióban, mondjuk azt nevezik a mainstream médiának, és közben hozzá vagy szokva, hogy azért a YouTube nyilvánosság előtt sokkal szabadabban fogalmazhatsz. Tehát, hogy azért valóban kell egy ilyen polgári kopasz cenzor, aki ideül is azt nem mond ki, azt ne arra óvatosan, arra vigyázz. Na csak ennyi.
2: Polgári engedelmességgel.
3: Így van, tökéletes megfogalmazás.
2: Ruf Bálint a Mondiner az MCC élére került, őt nevezték ki, és hát embertelen pénzek fölött diszponálhat majd, ha ez igaz, illetve ő az, aki majd igyekszik ezeket a pénzeket visszaszerezni. Ugye 3000 milliárd forintnyi közvagyonról beszélünk, MOL és Richter részvények, ingatlanok, médiabirodalmak. Ekkora pénzeket menekítettek ki az alapítványokba, bízva abban, hogy egy kormányváltás után ezek az életre szóló kinevezésekkel rendelkező kuratóriumok érintetlenek maradnak. Na most itt van Ruf Bálint, és azt mondja, hogy ne tovább, ezek a pénzek szépen visszajönnek, és te írtál egy szépet erről, vagy csúnyatok mindegykinek, hogy tetszett. A többség lájkolta, ja. Úgy láttam, a Mandiner beszántásáról, hogy akkor mi lesz most a Mandinerrel, és hát mi a konklúziód?
3: Elemelkedtem róla, de majd...
2: Később?
3: Igen, mert a Mandiner az annyira egyébként persze szimbolikus része ennek a történetnek, meg valószínűleg sokan fogják pro és kontra elég tételt várva, vagy épp aggódva a Mandiner sorsáért figyelni azt, hogy mi történik majd a szerkesztősége, de azért ebben a Kekva sztoriban, meg még az MCC sztoriban ez egy nagyon pici kis valami.
2: Igen, és most lesz egy totális audit, július 14-éig kell az MCC-nek és a többi Kekvának letennie a teljes vagyonmérleget Ruf Bálint azt tanára.
3: Amit mondtál az elején, ott van a lényeg, hogy ez az egész, tehát nagyon kényelmes volt ez a Kekva meg alapítványos díj mindenféle gazdasági, politikai, meg hát lopási okokból is kifolyólag, nem? Mert ki lehetett szervezni az egészet, ráhúztunk egy ilyen alapítványi gúnyát, és akkor már is a színfalak mögé került, szinte minden is döntések, meg a pénzmozgások, és akkor alapítvány. Még ezt a jól megtoltuk egy kis állami vagyonnal is.
4: Be lehetett rendezkedni akkor, az örök hatalomra.
3: És arra próbáltak egyébként, nem, arra nem volt forgatókönyv, de arra nem is nagyon lehet, nem? Tehát egy forgatókönyv van arra, hogy a másik pártnak lesz kétharmada. Tehát arra nem tudsz berendezkedni, mert akkor minden borul. Arra be lehet rendezkedni, és ez arra volt a berendezkedés, hogyha a sima feles többséggel nyer bármelyik ellenzéki párt, jelen esetben ugye a Tisza, akkor ezek a történetek azért mehettek volna. Majdnem. Nem így, mert az állami támogatás is, tehát ott azért lehetett volna vagy elzárni a csapokat, de alapvetően a vagyon az ott maradt volna a Kekvánál. Tehát sima többséggel nem tud visszavenni őket, nem tudsz hozzányúlni az állami, volt állami is most ismét majd állami részvénycsomaghoz, a kuratóriumot nem tud, tehát csomó mindent nem tudsz megcsinálni, ez kétharmad kell. És hát ez nem volt benne a forgatókönyvben. És ez az alapítványos díj, amit játszott a Fidesz, amit az most önmaga ellen fordul tulajdonképpen, mert tök könnyű ezt az egészet visszahúzni, pont azért nem jött a Fidesz kitalált. És mennyire vicces ez valahol, meg ironikus, meg sorszerű is, hogy a Fidesz annyi mindent összekétharmadozott magának, nem? A választási törvényt is összekétharmadozta, ezeket a vagyongazdálkodásokat, itt rengeteg mindent, ami viszont csak addig volt működőképes, amíg vagy ők voltak hatalmon, vagy nem volt másnak kétharmada, és abban a pillanatban, hogy másnak van kétharmada, akkor a saját maguknak összekétharmadozott birodalom az önmaga ellen és a Fidesz ellen fordul. Ez egy tök érdekes történet ezt most így végignézni, és hogy mégiscsak a Mandineről is, de hogy én most így megnéztem, de annyi ilyen alapítvány van, tehát az ember csak így kapkodja a fejét tényleg, mert tudod, annak idején így beszámoltunk valószínűleg róla, nem, meg írtunk, meg talán beszéltünk, hogy ja, megint létrehoztak egy valamit, ja, Schmidt Mária megint kapott valamit, ja, az Orbán Balázs alá csaptak megint valamit, de aztán kinek volt már ez a fejébe? Csak így a korona égköveket láttuk, a nagyokat. De most, hogy kiderült az, hogy mi került, milyen alapítvány, milyen vagyon került, melyik birodalmak kerültek szó szerint Tar Zoltán, Ruf Bálint irányítása alá, vagy felügyelete alá, illetve még egy harmadik is, de már nem is tudom már nyomon követni, hogy mi hova került, de a Ruf meg a Tarnál vannak ezek a nagyon ismertek, hogy ott van például a Terrorháza Múzeum. Schmidt Mária birodalma, mert a szó szerint birodalom volt, ugye ez a, ami a 20. meg a 21. századi intézetet is vitte, akkor a Kertész Imre központ, meg nem tudom, tehát ilyen mind, és ezek mind ilyen milliárdos pénzekkel kitömött, vagy valódi tevékenységet végző, vagy nem, és ezek most így szépen vissza, amit a Fidesz így kihasított magának, az így most vissza, csak nem a Fidesz van, ezért szerintem ezek kifejezetten érdekes történetek lesznek, például mi lesz a Terrorháza Múzeumban? Uh-huh. Mi lesz a Mandinerrel? És a kérdés egyébként ugyanaz, vagy a felvetés mindegyiknél, hogy ha az állam visszakapja ezeket a vagyonelemeket, visszakapja ezeket a szervezeteket, akkor mit tesz velük? Hagyja ugyanúgy működni, ugyanazokkal a vezetőkkel, mint eddig? Ez is egy opció végül is. Levált mindenkit a francba, és átalakítja a működést, ott már azért van politikai kockázat. Uh-huh. Harmadik meg az, hogy fogja és idehúzza a rolót. Mondjuk ez a Terrorháza Múzeumnál nem opció, de például a Mandinernél. És már mindegyikben benne van a politikai kockázat. Tehát, hogyha hagyják például Schmidt Máriát tovább működni, akkor a Tiszás szavazótábor azt mondhatja, hogy hello, nem arról volt szó, hogy lebontjuk a NERT. Schmidt Mária ennek szimbolikus figurája. Akkor hogy is van ez, hogy most még mindig állami pénzből ott van? Ha leváltják mondjuk Schmidt Máriát, hogy elküldik ahonnan csak lehet, akkor meg az lesz, hogy itt a politikai bosszú tessék. Micsoda remek, fantasztikus szakmai munkát végzett, ami történész asszonyunk, és akkor nézzétek meg, bosszút állnak rajta. És ugye ezek a dilemmák, ezek ott lesznek, azért is írtam a Mandinerről ezt, hogy ott is ez a három opcióval, hogy engedni tovább ugyanúgy, mint eddig. Hát... ezt nem nézem ki Rúf Bálintból egyrészt, másrészt a Tiszás közösségből sem, hogy ezt szó nélkül lenyelni. A másik opció az, hogy beleszólni a tartalom előállításba. Az még nem fér bele a Tisza féle sajtószabadság képbe, meg egyébként sem működne, és akkor előbb-utóbb is az lenne a végül, hogy lehúznák a rolót. Harmadik az, hogy lehúzzák a rolót, az már a Tisza közösség felé könnyebben eladható történet, de a nyilvánosság felé meg mégiscsak egy rossz üzenet, hogy ilyen posztfideszes hangulat, hogy itt szerkesztőséget zárnak be. És ugye lett egy negyedik opció is, ami nekem nem volt a fejemben, amikor megértem ezt a posztot, és ott többen mondták, és jogos, hogy ez a lehúzzuk a rolót light, azt mondjuk, hogy tiétek a brand. Tessék, kedves Mandiner szerkesztőség, jó szórakozást kívánunk, hajrá!
4: Igen, hát egy NER oligarha felvásárolhatja, mint mondjuk annak idején Ungár Péter az Azonnali. Tehát, hogyha a sajtószabadságnak egy fontos bástyája a Mandiner, akkor azt hiszem, hogy ez megtehető, bár azért nem nagyon azt látjuk, hogy így ezek, akiket NER lovagoknak neveztünk, de mégiscsak úgy tűnik, hogy közönséges úton állók voltak. Nem úgy tűnik, hogy olyannyira nagy kedvük volna a jobboldali morális fölényt képviselő médiumokat életben tartani, és hát így egymás után húzzák le a rolót. Tulajdonképpen indirekt módon elismerve utólag azt, hogy ezek közpénzből működtek. Mert hiszen, hogyha nem, akkor miért kellett gyakorlatilag rögtön a választásuk után a Megafonnál, meg a Patriótánál
3: elkezdeni
4: a leépítéseket, meg a nagyjából azóta mindenhol, és hát hogyha most gyakorlatilag a Mandiner is arra a sorsra jut, hogy piaci alapon nem tud megállni a lábán, és ezért lehúzza a rolót, hát akkor már hallom is, ahogy Hud Gergely vörös terrort sikítozik.
3: Ahhoz nem kell aktuális esemény, az van, az folyamatosan.
4: Hát, apropó kell hozzá, hogy újra és újra és újra elismételje.
5: Nem, éjszaka fölébreszte.
3: Igen, az első gondolat.
5: De álmában is ezt üvöltözi.
3: Ez az első gondolata.
5: Szamuliták!
3: Lefekvéskor az utolsó gondolata, és a kettő között is csak ez.
4: Igen, ő gyakorlatilag az egész életében ilyen szalmabáb, meg szélmalom kumbélákkal vívja Ádász harcát. Igen.
5: De most az illúzió egy nyilván, olyan dolog, amit lehet, ápolni kell.
4: Szóval lehet nyilván ennek az az optikája, és elő lehet úgy adni, hogy na lám a Tisza az ugyanúgy működik, mint a Fidesz, és akkor beszántják a Mandinert. Azért mégiscsak más a sztori, mert itt tulajdonképpen, tehát azért ez nem hasonlítható össze azzal, mint amikor Fideszék felvásárolgattak alapvetően magánkézben lévő médiavállalkozásokat, és aztán saját belátásuk szerint tettek vele azt, amit akartak, mert itt azért mégiscsak a Mandinernek a kiadója, az egy közvagyonnal feltőkésített alapítvány lett. Na most így azt hiszem, hogy nem lehet elvárás, hogy egy kvázi fideszes propaganda médiumot közpénzből tartsunk fenn. Minek után hát ez nem egy közszolgálati médium. Tehát hogyha közpénz folyik bele, akár közvetett módon, akkor az elvárás lehet, hogy akkor tulajdonképpen innentől kezdve akkor a Mandiner az közszolgálati sztenderdeknek feleljen meg. Ha nem, akkor pedig miről beszélünk? Tehát akkor tessék piaci alapon talpon maradni. Az egészen jó pofa, hogy ahogy ezek a kegyvesztett propagandisták most tulajdonképpen úgy siránkoznak, mint hogyha teljesítmény alapon, piaci alapon érvényesülni, az nem, hogy büntetés, hanem leszámolás volna. Miközben hát ezt nem a Tisza teszi velük, ezt a Fidesz tette velük. A Mandinert is igazából a Fidesz hozta ebbe a méltatlan helyzetbe. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy aki a Titanichoz láncolja magát, az a Titanickal együtt süllyed el.
3: Én ma Orbán Balázsnak nagyon kellett a saját média. Tehát, hogy ő érezte, hogy nem túl erős a párton belüli pozíciója, és akkor próbált ezt a kis saját birodalmat itt kiépítgetni, és ott az MCC az jól sikerült ilyen szempontból, de azért kellett ez az amaz, mert pont azért, hogy ő azért tudta, hogy Orbán Viktor vékony hajszálán függ, hogy egy ilyen képzavarral éljek, és az bármikor elszakadhat, és akkor neki ott nincs hova esni a Fideszen belül, mert ő nem. Ő csak Orbán árnyékában volt bárki is, ugye? Úgyhogy ezért csapta magához a Mandinert, hát ennek most meglett a...
5: Két dolog, aztán reagálok gyorsan a Mandinerre, ugye azért szoros ez a július végi határidő, mert a Tisza kormány is tudja, hogy ha szabad kezet adnak ezeknek a kuratóriumoknak, akkor az utolsó hetekben a Librit, Mandinert, Inforádiót és a milliárdos ingatlanfejlesztő cégeket baráti családi cégekbe is átjátszhatják, ezt akarják most megakadályozni. Illetve ugye a vagyonkimentésen kívül a politikai megrendelőnek a megváltozása is nagyon izgalmas. Ligeti Miklós világított rá arra, hogy ugye Rufnak mostantól joga van kirúgni fideszes ideológusokat, Láncit, mondjuk Szalai Zoltánt, és a helyükre egyetlen kormányhű biztost kinevezni. Ugye MCC esetében ez érdekes játék lesz, mert hogy ott ideológiai nevelés is történt. Ahhoz, hogy nyúlsz hozzá, szabad-e hozzányúlnod, azt majd Rufék kitalálják, hogy mi az, ami túlságosan kormánypropagandisztikus volt, és még az előző rendszernek a maradványa, és mi az, ami egyébként abból átmenthető, mert vannak olyan tantárgyak, olyan vizsgák, olyan leckék, ami meg egyébként mondjuk egy konzervatív politikai nevelésbe belepasszolhat. Ugye itt van a Rudolf Kálmán alapítvány, és ez a hadipari kockázat, tehát főleg a hadiparon keresztül lehet hihetetlen vagyonokat kimenteni, a 4IG is ennek volt az egyik résztvevője. Ugye a NER gazdasági túlélőinek végső bástyájává vált ez a bizonyos Széchenyi alapkezelő és hadipar. Ehhez is majd izgalmas játék lesz, hogy miként tudnak úgy hozzányúlni, hogy azért nem kell alaptörvényt módosítani hozzá. De lehet, hogy muszáj lesz, vagy éppen ezt megteszik. A Mandinerrel kapcsolatban pedig nagyjából egyetértek azzal, amit mondtatok, hogy hát nem lesz más hátra. Én azt gondolom, jó, ha odaadják nekik.
3: Adják oda.
5: A rendet persze, aztán próbáljátok megélni. Én a modellt látom, hogy most mi van, tehát nem mernek konkrét szerkesztőségeket támogatni, lásd Megafon esetében, vagy most a Mandiner esetében is leépítések voltak, mert ez egy hatalmas bértömeg, hatalmas elvárás is van ezáltal abba az irányba, hogy akkor ott létrehoz olyan tartalmakat, amiről még nem tudják ezek a mecénások, hogy az jó-e vagy nem. Én tényleg ezt látom, amit Orbán is mondott, hogy majd ősz vége felé, vagy ősszel meglátjuk azt, hogy milyen irányt kell venni.
2: De azt, hogy mit tudom én, Bohár Dánielbe az ő közösségi médiás ismertségét kihasználva befektetnek, vagy Deák Dánielbe, azt még értem egyénekbe. De az, hogy itt ilyen 40-50 fős szerkesztőségeket, hogy akkor ti csináljátok azt, mint eddig, és...
3: Igen, olyan hatékonyan.
2: Igen, igen. Miközben mondod, hogy Deák Dániel veri közösségi médiás elérésben, a napi elérésben simán a Mandinert egyedül. És ott egy embernek kell odaadni, mit tudom, mondjuk a havi 1-2 millió forintot. A Mandiner esetében meg valószínűleg ki fognak válogatni néhány embert, hogy akkor bennetek hiszünk, nektek már van egy követőbázisotok, hogy akkor ti vigyétek azt a tartalmat tovább, amit eddig, sajnos a többieket pedig elfogják. Engem én jelenleg ezt látom, és az, hogy befektessenek konkrét szerkesztőségbe, még ha a Mandiner is a cégér.
3: Á, nem, azt én sem. Az, hogy a Megafonnál itt támogatnak arcokat, vagy a Bohárt, nem tudom, a Bohárt most ugye ők elég hamar elkezdte ezt a önfinanszírozást, mert biztosan, a közösségi finanszírozást.
2: Egészen biztosan támogatja, tehát ő reggeltől estig forga.
3: Hát van 234 ezer követője, hogyha abból, mit tudom én, 5 ezer egyébként rendszeresen fizet, az már nem rossz havonta.
2: Ja, ez is igaz.
3: Tehát, hogy szerintem tehát neki már van akkor a követőtábor, hogy abból akár simán el is tud így egyedül működni. Hogy a Deák Dani támogat, tehát nem tudom, de én is azt gondolom, hogy egy teljes szerkesztőséget nem, hát irgalmatlan drága, olyan súlyos bélyeg van rajtuk, nem? Tehát ki a bánat akar majd bármilyen megújult Mandinerbe hirdetni? Vagy egyáltalán, hogy bármi között legyen hozzá. Ezek a brendek, ezek odakozmáltak a NER-rel együtt. És nem csak a Fidesz. Hát, a Fidesz a fő odakozmált.
2: A Fideszes frakció is ez volt az érzés.
3: Az összes többi is.
4: Nekem ahhoz sincsen fantáziám, hogy az, hogy gondolhatja bárki megérősnek azt, hogy akár Bohár Dánielbe, akár Deák Dánielbe befektetni. Mert ez egy dolog, hogy itt egy
3: van szó.
4: De hogyha megnézed ezeket a megafonos arcokat, tulajdonképpen a fő okai között vannak a NER bukásának. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ők az embereknek a, nem tudom, 70%-át minimum így irritálták, és ökölbe szorult a kezük, hogyha így, ha csak meglátták. Tehát egyszerűen olyan mértékben volt tenyérbe mászó az, amit előadtak, meg, tehát ez a cinizmus, ahogy ők megszólalnak, ahogy hozzáállnak a világhoz, ez lenne az a hangvétel, Viktor, ami majd a Fideszt kihozza a gödörből.
2: Egyébként... Azt nem tudjuk, de azt szerintem ők sem tudják, hogy mi hozza ki. Nekem tényleg az
4: hát
2: érzésem,
4: biztos, hogy
2: az egészet showval behintették volna, tehát ha nem nyertek volna annyi mandátumot, amennyit, azt is elengedték volna a francba, csak hát ha már így megvan, akkor valakikkel fel kell tölteni. De én
4: akkor már inkább, akkor már előbb egy Mandinerbe fektetnék, mert tudod, mert hát már annak valamikor Viktor, még volt egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen polgári jobbközép arculat, ami egy dolog, hogy megszűnt, mert megérkeztek a pesti srácok színvonalára, meg Hajdú Péter leigazolásával, meg mit tudom én, tehát hogy ilyen értelemben kegyvesztetté váltak. De hogy is mondjam, hogyha...
3: Most nem.
4: Tehát én azt gondolom, hogy megpróbálni kicsit kifényesíteni azt a Mandiner logót, és akkor újra felölteni ezt a polgári gúnyát, és megpróbálni ezt a hangvételt.
3: Viktor, figyelj, 40, maradtak? 43-an? Ott van 43 ember. 43 bérét ki kell kapásból gazdálkodni, működtetni egy online szerkesztőséget, tartalmat előállítani, egy általa, de nem ismert.
4: Tehát nem úgy volt, hogy erre lopták össze azt a rengeteg pénzt, hogy ezt majd lehessen.
3: Ebben a műsorban komolyan beszélünk a témákról.
2: Nincs irónia.
3: Nagy szerkesztőséget kell fenntartanod, baromi drágán, mert 43 ember az nagyon sok, azt nagyon kell még kigazdálkodni. Egyébként a logisztikája, a működési feltételek, stúdió, szerkesztőség és a többi, hogy még ha meg is kapják a brandet, vagy bármiféle start csomagot, már azt már nem hiszem, akkor is baromi sokba kerül, és úgy, hogy fogalmad nincs, hogy ki a te célközönséged, egyáltalán van-e célközönséged, mert ha a régi fideszes szart nyomod, bocsánat, trutymót nyomod.
2: Átmegy. Most már mindegy.
3: Komolyan?
2: De már kimondtad. Ja. Mi trutymózza?
3: Hányszor mondhatom még ki?
2: Hihetetlen.
3: De egyszer lehet csak
2: kimondani. Tényleg kimondod, és akkor utána mondasz egy szinonimát, mintha az a 3-as korábbi szó.
3: Az bekapcsol az NMHH-s pédelem, csak későn.
4: Melletted rossz hatással vagyok rá, az én aurám.
3: Szóval, hogy nem tudod, hogy ki a célközönséget, fogalmad nincs, hogy milyen tartalmat kellene a nem ismert célközönségnek előállítani, mert ha régi fideszes vackot állítod elő, hát az már egyszer nem működött, akkor minek csinálnak ugyanazt? De akkor mi az új? Mire vágynak az emberek? És Egyébként a felejtjenek, igaza lett Orbán Viktornak, ezen én is meglepődöm. Csak most, hogy mondod, most gondolom azt, mert én is fejtettem szegény mesterünket, hogy amikor azt mondta, hogy, és ezen röhögtünk, hogy ez a fickó így hagyja hátra a sajátjait, hogy még belégyik is rúg egyet, hogy azt mondta, hogy hát úgy, ezek megkeresik a hangjukat, majd ha megtalálták, akkor beszélhetünk. Jól látta az öreg.
5: Innen jövünk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Deák Dániel és Lentulai Krisztián a Fidesz jövője. És elmondom miért, ez az én provokatív állításom. Kapcsolódva az előző etap témájához. Ugye említetted azt, hogy hát kifektetne be Deák Dánielbe. Most a realitást nézzük. Tehát, hogy mi van most? 310 ezer követője van Deák Dánielnek, a legnépszerűbb fideszes influencer. Egy adott posztja, és 2-3 óránként tesz ki posztot, bár most elmúlt 2-3 órában, amikor ezt itt nézem, 16 óra 53 elsőjén, akkor 4 posztot is kitett órákon belül, és ezek a posztok egyenként ilyen 2500 kötőjel 5000 lájkot hoznak, valamelyik 6000 fölött. Tehát ez egy olyan tömeg, egy olyan mennyiség, akik még azért mégiscsak kíváncsiak arra, amit ő mond, és akkor a posztjai alatt több mint 600 kommentek így átlagban, ahogy nézem. Tehát itt nem arról van szó, hogy nekünk tetszik, vagy nem tetszik, vagy hasznos, vagy nem hasznos, vagy propagandának gondoljuk, vagy nem, hanem még mindig van egy nagyon jelentős social médiás tömeg, amelyik issza a szavait, és várja azt, hogy ő tartalmat gyártson. Ezért nyilván befektet az a vállalkozó, aki ebben hisz. Na de miben hisz? És itt jön el a kulcskérdés. Lentulai Krisztiánnál jobban tudom ezt demonstrálni, mert lehet ő a Siffer Andrással is, Hont Andrással is, Nagy Józseffel is interjúzó, és gyakran megértő, a másik oldal irányában megértő, néha a saját oldala hibáit felemlegető újságíró, de lehet az a Bede Zsolt is, aki igen gyakran kijön belőle a social médiában. Bármelyik irányba elmozdulhat. Szerintem jelenleg ő az univerzális szereplő, aki a legalja proliba le tud menni, ha kell, ha éppen az a megrendelés, és lehet az a megértő, objektívebb elemző, vagy újságíró, amit pedig a Mandineren ad elő. Én azt gondolom, hogy egy olyan játékos, aki védő és csatár is lehet jelenleg. De Deák Dániel esetében is látható a változás. Erről ő egyébként beszélt is itt nálam ebben a stúdióban. Pont ott ült, ahol te. És ő mondta azt, hogy...
2: Azóta most, nem volt kimosva a húzat.
3: Most akartam mondani, hogy ezt a ruhát, ezt nem mosom igen. ki.
1: Pont így könyökölt ott.
3: Hihetetlen a hasonlóság. Még amikor volt egy kevéske hajam, akkor sokan deágdaniztak le.
2: Komolyan?
3: Igen.
1: Tényleg?
3: Igen. Most komolyan?
2: Ez neked olyan lett, mint nekem a Dévényi Tibor. Csak te tudtál változtatni.
1: Hol tartottam, gyerekek?
2: De bocsánat.
1: Hülyeséggel ki tudtak zökkenteni.
2: Deák Dani, hogy...
1: Igen, hogy most már látjuk azért, hogy...
2: Változás.
1: Nem, igen, tehát a kampányhoz képest nem azt a hangnemet látjuk, hanem még mindig a fideszes táborhoz szóló, de már azért a folyamatokat objektívebben figyelő valakivé változott.
3: Tehát magyarán szóval hümmögve előadott propaganda.
1: Tehát ha azt fogják kitalálni
3: osztottam,
1: majd...
3: Osztottam, szoroztam, és mégiscsak a Fidesz. Én ezt láttam igazából, hogy Deák Dani előadta azt, hogy ő innentől kezdve független elemző, és az összes, de az összes posztja, ami rögtön azután következett, az mind gyakorlatilag, hát igen, egy ilyen csak a Fidesz tartalom.
2: De ami... tényleg megváltozott a tartalom? Én ugyanett kölcsönös letiltásból kifolyólag legfeljebb, nem látom.
3: Legfeljebb a hangvétel, de hogy a tartalom nem az egész biztos.
2: De mi a változás jellege, iránya? Most ez komolyan kérdem, mert ugye...
1: Úgy, hogy úgy ír meg posztokat, hogy nem olyan, mint egy nemzeti konzultáció, tudod, hogy már ott van benne az ítélet, hanem gyakran ilyen leíró jelleggel közöl egyes politikai eseményeket.
2: De korrekt a tartalom maga.
1: Figyelj, teljesen
3: korrektül rád bízza, hogy mit gondolsz. Tehát ő csak bemutatja, hogy itt van Orbán Viktor szárnyakkal és glóriákkal, itt meg Magyar Péter farokkal és izével és szarvakkal, meg patákkal. Kinek mi az ízlése?
1: Magyar Péterről kitett egy képet, ami nem nyugati fényes, hanem ezt mutatja Magyar Péter, és mosolyog. Igen. Amúgy pont az, igen, de mosolyog.
3: Meg nem bungee.
1: És ez a felirat, hogy euforikus állapotban van a magyarok többsége Magyar Pétertől, a medián szerint már 73%-on áll a Tisza párt. Elemzés 5 pontban, és 5 pontban elemzi.
2: Na, de mik ezek az 5 pontok? Hú, ez de csúnya.
1: Fidesz Pallón, ez az 5 pont? Ez is benne van. Magasról lehet igazán nagyot esni, azért ez is benne van, hogy a mostani euforikus hangulatnak megvan a kockázata. Össze sok minden
3: ők
1: eldől.
3: Már csak tudják,
1: de hogy
3: nem?
1: Nincs benne az, hogy... Egy...
2: Jó, oké. De mondom, én nem látom, tehát csak azért kérdeztem, hogy valami kis
1: nem ízelítő. Nem azt mondom, hogy megváltozott és tiszássá vált.
2: Nem,
1: csak
2: nem, oké. Jó. Innen, elfogadom.
1: Jobb szélről.
2: Oké.
1: És már ki tudja, hogy bemocorog egy kicsit a közép irányába.
2: Az a kérdés továbbra is, hogy tehát ezt lehet most finanszírozni, meg úgy tűnik, hogy finanszírozzák is, megmondom, ilyen követő mennyiséggel azért már lehet valóban közösségi finanszírozásból is elég jó pénzt csinálni, de a kérdés az, hogy ez például meddig lesz érdekes? Vagy mitől érdekes? És most még azért néhányan ki fognak menni erre a piacra, a épp elbocsátott, vagy elbocsájtás alatt, vagy elbocsájtandó volt NER média nyilvánosság dolgozói közül, és ők is ugyanezt akarják majd valószínűleg. Tehát, hogy ugye a Dezse házaspár is ezt csinálja, a Bohár Dani ezt csinálja, a Deák Dani ezt csinálja, nem tudom, ki van még, a patrióták is pénzt gyűjtenek, tehát, hogy igen.
1: Hunarék, igen.
2: Ott mondjuk az legalább egy egyedi tartalom ahhoz képest.
1: Igen.
2: Mert szerintem hosszú távon abból megélni, hogy időnként írok egy dörgedelmes Facebook posztot, ami igazából minőségében nincs fölötte egy átlagosan jól megírt, bárki által megírt Facebook posztnak. Azért miért fizetne az ember? Hát abban van 500 millió.
3: Hát egyébként összességében...
2: Tehát ott valami plusz bele kell tenni.
3: Összességében nagyon tanulságos, ami ezekkel a figurákkal történt, mert igazából tehát egyszerűen szétégették az arcukat. Egyszerűen nincs is más választás, más út előttük, mint hogy kitartóan és továbbra is Fidesz propagandát gyártsanak. És ez tulajdonképpen azoknak a véleményformálóknak, újságíróknak egy ilyen intő példa, vagy intő példák ezek a figurák, akik most inkább kormánypárti beállítottságúak, és akik...
1: Ja, hogy ne nyomják ennyire hát, telibe a hát, propit.
3: Igen.
2: De
3: igen.
2: Akkor mi legyen a tartalom, ha igen. Nem ez? Szerintem ez egy baromi komoly dilemma.
3: Az igazság, hogy most, hogyha belegondolok, akkor egy Deák Dániel az már hiába is adja elő a független elemzőt, mert hiteltelen lesz, mint független elemző.
1: De a Tisza mögött is megvannak a Deák Dánielek azért. Na.
3: Hát úgy gondolom, hogy még nem feltétlenül tartunk ott, hogy az kiderüljön.
1: Szerintem már kiderül.
3: Gondolod? Igen.
1: Persze.
2: Neveket akarok
3: hallani.
1: Mindig ezt csinálja az István.
2: Igen.
1: Füzi, Dévényi, ilyenek jutottak. Nem, most hát most ne. Ne nyissunk média háborút. Azt gondolom. Na, folytatjuk még ezt a témát, vagy ugrunk a következő?
2: Azért mobilozgattam itten közben, mert...
1: Mert a Tinderen értesítésed jött.
2: Mert a Bohár Dánieltől jött a Tinderen. Tehát, hogy a Bohár Dániel még nem tiltott le, és ezért is szoktam nézni a tartalmait, mert nagyon... Tehát valahol ilyen, kicsit ilyen szakmai szemmel is figyelem ezt az egészet, hogy mi fog ebből kikeveredni, ebből a nagy NER összeomlásból is, vagy NER nyilvánosság összeomlásból. Tényleg őszintén kíváncsi vagyok, hogy megtanulja-e a közönségük, van-e olyan közönségük, egyáltalán van-e annyi ember, aki tudja ezt finanszírozni, hogy ha lesz annyi, és megtanulják azt, hogy nincs ingyen tartalom, akkor kiket fognak kiválasztani, mert most tudom, itt nekem van 5000 forintom, és hogy 5 embert akarok 1000 forintjával támogatni egy hónap, ennyit szánok rá, és akkor van közben 30 darab, akkor hogy válogatsz? Tehát, hogy ki lesz a szimpatikus neked? A pesti srácok? Azt még nem tudjuk, mi van. A Bohár, a Deák, de azok nagyon hasonlóak, az a kettő, nem? A Deák az már, Deák Dani, az már az Lipsi lett, az már túl gyenge, itt olyan jó lesz nekem a Bohár. Meg a tehát, hogy tényleg, hogy mi marad, és mi megy tovább, és hogy megy tovább, milyen irányba, ez szakmailag
3: tehát
2: kifejezetten érdekes.
3: Ők versenytársai lettek egymásnak. Hajjaj, csak
2: persze.
3: Itt az a kérdés, hogy mi az, amiben tudnak versenyezni.
2: Hát ez a kérdés,
3: hogy ki nyal jobban?
2: Hát ezt nem tudjuk, és ezért visszatérve az előzőet a végére, nem, hogy tényleg, hogy találják meg a saját hangjukat, ezt el kell ismernem tényleg, hogy félreértettük annak idején Orbán Viktor, ha erre gondolt, akkor ezt jól látta, hogy tényleg meg kell találniuk a hangjukat. Amúgy ez még rosszabb, mintha csak úgy simán belerúgott volna ott a hátrahagyottakban, nem? Tehát, hogy na szevasztok, én léptem, egyébként rátok gyújtottam a kérót, de nem tudom.
3: És most mentem valamit, vadhajtásokat olvasni.
2: Igen, és közben keresétek a poroltót, a poroltót. Szóval, hogy néztem a bohárok a tartalmát, és hogy például azzal, amit ma is összehozott, hogy az integritás hatóság kiküldött szerint itt a bizonyíték, hogy Brüsszel ezt akarja, Brüsszel azt akarja, és mutat egy papírt, ami valóban az integritás hatóságnak a levele, ki van takarva a címzet, hogy egy cégnek ő ezt, egy cégvezető adta neki, hogy ezt küldték, hogy kérdőív. Addig oké, tudod. Jó. És itt a következő oldalon mutatja Bohár, de akkor már mutatja az oldalt, csak egy részét, hogy szerinte, és ez bizonyíték, az integritás hatóság kiküldött egy olyan kérdőívet a magyar vállalkozóknak, amin van egy ilyen kérdés. Egy 0-10-es skálán, 0-7-es skálán hol helyezi el magát ön? Hol helyezi el a vállalkozását ön? A nullás az a balos, a 7-es az a jobbos. És így betol egy ilyet. Aha. Hát integritás hatóság baromira nem küldött ki ilyet, és hogy ilyen skálákat kelljen a cégeknek húzogatni. Tehát tényleg ezzel a gyökérséggel lehet valószínűleg egy darabig, és tudom, nem szép szó a gyökérség, de ez az, mert ez a...
4: Sztrógerség.
1: Ség.
2: Ez 10.
1: Ság vagy ség?
2: Köb.
1: Szavaztassuk meg közönségünket. Trógerség vagy trógerség?
3: Hazug embertelen trógerség. Ség, de kával. Egész pontosan.
2: Az egy koktél a trógerség. Szóval, hogy...
1: Oké.
2: Hogy ez nem, ez a Fidesz propaganda legrosszabb pillanatait, nem hogy idézi, hanem ez az, és ez még megy egy darabig. És
3: mondjuk
2: az
3: úgy, egy hogy nem, kérdés, mondjuk, hogy nem hogy, látom magam előtt nem, várjál, az 50-60 éves Bohár Dánielt, a komolyan újságírót.
2: De nem, meg nem, hogy hát, én rövidebb távon is kíváncsi vagyok, hogy tudom, hogy amikor van egy nagy összeomlás, és most mindegy, hogyha ne romlott össze, vagy annak idején mi omlottunk össze, vagy a független média, bármi, akkor van egy ilyen nagy hullám, és akkor tényleg úgy érzik az emberek, hogy most toljuk, és megmentjük, és csináljuk együtt, és csak ez elég gyorsan el szokott fogyni ez a lendület, ez olyan fél év, egy év alatt nagyon-nagyon vissza tud esni, akkor, ha nincs valódi tartalom. Most én erre vagyok kíváncsi, hogy ezeket az ilyen kamu, tettek a TikTokon lehet ilyeneket látni, ilyen ostoba bejegyzéseket, hogy ezeket meddig fogja finanszírozni a közönség? Úgy, hogy közben ráadásul kap ebből még 13-at.
3: Hát,
1: de Daniel azért sem állhat bele ebbe a sztoriba így, ahogy Bohár, mert nagyon csúnyán megégett azért abban a két sztoriban. Ugye egyik a TV2-es riport volt, a másik pedig a Hannendre elleni kis hadjárata, ahol hát vagy megvezették saját pályáján, vagy nem.
3: Naivitásában kihasználták, mint besehatját.
1: Igen, de ha naiv volt, ha nem, ő adta hozzá az arcát, és ennek következményeit vállalni kell. Még ha gyorsan felejt is a nép, neki ezt újból már nem, tehát szerintem még egyszer ezt nem tudja eljátszani. Viszont arra kérném őket, őt is, meg a hozzá hasonló arcokat, hogy ez a mutogatunk, hogy a tiszások miket irogattak, például mondjuk Kovács Ákos bejelentése után, hogy rákkal műtötték.
2: Ja, igen, jó. Azt, hogy fel akarsz olvasni.
1: Nem. De még sorolhatnám, hogy egyébként a tiszás kommentelők hogy gondolkodnak, és akkor tiszás, tehát most vagy megnevezünk akkor tiszás influencert, hogy te kiről beszélsz és kimondott olyat, vagy erről jöjjünk már legkomolyan.
2: De ebből figyelj, és egyébként van egy ilyen leágazása most az új próbálkozóknak, hogy emögé akarnak közösségi finanszírozást pakoltatni, hogy őket bántják
1: meg
2: a tiszások.
1: Támadva, igen.
2: Ami, mondom, ez egy-két hétig érdekes lehet akár, és lehet mögötte akkor a flow, hogy na most, de hogy ki, az kit nem támadnak meg, nem? Tehát, hogy... Na jó.
1: Ja. Hát téged támadnak?
3: Ajaj.
1: Tényleg?
3: Nem.
2: Nem csinálunk egy ilyen szerkesztőséget hárman.
1: Csak a tiszások támadnak.
2: Behozzuk a támadásainkat
3: is. Én ide már csak egy érdemi megjegyzésem lenne, hogy a Bohár Dániel riporter oldalnak a mintájára én is létre fogok hozni egy oldalt. Ez pedig az lesz, hogy Füzi Viktor dúshajú.
1: Oké.
2: Okay. Értjük.
1: Eléggé eldugtad ezt az iróniát. Valahogy átjött.
3: Finom értelmiség.
2: Mondjuk Viktor, semmiképpen nem ebbe az irányba indulni kell a helyedben, mert ugye mondtad, hogy korábban Deák Dániellel tévesztettek össze, most meg elindulsz ezen az úton, akkor megjön a kopaszoszt.
3: Egyébként szoktam azzal viccelődni.
2: Valahol a kettő közé lőd be magad.
3: Mióta letoltam ezt a néhány kis pejhet, ami megmaradt, azóta egyébként viccelődök azzal, hogy én vagyok a lipsi kopaszoszt, úgyhogy rátapintottál a lényegre.
1: De egyébként kopasság az menő manapság, nem? Tehát, hogy pont az, ha valaki meghagyja úgy a felénél, az a ciki kategória, tehát, hogy
2: jó, nem, az már letolós, igen.
1: Vagy van hajad rendesen, vagy igen.
2: Ha nagyon bedurranak a folyamatok, akkor az igen.
3: Bruce Willis így is, meg úgy is menő volt.
2: Ez kétségtelen.
1: Igen. Oké, aranykonvoj ügy, rá tudunk kanyarodni erre. Ugye Hajdú Jánost is kihallgatták. Fog-e vallani Hajdú Orbánnal szemben? Ez itten a nagy kérdés. Vallani fog akkor ez a provokatív állítás, mindent elmond Hajdú, és börtönbe küldi Orbánt.
3: Hát annyi biztos, hogy mivel itt ugye egy maffia államról beszélünk, amely maffiának a feje Orbán Viktor, ezért kézenfekvőnek tűnik nyilván, hogyha, hogy is mondjam, kis halak nem akarnak helyette bűnhődni, akkor valljanak rá. Márpedig erről a Hajdú Jánosról, aki tulajdonképpen kvázi mondhatjuk, hogy Orbán Viktor testőrségének a vezetője volt, hát, hogy is mondjam, tévút lenne azt feltételezni, hogy ő egy autonóm figura. Most alapvetően így még az elszámoltatásra szavazók jó része sem meri szerintem hinni vagy elképzelni azt a pillanatot, amikor Orbán Viktornak a csuklóin kattan a bilincs.
2: De én nem ezt az ügyet hát akarom. Nekem nagy, ilyen 60 puszta mértékű, ilyen giga mega ízé, hogy nagyon sokat lopott Orbán, vagy a család, vagy valami is. Én egy ilyen ügyet akarok, nem egy ilyen Al Capone-sat, nem, hogy mindenki azt várta, hogy már Al Capone-t is így meg úgy kapják el, és ez egy ilyen pitián erő miatt.
3: Jó,
2: ami rendes ügybe kapják el Orbán Viktort. Ez egy csalódat vagyok. De akik tényleg ízé vicces lenne, hogyha ebbe bukna bele. Mármint, hogy már megbukott, csak hogyha emiatt kerülne bíróság.
1: De csak nem lehet ilyen óvatlan, hogy közvetlenül ő beszél. Engem az úgy meglep. Orbán Viktor közvetlenül Hajdúval.
2: Ja, az az, amikor akció közben telefonon. De azt most, hogy van? Azt
1: hát állítólag itt tudják.
2: A Telex információja szerint volnak olyan, vagy tettek olyan vallomást szem és vagy fültanúk, hogy Hajdú Orbán Viktorral egyeztetett telefonon a akció során, és hogy állítólag ezért is nézik át Hajdú telefonjának, mobiltelefonnak a tartalmát, de én ezt nem érzem még.
3: Ez nekem újság, őszintén szólva, ez hogy tehát közvetlen utasította?
2: Ez nagyon gyenge. Hát azért ez közvetett bizonyítéknak is gyenge lenne.
3: Mert nekem pont az volt a sejtésem, hogy valószínűleg nem Orbán Viktor utasította, hanem Orbán Viktor utasított valakit, aki utasította a Hajdút. Tehát én nagyjából nekem így állt volna össze a sztori a
2: fejemben. De akkor is gyenge, nem?
3: Bár annak idején a Gyurcsány is elhencegett az, hogy közvetlenül ő utasította a Gergényit, szóval...
1: Csak tanultak Gyurcsány.
2: Valahogy próbálj egy kicsit kitisztázni, mert hogy a kis kedves közönség most itt haragudni fog ránk, hogy itt, miért nem elég nekünk a bizonyítékos Orbán már rég el kellett volna vezetni, hogy ugye itt most mi van? Én azt mondom, hogy miközben a Péter nevű akárki bankot rabolt, én hallottam, hogy ő közben az édesanyjával beszélgetett telefonon, aki valószínűleg akkor irányította. De nem tudok, hogy miről beszélt, nem tudok, hogy tényleg, tehát, hogy itt ez nekem nagyon gyengének tűnik. Tudom, hogy Orbánt megfogni valószínűleg csak ilyen közvetett, vagy sok egymásra épülő közvetett bizonyítékkal lehet majd, mert azon csodálkoznék, hogyha az ő aláírása szerepelne ilyen nagyon-nagyon gázos ügyeken, amiket így kapásba, persze. De nem tudom, de hogy nekem ez még az, hogy Hajdú vele egyeztetett aznap telefonon.
1: Annyira science fiction. Hát vagy ha mégis, akkor elment az esze. Vagy
2: de akkor is, de ha elment az esze, akkor is kevés.
1: Hát persze, már valaki van a környezetében, aki
2: Viktor, nincs náluk fegyver.
1: Nincs.
2: Becsaptál, Viktor, nincs náluk fegyver.
1: Hát tényleg Hajdú János fölveszi a telefon, mert fölhívja Orbán Viktor, és bármit mond neki, hogy uram, ne haragudj, nem tudom, kin ön be van rúgva. Tehát a Hajdútól nyilván ez az első.
2: Ami virágnyelv, nem?
1: Persze.
2: Az úszoda tele. Kedves úszómester, az úszoda tele.
1: Kiestem a szerepből. nem tudom, mi a szerepem, a műsorvezető, vagy valami ilyesmi. De hát mindannyian azok vagyunk. Tehát itt a NAV volt a megrendelő, ugye ebben az egész sztoriban, és erre felhívták szakértők a figyelmet, hogy kivonult a terror elhárítási szerv, aztán amikor kiderült, hogy már nem volt gyanúsított, és a NAV rájött arra, hogy nem gyanúsított az a néhány ukrán a konvoj, hanem tanú, akkor abban a pillanatban érdekes módon a NAV nem reagált, hogy gyerekek, itt valami óriási gebasz van. Azonnal álljatok le, hogy ezt ne csináljátok, mert benéztünk valamit, vagy közben kiderült, hogy, és akkor köszi, vége az akciónak. Tehát ez a jelentés is hiányzik, tehát valaki hazudik ebben a sztoriban, egészen biztos az alaptörténethez képest, de én is lehetetlennek gondolom, hogy Orbánt. Én lehetetlennek gondolom, hogy Orbánt.
3: Ugye már az egész sztori ott bűzlik, hogy alapvetően ugye pénzmosás gyanúja, amiről szó volt, és eleve az, hogy nem a NAV, hanem a TEK vonult ki, hogy tulajdonképpen látványosabb legyen a fellépés. Tehát az, hogy egy politikailag motivált akció volt ez, az tulajdonképpen már itt kibukik.
1: Yes.
3: Márpedig, hogyha ez egy politikailag motivált akció volt, akkor azért itt, hát hogy is mondjam, oké, persze nyilván jobb lenne, hogyha nagyobb ügyben látnánk Orbán Viktort.
2: Ilyen lopós,
3: 60 puszt a zebra, aranyvécé, az menőbb lenne, az biztos. De hát azért itt is fölmerülnek ilyenek, hogy hivatali visszaélés, meg felbújtóként elkövetett jogellenes fogvatartás. Tehát ezek azért ilyen több év szabadságvesztéses történetek.
2: Igen, a hivatali visszaélés az valamiért nem, de olyan bonyolult volt a jogi leírata, hogy feladtam. Tehát úgy éreztem magam, mint hogyha valaki itt, amin mérnök akar lenni, de valamiért a jogi egyetemre veszik fel is valahol az első római jogi vizsgát. Hát,
3: alapvetően ugye sok-sok aljasságot megszoktunk, tehát volt rá egy pár évünk, de hát azért így önmagában azon a részén is illik szerintem felháborodni, hogy maga ez az akció, ez mégiscsak az állampolgároknak a megtévesztése egy kampányban. Tehát itt egy legális pénzszállításból lett egy ilyen sötét ügylet kreálva tulajdonképpen, amivel azt lehetett sugalmazni, hogy itt az ellenzéket, a Tiszát, az ukránok pénzelik, és egyébként doktor ex-miniszterelnök urunk még mindig nem jött le erről, mert most a
2: Hajdú
3: kapcsán is erről posztolt, hogy a Hajdú a hős, és most a
2: Hajdú
3: kapcsán is erről posztolt, hogy a

0: Gyalog, Eszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
2: Beléd szerettem.
0: Beléd szerettem. Ez van.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtott a Venezuelának. Szondivál játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Több járásra riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csaknem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermekcsaládja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. A jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni Akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tarz Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független médiumként működjön. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Az egész napos programon a Várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Folytatjuk a Provokatőrt, illetve befejezzük a mai adást ezzel az etappal. Egy kis környezetvédelem, mert hogy olyan meleg lett hirtelen a Duna, hogy fürödni lehetett benne, amúgy is lehet benne fürödni. Nem? Ez hülyeség volt, amit mondtam. Csak azért 32-33 fokos
3: főni lehet benne.
2: Most nem lehet benne fürdeni, mert nem
4: frissít. Nem mindegy, hogy ki fürdik benne. Tehát, hogy Budapest lakossága, most valami szabadságot megnyitott egyébként Karácsony Gergely, csak nem láttam még csak a pici kis hírt.
2: De már nem fejeztem, amit mindegy,
4: ki, nem mindegy, ki fürdik a Dunában. Budapest népe, vagy a Duna mentén lakó magyar honfitársaink, vagy maga a paksi erőmű. Mert hogy ugye azért volt ott, hogy a hűtővízként funkcionáló Duna most nem funkcionál hűtővízként, és lejjebb kellett tekerni a teljesítményt. Egyébként a...
2: Szorgalmazta Kapitány István.
4: Az átlátszós kollégák már nagyon régóta foglalkoznak ezzel, mert ez nem is kellett eddig semmilyen rendkívüli hőség, amikor 30 fok fölé ment, és nem 40 a hőmérséklet, akkor ez nagyon többször is előfordult már Paksnál. És akkor ők kimentek, ott lemérték, aztán a fideszes, akkor még fideszes kommunikáció meg úgy lepattintotta őket.
2: Hogy... És ugye az állításunk az, illetve a csattanó az a sztori végén, hogy a paksi atomerőműnek nem kell a teljesítménye csökkenteni, hogy megmentsék az állatokat, ezért Kapitány István, mondom a provokatív állítást, mondjatok egy dunai halad gyorsan, segítsetek, pontgyilkos.
4: Micsoda?
2: Van ott pont, gondolom mindenhol van.
4: Van.
2: Békagyilkos.
3: Hát nehéz.
4: Dunai hek. A hek az minden magyar vízben megtalál.
3: Tehát így túl azon, hogy megdőlt az abszolút meleg rekord, hát nehéz erről a témáról jó pofán beszélni, vagy hogy mondjam.
4: Hát mi tudjuk, hogy kioktatottam. De az utolsó etapra hagyta, hogy már ne tudjuk lecserélni.
3: Igen. Ez a bosszú.
2: Nincs ott kint valaki? Ez a bosszú. Beülne ide? No, igen.
3: Szóval az olyan érzésem van, mintha a nagybetűs valóság az így belemászott volna az arcunkba, és így azt mondaná, hogy jó, rendben, megvan oldva a kis belügyetek, leváltottátok a NERT folyamatban a kis rendszerváltásotok, de hát akkor most jön a boss fight, mert mindvégig volt itt egy nagyobb probléma is. Mint hogy amikor a trónok harcát néztem, akkor a meggyőződésem volt, hogy nagyjából majd az lesz a csattanó itt, hogy mennek ezek a kis hatalmi harcok, de hát közben ezt az egészet zárójelbe fogja tenni az, hogy jön az éjkirály, meg a mások, és majd az így uh-huh. ezt az egész kis, hogy is mondjam, a hangyafocit, vagy nem tudom, ami így a hatalomért való kis tusakodás, ezt majd így szépen leradírozza a földgolyóról. Végül ugye nem egészen ez lett a vége a történetnek, nem mindegy.
2: Lett.
3: Igen, én is úgy gondolom.
2: Ami nem a választásoknak, az happy end.
3: De tehát igen, tehát itt viszont a valóság az egyébként nagyjából így néz ki. Ugye az, hogy nincs egy normális tél, az már évek óta tart. Tehát én nem is tudom, így az utolsó ilyen igazán kemény tél, amire emlékszem, az valamikor, hogy 2010 körül volt. Tehát azért így az én szótáramban az, hogy tél, az elég sokáig azt jelentette, hogy hát majdnem végig hó van, és hogyha nem tudom, így betaknyosodik az orrom a hideg levegőtől, és így veszem rajta a levegőt, akkor így belégzésnél megfagy benne a takony, kilégzésnél meg kiolvad. Tehát nagyjából...
2: Fantasztikus kép.
3: Nagyjából ez volt a képem arról, hogy tél. Hát
2: legalább, hiányzik?
4: Legalább ennyi előnye hát, van a, ennyi meg, előnye meg van a klímaváltozásnak.
3: Meg kell, hogy valami hiányzik.
2: Tehát hát hiányoznak nem a azért... megfagyó hajléktalanok. Köszönöm szépen. Igen, folytasd.
4: Így van, embertelen tróg.
2: Ezt a trógerséget.
3: Embertelen hazug tróger. Szóval alapvetően ugye minek után már nagyon rég nem tapasztaltuk meg ezt a fajta telet, mondjuk egyébként a mostani tél az pont valamennyire, hát legalábbis emlékeztetett arra, volt. Amilyen régen a tél
4: igen,
3: volt.
4: Hideg volt.
2: Végre, tehát
3: ez pont kivétel volt. Voltak jelek, de azért a klímaváltozás problémája az mégiscsak egy ilyen absztrakt probléma volt, tehát úgy Sanyi bácsihoz, meg Manyika nénihez nem igazán jött közel ez a probléma, nem vált átélhetővé. és most gyaloglunk bele egyre inkább abba, hogy Sanyi bácsinak meg Manyi néninek is ez tulajdonképpen ott helyben problémává fog válni. Csak hát nyilván azért ez egy akkora probléma torta, ez a klímaváltozás, hogy ilyen módon, mivel ebben a formában, hogy klímaváltozásról beszélünk, ez nagyon absztrakt, ez így ilyen formán kezelhetetlen és megoldhatatlan. Nyilván a tortát föl kell szeletelni. Tehát itt arról van szükség, hogy döntések azok, hogy is mondjam, globálisan szülessenek, viszont a cselekvésre, meg a cselekvés az meg lokálisan tud történni, tehát hogyha felszeleteljük ezt ilyen problémákra, hogy mondjuk nem a klímaváltozást akarjuk megoldani, hanem azt mondjuk, hogy meg akarjuk menteni a velencei tavat, vagy pedig Budapestnek legyen tisztább a levegője, ezek olyan kis projektek, amiket meg lehet oldani, mint ahogy ugye az, hogyha az ember úgy alapvetően a maga kis életében is kitűz maga elé egy ilyen nagy célt, akkor annak így ebben a formában nem tud nekiállni. Nem tudok nekiállni abban, annak, hogy na, most akkor én mit tudom, én rockstar leszek. Nem, hanem azt mondom, hogy megyek és veszek egy gitárt, aztán elmegyek gitártanárhoz, és akkor majd valamikor vagy jön a rockstárság, vagy nem ennek a végén. Hát körülbelül így lehet hozzáállni ehhez a problémához is.
4: Én azért voltam derűs egy kicsit a téma elején, mert én egy másik paksi témából készültem. Amikor arról volt szó, hogy beszéljünk Paksról, én azt hiszem, hogy nem erről fogunk, hanem arról, hogy a paksi Fidesz frakció kilépett a Fideszből is függetlenként folytatja tovább.
2: Komolyan?
4: Aha, az is paks.
2: Küldtem linket.
4: Én is neked. Ezek szerint a két link kiütött. Igen. Na, ebből is készültem, hiszen folyamatosan mindenből készülök, csak azt mondtam, hogy az lesz a téma, ez a paksi.
2: Hát a végén elmondhatod. A Fidesz gyűlölő mondókádat.
4: Nem, egyébként az erőművel kapcsolatban van, tehát mégiscsak van átfelés. Na, hát hoppá! Mert hogy arra hivatkoztak ez, ugye négy fideszes képviselő, Fidesz KDNP képviselő mondta azt, hogy ők ezentől függetlenként folytatják a munkájukat, mert hogy korábban ugye a Fidesz kormány alatt az nem volt rossz, hogy ők fideszesként álltak ki Paks mellett, de hogyha most ők, vagy Paks 2 mellett, de ha továbbra is fideszesként állnának ki Paks 2 mellett, akkor az ilyen országos politikai dimenziót adna az egésznek is, és az már nem jó. Tehát na, ezek úgy voltak fideszesek, mint az oligarchák is egyébként körülbelül, nem? Tehát, hogy nem tartott sokáig ez a hithű fideszesség, meg mi az, amit ők képviselnek, és akkor Paks 2 kapcsán. Oké, és akkor vissza Pakshoz. Nekem, ami nem is Pakshoz, hanem tényleg a globális felmelegedéshez, meg most ez a hőkupolához, meg hogy mit hozott ki belőlünk magyarokból, azért az nagyon tanulságos volt, hogy szerintem boldog-boldogtalan mindenki mindenféle irányból felszólította, kérte a társadalmat, hogy vegyen vissza a fogyasztásból, és a vízzel is próbáljunk takarékoskodni. Ehhez képest sikerült nem takarékoskodni, se a vízzel, se nem visszavenni a fogyasztást. Nem,
3: valóban. A fideszező vonatra itt tudok felszállni, hogy a Pilhál Tamás meg a Szakács Pisti az ugye azt a hozzáállást dobta be így a közösbe, hogy hát, hogyha Kapitány István kéri, akkor Dacból kitekerem a klímát, meg bekapcsolom még a porszívót is mellé, persze, hadd szóljon meg.
4: Hát volt ez a úgynevezett fideszes kurucos mentalitás.
3: Ezt a témát is lerántani ide a pártpolitikának, pártpolitikai iszabbirkózásnak a mocskába, ez valami olyan hihetetlenül olcsó, hogy az egészen elképesztő.
4: Ugye, amikor tényleg már ilyen fideszes mozgalmak születnek, és tudom, hogy azért ez nem a mainstream, tehát hogy még nem is a Szakács Pisti mainstream, már hogyha őt mainstreamnek tekintjük, de mégiscsak valamiféle meghatározóbb figurája így a maradék Fidesz nyilvánosságnak, de hogy tényleg ilyen csapatok, meg ilyen gondolatok is szárba szökkennek, hogy micsoda, Tisza mondja, akkor én hattól kifelé locsolom a pázsitot a légkondicionált szobámból. És akkor mind a kettőnek adtam. Na, hogy szóval, szerintem ez a társadalmi gondolkodás azért ez nincs meg is. Tudom, hogy mindenkinek ezen a téren se, hogy tudom, hogy mindenkinek az egyéni ép, amit maga körül lát, és hogy a fű, hogy néz ki, meg a gyereknek is kéne mégiscsak a medencében, megígértem neki, ki fogja verni a hisztit, és a többi, meg lehet rakás példát hozni, de amíg ezek soha nem íródnak felül, addig nem. Addig mindig ott fogunk toporászni, amiről szoktunk beszélni, hogy polgári társadalom, ilyen apróságokon is múlna, csak ez a hogy a közösségért szerintem is felelős vagyok.
2: Ez a tisztán sokat is érint, és amiről...
4: Ez globális, hát a teljes magyarság.
2: Nem,
4: nincs meg még ez a lépcsőfok.
2: Persze. Ez a felháborodás szerintem a tisztán sokat is érintett, és én ezért mondtam azt, bár néhány komment, de utálom magamat, hogy erre hivatkozom megint, de hogy nagyon nem sikerült megérteni azt, amit kapitányon kapcsolatban elmondtam. Én, mint politikai tervező jeleztem azt, nem vagyok az, de beleképzeltem magam ebbe a pozícióba, hogy ne azzal az emberrel igyekezzünk ezt az üzenetet átvinni, akire rárakódott egy ilyen kőgazdag, tudom én, címke. Mert hogy nyilvánosságra hozták a korábbi fizetését, meg mekkora vagyona van. Tehát ő nem egy átlag ember, aki 40-valahány milliót keres havonta. Nekem ezzel semmi bajom nincsen, és azt gondolom, hogy egy politikus persze tök jó, és pont annyit kellett keresni, és keresett, amennyi akkor a piac megadott, és ez tökre rendben van. Csak nekem ezt mindig elmondanom, basszus. De vele kapcsolatban kialakult egy olyan, hogy na ő az, akinek három medencéje, meg kacsalábon forgó palotája, na nehogy már ő mondja meg, mert az átlagember sajnos, a magyar egyébként is irigyebb az átlagnál. Ha tényleg át akarjuk lökni ezt az üzenetet, és ez nagyon fontos, mert pedig nagyon fontos, akkor ezt egy, azt gondolom, hogy a hétköznapi ember korábbi keresetéhez közelebb lévő valaki mondja csak el, de ezt mint kommunikációs tervező, ettől függetlenül semmi bajom nincsen Kapitány Istvánnal. Ugye a csúcsfogyasztás azon a bizonyos napon 7300 megawatt volt, és Paks névleges teljesítménye 2000, ha Paksot letekerték volna a Duna védelmében 50%-ra, kiesik 1000 megawatt zsinórára. Jelentsen ez bármit, én annyira nem jártam utána, hogy ezt értsem, de nagyjából ezt el tudom helyezni, hogy ez így, oké, akkor nem volt megoldható. Viszont, és itt jön mindig a viszont, itt kell egy érzékenyítés ebben a témában, és ezt még egyszer elmondom. Kapitány Istvánnak igenis, ha már ebből a közegből jött, beszélnie kell arról, hogy az egyéni fogyasztás versus vállalati fogyasztás között mekkora a differencia. Neki beszélnie kell majd arról, nem most, mert most ég a ház, beszélnie kell majd később arról, hogy az ipari fogyasztókat hogyan tudják motiválni, hogy nem Mori néni klímáját vagy a kórházakat kapcsolják le, hanem korlátozzák a nagyipari fogyasztókat. Erről egyébként már most el lehet kezdeni beszélni, hogy majd ezután ez hogy lesz. És itt van még valami, ez a technológiai alternatívák hiánya, a Paks függőség, tehát vannak olyanok, hogy segédhűtőtornyok. Tehát létezik arra technológiai megoldás, hogy a hűtési feladatokat átvegyék a tornyoktól ott Paksot, más eszközök, és a melegvizet nem a Dunába kellene visszaengedni, hanem elpárologtatni a levegőbe. Tehát ez egy létező technológia, nem tudom, hogy hogy áll ebben Magyarország, és ennek sem olvastam utána, vagy legalábbis egymásra kellett mondó infokat találtam, de hogy már picit enyhíteni azt a fajta felháborodást, ami alapból jön az ember, hogy basszus, nem akarok izzadni. Rohadt melegem van. Dolgoztam egész nap, kellem, és akkor még jön a politikus, és megmondja nekem. Nem, ezt enyhítsük, és hadd lássak egy tervet arra vonatkozóan, hogy akkor ezt majd hogy akarják később megcsinálni, ha jön egy újabb hőkupola.
3: Az egyébként egy teljesen értelmes vita lehet, hogy itt a klímaválságnak a kezelésében az egyéni felelősség versus rendszer szintű felelősség, most itt gondoljunk akár az ipari, akár az agrár vízfogyasztásra, káros anyag kibocsátásra, stb. Tulajdonképpen ezt a vitát, ezt gyakorlatilag könnyen föl is lehet oldani azzal, hogy mind a kettő felelősség létezik. Nyilván más-más szinten.
2: De összesen hasonlítható.
3: De alapvetően mind a kettő létezik. Na most itt az a helyzet, hogy egyéni szinten kialakult két nagyon rossz hozzáállás. Az egyik az, hogy én egy kis ember vagyok, egy nagyon pici pont vagyok ezen a világon, és én úgy se tehetek semmit. Úgyhogy igazából én még kibekkeljem valahogy, aztán égjen Róma. A másik rossz hozzáállás az meg tulajdonképpen ez a zöld fogyasztó. Ezt így tudnám nagyjából apostrofálni, hogy én a kis vászontáskámba vásárolok a csomagolásmentes boltba, meg öko termékeket vásárolok, stb. Tehát tulajdonképpen a fogyasztásomon annyit változtatok, hogy nem ezt veszem le a polcról, hanem amazt, és akkor tulajdonképpen ezzel én már meg is tettem a magamit, sőt, igazából még el is kezdhetek téríteni másokat, hirdetni az igét, és tulajdonképpen innentől kezdve ez az egész, ez rajtam már már nem múlik. Hát ez tulajdonképpen a fogyasztói kapitalizmusnak egy ilyen önvédelmi mechanizmus, amit így kitermelt, pontosan, hogy egy ilyen szexi fogyasztói identitást sajátíthatsz el, és tehát tulajdonképpen megvásárolhatod magadnak azt az élményt, hogy te megmented a bolygót. Uh-huh. Miközben hát nem. Tehát, hogy tulajdonképpen itt azt az illúziót az adja ez meg, hogy drasztikus életmód és kultúraváltás, meg gazdasági átrendeződés nélkül megoldható ez a probléma. És hát a rossz hír az, hogy nem. Nem.
4: Amikor életemben először jártam mediterrán országban, az elég régen volt, és belefutottunk a Siesta nevű intézménybe, akkor magyarként, nem sokkal a rendszerváltás után, nagyon fel voltunk ezen háborodva, hogy mi a rákért nincs nyitva a bolt? Hát hogy képzelik ezek az emberek? Mi itt vagyunk, innánk a kis vízisörünket, vennénk a valami kis szuver, hűtőmágnes legalább, vagy valami, és hát mi ez teljesen ez borzalmas. És már nem most először, már korábban is, amikor jöttek a nagy hőhullámok, de most aztán végképp így az van bennem, hogy ha szoktunk beszélni erről a nagy nemzeti közös akármikről, programokról meg, hogy például ez a mediterrán országgá válás, ha tetszik, hanem ez például lehetne egy ilyen nagy közös nemzeti akármi, amin nagy közös nemzetileg kellene együtt dolgoznunk mindenkinek. Mert itt aztán, hogy ez így fenntarthatatlan hosszú távon, ahogy mostanáig éltünk, az most már nagyjából eldőlni látszik. De itt annyi sérelem lenne a mezőgazdaságot átalakítani, és gondoljuk bele. Mostanában nem voltam a homokhátságon, ilyenkor, mikor nagy melegek vannak, akkor leszoktunk oda menni, mert ott a legpusztítóbb, a legdurvább, hogy átélni ezt az egészet, és látni azt, hogy évről évre hogy alakul. Most idén még nem voltam, de amikor tavaly mentünk, akkor elkeserítő volt látni, hogy a kukorica az ilyen bokáig ér nagyjából, meg maximum térdig, meg hogy most ezek mindenbe át kell állni, mezőgazdaságba át kell állni, vízgazdálkodásba át kell állni. Ez a Siesta is most, ez egy ilyen vicces felütésnek szántam, de hogy közben meg nem, mert hogy simán be lehet majd vezetni bizonyos hónapokban. Tehát most például Budapesten, tudom én, 12-től 16 óráig, vagy bár 13-tól tök mindegy, meddig sehol senki, hát fű nem mozdul, tehát mindenki menekül a hőség előtt. Tehát át kéne ezt is, és annyi mindent, igen. És ez mind egy-egy érdeksérelem, már pedig a mind egy-egy érdeksérelem, csak akkor nem, vagy akkor oldható meg, hogyha tényleg közösen visszük ezt az egészet, meg közösen vállaljuk ennek a felelősségét, meg a terheit is.
2: Csak ezt a zöldítést annyira ostoba módon csinálják, Európában, Nyugat-Európában is hatalmas.
4: De ez nem zöldítés, amit mondok.
2: Tudom. Nem, de ehhez kapcsolódóan, hogy igen, tehát az átállás az ahhoz kell sajnos egy érzékenyítés, de nem úgy érzékenyítesz, ahogy ezt csinálják Nyugat-Európában, vagy ahogy csinálták az ismertebb influencerek.
4: Az a baj, hogy ott szokás erőszakkal érzékenyíteni, nem? Tehát, igen. És az viszont nem nagyon szokott
2: csinálni. Hogy innentől kezdve akkor ezeknek a törvényeknek, szabályoknak kell megfelelni, és mit tudom én, Hollandián most mondok egy számot, a gazdáknak a 30%-a tönkre ment. Tehát nem így megy. Mert nem tudnak olyan gyorsan átállni arra az új kibocsátási direktívára, amit elvárnak. Tehát basszus, ez sajnos egy rohadt lassú folyamat lesz. Csak a politika szeretne minél előbb tőkét nyerni ebből, és ennek mindent alá böknek.
4: Rendel.
2: Utolsó szó nem jutott eszembe.
4: Rendel.
2: Rendelni, tök jó. Nem ezt akartam, de hasonlóan jó szó, mint ezt amire én gondoltam volna.
4: Ezt akartod.
2: Ezt akartam. Köszi szépen, Viktor, hogy eljöttél hozzánk.
3: Köszi szépen, hogy itt voltam.
2: Köszönöm, István, hogy eljöttél hozzánk.
3: Uh-huh.
2: Ez volt a provokatőr. Viszontlátás.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: A nap már menekül a horizonton túl, a sötétség és a fény között harc túl.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem.

0: hatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Média piac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely Palánkon. Több járásra riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Megtalálták a Balatonban a vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Idén már több mint 800 halottat követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A viharok és áradások miatt ott továbban félbeszakították a Kanada nap ünnepségeit, Manitoba tartományban pedig helyi vészhelyzetet hirdettek. Idehaza véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban, mint megszokhatták, mindig visszautazunk az időben. Ezúttal 2025. július 15-éig. Ezen a napon indított szabálysértési eljárást Greta Thunberg ellen a BRFK 5. kerületi rendőrkapitányság szabálysértési hatósága. A svéd aktivista korábban részt vett a Budapest Pride-on. És 2025. július 15-én a Spirit FM Magenta podcastjében mészégető Marcsi és Manc László vendége Dr. Kertész Norbert orvos egészségkommunikációs tartalomkészítő volt, és a digitális öndiagnózisról beszélgettek.
3: Hát szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast, és arra gondoltunk, hogy kicsit az egészséget vesszük gorcsó alá a mostani epizódba, hiszen ugye mostanában, hogyha fáj a fejünk, ahelyett, hogy orvoshoz mennénk, vagy valami gyógyszert vennénk be, általában telefonunkért nyúlunk, és pörgetjük a jobbnál jobb tartalmakat, amiből rengeteg van, de vajon tényleg jó ez, hogy a öndiagnosztizálunk a telefonunkon keresztül, és ismert vagy ismeretlen embereknek hiszünk el. Úgyhogy erről fogunk a mai adásban beszélni. Itt van velünk vendégünk, Dr. Kertész Norbert, orvos, egészségkommunikációs tartalomgyártó, akinek az Instagram videói közérthetően mégis szakmailag pontosan és szórakoztató módon oszlat el tévhiteket, és mondja el nekünk tulajdonképpen, hogy mi az igazság. Úgyhogy szervusz Norbi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, hát nagyon szépen felkonferáltál itt, és valóban így van, hogy igyekszem azért közérthetően és szakmailag pontosan tájékoztatni az embereket.
3: De emlékszel arra, hogy, vagy inkább úgy kérdezem, hogyha az elmúlt évekre így visszatekintesz, hogy mikor láttad azt, hogy volt egy óriási robbanás, hogy amikor te is mondjuk a közösségi oldalakat böngészted, hogy úristen, valamit kéne tényleg tenni, mert egyre több az ilyen önjelölt orvos, tartalomgyártó, egymásnak ellentmondó információk az interneten.
4: Hát szerintem maga a Covid időszak alatt volt, ami így robbanásszerűen megnőtt a közösségi média, meg a rövid tartalmak fogyasztásának a mértéke. Szerintem azóta így nagyon sokat növekedett, és az emberek sokkal hajlamosabbak így a képernyő előtt ülni, és egészségügyi információkat böngészni a telefonjukból, vagy a számítógépből, mert hát egyszerűen az egy megterhelő időszak volt mindenkinek, és akkor az volt a legelérhetőbb, tehát az orvosokhoz nem jutottak el olyan könnyen az emberek. Szerintem azóta látható ez inkább.
3: És ahelyett, hogy örültünk volna, nem, hogy végre kimehetünk, mégis maradtak ezek az ősi rutinok, amiket szoktunk a Covid alatt.
5: Idén januárban indítottad el a csatornádat, és ahhoz képest azért óriásira nőtt a követő bázisod nagyon-nagyon rövid idő alatt. De mi inspirált téged arra, hogy elindítsd ezt a csatornát, és hogy orvosként felvállalod azt, hogy igenis te egy útmutatást adsz azoknak az embereknek, akik kérdéseket keresnek?
4: Igen, hát nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki követ engem, és tényleg nagyon gyorsan növekedett a csatornám. Alapvetően mindig is, már az egyetem alatt is úgy voltam, hogy többet akarok tenni, mint egy átlagos alkalmazott orvos, de nem volt megfogalmazódva, nem volt körvonalazódva, hogy ez pontosan miből fog állni. És ugye 2 éve vagyok most már rezidens orvos, és igazából hát úgy másfél éve jött ez az ötlet, vagyis a motiváció erre, hogy elkezdjem, amikor a sürgősségi osztályon voltam beosztva, és hát sok olyan beteget láttam, akiknek az egészségügyi problémáit meg lehetett volna előzni egy helyes életmóddal. És az egyik ilyen legdurvább esetem az egy ilyen krónikus tüdőbeteg páciens volt, aki hát gyakorlatilag fuldokolva jött be, már többszöri alkalommal az SBU-ra jött, hát hozták, és egyszerűen annyira előre haladott volt már ez az állapot nála, hogy gyakorlatilag nehéz volt bármit is kezdeni, tehát végül intubáltuk, elküldtük speciális tüdőintézetbe, de tudjuk azt, hogy hosszú távon ennek nem lesz jó kimenetele, és ez volt nekem az a lökés, ami megadta, hogy ezt el lehetne kerülni, mert például ezt a betegséget az esetek javarészében a dohányzás okozza, a krónikus dohányzás, és mind annyi életmódbeli tényező van, amin lehetne változtatni pofon egyszerűen egy kis odafigyeléssel, hogyha az embereknek meg lenne a motivációja és az információja elsősorban, hogy ezt hogy is csinálják, és innen jött az, hogy elkezdjem ezt az egészet, és akkor elkezdtem készülődni, és idén elindultam.
3: És olyannal is találkoztál most a sürgősségi múltadban kicsit vájkálni, hogy láttál olyat, hogy valaki úgy jött be, hogy megpróbált internetről különböző oldalakhoz szedett téves információk alapján öngyógyítani saját magán, és az egy nem jó útra vitte?
4: Hát konkrétan szerencsére olyannal nem találkoztam, hogy nem jó útra vitte maga a pácienst az öndiagnózis, de láttam többször is olyant, megmondták, hogy hát ők erre gondolnak, meg utána néztek, meg utána olvastak. Nyilván a végső orvosi diagnózist az orvosi vizsgálat fogja megadni, de igen, azért láttunk többször is ilyent, hogy a páciensek utána próbálnak járni, és ez alapvetően nem rossz, hogyha jó helyről veszik az információkat, csak nagyon sokszor tényleg olyan helyről informálódnak, ami nem tudományosan megalapozott, tehát össze-vissza olvasnak mindenféle blogokat például, és hát ugye régebb klasszikus példa ez a Google diagnózis, hogy beírjuk a Google-be a tüneteinket, és akkor mindenre kb. Rákosak vagyunk, tehát hogy...
3: Akinek a hipondereknek nem ajánlották már akkor se.
4: Ez így van. Szerencsére amúgy mostanában azért egyre fejlettebb a technika, és pláne az AI, a mesterséges intelligenciának a fejlődésével az öndiagnózis amúgy nagyon-nagyon sokat tud pontosodni akár. Tehát például a Semmelweis Egyetemen nemrégiben végeztek egy ilyen kis kutatást, hogy bőrgyógyászati problémákat a ChatGPT mennyire tud képről felismerni. Itt fő két nagyon gyakori bőrproblémát néztek, és gyakorlatilag több mint 90%-os pontossággal azonosította, hogy igen, ez az a betegség. Szóval tud segíteni, de a végső diagnózis mindig is az orvosok dolga lesz szerintem.
5: Mindenféleképpen lesz erről szó, mert mint az AI-ról, még erre visszatérünk, de még mielőtt beleásnánk magunkat a hardcore technológiába, előtte én hoztam egy-két érdekességet, ma délelőtt pörgettem az Instagramot, és megtaláltam azt, hogy takarjam le a bal szememet, és nézzek fölfelé, és akkor megnyugszom, egy eléggé stresszes délelőttem vagyok túl, illetve azt is láttam egy másik videóban pár másodpercre, hogy rágjak szegfűszeget, és ettől majd csodálatosan fog működni a szívem, illetve azt a tippet is megkaptam az Instagramon, hogy ne tegyek banánt a smoothie-mba, hiszen ha banánt teszek a smoothie-ba, akkor az rontja a smoothie-mnak a, nem tudom, egészségre gyakorolt hatását. Ugye az egyik tartalom tőled származik. Ez azért hoztam be ezt a hármat, mert nagyon nehéz egy laikusnak eldöntenie azt, hogy az adott platformon, adott helyen, ahol a tartalmat fogyasztja, ott vajon melyik tartalom lesz az, ami megbízható? Vajon tényleg segít a szegfűszeg abban, hogy nem tudom, jobban működjön a szívem, vagy ha letakarom a bal szememet, akkor tényleg kevésbé leszek stresszes. De hogyan, mit mondanál a felhasználóknak, hogyan tudják eldönteni, hogy melyik tartalomban bízzanak, és melyikben nem?
4: Alapvetően nehéz eligazodni szerintem, hogyha az embernek nincs egy tudományos háttere, ugye én ezt tanultam éveken keresztül, nekem azért könnyebb kiszűrni azt, hogy ez gyanús, még ha nem is tudom pontosan azt, hogy ez igaz vagy nem igaz, de tudom, hogy hol nézzek könnyen utána, és megvannak azok a tudományos források, oldalak, folyóiratok, kutatások, ahol utána tudok nézni, és azokat értelmezni. Mert ez igazából manapság az a jó, hogy a kutatási anyagok például szinte mindenkinek hozzáférhetőek a nagy közönség számára is. Viszont a tudományos nyelvezetet, a kutatási anyagokat nem érti mindenki. Sőt, nagyon kevesen értik, és még a szakemberek között is sokszor van, hogy félreértelmeznek egy-egy kutatást. Szóval nem egyszerű eligazodni benne egyáltalán, viszont alapvetően egy felhasználónak, amikor találkozik egy ilyen tudományos állítással, vagy hát áltudományos állítással, attól függ, hogy éppen miről beszélünk, szerintem nagy biztonságot adhat az, hogyha az illető tartalomgyártó az hivatkozik a tudományos háttérre, tehát a kutatás megjelöli, hogy nézd, itt olvastam, ebben te is utána tudsz nézni, hogy ha akarsz, ha megérted, és ott ez egy tudományos alapja van. Máskor pedig általában azt látom, hogy apró dolgokat, tehát akár tudományosan megalapozott, de apró dolgokat felnagyítanak, mert jól hangzik, és sokkal könnyebben fogyasztható az embereknek, és ez miatt sokszor olyan dolgokkal keresnek meg engem is, hogy ez tényleg igaz, és hogy ennyire, de mondom, hogy az, hogy valami egy kutatásban például szignifikáns, tehát hogy jelentős, az nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban nálad is úgy lesz.
5: Szóval tudsz erre példát mondani, hogy mi volt mondjuk a legabszurdabb, vagy akár leggyakrabban felmerülő kérdés, ilyen tévhit?
4: Hát igazából manapság rengeteg féle van.
3: Vagy a te kedvenced, ami többször visszatér.
4: Hát az én kedvencem mostanság igazából a növényvédőszerekkel, hogy nagyon sokan azzal érvelnek, hogy hát teljes kiürlésű dolgokat nem jó fogyasztani, meg a boltban vett gyümölcsöket, zöldségeket nem jó fogyasztani, mert hogy azon tele vannak permetszer maradványokkal, és teljesen igaz az, hogy van rajtuk permetszer maradvány például, de a tudományos kutatások például, hogyha megnézzük az állatkísérleteket, a javarészük azt mondja, igen, ez nagyon veszélyes, és bele lehet halni, és rákot okozni, és minden, viszont nem veszük azt figyelembe, hogy például ezek állatokon végzett kísérletek, és csak annak a méreganyagnak vannak kitéve az adott állatok, tesztalanyok, és így a hatás felerősítődik még a kutatásban is, és így könnyű ezt extrapolálni, tehát hogy rávetíteni az emberekre, hogy hát igen, hogy ez mennyire veszélyes, de az összképet kell nézni például e tekintetben is, mert vannak olyan emberi kutatások, ahol például azt vizsgálták, hogy annak ellenére, hogy nagyobb kitettsége volt az egyéneknek a növényvédőszerekre, ami elsősorban egy nagyobb növény- és zöldségfogyasztást indukál, tehát hogy azzal jár együtt, mégis kisebb volt a legtöbb betegségnek a kockázata és az elhalálozás kockázata, szóval nagyon könnyű elcsúszni az ilyen dolgokon, főleg, hogyha állatkísérletekre alapozzuk a mondandónkat.
3: Nagyon érdekes, az jutott közben eszembe, ahogy itt most mesélheted ezeket a történeteket, meg akár a sürgősségi történetet is, amit behoztál a legelején, hogy azért keresünk, és azért hiszünk egy-egy influencernek, tartalomgyártónak, vagy akár egy mögöttes hirdetés mögé megbújt piac, ilyen profitorientált cégnek, mert egyszerűen könnyebb utat mutat, mint ami mondjuk egy nehezebb út lenne, hogy tényleg meggyógyuljak, most pont a dohányzást hoztad be, hogy igen, le kellene tenni, de hogyha valaki azt mondja, hogy elnyalok 3 citromot naponta, és nem tudom, szódabikarbonás vízzel gargalizálok, akkor semmi bajom nem lesz, és inkább ezt csinálom, mert nem akarom letenni. Tehát, hogy kicsit önigazolást keresünk, és a könnyebb út felé megyünk, és addig keresünk olyan tartalmakat, ami minket igazolnak, és megnyugtatnak, és azért csinálom, bár ilyen placebo jellegű, hogy úgyse használ, de én magam megnyugtatom, hogy ez jót fog tenni, és meggyógyulok.
4: Igen, alapvetően ez nem csak az átlag embereknél, hanem még sokszor a kutatóknál is megjelenik, hogy tulajdonképpen van egy ilyen bias, hát egy ilyen, nem is tudom magyarul. Igen, hát egy ilyen előítélet, hogy egy bizonyos irányba, tehát az, amiket ők gondolnak, először arra keresnek igazolást, nem az összességét nézik a tényeknek. És az emberekre, az átlag emberre ez aztán különösen jellemző, hogy van egy valamilyen információ, ami beépült nagyon mélyen a tudatába az illetőnek, és ha találkozik egy másik információval, ami azt megcáfolná, akkor nagyon nehezen fogadja, még hogyha jól meg is van indokolva, és sziklaszilárd alapokon áll az az ellenkező állítás, akkor is nehezen fogadja el, mert sokszor úgy érzi az ember, hogy hát engem hülyének néznek, vagy hogy ez az én személyiségem ellen irányuló támadás egyszerűen, hogy én ezt tudom, ez eddig így csináltam, és akkor ez így kell jól legyen, és akkor inkább azt igazoló információkat keres és fogyaszt, és az algoritmusok ezt nagyon-nagyon jól tudják, hogy mit szeretünk fogyasztani, és inkább azokat mutatják, és ez nagyon-nagyon el tudja tolni egy irányba az embereknek az egyéni gondolkodását, mert hogyha mi valamit például összeesküvés elméletekben hiszünk, és csak ilyen tartalmakat, ilyen oldalakról fogyasztunk, akkor azt fogja többségében nekünk feldobni mindenféle algoritmus. Szóval nagyon könnyű elcsúszni ezen.
5: Te egyébként hogy kezeled, ez egy kicsit más, de hogy kezeled azt, hogy nagyon népszerű lettél, orvos vagy, és azért valószínűleg egy csomóan keresnek meg mindenféle panasszal, kérdéssel, személyes üzenetben, vagy kommentben, ezekkel mit tudsz kezdeni? Mert ugye gyakran beszélünk arról, hogy azért amit le van írva, amit leír magáról egy beteg, az nem feltétlen fedi a teljes valóságot, tehát csak azáltal, hogy ő megosztja veled azt az információt, te még nem feltétlen tudod őt meggyógyítani, vagy megmondani, hogy akkor mi a megoldás. Mit csinálsz ilyen esetekben?
4: Igen, hát egyszerű kérdésekre egyszerű választ lehet adni.
5: Például?
4: Hát például nem tudom, megkérdezi egy páciens, hogy jó-e, hogyha megeszek egy almát reggelente, és nem, mit tudom én, tojást eszek reggelre, vagy egy akármilyen egyszerű kérdés. Ezekre lehet válaszolni könnyen, viszont ami orvosi diagnózishoz kötött, meg komplexebb kérdés, meg úgy több mindent kéne tudni az illetőről is, meg az előzményeiről, arra nyilván nincsen meg se az energiám, se nem is lehet ezt megcsinálni így online térben. Tehát az ilyen orvosi konkrét diagnózisokat és javaslatokat, azokat csak személyesen lehet úgy igazán megvitatni. Ilyen általános életmódbeli tanácsokat abszolút nagyon szívesen szoktam adni. Persze, amennyire az idő engedi, tehát nem tudok minden üzenetre válaszolni, nagyon sokan keresnek és írnak, ez tény és való, és igyekszem azoknak, akiknek egyszerűbb kérdéseik vannak, és látom, hogy könnyű válaszolni, azoknak igyekszem válaszolni azért.
5: És a való életben is tapasztalsz, hogy jön hozzád egy páciens, és azt mondja, ez a doktor kertész, látom az Instagramon, vagy azért ilyen nincsen?
4: Igen, néhányszor azért felismertek már így páciensek, meg utcán is. Hát elég furcsa érzés így elsőre.
3: Mennyire lehet az a része nehéz, hogy úgy mennek már az emberek orvoshoz, mert ugye régen mi volt, valami bajom van, elmentem az orvoshoz, hogy doktor úr, vizsgáljon meg, ez is ez a bajom, majd vártam a diagnózist. Most sokszor, hiszen már nagyon okosak vagyunk, mindenhez is értünk, és a ChatGPT és az internet a segítségünkre van, komplett diagnózissal megyünk már az orvoshoz, adott esetben tudjuk, hogy mi a problémánk, és már azt is megmondjuk, hogy mit kellene fölírni a felhőbe, hogy én csak ki tudjam váltani. Mennyire nehéz ez, vagy mennyire kell ez ellen harcolnotok orvosként, hogy megnyugtatni Béla bácsit, hogy engedje meg, hogy megvizsgáljam, bár nagyon szép az a diagnózis, amit ön felállított otthon, de és mennyire nehéz meggyőzni őket arról, hogy lehet, hogy teljesen más a problémája, mint amire ő jutott önállóan.
4: Általában ezzel nem szokott gondom lenni, hogy meggyőzzem, hogyha, mert volt példa erre, hogy bejött páciens, hogy na, nekem ez a bajom, ezt tessék felírni, meg kérem szépen, csak ezért jöttem. Ő teljesen jó szándéka jött, hogy gyorsan le tudja, nekem segít, hogy megvan a diagnózis, és akkor ezt egy-kettőre megoldjuk, és akkor el kellett magyaráznom, hogy oké, ez teljesen szép és jó, de azért megvizsgálnám, hogy én is lássam, hogy ez tényleg így van-e, és hogy igazoljuk, hogyha tényleg jó a diagnózisa. Volt már, hogy tényleg jó volt, amivel bejött a beteg, és tényleg jól azonosította a problémáját, most például egy egyszerű mandulagyulladást, és hogy arra antibiotikumot kell adni, vagy nem kell adni, például ez személyes elbírálást igényel. Tehát vannak olyanok, hogy kell, van, hogy nem kell, ezt otthon nem tudja eldönteni a páciens, és akkor meg kell vizsgálni. És igazából itt szerintem nagyon nagy szerepe van annak, hogy az orvos tudjon kommunikálni a beteggel, és igazából részletesen elmondja azt, hogy miért van. Én igyekszem ezt általában meg is tenni, de sokszor az a gond, hogy kevés az idő erre egy rutin vizsgálat során, de általában azért meg lehet küzdeni így idézőjelesen a pácienseket, tehát meg szokták érteni, hogy igen, akkor az orvos megvizsgál, és az alapján adja a gyógyszert.
5: Ez a sok tartalom, meg ez a sok elérhető információ, szerinted egészségtudatosabbá tett bennünket, vagy épp, hogy még jobban összezavart, és engedjétek meg, hogy behozzam a saját példámat, én jó ideig kifejezetten egészségügyi újságíróként működtem, amikor több orvossal készítettem interjút, sokat foglalkoztam aktuális egészségügyi szitukkal, nyilvánvalóan attól függően, hogy éppen melyik évszakban jártunk, tehát itt a nyár is ilyenkor mindig a bőrrel kapcsolatos, melanomával kapcsolatos kérdések merültek fel, és azt hittem, hogy hát én de nagyon tájékozott vagyok, nyilván nem szakemberként, hanem mint egy kicsit kevésbé laikusként álltam az egészségügyhöz, és aztán eltelt egy bizonyos idő, most már nem ezzel foglalkozom napi szinten, és azt érzem, hogy most még több információ van, és már abban sem vagyok biztos, amit x évvel ezelőtt, amikor így tevékenykedtem, akkor mondjuk nagyjából biztos voltam benne. Tehát én össze vagyok zavarodva, és az a kérdésem, hogy szerinted mások is össze vannak-e, vagy pedig magasabb az egészségügyi tudatosságuknak a szintje?
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy megítélni, hogy az embereknek milyen az egészség tudatossági szintje. Szerintem általánosságban véve magasabb, mint régen, mert akárhonnan nézzük, azért könnyebben eljut az információ az emberekhez, és biztos vagyok benne, hogy arányaiban nézve többen egészségtudatosak, mint régen. Viszont ugyanígy nagyban megnövekedett a zavarodottság is, úgy mondjam, etéren. Tehát tényleg rengetegféle információval találkozhatunk jobbról-balról, és annak ellenére, hogy találkozunk valós és valótlan információkkal, még a valós információk is sokszor elavulnak, pláne manapság, amikor nagyon gyorsan fejlődik minden, és tényleg nap mint nap jönnek ki kutatások. Lehet, hogy egy-két éve még valamit azt mondtunk, hogy káros, és most azt mondjuk, hogy jó. Például az egyik legjobb példa erre a kávéfogyasztás, hogy egy 20 éve például azt mondtuk, hogy aki napi egy kávét megiszik, az szívérendszeri rizikónak van kitéve, és úgy könyveljük el, hogy az probléma. Manapság pedig azt mondjuk, hogy naponta akár 2-3 csésze kávé is jótékony hatással lehet a szívérendszerre. Szóval nehéz így képben lenni azzal tényleg, hogy mi az, ami aktuális, mi az, ami valós, és kibogozni ezt a zavarodottságot, szóval teljesen megértem ezt a dolgot.
5: Ennek kapcsán, bocsánat, még egy dolog jutott eszembe. Pont az apukámmal beszéltem tegnap, apák napja volt, most nyilván amikor adásba kerül ez a műsor, akkor nem tegnap volt apák napja, mindegy, június 15-én beszéltem az édesapámmal, aki azt mondta, hogy ő annyira vágyik arra, hogy végre valami igazi régi füves ember valahonnan előbukkanjon a semmiből, és átadja neki azt a sok-sok tudást, amivel ezek a füves emberek régen rendelkeztek. És ez azért jutott most eszembe, mert ugye pláne manapság, amikor ez történik, amit most így a kávé kapcsán is vázoltál, hogy vagy pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy nem jó, most azt mondjuk, hogy jó, és pár év múlva meg lehet, hogy megint kiderül, hogy nem jó mondjuk az emésztőrendszerünknek, vagy bárminek. És ilyenkor én megértem azt az emberek egy csoportjának a részéről, hogy szeretnének visszanyúlni azokhoz a szakemberekhez, akik a természetes gyógyításban találták meg a saját szakmájukat. Te erről mit gondolsz, hogy hozzád ez mennyire áll közel ez a topik?
4: Maga a gyógynövényeknek a témaköre, én ebben soha nem mélyedtem el különösebben, szerintem megvannak erre a megfelelő szakemberek. Itt egy nagyon fontos félreértés szerintem illene tisztázzunk, hogy az, hogy valami természetes, az nem jelenti azt, hogy jó, vagy egészséges, vagy nem káros. És ugyanúgy az, ami mesterséges, az nem jelenti azt, hogy jó, egészséges, nem káros, vagy nem hasznos. Szóval igen, megvannak a gyógynövények, amiket már nagyon régóta használ az emberiség, és vannak, akikkel ezzel nagyon jól tisztában vannak, viszont rengeteg olyan gyógyszerünk is van, ami gyakorlatilag gyógynövényeknek a hatóanyagai vannak gyógyszerformátumba kiadva. Tehát itt van egy ilyen elmosódó határvonal is a gyógyszerészet meg a gyógynövényeknek az alkalmazások között, mert a kettő nem független egymástól. Persze vannak modern szintetikus gyógyszerek is, amik nem láttak soha úgymond természetes növényeket, de ez nem jelenti azt, hogy azokat nem kell használnunk alkalomattán, vagy hogy az rossz. Szóval megvan a helye mindennek.
5: Ez tök fontos, hogy mondtad, mert tényleg van most egy ilyen gyógyszer ellenesség a sokakban. Na de...
3: Igen, meg hogy a gyógyszerellenesség szerintem amiatt is lehet, hogy azért a gyógyszeripar sokkal szigorúbb szabályozással rendelkezik, hogy miről mit mondhatnak és mit nem mondhatnak, miközben a táplálékkiegészítőknél talán ilyen szabadabban vagy ilyen gumisabb ezeknek a határai, és ugye ott, ha piaci oldalról nézzük, ott sokkal több pénz is van hirdetésre, tehát bizonyos termékek úgy föl-föl dobja a különböző social oldalak ezeket, tehát hogy különböző karakterek másképpen, de ugyanarról a termékről beszélnek, hogy micsoda jó hatása van, ilyen kis zöldet kell inni, eltűnik a has, rendbe tér minden, a stressz, és mindenki simul, és egyszer csak azt érzi a felhasználó, vagy a fogyasztó, aki ezeket tartalmakat pörgeti, hogy hát hogy nem itt ez már 10 éve folyamatosan minden nap, mint hogyha valamiből kimaradnék, hogyha én nem vásárolom meg, és lehet, ahogy te is mondtad, hogy sokkal tudományosabb, sokkal inkább tesztelt, alátámasztott lenne egy gyógyszer alternatíva erre, amit nagy cégek adnak ki, miközben lehet, hogy mi mérgezzük magunkat olyanokkal, amit valaki mond, hogy ez jó. Ezzel is találkozol? Vagy érdeklődnek nálad? Vagy tanácsot kérnek ilyenekről, hogy ezt láttam, és ez jó-e?
4: Igen. Említetted ezt, hogy az étrendkiegészítőknél egy kicsit ilyen gumisabb a megfogalmazás. Érdekesség, hogy például az étrendkiegészítőknél is, legalábbis az Európai Unióban, van egy ilyen regiszter, hogy a reklámban mi az, amit állíthatnak bizonyos hatóanyagokról az étrendkiegészítők kapcsán. Szóval elméletileg van egy ilyen szabályrendszer erre, hogy mi az, ami belefér így állítások terén. Ezt, hogy mennyire tartják be, ez egy másik kérdés. Azon felül pedig az étrendkiegészítők azok valóban sokkal gyengébben szabályozottak, mint a gyógyszerek, tehát összesen lehet hasonlítani őket, és hát gyakorlatilag az étrendkiegészítők azok egyszerűen étrendbe beilleszthető dolgoknak, tehát mint hogyha bemennél a közérbe és megvennél egy uborkát, ugyanolyan szabályozás vonatkozik tulajdonképpen, mondhatni így tágabb fogalomként az étrendkiegészítőkre is, tehát nem gyógyszer hatóanyagokról beszélünk, vagy inkább nem úgy fogalmaznám meg, hogy nem dózis, nem gyógyszer dózisban, mert például van olyan étrendkiegészítő, ami megtalálható gyógyszerben, és ugyanaz a hatóanyag, csak a dózis az különbözik. És általánosságban elmondhatjuk azt, hogy az étrendkiegészítők, amik így a forgalomba kerülnek, azok nincsenek bevizsgálva így az állami szervek részéről. Tehát feléjük csak be kell jelenteni, hogy igen, ezzel a hatóanyaggal ezt az étrendkiegészítőt akarom kiadni, ők elfogadják, és ennyi. Max szúrópróbaszerűen, vagy hogyha panaszok vannak, akkor vizsgálják be az adott étrendkiegészítőt a jelenlegi szabályozás szerint.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatódik a multidéző adása, még mindig 2025. július 15-én járunk. Július 15-e a bíróságok napja, és az volt tavaly is. Ez a nap az igazságügyi alkalmazottak számára minden évben hivatalos munkaszüneti nap. 2001 óta ünneplik ezen a napon a bírókat és az igazságügyi alkalmazottakat, emléket állítva az 1869-es független bírói szervezetről szóló törvény kihirdetésének. És 2025. július 15-én az Életért című műsorban Vogyerák Anikó vendége Dúró Zsuzsanna gyermekpszichológus volt, és a kistestvér érkezését körülvevő érzelmekről beszélgettek.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Bettina nevében, és Dúró Zsuzsanna, a neveléstudományok doktora, gyermekpszichológus ismét a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Egy olyan témával foglalkozunk, ami még nem került elő ebben a sorozatban, ebben a műsorban. Arról már sokat beszéltünk, hogy hogyan készül mondjuk egy család arra, milyen vizsgálatokkal, akár a Czeisel intézetben, hogy mondjuk egy kisbaba megérkezzen. Arról is beszéltünk, hogy vannak egyébként az intézetben is gyermekeknek szóló vizsgálatok, de arról nem beszéltünk, hogy a gyermekekben mi zajlik egyrészt a vizsgálatok alatt, másrészt, ami igen fontos, amikor mondjuk egy kisbaba, egy kistestvér érkezik. Létezik az a fogalom, hogy testvérféltékenység. Ez alap egyébként? Ez kikerülhetetlen?
4: Hát szinte kikerülhetetlen, mert ez egy trónfosztás. Volt egy elsőszülött gyerek, minden figyelem felé irányul, meghatározza a család egész dinamikáját, és egyszer csak ott van egy kicsi, és akárhogy is figyelnek a szülők, de mégiscsak több időt töltenek bizonyos értelemben a kicsivel, mint a naggyal. Nem azt mondom, hogy elhanyagolják, de mindenképpen látványos a nagyobb gyerek részére, hogy a kisebbel többet foglalkoznak. Ez bizony egy érzelmi instabilitást okozhat a kezdetben, a nagyobb gyerek esetében. Persze vannak olyan kis gyógyszereink idézőjelben, hogy a nagyszülők egy picit több időt foglalkoznak vele, amíg a szülőnek ugye nagyobb időráfordítást jelent a kicsi ellátása. Tehát lehet kompenzálni, de a nagyobb gyerekben mindenképpen felmerül az, hogy itt most valaki engem beelőzött, megelőzött. És ez az érzelmi instabilitás a későbbiekben sokféle esetben más vonalakra is elviheti a gyerek érzelmi hozzáállását a kisebb testvérhez.
3: No, szerintem számtalan aspektusa van ennek. Például valószínűleg nem mindegy, hogy mikor, mennyi idős az a gyermek, mikor érkezik az a kistestvér, azonos nemű-e vagy sem, sokadik kistestvér vagy első, úgyhogy ezeket vegyük sorra, kérlek. Sokszor mondják azt, hogy az a legjobb ugye abban, hogyha kicsi a korkülönbség a két gyermek között, hogy ugye szinte együtt nőnek föl, ugyanakkor az eleje nehéz, de aztán könnyebb. Aztán van másik pont, aki azt mondja, hogy pont az a jó, hogyha eltelik bizonyos idő, például 4 év minimum a két gyermek között, mert addigra a nagyobb már elég érett ahhoz, hogy értse, hogy mi történik, és be tud kvázi segíteni, fel tudja fogni azt, hogy a kistestvér az egy kistestvér. Te hogy látod? Mi van akkor, hogyha kicsi a korkülönbség?
4: Igen, ha kicsi a korkülönbség, akkor gyakorlatilag tényleg egymás mellett nőnek fel, azonos játékokat űzhetnek, játszhatnak, az érdeklődésük is lehet azonos. Ebbe persze a szülői odafigyelés maximálisan benne van. Mi felé tendálom a gyereket? Ez ösztönvezérel cselekedett a szülők részéről, hogy mik azok az érdeklődési területek, ami a szülőt is érdekli, értelemszerűen akkor arra fogja majd tendálni a gyereket is. Nagyobb korkülönbség esetén már az értelmi képességek erőteljesen megmutatkoznak, itt most abszolút jó értelemben veszem, hogy a nagyobb gyerek érdeklődő, kíváncsi bizonyos intellektuális területek iránt, ez vonzhatja a kicsit is, mert mintát követ, és itt nagyon fontos, hogy a nagyobb testvér lesz a minta, akit akár jó, akár rossz cselekedetekben követ, és ez meghatározza a kicsit férjének is az érdeklődését, kíváncsiságát. De amit nem mondtál, hagyd dobjak rá még egy lapáttal. Az a megfigyelés, hogyha 10 év a korkülönbség a két gyerek között, akkor tulajdonképpen két egykéről beszélünk. Tehát a 10 év az olyan nagy intervallum a szülő nevelési stílusát tekintve is, és a két gyerek egymás mellett növekedése tekintetében is, hogy gyakorlatilag nulláról indul a szülő, és nulláról kezdi a kisebb testvérnek a nevelését. Nincs ezzel alapjában véve semmi baj, csak ahogy a felvetésedben mondtad, hát bizony van különbség az életkor különbség tekintetében, mindenképpen figyelmet igényel a korkülönbség a testvérek között. Na most nem tértünk ki rá, de talán érdemes megjegyezni, ha nem két gyerek van, hanem három. Ugye ez a középső gyerekekkel való odafigyelés jelenti, az a megfigyelés, és hangsúlyozom, hogy mi a megfigyelés, és mi a tudományos kutatásnak az eredménye. Az a megfigyelés, hogy elsőszülöttek vagy egykék, intellektuálisan, mintha erőteljesebbek lennének majd később, minek tudható ez be? Annak tudható be, hogy 0-2 éves korig van az a szenzitív életkori szakasz, amikor általában még egyedül van a gyerkőc a családban, minden figyelem felé irányul, ebben semmiféle negatívum nincsen, és ez a minden oldalról jövő figyelem, ez okozhatja, persze hát a genetika az kikerülhetetlen, de ez okozhatja, hogy olyan pozitív környezeti hatások érik a gyereket, ami intellektuálisan őt megerősítik. Megszületik a második gyermek, most a különbséget most ne vegyük számba, ő beleszületik egy kézbe, és megtapasztalja ösztönvezérelten, hogy valaki van előttem, és ez a valakihez ő alkalmazkodik. És az alkalmazkodása következtében, és ez a megfigyelésünk, a kreativitása, az alkotó képessége, az elfogadó-befogadó attitűdje, az jelentősen változik. Na most megszületik a harmadik gyerek, ugye az eddigi másodikból középső lett, ugye értelemszerűen. Na most ez az a pozíció, amit megfigyelünk óvodában, iskolában, tehát nevelési oktatási intézményben, hogy szocializáció szempontjából, személyiségfejlődés szempontjából egy nagyon értékes életkorban vagyunk, olyan értelemben, hogy nagyon jó közösségi emberekké válnak a középső gyerekek, mert hát ahogy a vicces mondás is tartja őket, fölül is pofozzák, meg alulról is pofozzák, a legellenállóbbak. Például az a megfigyelésünk nevelési oktatási intézményekben, hogy hallgatnak rájuk a kortársak. Kisebb-nagyobb csoportokat tudnak vezetni. Nem azt mondom, hogy vezérbikák lesznek, de hallgatnak. Kortárs csoporttal nagyon jó az együttműködés, és ez hát tulajdonképpen abból adódhat, hogy a családban a szülők hát picit figyelmetlenül, ugye az első szülöttől nagyobb intellektuális teljesítményt várnak el, ugye mondja is, te vagy a nagyobb, neked ezt tudnod kell, és hát ő valószínűleg majd törekszik is rá, hogy tudja. A legkisebb ugrifüles, meg jaj, olyan bájos, olyan aranyos, és egyáltalán, és ott van ez a középsőnk, aki nem azt mondtam, hogy nő, mint a dudva, mert ilyen hasonlatot nem tennék, de mindenképpen ő önállóbb, ő tartja magát, ő odafigyel dolgokra, sőt, nagyon sok esetben a kisebb testvért szinte nevelgeti, pátyolgatja, tehát itt az érzelmi élete egy kicsit másképp alakul, ebben semmiféle negatív diszkrimináció nincs, csak érdekesség, amit látunk. És tudod, még azt is észrevettük, ezt én figyeltem meg bizonyos intézményekben, hogy ez a fajta különbség, ami az önállósodással kapcsolatos, hogy például sporttevékenységben az én megfigyelésem az, nagyszámú gyereket figyelve, hogy elsőszülöttek vagy egykék egyéni sportot választanak leggyakrabban, második, harmadik gyerekek csapatsportokat, tehát egyéni sport, vívás, úszás, tenisz, mit tudom, a kisebb tesók pedig kézilabda, kosárlabda, foci, ez az, persze van különbségek, de ezek olyan érdekes dolgokká válhatnak családon belül.
3: Mi van akkor, amikor kicsi a korkülönbség, és bennem rögtön felmerülne az, hogy nem lehet-e, hogy a nagyobb kárára a fejlődése mondjuk visszamarad. Ez előfordulhat? Hiszen mondjuk, hogyha kicsi, akkor különbség a két gyermek között, akkor ugye a kicsivel ugyanúgy próbál anya foglalkozni, de lehet, hogy pont a nagyobbnak már, ugye, hogyha csak hónapokról, vagy mondjuk egy évről van szó, teljesen máshol tart a fejlődése testileg is, meg szellemileg is, és nem biztos, hogy arra van kapacitás.
4: Igen, nagyon jó az észrevételed. Ez a kiskor, tehát mindig az életkori sajátosságokban gondolkodunk, mert a fejlődés lélektan azért megteszi jótékony hatását, melyik életkorban mit illik csinálni egy egészségesen fejlődő gyereknek, akár testi, akár lelki, mentális felkészültsége szempontjában. Igen, ez lehet egy veszélyhelyzet, különösen akkor, hogyha valami pici lemaradása esetleg a kisebbnek van, akár testileg doktornéni, védőnéni mond valamit, akkor értelemszerűen a fókusz erre a deficitre helyeződik rá, és egy picit, hát nem azt mondtam, hogy másodrendű állampolgárra válik a másik, de hát az ottan el van, és úgy növöget, hál' Istennek, gondtalanul. Ez egy veszély lehet. Én úgy gondolom, hogy nagyfokú retardáltság nem fordulhat elő, mert a jóisten és a természet tudja a dolgát, tehát egy egészségesen fejlődő gyereknél egymásra épülnek a fejlődési fázisok, legyen az nagy mozgás, finom motorika, személyiségbeli jegyek, és hogyha a fókusz átmenetileg, remélhetőleg átmenetileg a kisebbre helyeződik, ezért azért amazért, akkor ebből nem lesz egy retardáltsága a nagyobb esetében.
3: Mi van akkor, amikor nagy a korkülönbség, amit mondtál, hogy mondjuk akár 10 vagy több év van a két gyermek között, ott a nagyobb gyermek ugyanúgy a tesóságot meg tudja élni, vagy egyfajta kis felnőttként működik a baba a kis tesó mellett?
4: Igen, és képzeld el, ez is egy nagyon jó felvetésed. Azt is megfigyelték, hogy mivel a nagyobb gyerek sokat van felnőttek között, akár kommunikáció szempontjából is, mert ugye nagy a korkülönbség, hát olyan kis felnőttként működik, sőt, csúnyát mondok, de nem én akarom ezt pejoratív értelembe használni, olyan kicsit koravénként is működik, olyan kis okoskodó, amivel alapjában véve semmi rossz nincsen, csak sajnos a társadalom meg a környezet nem mindig tolerálja ezt a típusú kommunikációt ezeknél a gyerekeknél. Pedig hát tulajdonképpen semmi rosszról nincs szó, csak átveszi azt a szóhasználatot, azokat a szinonimákat, amiket a felnőttektől hall, viszont rendkívül sok olyan pozitív tulajdonságot is megtapasztal, amit a későbbi életében ő vihet tovább, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy például az egzisztencia kérdésében, vagy későbbiekben a hivatásválasztásban rendkívül nagy ilyen esetben a mintakövetés. Tehát amikor egy családba, például mindenki orvos, nagypapa, dédnagypapa, mindenki, akkor van egy ilyen kis automatizmus, hogy hát automatikusan ő is ebbe szocializálódik bele, de mondok még cifrábbat, az is egy megfigyelés, hogy például megfigyelték azt, hogy multinacionális cégek élén a vezérigazgatók 80%-a elsőszülött vagy egyke. Igen, ez annyit jelent, hogy bennük van az a buldózerség jó értelemben, tehát megyek előre, van egy pozitív énképem, önértékelésem, viszont viszek magam mögött több ezer embert, és ez a fajta mentalitás, személyiségjegy, ez abszolút jó értelemben vehető. Tehát elhamarkodottan ne mondjunk azt, hogy te nagyképű vagy, persze, mert te egyedül vagy, neked mindened megvolt. Hát hála Istennek, ha minden megvolt, vadhajtásokat törögetjük, ha a szülői házban nem, akkor a nevelési oktatási intézményekben biztos, hogy megtapasztalja a gyerek a közösségi élményt, tehát, hogy ő is egy tagja kisebb-nagyobb közösségnek. Én úgy gondolom, hogy egészséges személyiségfejlődésű lehet ilyen esetben is, akár elsőszülött, akár egyke.
3: Arról még nem beszéltünk, hogy mi van akkor, amikor nagy család van. Amikor ott van már mondjuk 4 vagy 5 gyermek, és úgy érkezik egy kicsi, és szembe szokott velem jönni több ilyen videó, akár ugye az interneten. Van egy anyuka, aki kifejezetten abból próbál viccet csinálni, hogy mindent ilyen nagyon unott arccal próbál tudomásul venni, ami a gyerekek környezetében van, ami nyilván egy szerep, egy játék igazából, és szuper anyuka van, 6 gyermeke most már, és például ott is mindig előjön ez, hogy akkor kiderül, hogy ott a kicsi, és akkor a többiek teljesen kész vannak tőle, hogy nem kell még egy gyerek.
4: Igen, hát ez gyönyörű szép, ha ilyen sok gyerek van egy családban, mondanám, mert ez is egy együttes élmény lehet a gyerekek részéről. Abszolút beleélem magam, hogy kis gyermekkorban zavaró lehet a gyereknek, hogy még vannak ott, viszont azért hagy utaljak arra, és nem pejoratív értelemben mondom, hogy a régi paraszti világban, amikor nagyon sok gyerek volt egy családban, nem volt a szülőnek ideje egyéni foglalkozásra, mert elvitte őt a munka, hogy az élelmiszert meg. A gyerekek, jó értelemben mondom, egymást nevelték. Tehát a nagyobb, a kisebbnek adott át szokásrendszereket, amit ő kapott természetesen. Tehát ilyen értelemben ez a fajta összetartás, ez életre szóló lehet. A szülőnek azért ma már, itt a modern világban azért figyelnie kell, hogy ne legyenek túlkapások, tehát, hogy most nem ilyet mondok, hogy elkényeztetés vagy valami, mert szerintem egy egészséges összhangot meg lehet találni, nem okoskodni akarok, de biztos, hogy meg lehet, tehát, hogy ne legyenek nagy különbségek itt az érzelmi ellátás szempontjában, fizikai ellátásban gyaníthatóan nincs, de hogy túl nagy különbség, túl nagy figyelmi különbség, az ne terelődjön egy vagy két gyerekre a sok közül, mert ez lehet egy negatív diszkrimináció a többi gyerekkel szemben. De az is egy megfigyelés, hogy olyan édesen össze tudnak fogni, össze tudnak tartani az azonos jellemvonású, azonos hajlamú testvérkék, mert ott is lehet ugye a gének egymásra hatása, azért mindenki egyedi példány, kivétel az egypetélyű ikrek, tehát mindenki más genetikai kóddal bír, más az erőssége, más a gyengesége, de azt is megfigyeljük, hogy orgonasípszerűen egyformák a gyerekek képesség szempontjából, személyiség szempontjából, persze vannak őrületes különbségek is, hát ezen tudunk segíteni, és próbálunk is, de hát a Jóisten és a természet az néha furcsa dolgokat produkál.
3: Van még egy tesóság, amiről nem beszéltünk, és hát sajnos vagy nem, viszonylag gyakori a féltestvéri viszony. Hogy egy következő kapcsolatból, házasságból születik egy kis testvér. Ilyenkor mi van? Hogy alakul a testvéri viszony?
4: Mindenképpen elő kell készíteni, szavak szintjén, modellek szintjén, minták szintjén, tehát sokat beszélgetni, hogy mi fog történni, hogy jön majd egy kis jövevény. Esetleg, ha van a környezetben egy hasonló minta, akkor az ő példájukon keresztül bemutatni, hogy nézd, milyen aranyosak, és tehát együttes élményeken keresztül meg lehet azt valósítani, hogy ne legyen negatív élmény a nagyobb tesónak, hogy a másik partnertől most egy kisebb tesó születik. Nincsenek konkrét minták. Minden eset egyedi, minden gyermek más, és minden szülőpáros más, hogy mire helyezi a fókuszt, de én úgy gondolom, hogy mondjuk egy óvodás vagy kisiskolás életkorú gyermek, szerintem körülbelül ilyen esetről van leggyakrabban szó, akár meséken keresztül, akár személyes példákon keresztül és pozitív élményeken keresztül rá lehet hangolni, hogy ugyanaz a várakozás legyen a féltestvérrel kapcsolatban, mintha édes testvér lenne. Erre gyönyörű szép példák lehetnek egy séta kapcsán, ki lehet rajzolni, ki lehet dolgozni ezeket az esetleges kezdeti frusztrációkat. Szerintem szülők pontosan tudják és ismerik és értik ezt a helyzetet, helyzetet, nem probléma, ezt a szót nem szeretném mondani, ez egy feladat, ez egy helyzet, amit megfelelő verbális kommunikációval és nonverbálissal, ugye mosolyogni, simogatni, ölbeültetni, életkortól függően, ez nagyon megerősíti a nagyobb testvért, hogy itt a várakozás, vágyakozás pozitív legyen, és ezáltal majd a megérkezés is nagyon pozitív hatással legyen mindenkire.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

inkább a verset közd, és te a rossz híredet. A városban egyedül én vagyok veled, és nézlek, ahogyan a sárban mászol, és látom, neked is csak a fagolyók nőnek a szemeid helyén, és te se veszel észre mást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kap csaknem 400 000 gyerek. Újra lehet fürdeni a Szajnában. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 100 000 forint iskola kezdési támogatást kaphat csaknem 400 000 gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, valamint annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondivárjátékokat rendeznek szombaton Drégelypalánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalt a Velencei Bizottság küldöttsége. Magyar Péter szerint a testület üdvözölte a kabinet alkotmányozási folyamatát. Közben Áder János korábbi köztársasági elnök alkotmányos puccsnak nevezte a közjogi tisztségviselők kormány által tervezett elmozdítását. Rangos Katalinnal és Bakaev Zoltánnal beszélgetünk. Magyar kémhálózat működött a brüsszeli állandó képviseleten, erre a megállapításra jutott az a hivatalos vizsgálat, amelynek egyik dokumentumát a Politico szerezte meg. Eszerint a hálózat tevékenysége 2015-ben erősödött fel Várhelyi Olivér irányítása alatt. A hírszerzésért felelős információs hivatalt ebben az időszakban miniszterként Lázár János felügyelte. A stúdióban Szent Iványi István. Távozásra szólította fel a Semcorp akkumulátor elválasztó fóliát gyártó üzemet Debrecen polgármestere. Pap László azután fogalmazta meg határozott üzenetét, hogy a környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a kínai üzem tevékenységét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a debreceni polgármesternek kell távoznia, mert pontos tudomása volt az óriási szennyezésekről. Pap Lászlóval beszélgetünk. Krízistől tart a mezőgazdaság a vendégmunkás stop miatt. A szakma képviselői attól tartanak, hogy nem tudják majd pótolni az ázsiai munkavállalókat, ami előbb-utóbb a termelés visszaeséséhez vezethet. A minisztérium egyeztetést kezdeményezett az agrárium képviselőivel. Koncz Mátét kérdezzük.
3: Jó estét kívánok, ez itt az Egyenes Beszéd. Már el is kezdtük Rangos Katalinnal és Bokev Zoltánnal, a Della Podcast szerkesztőjével és Katalin újságíróval. Szervusztok! Na, ma itt járt a Velencei Bizottság, Sólyog Tamással nyilván találkoztak, meg aztán találkoztak a kormány képviselőivel is. A Sándor Palota egy közleményt adott ki, ebben az van röviden, hogy a köztársasági elnök méltányolja a bizottság elkötelezettségét a vitáshelyzet rendezésének támogatásában, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is majd eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez. Itt az idézet vége. Ami rövidebb, az Magyar Pétertől lesz az idézet, mert ő azt mondta, hogy egyáltalán nem volt erről szó. Ugye Novák András kollégám a híradóban megkérdezte, hogy szó volt erről, vagy hogy miről beszéltek, és azt mondta, hogy egy szó sem beszéltek erről. De akkor miért jött a Velencei Bizottság?
4: Tisztázandó a helyzetet, és mert Sólyog Tamás beadvánnyal fordult a Velencei Bizottsághoz, és azok most bebizonyítják azt, hogy működnek. Tehát, hogyha nem azt akarom mondani ezzel, hogyha hívják, őket jönnek, hanem azt akarom mondani, hogy egy érdekes politikai helyzetben, mert Magyarország érdekes politikai helyzetben április 12-e óta az Európai Uniónak nagyon erősen számíthat, hogy itt mi történik, és demonstrációs céllal a Velencei Bizottság, amelynek egyébként a döntései azok, hogy mondjam, csak irányadóak, de nem kötelezőek senkire nézve sem.
3: Hát ezt megtanultuk az elmúlt
4: ezt megtanultuk, hát hogy reagálnak arra, hogy beadvánnyal fordult hozzájuk a magyar köztársasági elnök. Tehát egy fontos ország, fontos szereplője ennek felvetődő problémájára reagáltak, és szerintem semmi se következik belőle. Én megpróbáltam kinyomozni, hogy mi történt azon ki, hogy eljöttek, és egy ilyen hosszú hírben körülbelül a kétharmada a nevek voltak, tehát a Velencei Bizottság tagjainak, a Magyarországra jövő delegáció tagjainak a nevei szerepeltek, de a tény, hogy bármiről beszéltek volna, az ne. Amit amire hivatkoztál, az pedig a köztársasági elnöknek a, hogy mondjam, ilyen nagy megtiszteltetéssel, vagy nagyon megtisztelve fogadja azt, hogy egyébként itt vannak és foglalkoznak az ügyével. Tehát ő fogalmazta meg ezt a hírtörzset, amit az előbb elmondtál.
5: Nyilvánvalóan szóba kellett, hogy kerüljön az alapügy, az elnök elmozdítása, tehát én nem hiszem, hogy pont ez a téma ne került volna az asztalra. A Velencei Bizottság feltételezem tájékozódni próbált magyar konkrét terveiről, további lépéseiről, magyar meg talán szondázásra használhatta ezt a találkozót, hogy ezek az uniós vagy az unióhoz köthető különböző jogi fórumok hogyan fogják majd fogadni ezeket az intézkedéseket, de akármit is mond a Velencei Bizottság, Magyar Péter bele fog állni ebbe az ügybe, tehát nem hiszem, hogy dörgedelmes nyilatkozat születik majd erről, hogy Magyar Péter forduljon vissza ezen az úton. Kap majd egy ilyen kokinak számító figyelmeztetést, hogy be kell tartani a demokratikus normákat, tehát ahogy te is magad az előbb idézted, egy nem tudom, legalább másfél soros semmit nem mondó állásfoglalás volt az is, szokásos brüsszeli blabla. Azért gondolom, hogy Magyar Péter bele fog állni, mert ez már nem közjogi kérdés, és ez már nem a Sólyog Tamásról szól.
3: Egyébként elmondta a nem kérdésem, amit az előbb mondtam, hogy Novák András kollégám megkérdezte, és arra mondott pár pár szót, nem kérdésre, de a kormány szóvivő tájékoztatón beszélt arról, hogy nagyon gyümölcsöző tárgyalást folytattak a Velencei Bizottsággal. Itt van előttem, megállapodtak abban, hogy a kormány folyamatosan kapcsolatban lesz a bizottsággal. A kormány szerint fontos a tanácsadói bizottsággal együttműködni, és egyébként a bizottság üdvözölte azt, hogy a Tisza kormány hosszú távú alkotmányozási folyamatot indít el. Tehát nyilvánvalóan nem hátrál meg, ahogy te mondtad. Azt mondta, tárgyalta a kormány az egyébként beérkezett észrevételeket, ugye 5 nap volt a társadalmi párbeszédre vagy egyeztetése, még ezen a héten, de legkésőbb jövő hét elején beterjesztik a végleges javaslatot, és mivel a nagy többség szigorítást kért, hát várhatóan változás nem lesz a mostani javaslathoz képest. Tehát amit te felvetettél, arra itt van tulajdonképpen.
5: Igen, azért gondolom, hogy nem lesz, és akkor be is fejezem a gondolatomat, mert hogy ez már nem Súlyog Tamásról szól, ez arról szól, hogy a Fidesz megnyeri ezt a csatát, vagy nem nyeri meg. Ha Súlyog Tamás mégis maradna, az a Fidesz győzelme lesz, a Fidesz így fogja ezt majd interpretálni, és Magyar Péternek most már, azt mondom, most már ez egy súlyos kudarc lenne, annyira szűnyik beleállt ebbe az ügybe, határidőket is szabva, többször megfenyegetve a köztársasági elnököt, hogyha nem mond le, akkor retorziók lesznek, szóval túlságosan mélyen beleártotta és belemártotta magát ebbe az ügybe, ahhoz, hogy félúton hagyja elbukni az egészet.
4: Nem akarok nagyon cinikus lenni, de folyamatosan az az érzésem, hogy egyrészt Súlyog Tamásnak a nem lemondása, az nem a Súlyog Tamási döntés, hanem mondjuk a mögötte álló politikai erő, vagy Orbán Viktor döntése más néven. Ez az én érzésem, és emellé még azt tenném hozzá, hogy nagyjából Súlyog Tamás akár maradhatna is, mondom, és itt jön a cinizmus, hiszen úgyis mindent aláír. Ebben van rutinja, és eddig is ezt a gyakorlatot követte. Igazából ez csak ilyen elvi kérdés, hogy Súlyog Tamás egyébként mondjon le, azért, mert már többször határidőt kapott.
5: Ugyanígy látom, mert hatalomgyakorlás szempontjából nincs súlya Súlyog Tamásnak. Tehát ővel nem az volt a gond az előző ciklusban sem, hogy megakadályozta a törvényalkotás, meg ügyeket akasztott volna el, hanem csendesen asszisztált mindenhez. Ilyen értelemben egy ártalmatlan figura a közjogi mezőn. A legfőbb ügyész, a korábbi Polt Péterék ilyen szempontból a hatalomgyakorlása sokkal több veszélyt jelentettek, és jelentenek most is, továbbra is. Tehát ez egy szimbolikus ügy is vált.
3: Na, lesz még időnk, akkor a legfőbb ügyésze is kitérünk, de megszólalt Áder János, ugye volt köztársasági elnök, Csuha Ildikónak adott egy interjút, és azt mondja, hogy alkotmányos puccs, közjogi szűnyegbombázás, hideg polgárháború kezdete, vagy egy orwelli világ megérkezésének is nevezhető a Súlyog Tamás eltávolítását övező helyzet. Mit gondoltok az ő szavairól, mondatairól? Azt is mondta egyébként, hogy az új államfőnek nem lesz tekintélye, hogyha az elődjét így távolítják el egy alkotmányos puccsal.
4: Na, ez a végkifejlet elvékonyodott. Tehát, hogy olyan erős kifejezéseket használt Áder János, amit ameddig létező politikus volt, soha az életében nem vett a szájára, hiszen az volt a jellegzetesség, hogy totálisan neutrális. Noha az első másodperctől kezdve tudtuk a nevét, tehát hogy ő annyira fideszes volt, hogy tényleg a kezdőcsapattal együttműködött. És hát mint ilyen nem volt teljesen a nép által tiszteletben tartott közjogi méltósága, aki mindenkit egyformán képvisel, mert ő egy Fidesz pártkatonaként töltötte be a köztársasági elnöki tisztséget. És most olyan heves kifejezéseket használt, amik egyszerűen engem megráztak abban az értelemben, hogy tehát ilyet is tud mondani, és nem csak a kék bolygóval foglalkozni. És aztán utána...
5: A Karakán véleményéről beszélsz?
4: Igen.
5: Egyfajta respektel, hogy
4: igen, egyfajta respektel, hogy hogy odavágott az azt, hogy mi történik itt ezzel, hogy ki akarják piszkálni az ő egyik utódját, puccs, meg nem tudom én, ilyen vérfagyasztó szavakat használ, és a végén aztán ugye elvékonyodott ez a nagy odacsördítés, mert hát az a végkifejlet, hogy ez azért különösen csúnya dolog és megengedhetetlen, mert majd a következő, magának a közjogi tisztségnek a súlyát ezzel megkérdőjelezik. Hát ez egy viccparádé. Tehát, hogy ez egy súlyosabb érvet is kitalálhatott volna, ha már ilyen szépen feldíszítette a mondandóját.
5: Már igazából Magyar Péternek sincsen olyan erős érve a saját döntése mellett. Ugye a végső érve az az, hogy jogállamisági forradalom volt 2026 áprilisában.
4: Ez majdnem olyan, mint a fülke forradalom.
5: Ugye vannak ilyen visszacsengő szavak.
4: Azt szeretném mondani, a gyakorlat is ez, nem? Tehát, hogy azért, amikor a Fidesz által választott közjogi tisztségviselők voltak ráerőltetve a nép nyakára, és a népnek itt kétharmaddal nagyon erős és valóságos kétharmada erről rossz véleménye támad, akkor azt mondja Magyar Péter, hogy a nép azt akarja, hogy kicseréljünk benneteket. Én is azt akarom, igen, teszi hozzá, illetve ilyet sosem mond. De hát végül is ez a...
5: Igen, csak a 26-os választás és annak az eredménye sokkal komplexebb dolog volt. Nem Súlyog Tamásról szavaztunk 26 áprilisában.
3: Nem tehát csak, de mondjuk azt mindig elmondja a miniszterelnök, hogy ő ezt a kampányban folyamatosan
5: alapvetően
3: elmondta.
5: Alapvetően Orbán Viktor eltávolításáról szavazott Magyarország, akkor ennek a csomagnak része volt persze Súlyog Tamás is. Én azt gondolom, hogy úgy lehetne ezt a feloldani ezt a helyzetet, hogyha Magyarék egy nem ügydöntő, mert azt nem is lehet ebben az esetben, de egy véleménynyilvánító népszavazáson megkérdeznék az embereket, hogy mit gondolnak Súlyog Tamásról.
4: És mindenről nincsen a népszavazás Svájcban?
5: Ez szerintem legitimitást adna ennek a folyamatnak, és ezt le lehetne tenni, az eredményt nem tudnám meg tudnám jósolni, de most nem akarom.
3: Ez nem akkor lenne jogos, hogyha soha az életben nem mondta volna azt Magyar Péter, hogy menjen Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság.
5: Igen, azt gondolom, hogy az egész folyamatnak úgy lehetne jól megágyazni, hogyha lenne mögötte egy társadalmi, erős társadalmi felhatalmazás ehhez a konkrét ügyhöz kapcsolódóan. És ezzel lehetne menni Súlyoghoz, hogy de hát nem csak én, itt van mögöttem, még most mondok hasonlót, 3,5 millió ember, aki
3: hát
5: azt mondja,
3: mondják,
5: hogy belőled nem
3: mondja.
5: Kér, és erre már Súlyognak tényleg reagálnia van.
4: Tehát ez
5: ellen jogi érveket, meg Gáderféle jogi érveket nem lehet felhozni, itt egy világos nép akarat nyilvánulna meg, ha az az eredmény születne, amit én gondolom.
4: Na de akkor nem egyedül Súlyog Tamással kapcsolatban kéne ezt megrendezni, hanem Csokorba az
5: adott
4: összes olyan közjogi méltósággal.
5: Hogyha ekkora jelentőséget tulajdonít Súlyog Tamás szerepének, akkor csak Súlyog Tamásra hegyezném ki.
4: De nem fontosabb a legfőbb ügyész a magyar közjogban, mint a
5: köztársaság ilyen? Ebben egyetértek, de valamiért most mégis Súlyog Tamás van a célkeresztben.
3: No, nem állt meg itt a csörtem, mert nyilván megkérdezték ma Magyar Pétert Áder János szavairól, aki azt mondta, hogy mindjárt megtalálom, sértődöttséget érez Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Sameszai is, mert hogy ugye onnan évek óta az ő alapítványából, amit emlegettél, a Kékbolygó, csak úgy lapátolják kifelé a közpénzt. Hát erre már reagált Áder János is, most kénytelen még egyszer megszólalni. És ő felszólította Magyar Pétert, tulajdonképpen egy ultimátumot adott neki, hogy hétfőig vagy kérjen bocsánatot, vagy hozzon mindenre bizonyítékot, mert hogy ez nem igaz.
5: És ebből látszik, hogy az egész egy politikai történet, hogy ugyanúgy határidőt szabott Magyar Péternek, mint Magyar Péter szabott Súlyog Tamásnak. Tehát nem azt mondta Áder, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra ezeket az információkat, hanem jövő hétfőig adott.
4: Hát udvarias ez.
5: Persze, nyilván azért, mert udvarias, az is közjátsz, egy úriemberről beszélünk, de hogy ebből, nekem ebből jön le, hogy ez egy ugyanolyan politikai játék.
4: Nekem ebből semmi más nem jön rá, mint hogy személyes megtámadás okán elő állt ezzel, hogy rakja ki a bizonyítékait, hiszen mégiscsak ő egy volt köztársasági elnök, és én néztem ezt a közvetítést, mármint ezt a sajtótájékoztatót, ahol Magyar Péter miniszterelnök elmondta a volt köztársasági elnökről, hogy mennyi pénzt vesz fel havonta, tehát volt pár barátságtalan mondata, ami így keretbe helyezte Áder Jánost és a róla alkotott véleményét a mostani miniszterelnöknek, és ettől, hogy mondjam, csak az, hogy megsértődik erre Áder János, arra megvolt minden oka.
5: És igazából ez nem csak Áder Jánosnak szóló üzenet, hanem Lázár Jánosnak is. Lázár János köreibe tartozó emberek dolgoztak hosszabb, rövidebb ideig Áder János alapítványainál.
3: No, még egy dolog a Telex hozta, hogy a távozó fideszes államtitkárok közül sokan megkapták a végkielégítésüket. Ez ugye 6 havi, tehát fél évi juttatást jelent, mások meg még várnak. A Telex megkereste, a miniszterelnökségen kívül 5 minisztériumot kérdeztek meg. Egyik minisztérium sem válaszolt a kérdésre, ezért a távozókat megkérdezték, és ott elmondták, hiszem 2 vagy 3 minisztérium, hogy ők bizony megkapták, mások megvárnak. Mit gondoltok erről? Ez is elég konkrét ígéret volt, hogy senki nem fogja ezt megkapni, ezt a pénzt, bármit is nyilatkozgatnak.
5: Ebben nem látok tisztán, de ha már ígéretek, akkor behozok egy másik témát. Szintén a mai kormány szóvivőin derült ki, hogy nincs napirenden a családi pótlék emelése. Magyar Péter ezt a 26-os pótköltségvetéstől és a 27-es költségvetés kereteitől tette függővé, pedig ez legalább annyira ha nem határozottabb ígérete volt, hogy a családi pótlékot fogják elsősorban emelni, hogyha kormányra kerülnek. Tehát itt azért bejönnek ezek a dolgok lassan, hogy milyen nehéz egyébként hűnek maradni a kampányban elhangzott ígéretekhez, és mennyivel más helyzet, amikor az ember kormányoz, és a kormányrúdnál áll, mint amikor ellenzékiként kell mindenféle dolgokat ígérgetnie.
4: Hát én meg azt hiszem, hogy hát egyrészt az a családi potéka, amit most mondasz, nekem nem jutott eszembe, de ez egy fontos dolog. Sokkal, sokkal többet tud rombolni a kormány hitelén, mint az, hogy fölveszik-e a 6 havi illetményüket azok, akiket most éppen kirúgtak, vagy sem. Mert lehet azt mondani, hogy akik ezt a rendszert mozgatták, azok ne kapjanak semmilyen pénzt, amikor végre megszabadult tőlük a nép, de ez azért nem ennyire egyszerű, ezek köztisztviselők voltak.
3: Jók így, szerint meg kellene kapni.
4: És egyébként ez csak egy fázis. Ha most politikailag nem kapják meg a pénzüket, akkor 1 év, 4 hónap múlva meg fogják kapni, mert a bíróság meg fogja ítélni, mert a munkaügyi perekben a munkaszerződéseknek megfelelően kell eljárni, vagy a bíróság törekszik rá. Tehát ezek az emberek, kivéve, hogyha felróhatóságot találnak majd az eljárás során, meg fogják kapni a munkabérüket.
5: A 98%-os büntetőadót is végül az alkotmánybíróság törölte el 2010-ben.
4: Igen.
5: Az akkor távozókra.
4: De szerintem akkor még nem homogén alkotmánybíróság volt az én emlékeim szerint. Most meg már homogén van.
3: 10-ben még nem. Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Magyar kémhálózat működött a brüsszeli állandó képviseleten, erre a megállapításra jutott az a hivatalos vizsgálat, amelynek egyik dokumentumát a Politico szerezte meg. Eszerint a hálózat tevékenysége 2015-ben erősödött fel Várhelyi Olivér irányítása alatt. A hírszerzésért felelős információs hivatalt ebben az időszakban miniszterként Lázár János felügyelte. A stúdióban Szent Ivány István.
2: Külpolitikai szakértő, estét kívánok, köszöntöm. Kezdjük ezzel, de majd a Velencei Bizottságról is szeretném kérdezni. A kampányban többször előkerült ez az ügy, a kampány egész végéig a DK hozta, hogy még tiszás politikusokat is érint, meg fideszes politikusokat is. Ugye most a Politico azt írja, hogy a bizottság vizsgálata arra jutott, hogy a magyar hírszerzők 13-tól kezdve dolgoztak uniós célpontokra, 15-től pedig sokkal észrevehetőbbé vált az addig diszkrét működésük, de konkrét személy döntéshozói szintű felelősségét nem állapították meg. Akkor ez ennyi volt tulajdonképpen, ez a kémbotrány?
3: Igen, tehát ez a jelentés, ami most készült el, és amit a Serafin biztos ismertetett, azért az rögtön jelzi a bevezetőjében, hogy nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, hogy tényleges nyomozást folytasson. Ő összegezte azt, amit úgy nagyjából eddig is lehetett tudni, tehát ebben új információ igazából nincs. Nem tudták igazából emiatt, mert nem hallgattak ki senkit, nem volt semmiféle gyanúsítás, ezért nem tudtak a dolog mélyére jutni. Tehát ugye a legfontosabb kérdés a bizottság szempontjából...
2: De bocsásson meg, akkor ez azt jelenti, hogy nincs eszköze az Európai Uniónak, hogy egy kém tevékenység folyik, hát akkor nyugodtan folyjon továbbra is, mert egyébként semmi eszközük, hogy kivizsgálják.
3: Sajnos ebben önnek igaza van. Tehát nincs önálló elhárító kém hírszerzői tevékenység az a bizottságnak. A Serafin biztosnak van egy belső biztonsági feladata, ő felügyeli egyébként az Olafot is, tehát a csalás elleni hivatalt, de igazából nyomozást folytatni, vagy elhárító tevékenységet folytatni nem tud. Igaza van önnek, ez csalódást keltő ebben az értelemben. Ugye itt a legfontosabb tét az volt, hogy a bizottság ma is meglévő magyar tagja érintette ebben, vagy nem, ugye Várhelyi Olivérről van szó, aki akkor még, amikor ez a kémtevékenység folyt, akkor ő munkatárs volt, tehát ő később lett nagykövet, Ők azt mondják, hogy 16-ig nagyon intenzív volt, és 18-ig tartott az ő tudomásuk szerint ez a kémtevékenység. Ők ezt abból vonják le, hogy meddig voltak magyar hírszerzők a ismert magyar hírszerzők a külképviseleten. Ugye Várhelyi Olivérnek az az álláspontja, hogy ő nem tudott semmiről.
2: Ő tagadta ezt.
3: Tagadta ezt, von der Leyennek is elmondta, hogy ő erről nem tud semmit, semféle. Most formailag ez úgy van valóban, ugye hát én is voltam nagykövet, hogy a nagykövetet a konkrét tevékenységről a hírszerzők nem tájékoztatják. Azt tudja, hogy vannak hírszerzők, és hát lehetnek információja arról, hogy azok mit csinálnak, de konkrét tájékoztatást nem kap az ő tevékenységükről, mert nem ő, többen az ő munkájukat nem ő felügyeli. Ebben az időszakban egyébként Lázár János felügyelte a hírszerzőket, akit rá meg is kérdeztek még a korábbi időszakban, amikor kirobbant a botrány, és nagyon talányosan úgy válaszolt, hogy ő ugyanerre nem emlékszik, de ha ezt tették, akkor ez az ország érdeke volt, és ez nagyon jól tették. Tehát ebből az derült, hogy ez tulajdonképpen a kormány szándékaival egybevágó tevékenység, amit folytattak. Ugye az, amit eddig tudtunk, azt erősítette meg ez a jelentés is, hogy magyar munkatársakat kerestek meg, és próbáltak beszervezni, együttműködési nyilatkozatot aláíratni velük, de több munkatárs jelezte a bizottság felé, hogy ez van, és amikor Botrány kipattant, akkor a bizottság tudomása szerint ez a tevékenység megszűnt. Ennyit tudunk.
2: Hát akkor ez lezárult ez az ügy, nyilván, nem fogunk tudni más.
3: Az új kormány ilyen tevékenységet nem folytat, mert azért ez elég nagy felháborodást váltott ki, hogy a szövetségesek körében ez nem szokás, hogy nyíltan hírszerző tevékenységet folytassanak.
2: A Velencei Bizottság ugye itt járt a delegáció, Sólyog Tamás fordult a hivatalhoz, az eltávolítása miatti alaptörvénymódosítás miatt mit csinált? Mit csinál ilyenkor a bizottság? Ugye találkoztak, annyit tudunk, hogy találkozott az államfővel is, és találkozott Magyar. A Magyar Péterrel is, Ruf Bálinttal, tehát a kormány küldöttségével is. Mi történik ilyenkor?
3: Hát ez egy több egy helyzetfelmérés, hogy mi történik, tájékozódó látogatás. Ők a következő időszakban fognak döntést hozni. Nincs határozott határideje, de hát azt ígérték, hogy viszonylag sürgősen, hiszen az ügy maga az sürgős, állásfoglalást fognak közé tenni. Hát ennél többet nem nagyon tudunk róla. A Velencei Bizottság az egy nagyon fontos szerve az Európa Tanácsnak, tehát nem az Európai Unióhoz tartozik, hanem a Strasbourg Európa Tanácshoz, ami javaslatokat, állásfoglalásokat fogalmaz meg. Tegyük hozzá, hogy az előző magyar kormánnyal kapcsolatban 7 alkalommal is fogalmaztak meg állásfoglalást, és egyiket se fogadta el az előző kormány. Most ez azért nagyon érdekes, hogy odafordult, illetve nem a kormány fordult, hanem Sólyog Tamás, de hogy odafordultak a Velencei Bizottsághoz. Tehát ennek nincs kötelező ereje, hogy mit fognak mondani, de nyilván ez politikailag használható, ennek van egy morális súlya. Egyőre én nem tudom megítélni, hogy hogy fognak állást foglalni, mert ugye itt két szempont ütközik egymással. Van egy tisztán jogpozitivista szempont, ami azt mondja, hogy van egy jogpozitivista szempontból legitimen megválasztott köztársasági elnök, és ezt el akarják mozdítani. A másik szempont viszont az, hogy megnézik, hogy milyen volt a természete az előző kormányzatnak, és hogy az valójában ténylegesen legitim volt-e demokratikus szempontból, tehát az ő döntései azok legitimnek tekinthetők-e. Ugye a magyar kormány arra hivatkozik, hogy itt egy jogállamisági forradalom zajlódott le. Ez ismerős állásfoglalás, a második világháború után Németországgal kapcsolatban fogalmaztak így, hogy hogy ugyan sokan törvényesen jártak el a náci törvények szerint, de hogy az önmagában nem volt törvényes rendszer, tehát nem számít törvényszegésnek, ha ezeket az embereket felelősségre vonják. Ők sokan arra hivatkoztak, hogy én a törvényeket követtem és fogadtam el. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz itt az állásfoglalás, elfogadják-e a magyar kormány álláspontját, mi szerint itt egy jogállamisági forradalom van, egy többen nem legitim rendszer döntéseit változtatják meg annak érdekében, hogy létrejöjjön a jogállam, mert akkor ezt úgy fogják elfogadni, ez helyes, vagy pedig úgy ítélik meg, hogy itt megsértettek egy jogállami alapelvet, azt, hogy megválasztott elnököt tulajdonképpen hát vitatható indoklással, mert indoklás azért van, eltávolítani.
2: A sürgősség az mit jelent általában, ezt lehet tudni? Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy egyrészt üdvözölték az alkotmányozási folyamatot, és lezajlott a társadalmi párbeszéd, ugye nem csak ebben az ügyben van alkotmányozási, vagy alaptörvény módosítás, hanem másban is, és jövő héten vagy utána elfogadják.
3: Igen.
2: Tehát lehet, hogy előtte elfogadják, mielőtt véleményt mondaná a Velencei Bizottság. Tehát a sürgősség az mi, egy-két nap, vagy egy-két hét, vagy egy hónap?
3: Hát ennek nincs határideje, de a sürgősség azt jelenti, hogy minél hamarabb. Hát minél hamarabb szoktak ilyenkor, ilyen esetben, mert ugye itt...
2: De ez lehetséges, hogy annyira hamar, hogy jövő héten meg lesz akár?
3: Én ezt nem zárom ki. Jövő héten nem zárok, mert ezért is jöttek el ide, ez egy tényfeltárgyú küldöttség volt, és ez alapján levonják a konzekvenciákat, és hát ezen ki fognak adni egy ajánlást. De hangsúlyozom, ez egy ajánlás, amit vagy megtart a kormány, vagy nem.
2: De most miért, ha mondjuk azt ajánlják, hogy ne így, vagy módosítást javasolnak, akkor milyen üzenete van, hogyha azt az új kormány nem tartja?
3: Nyilván nem, az nem lenne jó a kormány számára, mert azért az egy kikezdené, és méghozzá egy nem hazai ellenzék által befolyásolt szervezet álláspontja alapján, hanem egy nemzetközileg elismert fontos szervezet alapján kikezdeni az alapjait a döntésnek, de jelzem, hogy az előző kormány sem vette figyelembe egyetlen egy alkalommal sem a Velencei Bizottság ajánlásait. Tehát,
2: igen, mindig meg is kapta érte a magáit a jogvédőktől egyébként.
3: Természetesen.
2: Soha nem foglalkozott a Velencei Bizottság ajánlásaival. Utolsó dolog, nagyon rövid időnk van már, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, ugye azt mondta egy műsorban, hogy szerinte Orbán Viktor bukása óriási csapás az európai szélsőjobbnak. Valóban Orbán Viktor lett volna az egész európai szélsőjobb iránytűje, ahogy ő fogalmazott, és valóban lejtmenetben van-e? Mert hogyha Németországban az AfD-t nézzük, akkor pont az ellenkezője látszik a kutatásokból.
3: Igen, én is egy kicsit túlzónak érzem azt, amit Manfred Weber mondott, de azért annyiban igaza van, hogy ez egy súlyos, hogy ez egy csapás a nyugat európai szélsőjobboldal számára. Ugye Orbán Viktor, ezt ne tagadjuk, a szélsőjobboldalnak egy ikonja lett. Ikonja volt elsősorban azért, mert azt létezés azt bizonyította, hogy ezekkel a szélsőséges nézetekkel is lehet valaki sikeres, négyszer újra választották, európai vezető volt, és ez adott neki egy nemzetközi súlyt. Ráadásul Orbán Viktor hát nagyon komoly finanszírozója és támogatója volt a nyugat-európai szélsőségeseknek. Tehát nem csak egyfajta politikai inspirációt jelentett, hanem közvetlenül anyagi támogatást tudott biztosítani. Hát tudjuk, hogy Marine Le Pennek, a Vox pártnak hitelekkel és egyebekkel. Egyfajta inkubátor volt. Hát így föntartott egy csomó intézetet, intézményt itthon és Brüsszelben és máshol, ahol ezek az emberek kifejtették a nézeteiket, magas ösztöndíjakat kapnak. Tehát mindenképpen ez egy súlyos veszteség, de hogy ettől valóban össze fognak-e omlani, ezt én azért nem látom. Azt látom, hogy most szeretnének egy kicsit távolságot tartani Orbán Viktortól, tehát ez látszik a Le Pennen is, meg másokon is, hogy azok nem mi vagyunk, azt ő elrontotta, mi mások vagyunk, főleg amiatt, hogy most már azért nagyon előtérbe kerülnek a korrupciós ügyek, és ezek nem néznek ki jól.
2: Köszönöm szépen, hogy itt
3: voltam. Köszönöm szépen, és a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Távozásra szólította fel a Samcorp akkumulátor elválasztó fóliát gyártó üzemet Debrecen polgármestere. Pap László azután fogalmazta meg határozott üzenetét, hogy a környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a kínai üzem tevékenységét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a debreceni polgármesternek kell távoznia, mert pontos tudomása volt az óriási szennyezésekről. Pap Lászlóval beszélgetünk.
2: Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét kapcsoljuk. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket.
2: Ja, felszólította a céget, ahogy itt a kolléganőm idézte, hogy távozzanak a városból. Miért nem tette meg ezt már korábban?
3: Márciusban találkoztam a tegnapi találkozót megelőzően utoljára a Samcorp képviselőivel, és természetesen korábban is figyelemmel kísértük a Samcorp, illetve valamennyi Debrecenben működő ipari üzemnek a tevékenységét, és mindig is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a környezetvédelmi szabályokat és az engedélyeikben foglalt előírásokat maximálisan be kell tartani. Tehát ez visszakereshető, dokumentálható kijelentés. Én március első felében találkoztam velük legutoljára, akkor elmondtam nekik, hogy az konkrétan annak az alapját, annak a találkozónak az az eset adta, amikor egy oltó habbal kapcsolatos szivárgás történt, illetve oltóhab került ki a tűzoltó rendszerükből, a gyár területén belül, amely komoly riadalmat keltett a debreceniekben. Ez volt az apropója annak, hogy márciusban az akkumulátoripari cégekkel kezdeményeztem egy találkozót.
2: Akkor miért nem szólította fel akkor, bocsánat, márciusban, hogy távozzanak? Ugye ez a cég 2025-ben kezdte meg a működését, az alig egy éves próba üzeme során. Hát én összeszámoltam most erről a márciusit, ezt nem is vettem észre. Jelentős bírságokat kaptak. Egy évvel ezelőtt szinte azonnal a próbagyártás után a környezetvédelmi hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a tesztüzemet, légszennyezés meghaladta a határértéket. Erre még lehetne azt mondani, hogy egyessel, de nem maradt ennyiben. Ugye októberben a hatóságok 1,5 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabtak ki a vállalatra. Februárban a Greenpeace oldószereket, ipari eredetű vegyszereket talált az üzem melletti vízfolyásban, márciusban az ön által említett eset, és most júniusban ismerjük már, 1 milliós bírságot kaptak. Tehát ez itt rögtön 4 volt. Miért nem? Miért most lép?
3: Most telt be nálam a pohár, és most döntöttem úgy, hogy akkor ezt így ebben a formában nem lehet továbbvinni, folytatni, és felszólítottam a céget, hogy keressenek más gyártási helyszínt maguknak.
2: Ugye Gajdós László miniszter reagált mindenre, a térség képviselője Tárkányi Zsolt is, és a miniszterelnök Magyar Péter is, kolléganőm őt is idézte az imént, a kormány szóvő tájékoztatón. Ő azt mondta, hogy ön személyesen és politikailag is felelős azért, ami a városban zajlik. Ön volt az akkumulátorgyárak védőszentje, és önnek pontos tudomása volt a gyárak óriási szennyezéséről, a határérték túllépésekről. Mondjuk egyébként ezek nyilvánosak voltak, mert erről a sajtó is tudott, ezért most le kellene mondani a lemondásra szólított.
3: És szerintem, hogyha megnézzük a tényeket, akkor azt mindenképpen érdemes rögzíteni, hogy az rendkívül érdekes és különös, hogy mondjuk a miniszterelnök, illetve a környezetvédelemért és a környezetvédelmi hatóságok működéséért felelős miniszter egy környezetvédelmi probléma esetében polgármesterre mutogat, mint felelős. Azt gondolom, hogy nekik inkább saját rendszerükben kellene vizsgálni a felelősséget, meg a kérdést, hiszen az engedélyeket, a környezethasználati engedélyt, az iparbiztonsági engedélyt mind-mind olyan szervek adták ki, amelyek a kormány felügyelete alatt állnak, kormányhivatal részeiként
2: nem a mostani kormány felügyelete alatt, hanem az előző kormány miért nem tett semmit azért, hogy ez ne történhessen meg, vagy mondjuk, hogy a Göti akúgyár éveken át érvénytelen környezethasználati engedély nélkül működött. Tudom, a Göd az nem őre tartozik, de hát most erre hát a kormányra,
3: az
2: ezen a kormányon kéri számon.
3: Nem az én tehát a Göd meg végképp nem. A debreceni üzemek azok megfelelő környezethasználati engedéllyel működtek, illetve működnek. Az, hogy a szabályok mit írnak elő, és nyilvánvalóan a hatóságoknak mit kell alkalmaznia, az a parlament és a kormány hatáskörébe tartozik. Itt megint az a kérdés, hogy felelősség tekintetében kire mutogatnak azok, akik a döntéseket hozzák a szabályok kialakítása tekintetében. Április 12-e óta a Tisza kormánynak abszolút felhatalmazása van arra, hogy akár tetszése szerint alakítsa a szabályokat. Én még egyetlen egy jogszabályt nem láttam, ami ebben a tekintetben szigorítást tartalmazott volna, ráadásul.
2: De most ön szerint az új kormánynak kellene, vagy az új kormányon kéri számon a szabályokat? Egyébként a Magyar Péter bejelentette, hogy felülvizsgálják és dolgoznak egy új szabályrendszer kialakításán.
3: Ha jól emlékszem, egy június 30-ai határidő volt a kampányígéretek között, hogy az akkumulátoripar felügyeletét egy szigorúbb rendszerben fogják meghatározni. Én csak erre bátorkodtam utalni.
2: Nem azért nem szólította fel korábban a céget arra, hogy menjenek, mert nem akart ellentmondani a kormányzó pártnak, a Fidesznek? Ön is fideszes polgármester, nem akart a kampányban egyszerűen vitába szállni?
3: Nem, ennek egyáltalán nincs ehhez köze. Én elsősorban a debreceniek biztonságáért felelek. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a cégeknek szabályosan kell működniük, és ahogy ön is utalt erre, a Szentkorp esetében alig léptünk túl a próbaüzem időszakán. A többi akkumulátoripari cég, és itt hadd utaljak vissza a miniszterelnök gyanúsítgatására, ami szerint itt akár én vagy bárki más komoly információkkal rendelkezett volna itt a szennyezésekkel kapcsolatban. A Szemkorp az akkumulátoripari cégek közül az első, amelyik Debrecenbe érkezett, és amelyik működési engedélyt kapott a hivataloktól. Az akkumulátorgyárak közül a CATL-nek csak a modulgyára működik, az egy összeszerelő üzem. A BMW mellett épülő EV Powernek építés alatt van az üzeme, tehát nem is működik a gyár, tehát élesen sántít ez az állítás, hogy itt bárki bármilyen információkkal rendelkezett volna, amelyet elhallgatott, ráadásul ugye itt a hatóságok azok, amelyek képesek eljárást folytatni, vizsgálatokat végezni a kormányhivatal égisze alatt, tehát ha valaki rendelkezik információval, az a kormányhivatal és a felettes szervek, tehát ebben a tekintetben nem utogasson se a miniszterelnök, se a környezetvédelmi miniszter másra.
2: De amiket én felsoroltam eseteket, ezeket lehetett tudni. Tehát mindaz, amiről eddig kérdeztem, tiltakozások, problémák, hát itt rengeteg tiltakozás volt emiatt, az akugyár miatt is. A bírságok nem indították el a vészjelzéseket önnél? Ön a választások előtt két héttel úgy fogalmazott, hogy hisztériakeltés van, felcsatlakoztak erre a témára nagyon sokan politikailag, a hatósági tevékenység leértékelése zajlik az elmúlt években, és micsoda a felelősség azt a látszatot kelteni, hogy majd az új kormány bezárja ezeket az üzemeket. Azt mondta, hogy ez egy egész egy hisztériakeltés. Erre most kiderül, hogy ön is azt mondja, hogy akkor be kellene zárni ezt az egész gyárat.
3: Most az egész akkumulátor ugye az egy teljesen átpolitizált, és meggyőződésem szerint ma is fenntartom azt az álláspontomat, hogy nem a tárgyilagosságnak megfelelően helyén van, nincs helyén kezelve ez a dolog. De azért mégiscsak hadd mondjam el azt önnek, hogy én voltam az, aki kezdeményeztem a június 15-ei Szemkorpos hirdetmény után azt, hogy a környezetvédelmi hatóság állítsa le a gyártást, vonja vissza a környezethasználati engedélyt, legalább vizsgálja meg ezt a kérdést, és tettem feljelentést ebben az ügyben.
2: Na, akkor mégiscsak léphetett, mert az előbb azt mondta, hogy nem léphet.
3: Hanem én cselekedtem ebben az ügyben, tehát azt gondolom, hogy azt tettem, ami ebben a helyzetben nekem kötelességem.
2: Most például felszólítja a céget, hogy azt a 13 milliárd forintot fizessék vissza, amit állami támogatásként kaptak?
3: Én arra szólítottam föl a céget, ahogy ezt a tegnapi nap folyamán is elmondtam, hogy a gyártási tevékenységüket vigyék el Debrecenből, mert nem látom a garanciáját annak, hogy ez a cég a jövőben a szabályokat maximálisan betartva tudjon működni. Az, hogy ez a cég a jövőben működhet-e vagy sem, azt szintén a környezetvédelmi hatóság, a kormányhivatal fogja eldönteni. Az kormányhivatal felelőssége lesz ebben a kérdésben döntést hozni, és az, hogy vissza kell-e fizetni valamit a Szemkorpnak, vagy sem, ez szintén ennek a döntésnek lesz a függvénye.
2: Ugye lemondásra is felszólították, de a lemondani nem mond le, gondolom, mert akkor azt már mondta volna, vagy megtette volna. Gajdos László azt is mondja, hogy minimum akkor egy bocsánatkérést vár el öntől, hogy ide engedte ezt a gyárat. Bocsánatot kére.
3: Magyarországon én jogász vagyok. Magyarországon jogszabályok határozzák meg azt, hogy egy gyár milyen feltételek mellett működhet. Ennek a gyárnak a működéséhez szükséges jogszabályi feltételek egyértelműek voltak. Számos gyár települt az elmúlt időszakban Debrecenben. Büszke vagyok arra a gazdasági teljesítményre és növekedésre és fejlődésre, amelyet Debrecen produkált az elmúlt években. Ezek mindegyike gyakorlatilag olyan üzem, amely jelenthet a környezet használat szempontjából kihívást a környezetére. A Szemkorp nem tartotta be a szabályokat, de létrejöhetett, hiszen engedélyt kapott nem tőlem, nem az önkormányzattól, hanem a kormányhivataltól, a kormány által felügyelt SZERV-től. A kormányhivatal engedélyt adott ennek az üzemnek a működésére. Ugyan mondja meg nekem valaki, hogy miért kell bocsánatot kérnem ebben az ügyben, hiszen az engedélyt nem én adtam ki.
2: Az engedélyt nem, de dönthetett volna úgy az ön elmondása szerint is, hogy nem megy oda ez a gyár, és nem engedélyezi.
3: Én nem engedélyeztem semmit ebben az ügyben, már ne haragudjon. Tehát az, hogy az engedélyt kiadja ki, legalább azzal tisztában kellene lenni.
2: Tárkányi Zsolt idéz egy 2023-as interjújából, ahol a következőket mondta. Valószínűleg egy városvezető életében vannak olyan döntések, amikor a város jövőbeni fejlődési stratégiáját szem előtt tartva nem egy aktuális hangulatnak megfelelően kell döntést hozni. Nyilván ez egy városvezető számára nem könnyű döntés. Tehát akkor azért kérdeztem, hogy akkor dönthetett volna másképp. Miért döntött akkor?
3: Természetesen a kormánnyal együttműködve úgy ítéltük meg, hogy a debreceni gazdaság fejlődése szempontjából ezekre az üzemekre az országnak, a nemzetgazdaságnak szüksége van. Akkor visszamehetünk egészen a BMW érkezéséig. A BMW bejelentette 2018-ban, hogy elektromos járműveket kíván gyártani Debrecenben. Az elektromos járműveknek az egyik legfontosabb alkotó eleme ugye az akkumulátor. Az egyik beszállítója a BMW-nek akkumulátorgyártással foglalkozik. Ha akkor akár a kormány, akár én kijelentem azt, hogy akkumulátorgyártás nem lehet Debrecenben, akkor ma a BMW nem ad több mint 4000 embernek munkát ebben a városban, és nem járul hozzá a város fejlődéséhez. Tehát a kérdés az rendkívül komplex. Rendkívül
2: csak aztán összetett, jött a CTL, meg ez a cég, tehát hogy túl sok volt ez gondolja az ott lakóknak. Tehát a CTL például maradhat ön szerint? Őket nem szólítja fel távozásra?
3: Abban az esetben, hogyha a CTL, mint akkumulátorgyár betartja a szabályokat, abban az esetben maradhat. Ezt mondtam mindig, és a Szemkorp esetében is ez volt az állás, betartja a szabályokat, abban az esetben maradhat. Ezt mondtam

0: esetében itt felsoroltunk az ön által említettel együtt 4-et vagy 5-öt, a Seattle március közepén a kormányhivatalot indított egy vizsgálatot, szabálytalanul szabad ég alatt működési engedély nélküli csarnokokban tároltak veszélyes vegyületeket tartalmazó hordókat. Júniusban egy alvállalkozói mulasztás és egy dugulás miatt folyadék a szennyvíz és csapadékvíz elvezetőbe ment. Mindenki emlékszik szerintem arra az élénkzöld folyadékra, ami bugyogott, és azt mondta a cég, hogy az ételfesték, aztán kiderült, hogy ezt a magzatkárosító oldószert is megtalálták benne, szóval akkor
1: hadd tegyem már ezt a kérdést helyre, mert ugye mert van egy nagyon-nagyon érdekes és fontos csúsztatás, ugyanis az a zöld színű anyag az összes rendelkezés áll a dokumentáció szerint, amit a tartályban a nyomáspróba miatt töltöttek föl, az valóban színezett víz volt. Ami mintát vettek később, és ami aztán a sajtóban megjelenítésre került a vizsgálat eredménye, azt nem a tartályban lévő vízből, hanem a szennyvíz csatornából vették, tehát a szennyvíz csatornában már olyan anyagokkal keveredhetett, amelyek a szennyvíz jellemzőket mutatnak. Tehát itt azért...
0: Most itt van előttem a kormányhivatalnak a közleménye. A Seattle a szennyezést megszüntette, a fenti jogsértések miatt mindkét hatóság ki fogja szagni a jogszabályok szerinti bírságokat is. Megszegték? Mert akkor a kormányhivatal nem döntött volna így.
1: Kérdésére hadd válaszoljak egyértelműen. Abban az esetben, hogyha olyan súlyú környezetszennyezés veszélye áll fönn, amely valóban veszélyezteti a környék biztonságát, Debrecen biztonságát, akkor a Seattle esetében is hasonló döntést hoznék, mint a Sembcorp esetében.
0: De akkor jelenleg ilyet nem lehet most még?
1: Jelen pillanatban ilyet még nem.
0: Polgármester, hogyha nem megy a cég, most türelmet kért, a cég is kiadott tegnap este egy közleményt, akkor mit tudnak tenni, vagy mi a következő lépése?
1: Hogy nem értettem tisztán a kérdést.
0: Ha nem fejezi be a cég a működését, amire ön most felszólította, ugye tegnap este kiadtak egy közleményt, mármint a Sembcorp, és azt mondják, hogy türelmet kérnek, és egyébként majd orvosolják a problémákat. Szóval akkor mit tud tenni, mint polgármester, mi a következő lépése?
1: Ezt említettem az előbb. Tehát ebben a kérdésben, hogy ennek a üzemnek van-e további működési lehetősége Debrecenben, azt a kormányhivatal környezetvédelmi hatóságának kell majd megítélnie, eldöntenie. Én a javaslatomat fogalmaztam meg a cég irányába, hogy tegyék meg azt, hogy elviszik a gyártási tevékenységet. Innen egyébként a tárgyalás alatt többször kérték, hogy ne fogalmazzak így, és ne hozzam ezt így ebben a formában nyilvánosságra. De ezt a kérésüket nem tudtam akceptálni. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nincsenek meg, nem látom a cég vezetői részéről azt az elkötelezettséget, amellyel garantált lenne ennek a cégnek a szabályszerű működése a jövőben, de ennek a végső megítélése az kétségtelen a kormányhivatal, a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik.
0: Polgármester úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van.

0: észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett. És visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

elrontottam, annyi mindent rosszul láttam, annyi hibát elkövettem, hidd el, én nem így terveztem, másképp is lehetett volna, a vágyam tűzét a szívem.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Krízistől tart a mezőgazdaság a vendégmunkás stop miatt. A szakma képviselői attól tartanak, hogy nem tudják majd pótolni az ázsiai munkavállalókat, ami előbb-utóbb a termelés visszaeséséhez vezethet. A minisztérium egyeztetést kezdeményezett az agrárium képviselőivel. Koncz Mátét kérdezzük.
3: A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökét. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Ugye múlt héten egyeztettek is már a minisztériumban, majd mindjárt elmondja azt is, hogy miért úgy fogalmazott a 24.hu-nak, hogy nem látjuk pontosan, hogy a kormány mit szeretne. Így nehéz megmondani, hogy van-e probléma, vagy nincs, és ha van, akkor milyen mértékű. Miért nehéz megmondani? Tehát van, aki leszedje a termést, vagy nincs?
4: Onnan indulunk, hogy nincs. Onnan indulunk, hogy az ágazat, és nem csak a mezőgazdaság, de az igaz az élelmiszeriparra is, és a hazai gazdaság több ágazatára van egy sor betöltetlen munkahely, ahova szemlátomást a magyar munkaerő nem tud, nem akar megfelelő minőségű munkával beállni, így ez szükséges. Nem volt egészen egyértelmű az a kijelentés sem, hogy a vendégmunkások akkor innentől nem, aminek kapcsán elindult ez az egész vita, egyeztetés, találgatás.
3: Hogy akkor mi nem volt egyértelmű? Ugye a bejelentés szerint három országból, Örményországból, Georgiából, Fülöp-szigetekről nem jöhetnek.
4: Többféle módon, többféle jogi úton alkalmazhat harmadik országbeli munkavállalókat egy vállalkozás. Alkalmazhat tartózkodását, munkahely, munkalétesítés célú tartózkodási engedéllyel. Vendégmunkásként szokták emlegetni azt, aki nem létesít munkaviszonyt, kvázi munkaerőkölcsönzés címén van jelen, és létezik egy harmadik speciális eset is, ami különleges képességű, különleges tudás egyedi esetekre ad lehetőséget. Na most az, hogy a vendégmunkás általánosságban ezek közül mit jelent, az nem egyértelmű.
3: Akkor most hogy jöhetnek? Mert itt nyilván a nagyrészt nereskötődési munkaerőkölcsönzők hozták ezeket a kormány szerint, ugye ezeket a vendégmunkásokat, és ezt akarták kiküszöbölni.
4: De nem ez hangzott el?
3: Most ezt csak én mondtam, tehát nem biztos, én ezt kérdezem, hogy azt akarták kiküszöbölni, vagy most azok közül a módok közül, amiket felsoroltak, akkor most hogy jöhetnek?
4: Nem tudhatjuk, ugyanis azon nagyon általános kijelentések alapján érthető úgy is, hogy igen, a politikai kötődéssel rendelkező munkaerőkölcsönzőket szeretnék kivenni a rendszerből, érthető úgy is, hogy úgy unblock a külföldről érkező munkavállalókkal van probléma, és van egy ilyen interpretáció is, hogy a munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel továbbra is jöhetnek, az összes többi egyenlőre felülvizsgálat alatt van.
3: Ami de probléma most jönnek, vagy az, nem jönnek, mert ez a rendelet él?
4: Az imént említett múlt heti egyeztetésen az hangzott el, hogy munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel, tehát azokban az esetekben, amikor a fogadó vállalkozásnak az állományába kerül, úgy továbbra is jöhet. Reméljük, hogy mindenki így gondolja. A probléma pont ez.
3: Tehát minden országból, ebből a háromból is, amit...
4: Erről még viták folynak.
3: Hűha, akkor még nagyon sok mindent valóban nem tudnak.
4: Sok mindent valóban nem tudunk. A fontos az számunkra, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nem a hazai munkavállalók helyett keres olcsóbb alternatívát, hanem azokat a pozíciókat szeretné betölteni, amire középtávon nem lát lehetőséget magyar munkavállalókkal, és amely pozíciók üresen maradása a többiek megélhetését is veszélyezteti. Hiába dolgozik egy komplett vállalkozás, tart mondjuk teheneket, vagy még egyszerűbb termesz gyümölcsöt, hogyha a végén nincs, aki leszedje, akkor a gazdaság tulajdonosa, a gazdaság vezetője, a bérszámfejtő, a gépkocsi vezető sem fog fizetést kapni, mert nincs, aki leszedje a gyümölcsöt. Ilyen jellegű problémák vannak
3: az ágazat. Ezt elmondták volna Szabolcsnak?
4: Természetesen.
3: Mert én azt olvasom, hogy ő arra kérte a piaci szereplőket, hogy próbálják felkutatni a munkanélkül lévő magyar munkaerőt, és a mezőgazdaságba, az élelmiszeriparba integrálni őket, és a külföldre kivándorolt magyarokat is próbálják meg visszacsábítani.
4: Elhangzott ilyen kérés.
3: És vissza tudják, vagy integrálni tudják, felkutatják a magyar munkaerőt?
4: Természetesen meg tudjuk nézni, hogy mit tehet az agrárágazat, vagy egyébként a gazdaság más szektorai annak érdekében, hogy a jelenleg külföldön dolgozók számára ismét vonzó lehetőséget biztosítson. De, mint az esetek döntő többségében, nem azért mentek ki a munkavállalók, nem azért vállalnak akár mezőgazdasági munkát külföldön, mert hogy itthon nem voltak jók a munkakörülmények, hanem ez akár csak egy része. Ebben benne vannak az infrastruktúrális lehetőségek, összességében a megélhetés lehetőségei, az állami, központi szolgáltatások mennyisége, minősége, elérhetősége, a társadalmi kilátások. Ez egy komplex kérdés. Nagyon-nagyon leegyszerűsítő lenne azt mondani, hogy majd a gazdaság megoldja.
3: Mennyit keres egy vendégmunkás, ma napi díja van?
4: Ez nagyon változó az ország.
3: Általában. Tehát, hogy azért, hogy képzeljük el?
4: Nem szeretnék most különféle találgatásokba bocsátkozni. Általános igazság, hogy nem az a cél, hogy olcsóbban foglalkoztassanak munkaerőt. Egyébként nem is kifejezetten lehet. Tehát nincsen érdemi bérkülönbség a külföldről érkező munkavállalók és a hazaiak között.
3: Én ezért kérdeztem, mert nagyon sokan azt mondhatják, akik nem ezzel foglalkoznak, hogy hát tessék fizetni nekik, és akkor majd nem a vendégmunkás jön.
4: Praktikusan a bérszínvonal megegyezik, de erre válaszul egyetlen egy dolgot tudok mondani. Abban a gazdaságban, ahol én is dolgozom, az állatgondozók nem keresnek érdemben kevesebbet, mint az adminisztratív munkatársak. A probléma nem az, nem azért van mégis jóval nagyobb fluktuáció az állattartók között, az állatgondozók között, mert hogy keveset keresnek, hanem azért, mert ez nem egy divatos, nem egy keresett munkakör.
3: Jó, hát gondolom, hogy az egyeztetéseket akkor még folytatják, és a kérdéseikre majd választ kapnak egy idő után, de ma volt egy másik egyeztetés is, a kormány fuvarozókkal egyeztetett, erről is beszéltünk már régebben itt, útdíj, energiárak, vasúti áruszállítással, mi hangzott itt el?
4: Összességében a probléma, hogyha mezőgazdaság oldaláról nézzük, az az, hogy ez a munkaerő probléma, vagy adott esetben a beáramló munkaerő alkalmazásának valamilyen szintű tiltása, nehezítése egy egyébként is válságos időszakban érkezik. Tovább mélyül akár a növénytermesztés, akár az állattartás válsága, és hasonló problémát jelent az is, hogy pontosan a betakarítási időszakot megelőzően, amikor a legnagyobb mértékben, legnagyobb mennyiségben kerülnek a kereskedelembe és ezáltal a fuvarozásra, az utakra mezőgazdasági termények. A kormányzat az első döntéseinek egyikével egyeztetés nélkül megszüntette a több hónap egyeztetésével kialakított mezőgazdasági útdíj kedvezményrendszert, amelynek mentén kedvezményesen, praktikusan olcsóbban kerülhettek szállításra a mezőgazdasági termények.
3: Ezt visszakapják?
4: A kérdés nagyon-nagyon jó, erre a felvetésre a kormány részéről pusztán annyi visszajelzés érkezett a mai megbeszélésen, hogy tudomásuk van róla, hogy ez megtörtént. Összességében ez számunkra még nem elég megnyugtató. Az alapprobléma az, hogy a mezőgazdasági termények kilogramonkénti értéke sokkal alacsonyabb. Egy 5000 forintért kilogramonkénti értékű mikrohullámú sütőnél, ha kilogramonként 3 forint az útdíj, érdemi változás nem jelent, hogyha 60 forintos búzát szállítunk 3 forint többletköltséggel, az sok esetben azt akadályozza meg, hogy egyáltalán a világkereskedelem körforgásába bekerülhessen. Eleve ez egy 5%-os nagyságrendű többletköltség is jelent. Ezt ma a gabonatermesztés Magyarországon, de akár Európában sem bírja el.
3: Itt is maradtak még nyitott kérdések, úgyhogy szerintem folytatjuk a beszélgetést, mindenképpen várjuk vissza, és a pokoli hőségről még nem is beszéltünk, mert nyilván nem kevés kárt okozott a mezőgazdaságban is. Köszönöm
4: Témánk
3: szépen.
4: Sajnos van.
3: Az biztos, az bőven mindig. De hát biztos Balázsnak is van. Szervusz. Jön Balázs, és az aktuál, kik jönnek hozzád, és mik a témák?
5: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Beszélünk a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, a Velencei Bizottság magyarországi látogatásáról, a debreceni akugyáról, arról, hogy mennyi pénz kéne országosan a vízközműhálózat rendbetételére, illetve az ügynökakták is szóba kerülnek. Majd Vető Balázzsal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával, Árpási Bencével, a Népszava munkatársával és Murányi Andrással, az Index felelős szerkesztőjével beszélgetek majd ezekről néhány perc múlva.
3: Balázs, köszönjük neked. Önöknek is a figyelmet, kollégáim nevében is holnap este újra várom majd önöket. Viszontlátásra!

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűzakció. Így törölnék el végképp a Fideszt. Milyen lesz a jövő futballja? Interjú Dénes Ferenccel. Ki nevel a végén? Lehet-e világnézetileg semleges az oktatás?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Önök a közjogi vagy a jóléti intézkedéseket tartják fontosabbnak. Várjuk a válaszaikat, szavazás eredményét többször is mutatjuk majd az adásba, és a témához fűzött hozzászólásaikra is kíváncsiak vagyunk, mert mint ahogy mindig, most is várjuk ezeket a Facebook oldalunkra, ezek közül válogatunk, és ez lesz az egyik témánk is, de van még más is. Mutatom, hogy ki kell, és hogy miről beszélgetek.
3: A kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad, az összeget rászorultsági alapon kaphatják meg az érintettek. Debrecen fideszes polgármestere élesen kritizálta a helyi akkuüzemet, miután rendkívül magas szennyezésre derült fény. A kormány oldal szerint viszont a polgármesternek kellene távoznia. 4000 milliárd forintra és több mint egy évtizedre volna szükség ahhoz, hogy a leromlott vízközmű hálózatot rendbe lehessen rakni. Az államfő kezdeményezésére Magyarországra látogatott a Velencei Bizottság, a testület a köztársasági elnök eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást vizsgálja. Vendégeink Murányi András, az Index felelős szerkesztője, Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója, Árpási Bence, a Népszava újságírója.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök a közjogi vagy a jóléti intézkedéseket tartják, vagy tartanák fontosabbnak. Nézzük, hogy a műsor elején hogy áll a szavazás. 65%, a kétharmada nagyjából a válaszadóinknak azt mondja, hogy a közjogi intézkedések a fontosabbak. Most 35% mondja azt, hogy a jólétiek, nem reprezentatív ez a mérés természetesen, nem döntés van mögötte, hanem egyszerűen csak a vélemény, úgy, ahogy azt önök megfogalmazzák. Köszöntöm önöket, otthon vendégeimet pedig itt a stúdióban, szervusztok.
4: Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek.
2: Kezdjünk is azzal, hogy a kormányinfón mit jelentett be a miniszterelnök, mert az éppenséggel egy jóléti intézkedés.
5: Bevezetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök szerint Magyarországon egyetlen gyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz körülmények között él. Olyan már meglévő jogosultságokhoz kötik a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot. Ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, azok a családok, amelyek emellett családi pótlékot is kapnak. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a tervek szerint 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumot, alkotmánybírókat pedig 6 évre lehet kinevezni. A vármegyéket visszanevezik megyékké, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízottak lesznek.
6: Ugye azért itt volt a közjogi jellegű bejelentések is, de nem ez az egyetlen közjogi folyamat, akárcsak a vagyonvisszaszerzési hivatalra gondolunk, vagy amiről fogunk majd beszélni, a köztársasági elnök státuszáról és a többiről, miniszterelnöki mandátum korlátozásáról, meg majd a jövőben könnyen lehet, hogy az országgyűlési képviselők mandátumának a korlátozásáról. Tehát van itt sok minden, nagyon sokat hallottunk az elmúlt időszakban, 50 plusz napban, bő 50 napban arról, hogy nemzetközi szinten mi történik. Itt volt szó ugye V4-ekről, volt szó Ukrajnáról, nyelvtörvényről, vagy a kulturális jogok kérdéséről, illetve volt szó Európai Uniós tárgyalásokról és nagyon sok közjogi dologról. Ha jól számolom, ez a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, ez az első olyan nagyobb bejelentés, ami konkrétan jóléti jellegű. És azt látjuk a mediának a méréseiből, hogy a pénzosztó bejelentések azok egyáltalán nem domináltak, alig-alig elvétve voltak az elmúlt szűk két hónapban, és ennek ellenére nyílt az olló tovább a Tisza és a Fidesz között. Mit gondoltok erről?
7: Ez egy nagyon érdekes felállás kezd most kirajzolódni, én úgy látom. Tehát, hogy ugye mindig elterjedt az a politológiai vagy elemzői sztereotípia, hogy itt tulajdonképpen a választópolgárokat a zsebüknél lehet megfogni. És én most érzékelek kialakult egy olyan hangulat, amit én úgy érzékelek, hogy ezek a közjogi kérdések, mint amit látható is a kérdésekben, hogy most alkotmányozás, Súlyog Tamás eltávolítása, elszámoltatás, stb. Ezek most pillanatilag, mint hogyha jócskán megelőzni látszanának ezeket a fajta jóléti intézkedéseket. Nem véletlen, hogy egyébként 50 napot kellett várni erre is, tehát hogyha a kormány...
6: Mert a 100 ezer forintos iskola...
7: Igen, erre gondoltam, tehát nem véletlen, 50 napot kellett erre várni, mert hogyha a kormány úgy érzékelte volna, hogy ez égetőbb, jobban foglalkoztatja a társadalmat, akkor már jobban, vagy korábban oda nyúlt volna. Ehelyett mit láttunk, hogy Magyar Péter folyamatosan számolja fel a fideszes mélyállamot, ott törli bele a parlamenti ülésekbe, úgy törli bele a fideszes ebbe a lábát, ahogy akarja. Magáról egyébként az intézkedésről egyébként ez egy jó és célzott, jól célzott intézkedés. Tehát alapvetően nekem ezzel nincsen semmi kifogásom, ez érdemi segítség. A problémát én egyébként abban látom, hogy a Tisza párt programjában 700 ezres az a szám, amit ők becsültek az iskolakezdési támogatással kapcsolatban. Maga egyébként a párt is eltérően fogalmaz, mert egyik helyen 700 ezer családot olvastam, a másik helyen pedig ugyanúgy a hivatalos oldalokon 700 ezer gyereket. Tehát ez azért nem mindegy, hogy micsoda, és most az adás előtt megnéztem, kikerült társadalmi egyeztetésre ez a törvénycsomag is, meg kormányrendelet tervezet is. A hatásvizsgálati labban 381.400 gyerekkel számolnak. Ez egy nagyon jelentős szűkítés, és azért én várnék valami fajta magyarázatot.
6: Már a kampány ígéretekhez, illetve a programhoz, képest, illetve az írott programhoz képest.
7: Igen, az írott programhoz képest, hogy akkor egyrészt ennek mi ennek az oka, ami probléma lehet esetleg, és amit a Magyar Péter is említett a sajtótájékoztató, hogy ez nem a legjobb rendszer, nem a legjobb adatbázis, de csak most ezt gyorsan így kellett csinálni. Tehát ebből lehetnek kritikák, illetve ilyen elemzői, politológiai, értelmiségi fanyalgás lehet még az, hogy hát folyamatosan azt mondja a kormány, hogy milyen rossz állapotba vette át a költségvetést, és ehhez képest itt van egy ilyen jóléti intézkedés, hát most 40 milliárd forint az a költségvetésben lényegében.
6: Kerekítési hiba. Lehet akár a konkrétumról is beszélni, kifejezetten örülök, hogy Bence belement ebbe is, de és arról beszéltek, amiről akartok, de tényleg érdekel, hogy ti véleményetek mi arról, hogy közjogi versus jóléti intézkedések. Itt a mi szavazásunkban az látszik, hogy a mi nézőinknek legalábbis, akik gombot nyomtak, a kétharmada fontosabbnak tartja a közjogit, mint a jólétit. És hát nem tudnám azt mondani, hogy ez önmagában a rendszerváltó hangulat, de a rendszernek a változását azt úgy tűnik, mint a díjazná a közönség.
8: ugye valójában a rendszerrel szembeni legnagyobb kritika az az igazságtalanság volt, ami a rendszer elitje és a rendszerhez tartozók vagyoni helyzete és az egyszerű állampolgárok vagyoni helyzete között volt. Tehát az, amikor most közjogi változásokról beszélünk, a NER elszámoltatásáról, az valójában pont ennek a társadalmi különbségnek a felszámolása. Tehát ezért van az szerintem, hogy az embereknek ez valójában pontosan összeér, hogy az ennek a szociális igazságtalanságnak, hogy a NER elit luxusban élt, míg egyébként a társadalom jelentős része leszakadt. És a közjogi átalakítások, a vagyonvisszaszerzés, az igazságügy rendszerének elindulása, az ezt az igazságtalanságot szünteti meg. És egyébként szerintem is az van, hogy a társadalom elismeri azt a lépést, hogy már pedig itt most akkor következményei lesznek annak, amit a NER tett, és egyébként közben elfogadja azt, hogy ezek mellett, a lépések mellett a jóléti intézkedések azok a következő lépcsőben jönnek. Egyébként én egy párhuzamot ehhez hozzátennék, hogy 2002-ben egyébként a Fidesz leváltó MSZP-SZDSZ kormány jóléti intézkedésekkel kezdett.
6: 50%-os közalkalmazotti béremelés.
8: Pontosan. Gyakorlatilag 2 évvel később Medgyessy Péter megbukott.
6: De előre lehívták azt a kreditet, amit későbbre kellett volna esetleg tartogatni.
9: De nem emiatt bukott meg, nem emiatt bukott meg. Tehát, hogyha nincs a D209-es botrány, akkor valószínűleg nem bukik meg. Tehát elő kellett húzni azért valamit a pakliból, hogy megbukjon, de kétségkívül az, hogy egy kormány elkezdte beváltani, bocsánatot kérek, hogy átadtam a szót, 2002-ben egy kormány elkezdte beváltani a választási ígéreteit, az gyakorlatilag azzal volt megfeleltethető, hogy hoppá, hát akkor most ki fog őrülni az államkassza, kész vége mindenek, és ebből kialakultak olyan erőcsoportok, amelyek azt gondolták, hogy nagyon nem jó, hogyha ezeket a jóléti intézkedéseket tovább folytatjuk, hiszen ezért másra is kell. És most nagyon szofisztikáltan fogalmaztam.
6: Most csak egy apró zárójel, attól önmagában nem nőtt meg olyan mértékben a költségvetési hiány, az kezelhetetlen lett volna. Lényegében nem volt annak az évnek, a 2002-es évnek a büdzséjére, illetve a hiány céljára kimutatható hatása. Elfért még.
9: Most pedig,
6: gazdálkodni.
9: Így van. Most pedig azt látjuk, hogy ha nagyon leegyszerűsítem, akkor igazából az emberek arra szavaztak, hogy politikusokat vezető száron vigyenek el. Vezető politikusokat, illetve vezető oligarchákat vigyenek el vezető száron. Tehát, hogyha azt nézzük a motorvonat beszerzések, most csak egy példát mondok, és a vezetőszár beszerzések között, hogyha kéne különbséget tenni, akkor az emberek arra szavaznának, hogy gyorsan vezetőszár beszerzések legyenek, írjuk le azt, és akkor mindenkit vigyenek el. Hiszen arra szavaztunk, a 16 év alatt a Fidesz az gyakorlatilag privatizálta az országot, kirabolta az országot, társadalmi csoportokat, intézményeket, intézményi rendszereket tett tönkre, ennek nyomán ezeknek az embereknek felelniük kell, és amit a Balázs mondott, ahhoz csatlakozzék, hogy nyilván ezek valamilyen korrelációban vannak azért a jóléti intézkedésekkel is, hiszen ezek az úgynevezett közjogi intézkedések, vagy úgynevezett politizálás, amit a Fidesz folytatott, ez gyakorlatilag azt mondta ki, hogy mi vagyunk azok, akik irányítjuk az országot, hozzánk kell kapcsolódnia a tőkének, és egyébként pedig azok az ellátórendszerek, például ahol gyerekek vannak, vagy Észak-Kelet-Magyarország, ahol nagyon sok fejlesztést kéne végezvinni ahhoz, hogy ne legyen annyira leszakadt település, meg minden, az igazából minket nem érdekel. Minket az érdekel, hogy mi gazdagodjunk, a mi portfóliónk legyen sokkal nagyobb, és tudjunk belőle mindenfélét vásárolni. Hogyha ezt nézem, akkor az, hogy egy ilyen kutatási eredmény kijött, vagy egy ilyen közönségvélemény kijött, az abszolút megfeleltethető annak, hogy az emberek azt szeretnék, hogyha mindenki feküdne és börtönbe menne.
6: Bocsánat, csak annyi, hogy még azért ott van az is, hogy Magyar Péter hűti azokat a túlzott jóléti várakozásokat, amik esetleg meglehetnek a társadalomban, amikor rendszeresen arról beszél, vagy visszatérően arról beszél, hogy kifosztott kasszával kapta meg a kormányzást, jóval nagyobb, így is magas lesz a költségvetési hiány, EU-s pénzek nélkül még magasabb lenne, a kormányzati szektorban 9%-os GDP arányos túlkölte, vagy hiány van, akkora volt a túlköltekezés, 1000 milliárdokat el lehet mondani, hogy mennyivel lógunk ki a takaró alul, és a többi, szóval ez lényegi eleme a Tisza kommunikáció.
7: Igen, de ebben őt segíti a kormányfőt az is, hogy nincsen erre olyan hatalmas társadalmi igény pillanatnyilag, mert most, ahogy említetted te is, a politikusokat, oligarchákat bilincsben, vezetőszáron elvezetés hangulata sokkal erősebb most jelen pillanatban, aztán majd változhat nyilvánvalóan. Én Balázs, amit mondtál az előbb, én azzal nem értek egyet, tekintve, most így megpróbálom zanzásítva megfogalmazni, hogy bennem mi csapódott le, majd javíts ki, kérlek szépen, mert te azt mondtad lényegében, hogy ez a közjogi, mondjuk úgy, hogy rendrakás, ez a szociális egyenlőtlenségeket is rendezni tudja lényegében, én ezt vettem le a mondandódból. Én ezt annyiban árnyalnám talán, amennyiben, nem tudom, helyes az interpretációm?
8: Nem, szerintem egyszerűen az igazságérzetet rendezi. Tehát, hogy azok, akik meggazdagodtak gyakorlatilag az ország kirablásával, azok bűnhődnek. És azok, akik lecsúsztak, ettől legalább azt érzik, hogy nem maradt következmények nélkül, ami történt.
7: Igen, na igen, de ez egy elvi oldala ennek a történetek, és most abszolút teljesen a nem mondjuk így, hogy elvi oldalát nézem ennek a dolognak. Tehát attól még, hogy Sulyog Tamást egyébként teljesen alkalmatlan nyilvánvalóan. Most a módszerrel lehet vitatkozni, hogy most hogyan távolítják el, vagy sem. Nekem nem annyira az ízlésem, de teljesen alkalmatlan államfőnek. Az, hogy őt kiteszik, attól még nem lesz több pénz senkinek sem a zsebében. Lehet arról is vitatkozni, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatallal vajon mikor és mennyi pénzt fognak ténylegesen visszaszerezni, de most nincsenek előttem azok a kutatások, vagy nincsenek előttem a pontos számok, de amennyit ebből a vagyonvisszaszerzésből várni lehet, hát az nem az a pénzmennyiség, ami érdemben gyarapítaná a GDP-t. Ez inkább morálisan, nem pedig materiálisan fontos. Tehát
6: úgy tűnik, hogy fogékony erre is a társadalom.
7: Hogy ez egy két külön tér nálam legalábbis, és nem állítom, hogy egyik fontosabb, mint a másik. Csak azt mondom, hogy nálam ez nem függ össze annyira, mint nálad.
8: Igen, csak ugye, ha megnézzük a Tiszának a választási ígéreteit, abban egyébként valójában fajsúlyosan nem szerepelt akkora osztogatás, mint amekkora egyébként az igazságtétel, a NER-nek a lebontása. Tehát, hogy egyszerűen önálluk a súlypont eleve itt volt, hogy ők igazságot fognak tenni, el fogják számoltatni a 16 éven keresztül uralkodó hatalmat. És persze voltak benne ígéretek a családi pótlékra, tehát nagyon sok mindenre. De egyébként a legtöbb ígéret az egészségügy rendbetételéről szólt, az oktatás rendbetételéről, amik egyébként nem primären szociális intézkedések vagy pénzosztások, hanem egyszerűen az ország rendbetétele. És egyébként szerintem amit a választáson láttunk, az pontosan az volt, hogy a magyar társadalom kvázi felelősséget vállalt az ország jövőjéért.
6: Csak mondjuk, és még egy dolog. Igen, ezt nagyon értem, és ezt tükrözik vissza mondjuk a mi számaink is, amiket mutatni tudtunk. Talán ez nem lehet, javítsatok ki, azért türelmesebbek jóléti tekintetben az emberek, mert nem arról van szó, hogy egy hosszas konjunktúra megszakadás után a zuhanás következik, hanem itt 4 éven keresztül stagnálás volt, így igazából tehát a keserű pirulát azt már lenyelték, 4 éven keresztül minden áldott nap, így talán ebből következhetne az is, persze, hogy akkor most majd van egy nagy csodavárás, hogy akkor robbanásszerűen jobb lesz, vagy pedig kialakul egy olyan fajta realitás érzet, hogy hát igen, ezek a dolgok, ezek lassan.
9: Szerintem ez, bocsánat, nára, hogy csak egy, hogy mondjam, tehát ugye legegyszerűbben úgy lehet elbeszélni ezt a dolgot, hogy felnézzünk az eredményjelző táblára. Az eredményjelző táblán azt látjuk, hogy április 12-én X ember szavazott arra, hogy mindenki, aki részese volt a NER-nek, az azonnal menjen börtönbe, bárhova, vagyonelkobzás, stb. Erre szavaztak az emberek. Megnézzük a Median tegnapi, ha jól emlékszem, tegnapi friss felmérését. Az azt jelenti, hogy az emberek nem csak, hogy nem pártoltak volna el a Tiszától, hanem még többen csatlakoztak a Tiszához, amely e pillanatban az úgynevezett figyelemgazdaságnak minden egyes ezred másodpercében elbeszéli azt, hogy a Fidesz milyen bűnöket végzett. Magyar Péter feláll a pulpitusra, balra néz a Fidesz-KDNP frakcióra, irtózatosan kiosztja őket. Interpellációk, szóbeli kérdések, bármi, iszonyatosan kiosztja őket. Az emberek ezt nézik, ez egy külön showvá vált, egy külön, majdnem egy ilyen late night show lenne, hogyha nem délután rendeznék, vagy éppen reggel ezeket a parlamenti
6: cuccokat. És akkor is megnézik.
9: És akkor is megnézik, az emberek erre szavaztak,
6: leglehetetlenebb időt.
9: Sőt, és azt mondják, hogy adjál neki még jobban, most nagyon leegyszerűsítve, adjál nekik még jobban, aztán tényleg vitesd el őket, ezt a súlyok nevűt, ezt is tüntesd el, engem nem érdekel, hogy írd bele az alkotmánybe egy mondatban, nem érdekel. Erre szavaztak, és mondom, felnézünk az eredményjelzőre, ránézünk a medián mérésére, amely igencsak pontos volt április 12-én, akkor azt látjuk, hogy az emberek nem azt mondják, hogy ez nem jobb irány, hanem azt mondják, hogy ez nagyon jó irány, sőt.
6: És ne felejtsük el, hogy nincs még valami, nincs az a fajta mindent leuralni képes propagandagépezet, ami volt. Tehát könnyen lehet, hogy a most tapasztalt társadalmi érzületek, azok korábban is megmutatkozhattak volna abban az esetben, hogyha nincsen olyan fajta vélemény monopólium, vagy hogyha nem is monopólium, de nagyon súlyos, erős, elárasztásos technika.
7: És amit András öpte, így válik ez a fajta dolog egy ilyen belpesti értelmiségi vitává, hogy most én itt fanyaloghatok itt a stúdióban.
6: Szegedi vagyok.
7: Hogy nekem...
9: Akkor kiveszünk belőle.
6: De hogy igaz, hogy gangos házas. Belvárosi gangos házas Szegedi.
7: Én körúton kívül lakom, de mondjuk így, hogy ez egy ilyen allegória, vagy nem is tudom.
9: Elfogadunk belpesti értelmiségnek, parancsolj.
7: Remetelt, szóval ez egy ilyen belpesti értelmiségi vita, hogy most a Súlyog Tamást hogy távolítják el, hogy nekem ez nem az ízlésem, hogy beleírják, hogy ő nem lehet mostantól kezdve, mert hát lényegében ennyi történt egy mondattal, az AI meg tudná írni ezt a mondatot lényegében. Tehát innentől kezdve, hogy látom ezt a hangulatot, és amit említettél te is, innentől kezdve ez egy ilyen belpesti értelmiségi vita, hogy nekem most van-e kifogásom ez ellen, vagy sem, mert egyszerűen tényleg ránézek a medián kutatására, és ott jön szembe az velem, hogy ez az emberek többségét nem érdekli.
6: Vagy lelkesíti, pedig, vagy egyenesen lelkesíti.
7: Vagy egyenesen lelkesíti. Ami pedig ugye még az, hogy a Tisza jóléti intézkedéseivel kapcsolatban, hogy nem annyira ígért ugye sokat, hát a fedezetet nem is kell nagyon előteremteni, mert nem kell elcseszni, most egy durvább szó jutott eszembe, de most azt nem fogom
6: mondani. Ne, élőben vagyunk.
7: Igen, azért kivágni. Mondom, nem akarom az NMH haragját kivívni, de hogy
6: kösz.
7: Nem kell elkölteni 700-800 milliárdokat Tiborcz István irodaházára, hogy oda a kormány beköltözhessen, a Mohácsi hidat nem kell túlárazni, és mindenki folytathatja nyugodtan a sort tovább. Ezekből bőven lesz majd az egészségügyre, bőven lesz majd az oktatásra, és a többi, és a többi. Nem vagyok valami költségvetési szakértő, de ennyit úgy én is nagyjából tudok.
6: Balázs?
8: Hát egy kétmondatnyi politológus azért még előjön belőle, hogy ráadásul, ha most politikai stratégiát nézünk, egyébként jóléti intézkedéseket a ciklus végén kell csinálni, nem az elején. Mert arra senki nem fog emlékezni.
6: Na nézzük gyorsan a kérdést, meg aztán kíváncsiak vagyunk arra is, hogy önök otthon hogy gondolkodtak erről.

Ön szerint a közjogi vagy a jóléti intézkedések fontosabbak? Nézzük meg gyorsan a szavazás állását, aztán mondom, hogy mit írtak önök. 71% mondja azt, hogy a közjogi intézkedések fontosabbak, 29% pedig a jólétiek. Hallgatták nyilván ezt a beszélgetést, tehát hogy befolyásolta önöket. Ágnes azt írta nekünk ezzel kapcsolatban, hogy ő a közjogi tartja fontosabbnak, mert az a jóléti intézkedések alapja. Fordítva, ugyanis átgondolatlan, fejetlen osztogatás történne. Rossz belegondolni, el se tudnám képzelni, mi lett volna, hogyha ilyen valaha előfordul Magyarországon. Zsolt azt írta, hogy először a közjogi alapokat kell rendbe tenni, mert jogállam, átlátható költségvetés, számon kérhető kormányzás és tiszta intézményrendszer nélkül minden jóléti ígéret csak kampányszöveg marad. Zsuzsa azt írta, hogy mind a kettő fontos, jóléti fordulat közjogi lépések nélkül szerintem nem megy, mármint szerinte. Ferenc azt írta nekünk, hogy először rendet csinálunk, kitakarítunk és kiszellőztetünk. Másik Ferenc azt írta, hogy a jóléti intézkedésekre nagyon kivagyunk éhezve. Igen, 4 éven keresztül nem volt növekedés, és nagyon sokan megérezték ezt. Az, hogy úgy néz ki, amikor 4 éven keresztül nincs növekedés egy ország, hogy van egy réteg, amelyik tud előrébb lépni, és ha nincs növekedés, tehát az egy átlag, az úgy jön ki, hogy akkor ezek szerint valakinek le kell szakadnia, vagy bizonytalanabb helyzetbe kell kerülnie. Úgyhogy érthető Ferencnek a hozzászólása. És Attila azt írta, hogy hát ő szellemes volt, és de értem nagyon, hogy most közjogi vagy jóléti, azt mondja, hogy közjóléti, az lenne az ideális. Ez nagyon, ezt magammal viszem. Judit pedig azt írt, hogy ez komoly. Azután közlitek a százalékot, hogy hogyan döntött a nép, a többi adat is így születik? Na most, Judit, egyrészt nem tudunk azelőtt eredményt közölni, hogy ne volnának befutó eredmények, ez azért szerintem nagyjából logikus, ugye? Tehát ez az oksági viszonyt végigvesszük, akkor nem nagyon ad ki mást. A másik, nem dönt a nép, megkérdeztük a nézőket, és bárki bárhogy szavazhat. Ez egy vélemény, és a sokféle véleménynek az átlaga, ez az, amit mutatjuk, nem a népnek a döntése. A többi adat is így születik? Igen, így születik. Fölteszünk kérdéseket, arra érkeznek válaszok, illetve lehet szavazni is. Föl vannak találva azok a szerkezetek, ezek többnyire számítógépek, amelyek ezeket összesítik. Vannak nagyon jó kollégáim, akik ezt megjelenítik önnek a képernyőn keresztül, hogy igen, pontosan minden műsorunkban, minden adásunkban így születnek azok az eredmények, amiket megmutatunk, és ezt így fogjuk folytatni a jövőben is. De akkor egy kicsit közjogi témára átmegyünk a szünet után.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Önök szerint a közjogi vagy a jóléti intézkedések fontosabbak? Közjóléti egyik kommentel önkeztét, a nagyon tetszett. 72% mondja azt, hogy a közjogi intézkedések a fontosabbak, a jóléti intézkedéseket 28% mondja. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, a vendégeim a stúdióban továbbra is. Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója, Árpási Bence, a Népszava munkatársa, valamint Murányi András, az Index felelős szerkesztője, velük folytatódik. Az aktuális, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, mint jóléti intézkedésről beszéltünk az előző műsor részben, aztán ezt a közjogit, meg a jólétit, ezt szerintem elég jól kibeszéltük itt, de most jön konkrétan egy közjogi, meg az, ami abból politika, meg kimegy a nemzetközi közjognak a szintjére is, a Velencei Bizottság Magyarországra látogatott, nézzük.
2: A Velencei Bizottság alkotmányjogászokból álló delegációja gyorsított eljárásban vizsgálja az alaptörvény 17. módosításának tervezetét. Ez a többi közt Súlyog Tamás menesztését is tartalmazza. A bizottság azonban nem kötelező érvényű döntést hoz, csak véleményez. A találkozót követően a Sándor Palota közleményt adott ki. Ebben jelezték, hogy a Velencei Bizottság kész sürgősséggel megtárgyalni a beadványt. Majd hozzátették, a köztársasági elnök reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend megőrzéséhez.
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek!
2: A delegációval a kabinet csütörtök délelőtt egyeztetett. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón azt mondta, gyümölcsöző tárgyalást folytattak. A felek megállapodtak, hogy rendszeres kapcsolatban lesznek. A Velencei Bizottság üdvözli, hogy a kabinet alkotmányozási folyamatot indít el.
1: Igen, itt ugye arról van szó, hogy van az úgynevezett 17. alaptörvény módosítás, amelyben egy mondat szerepel arról, hogy amint ez hatályba lép, abban a pillanatban véget ér Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, és mielőtt ez megszületett volna, már egyszer az Alkotmánybírósághoz fordult ugye Súlyog Tamás, tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság foglaljon állást arról, hogy ez az alaptörvény módosítás alkotmányos-e vagy nem. Ugye ezt elvileg egyébként már 2013 óta nem vizsgálhatja az alkotmánybíróság, de ez egy ilyen előkérdés az, ami meg létezik az alkotmánybíráskodásban, de tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor valamilyen fajta jogot vagy felhatalmazást keletkeztetett volna Súlyog Tamás az alkotmánybíróság részére egy ilyen előzetes véleménye, mindegy, komplikált az egész, egyébként érdekes, tehát jogfilozófiailag, meg logikailag érdekes az egész történet, aki akar menjen utána, egy kis intellektuális frissesség senkinek sem áll. De és volt a meghívás a Velencei Bizottságnak. Mire megy a Velencei Bizottság, és főleg mire megy ezzel Súlyog Tamás?
4: Bocsánat, csak hadd egészítselek ki, Súlyog Tamás tudomásom szerint úgy kérte az Alkotmánybíróságot, hogy vegye a napirendre ezt a kérdést, hogy még a vonatkozó törvényjavaslat, vagy az alkotmánymódosítás még nem történt meg.
1: El sem
4: meg.
1: Készült, igen.
4: Tehát úgy, egy üres lapot kellett volna nézni az Alkotmánybíróság, és azt mondja, hogy mire gondolt a költő, majd akkor kitaláljuk. Tehát ilyen a
1: 15 alkotmánybíróból heten azt mondták, hogy not my business.
4: Igen, és hát az Alkotmánybíróság az nem a köztársasági elnök tanácsadó testülete, hanem az alaptörvény alapján tud véleményezni bizonyos dolgokat. Ez már tényleg buké, amikor így jogvégzett emberek, vagy főleg az Alkotmánybíróság előző elnöke nyújt be egy ilyet. Nem is ért, ezt a részét abszolút nem értettem, de nyilván azt a részét értem, hogy Súlyog Tamás igyekszik minden követ megmozgatni azért, hogy a Velencei Bizottság, amelyik mindennek el lett mondva a Fidesz érában, az most valahogy mentse meg az ő pozícióját, meg egyébként, hogyha egyel hátrébb lépünk a történetben, azon lehet lamentálni, hogy micsoda dolog az, hogy a köztársasági elnök hivatalát ilyeténképpen lehet támadni az azt vezető elnököt, vagy a köztársasági elnök személyét kiiktatni idézőjelben, úgy, hogy beleírunk egy mondatot az alaptörvénybe, és akkor onnantól kezdve nincs. Tehát ezzel lehet lamentálni, ez egy nagyon érdekes.
1: Csak ugye azzal érvel, hogy személyre szabott jogalkotás, mert egyetlen személyre vonatkozik. Pontosan. És nem általános, normatív. Ugye az alaptörvény az nem jogszabály, hanem elsődleges a jogforrás, tehát abban személyügyet kezelni, akik ezzel érvelnek, azok nagyon érdekes és magasrögtű jogászi viták.
4: Tehát ezzel lehet lamentálni, ezt értem, magát az intézmény, meg tekintélymegőrzés, meg stb. Ellenben azt tudom mondani erre, amit az előző sessionben is mondtam, hogy fel kell nézni az eredményjelző táblára, hogy mire szavaztak az emberek, és a magyar emberek elsőprő többsége azt mondta, hogy aki közjogi tisztséget töltött be a NER-ben a legfelsőbb szinteken, azok menjenek, az oligarchák menjenek, mindenki legyen vezetőszáron, mindenki menjen börtönbe, és pont. Ilyeténképpen az a Súlyog Tamás, aki még Orbán Viktor születésnapjára is írt egy ilyen csodálatos hangvételű lírai, a letűnt korokat idéző szervilizmust magával ragadó módon egy csodálatos születésnapi köszöntést. Ezzel szemben nem szólalt meg mondjuk a Bicskei ügyben, vagy amikor Orbán Viktor elkezdett poloskázni 2025. március 15-én. Nem tudom, én köztársasági elnökként akkor kiálltam volna, hiszen csoportokat, embercsoportokat, magyar embereket ért támadás. Orbán Viktor születésnapjára küldjön egy bort szerintem a Karmelitába, és aztán jó napot kívánok. Szóval, hogy ha ezt nézem, akkor igenis fel kell nézni az eredményjelzőre, és nagyon méltatlannak gondolom, hogy a köztársasági elnök még mindig a hivatalban van, neki már távozik kellett volna a posztjáról.
5: Abban tényleg nincsen vita közöttünk, úgy gondolom, hogy Súlyog Tamás teljes mértékben alkalmatlan. És most ez a legenyhébb jelző, amit tudok rámondani, meg amit itt nyilvánosság előtt fogok is rámondani. Azonban, mint ahogy azt már az első részben is már emlegettem, nekem azért én értem a legitimista oldalát is ennek a történetnek. Csak most képzeljük el ellenkező előjellel, hogy mondjuk a Fidesz mit csinált mondjuk 2010-ben. Arra mondjuk ott különbség volt, hogy akkor a Fidesz nagyon mélyen sunnyogott, és nagyon mélyen hallgatott arról, hogy új alaptörvényt akar, hogy el akarja lopni, ki akarja zsarolni a magánnyugdíjpénztárt, stb. Tehát, hogy ott...
1: Új választójogi törvény, semmiről nem volt szó. Ott viszont jóléti intézkedésekről volt szó a kampányban, és nem közjogiakról. Most ebben a kampányban ugye ez hangsúlyosabb volt.
5: Tehát itt azért ez valamennyivel védhetőbb azzal, hogy a Tisza pontosan elmondta, hogy mit akar, és azt is csinálja. Ettől még azért nekem, mondjuk így, hogy jogállamiság tekintetében vannak erőteljes problémáim ezzel a módszerrel. Tehát ez nekem erőteljesen nem tetszik, miközben érteni vélem azt is, hogy ezek az emberek nem úgy kell tekinteni, mint egy normális alkotmányos demokráciában, amelyek közjogi funkciót betöltenek, hanem ezek a Fidesz kinevezettjei, ezek a Fidesz kreatúrái, és nem feltétlenül azok a szabályok vonatkoznak rá, mint akiket mondjuk demokratikusan megválasztottak.
1: Értem, hogy a formai részével kapcsolatban van kritikád vagy kifogásod. A forma az önmagában is tartalom?
5: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy lehetett volna szerintem bármi más módszert alkalmazni. Nekem ez, amikor megláttam ezt a módosítást, nekem ez így, amit így tudok a jogállamiságról, ez így minden sejtem ellenkezett azzal, amit láttam. A Velencei Bizottságról meg csak annyi egyébként, hogy itt Magyar Péter most arra kaphat pecsétet, hogy ami történik, az jogállamisági rekonstrukció, avagy kétharmados jogtechnikai változtatás ellenkező előjellel. Súlyog Tamás pedig keres magának igen, valamit
1: menjünk
5: mindig.
1: Menjünk egy kicsit tovább, mert Balázsba permanensen belefolytjuk a szót. Szóval a forma az tartalom?
6: Hát abban a tekintetben mindenképp, hogy ugye itt valójában olyan intézményeknek az intézményeket betöltő és megtestesítő embereknek a helyzetéről van szó, akik valójában egy polgári demokráciában azt a szerepet töltik be, hogy a társadalmi bizalom és az irányukban meglegyen, és ők stabilizálják azt a rendszert, ami egyszerűen a demokrácia. A köztársasági elnök, az alkotmánybíróság, egyébként ide tartozik az ügyészség, a bíróság is, még hosszan lehetne ezt mondani. Ami ebben az egész ügyben történik, az egyébként a legjobban mutatja azt meg, hogy mi a NER pusztításának a legnagyobb problémája, hogy lerombolták a társadalomnak a bizalmát ezekben az intézményekben. Mert tehát most ugye arról kell beszélgetnünk, hogy az, hogy egy köztársasági elnök mit csinál, az vajon az az egyik oldal számára teljesen elfogadható, a másik oldal számára nem elfogadható. Egy alkotmánybírósági döntésben nem tudhatjuk, hogy azért hozták meg, mert ők egyébként még mindig a NER bábjai és segíteni akarják a köztársasági elnököt, vagy egyébként az a 7 bíró, aki kiállt és azt mondta, hogy már pedig ő ebben nem vesz részt. Ők azt azért tették, mert egyébként már az új hatalomhoz akarnak alkalmazkodni, vagy ez egyébként elvi kiállás. És ez a nem tudom érzés. Na ez az, ami a NER-nek, és itt jön be, hogy a forma tartalma, mert nem tudjuk, hogy az, amit látunk, az valójában mi? Hogy az jogállami működés, vagy pedig valamilyen politikai taktika.
1: Ugye elvesztettük a kapaszkodóinkat?
6: Pontosan. Eltűntek azok a társadalmat, tehát ugye a társadalmat bizalom tartja össze. Bizalom az emberek között egymás iránt, bizalom az intézmények iránt, hogy mivel az intézmények az társadalom érdekében működnek, ezért bízhatok abba, hogyha én állampolgárként oda kerülök az ügyészség elé, a bíróság elé, az alkotmánybíróságra beadok valamit, akkor ott a jogszabályok és a úgymond egy közjó érdekében járnak el. Ezt nem tudhatjuk. A NER ezt lerombolta.
4: Viszont ezt tudhatjuk, bocsánat, hogy az emberek megbíznak-e ezekben az intézményekben, és úgy gondolják-e, hogy ezek az intézmények az ő érdekeikben jártak-e, vagy az ő érdekeiket képviselték-e. És az emberek, ahogy én levettem a választási eredményből, és a vonatkozó közvélemény kutatásokból és megnyilatkozásokból, az emberek azt mondják, hogy semmilyen szinten nincs meg a bizalom ezekkel az intézményekkel. Nincs.
1: Az intézmények azok tulajdonképpen azok működését megalapozó jogszabályoknak a kézzelfogható megnyilvánulásai előttünk. Az nyilván nem várható el az emberektől, hogy otthon legyenek az örökösödési jogtól kezdve, a házassághoz kapcsolódó, erre megvan a hivatal, bemegy, elintézi, és ezzel nincs is neki kritikája. A nagy, tehát az állam, hogy igazából hogy működik, és hogy azt a jog írja le, hogy működik az állam, ott lehet, hogy az alaptörvény, vagy az alkotmány, az egyetlen az, aminek, hogyha van egy etosza, akkor az megalapoz, föntről lefelé haladva megalapoz egy általános intézményi bizalmat. És amit elmondott a Balázs is, meg amit elmondtál te is, András, abból nekem így az jön le, hogy ezek szerint az alkotmánynak, mint olyannak nincs. Hát etosza. És erre vonatkozóan pedig van egy program, hogy lesz alkotmányozás, hosszasan eltart, és népszavazás fogja megerősíteni. Ez helyre billenti a dolgot, szerintetek?
5: Nagyjából azt gondolom, hogy igen, mert a jelenlegi alkotmánynak alaptörvények jelen például olyan etosza van, hogy egy olyan ember írta meg, aki egy mesztelenül menekült az Erez csatornán egy rendőri intézkedésen.
1: Jó, az utólag derült.
5: Drogokkal a hátizsákjában.
1: Ezt tehát... még nem bizonyította senki, tehát ezzel legyünk.
4: Ettől még megírhattam volna jól.
5: Na de hát ez azért teljesen jól megmutatja, hogy a jelenlegi alaptörvény az úgy kb. Milyen, az alaptörvény mienségét nekem legalábbis
1: megmutatja. Nem, vitatkoznom kell, mert itt eljön egy következő szint. Nincs olyan rossz alaptörvény, nem biztos, hogy nincs, de van. De ez is egy olyan alaptörvény volt, ami alapján is akár lehetett, senkit nem akadályozott meg abban, hogy az intézmények jól működjenek, méltányosan járjanak el a hatóságok, és jó kormányzás folyjon. Tehát ez nem az alaptörvény akadályozta meg.
5: Csak ugye nem volt mögötte társadalmi legitimitás, és már tényleg a végén nem is tudom, már úgy módosítgatták, már vagy hetente módosítgatták, és beleírt a NER mindenféle marhaságot, és itt csatolok vissza arra, amit itt korábban beszélgettünk, hogy én is itt fanyaloghatok, meg lehetnek nekem mindenféle kifogásaim. Láthatjuk, hogy a Medián számaiból ez kit mennyire érdekel, nek ezek a kifogások, de még én is bírálom most a kormányt ezzel, de Nagyar Péternek igazából nincsen jó döntése. Itt annyi probléma halmozódott fel a rendszerváltás óta, amelyet elsősorban a Fidesz...
1: Erre fogja András azt mondani, hogy ott az eredményjelző. Tehát, hogy...
5: Jó, de a Fidesz is mindig mondhatta ezt, amikor ő volt, hogy nézzük fel az eredményjelzőre, és attól még nem lettek igazságosabbak, vagy nem tudtam jobban elfogadni adott esetben azokat az intézkedéseket. Tehát ezt én nem mondanám egy ilyen mindenre leborító mellevelet, vagy ami mindenre felmentést ad. Tehát ezért mondom azt, hogy nincsen jó választás, mert a rendszerváltás óta annyian probléma halmozódott fel, amit így a NER a 16 évben tényleg csúcsra tolta a jogállamiság arcúköpése és szemenköpése címen. Így tehát most Magyar Péternek nincsen jó választása, mindenképpen probléma. Problémás megoldásokat tud választani.
6: Igen, én ahhoz nyúlnék vissza, amit mondtál, hogy az alkotmány szellemisége. És ugye valójában nagyon érdekes az a szituáció, hogy egyébként az alkotmány, mint a jogbetűje, és a szellemiség, mint ami abból következik, ezt egyébként pont egy olyan alkotmánybíró dolgozta ki, Sólyom László, aki később köztársasági elnök lett.
1: És valójában... És közben is, alkotmánybíróság elnökként és köztársasági elnökként is erre a szellemre, a láthatatlan alkotmányra sokszor hivatkozott.
6: Uh-huh. Pontosan, és ugye valójában tényleg az van, hogy szövegszerűen, egyébként lássuk be, ugye a 90-es alkotmány, az ugye csak egy módosított alkotmány volt. Ugye például ez volt nagyon sokáig a kritika vele szemben, hogy az ugye nem egy új alkotmányozási folyamat volt. De egyébként mégis 90 és 2010 között egyébként a társadalmat az valamilyen módon mégiscsak irányította. Egyébként például az intézmények iránti bizalom egyébként akkoriban magas volt. A köztársasági elnök intézménye iránt mindenképp, az alkotmánybíróság iránt mindenképp, a bíróságokban egyébként bíztak az emberek. Ez volt az, amit a Fidesz lerombolt. Az intézmények iránti bizalmat semmisítette meg. Tehát ha megnézzük egyébként az ezzel kapcsolatos kutatásokat, gyakorlatilag a világon nem látunk olyat, ahol egy társadalom az ő életét befolyásoló intézményekben gyakorlatilag egyáltalán nem bízik.
1: A köztársasági elnök sokáig, nagyon sokáig, éveken keresztül a legnépszerűbb politikus, a köztársasági elnök volt. És ez lehetett egyébként Mádl Ferenc is, lehetett egyébként Sólyom László is, Göncz Árpád is lehetett, aztán ez elkezdett valahogy.
6: És közben teljesen eltérő személyiségek volt.
1: Abszolút, teljesen eltérő személyiségek.
4: Az alapkérdésedre visszatérve, Balázs, hogy ugye itt lesz egy új alkotmány, és előtte egy nagy társadalmi egyeztetés.
1: Ezt mondják.
4: És ezt mondják, vagy legalábbis ez szerepel a...
1: De ezt már mondták, hogy ez kötelezi ők.
4: Igen, ez egy hosszabb távú folyamat, ugye meg kell kérdezni az embereket, annak vannak bizonyos folyamatai, gondolom nem ilyen népszavazásos cuccok, mint amireket a Fidesz csinált meg, hogy ki lehet tölteni így meg úgy. Tehát gondolom ez egy nagyobb merítésű és átgondoltabb struktúrája dolog lesz, miközben a háttérben alkotmányjogászok dolgoznak majd azon, hogy egy kiegyensúlyozott, mindenki számára megfeleltethető, és amikor ránézel, akkor gyakorlatilag a szellemiség és rádug olyan típusú alkotmány legyen. Ezt a munkát ezt mindenképpen el kell végezni. Nem csak azért, mert az emberek erre szavaztak, hanem azért is, mert az előző alkotmány, ez a 2000, nem tudom mikor szárba szökkent alkotmány, ez gyakorlatilag olyan elemeket is tartalmaz, ha jól emlékszem, hogy például nem tudom, az MSZMP az gyakorlatilag az utódja, a nem tudom milyen pártállam, nem tudom, milyen politikai kiszólások vannak benne, amelyek totál fölöslegesek egy egészséges, normálisan gondolkodó társadalomban, hiszen mindenkinek van múltja, azzal mindenkinek el kell számolni, rendben van, tehát az alkotmány arról szól, hogy mit gondolunk egyébként a világról, mit gondolunk egyébként egymásról. És hogyha innen nézem, akkor ezt a munkát ezt feltétlenül el kell végezni, de azt ne várjuk, hogy ettől így minden rendben lesz, hiszen akkor a pusztítás következett itt az elmúlt 16 évben, hogy az a bizalom, ameddig vissza tud épülni, amikor az emberek újra elkezdenek hinni ezekben az intézményekben, és nem arra gondolnak majd, hogy na, itt valami pártkatonák lesznek, akik majd bizonyos felső utasítások alapján döntenek. Szóval ez nagyon hosszú idő, ez borzalmasan hosszú idő. Tehát itt legalább egy évtizednek el kell tennie ahhoz alsó szinten, hogy a társadalom, hogyha minden folyamat normálisan megy, azt tudja mondani, hogy igen, megérkeztünk, itt vagyunk Európa közepén, és nem csak azért, mert földrajzilag Európa közepén vagyunk.
1: Egészen elképesztő egyébként, hogy így belegondolok, az csak egy dolog, hogy több idő telt el 90-től mostanáig, mint 56-tól 90-ig. Ez így mindig megüt egy kicsit, amikor ezt így végigveszem. A másik pedig, ha belevesszük azt is, 90-ben annyiban történt egy alkotmányos átalakítás, hogy tehát annyi maradt belőle, ugye, hogy Magyarország fővárosa Budapest, az összes többi, az mégiscsak egy pártállamiből átértünk több pártrendszerre, és a többi. Volt egyszer az, volt 2010-ben, lesz most egy, és ez alatt a 36 év alatt eddig volt 10 választás, amiből 6 kétharmados. Tehát 3 alkotmányozás, 10 választásból 6 kétharmados választás, és több idő telt el, mint 56 óta, és mi mindig úgy érezzük időnként, hogy valahogy próbáljuk a rendszerváltás követő időszakot belakni, és úgy általánosságban az országra formálni.
5: Ja, bocsánat, csak két gyors gondolat egyfelől, talán lehet, hogy ennek összhely számba megy, de hogy mondják, hogy én ugye utána születtem, tehát én már csak így nekem ez mondjuk így, hogy történelem. De hogy mondják
1: azt, én 90 márciusában ragasztottam Fidesz plakátot egy mozdonyon lévő vörös csillag, amire már följelentette a Fidesz Szegeden. Csak mondom.
5: Én még akkor terve se voltam véve, de szóval mondják azt az akkori alkotmányozásra, hogy az nem volt annyira mondjuk úgy, hogy tehát hogy az emberek feje felett történt, így tehát nem is tudta senki se annyira magáén érezni. Itt tehát most, hogyha lesz egy új alkotmány, akkor itt most talán van rá esély arra, hogy ezt is mindenki a magáénak fogja érezni, mert most bocsánat, az előző neres alkotmány, hogy történt egy ilyen alkotmányozási totó, hogy akarja-e, hogy a nem tudom, én beleadták mindenki szájába a megfelelő választ, ami alapján minden jó józanul, normálisan gondolkod ember egyet tudott mondani, és akkor az lett a legitimáció, úgyhogy reménykedem benne, hogy a mostani következő alkotmány, mert mindenki jobban a magáinak fogja érezni, és én nekem az lesz egy fontos mérce, hogy a hatalom, az, vagy a kormány mennyire akarja magát korlátozni majd. Tehát az, én majd azt fogom majd elsősorban figyelni, hogy mi lesz az, amivel a túlhatalmát vissza akarja venni.
1: Balázs?
6: Egyébként tényleg arról szól ez, hogy valójában sem 90-ben, sem 2010-ben az emberekkel nem lett az megbeszélve, hogy mit gondolnak arról, hogy hogy működjön ez az ország, mert teljesen jól mondod. A kétharmad az azért van, mert egy olyan választási rendszert találtak ki 90-ben, ami stabil kormányzást eredményez. Mert ugye az volt a cél, hogy ne lehessen az, hogy nincsen egy választás után stabil kormány. Ezért valójában egyébként parlamenti többség sosem bukott meg két ciklus között. Miniszterelnököt időnként cseréltek, de egyébként maga a többség nem bukott meg. Egyszerűen a társadalommal meg kéne azt beszélni, mert ezek eldöntendő kérdések. Stabil kormányzás, vagy pedig az, hogy nincsen lehetőség arra, hogy valaki bebetonozza a hatalmát. Mert a kettő együtt az nincs. És ezeket viszont nem lehet másképp, mint megbeszélve a társadalommal. És egyébként erre az a szerencse, hogy a társadalomtudomány és a politika gyakorlata egyébként Nyugat-Európában és Amerikában nagyon kiváló eszközöket talált meg a részvételi demokrácia formájában, közösségi gyűlések, amikben nagyon nehéz kérdéseket tudtak egyébként megvitatni. Úgy, hogy utána a társadalom számára megmutató eredmény legyen.
1: Na jó, és akkor ezt a fajta keretrendszert kéne kidolgoznia a minden eddiginél nagyobb kétharmados többségnek. Tehát még tegyük hozzá, hogyha a kontraszt elvet azt szeretnénk igazából felfedezni, hát azt most bőven felfedezhetjük. 70 pluszos támogatás mellett megcsinálja-e azt egy politikai erő, hogy elmegyünk abba a fajta arányosabb rendszerbe, ahol a konszenzus kényszernek a jelenleginél sokkal nagyobb szerepe van.
4: Hát én azt olvastam ki a miniszterelnök megnyilatkozásaiból, hogy igazából ez lenne a cél. Sőt, hát hogyha ide veszem azt, hogy a képviselői korlátozás, cikluskorlátozás, amiről szintén lehetne külön beszélni, hogy az most megfeleltethető a népképviseletnek, hogy az emberek megválasztassák, hogy kit akarnak a parlamentbe küldeni, és így tovább. De hogy a képviselői cikluskorlátozás, a miniszterelnöki cikluskorlátozás, és egyébek azok éppen abban az irányban mutatnak, hogy egy olyan normálisan működő demokrácia legyen, ahol senkinek sem lehet túlhatalma, és gyakorlatilag a konszenzusra építve, a kompromisszumra építve igyekszik az ország megmutatkozni, hogy van normális kormánya és van normális ellenzéke. Ugye azt még Antal József is elbeszélte, hogy, az, hogy a kormányzás milyen, az rendben van, de hogyha rossz minőségű az ellenzék, akkor az az ország szempontjából nem jó. Most, amikor visszagondolok ezekre a szavakra, akkor nem tudom, majdnem sírógörcsöt kapok, hogy honnan indultunk, vagy egy vita, különféle vitákra, most éppen a kis János Tölgyesi Péter vita, hogyha jól emlékszem, az milyen minőségű volt, és egyébként hová jutottunk, akkor
1: Kónya Pető vita
4: pláne,
1: minőségű volt.
4: Pláne, és még volt néhány, akkor azt tudom mondani, hogy ahova eljutottunk, az egy borzalmas állapot, tehát ezt tényleg újjá kell építeni, és tényleg azon az elvrendszeren, vagy azon a gondolati struktúrán kell újraépíteni, hogy feltételezzük már azt, hogy az ország sorsa legyen a legfontosabb, erős kormányzással, de markáns ellenzékkel, olyan ellenzékkel, amelyik nem azért van, hogy állandóan kiszóljunk neki, hogy te nagyon hülye vagy, és holnap meg ne gyere be, mert még hülyébb leszel, hanem feltételezzük azt, hogy javítani akarja az ország, illetve a kormány munkáját, különféle dolgokat. És ez így nagyon vicces elbeszélve, hiszen 17 év alatt, vagy 16 év alatt, hogyha visszanézünk a parlamenti működésre, akkor gyakorlatilag nagyon sokszor egy ilyen kocsmai stílusú, nem akarom megbántani a kocsma közönséget, mert az nagyon fontos, elnézést kérek. De tényleg mégiscsak egy ilyen kocsmai stílusú adok-kapok volt, ahol a kétharmados kis királyok így leszóltak az ellenzék. Az ellenzék meg kétségbe esetten igyekezett elbeszélni, hogy nem jó sem a klímatörvény, sem az, hogy sokat loptok, sem a nem tudom micsoda. Tehát ez egy teljesen...
1: Tudom, ez a kritika ugye most is fölmerül egyébként.
4: Abszolút.
1: Tegyük hozzá, tehát ezt azért...
4: Abszolút, tehát olyan stand-up comedik vannak, igen, ahol gyakorlatilag Magyar Péter a térdére ülteti az összes, nem tudom, Fidesz, KDNP és Mi Hazánkos képviselőt, és gyakorlatilag mindenkinek mond egy ilyen célirányzott stand-upos mondat. De ez most még belefér szerintem, később már nyilván, amikor már egy fokkal komolyabban kell gondolkodni a dolgokról, és az ország sorsát tényleg rendet tenni, akkor azért ez kulcskérdés lesz, hogy pontosan valóban ezt gondoljuk-e az országról. Én ezt olvasom, kimondom a Tisza programjából, de a jelenlegi társadalmi állapotokat, a politikai elitnek az állapotát nézve, itt is nagyon sok, nagyon hosszú időnek kell eltelni ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, úgy tudjuk azonosítani Magyarországot, hogy ez egy valóban európai demokráciaként működő
1: érdekes
4: ország.
1: Amit mondtál, ez az Antal-féle gondolat. Fideszes kormányzati szinten lévő emberrel beszélgettem egyszer, és ő mondta azt, hogy az MSZP úgy kinyírta magát, hogy azzal kinyír bennünket is.
5: Ez egy érdekes mondat.
1: Csak még nem értettem, de igen.
5: Csak egy gyors történet, hogy annak idején hallottam, hogy Jeszenszky Géza 92-93 környékén felállt a parlamentben, és közölte, hogy hát egyedül csak a kormány tudja hitelesen képviselni a magyar külpolitikát. Erre az ellenzék kivonult. Én ezt mai fejjel, de szerintem vagyunk még néhányan, nem értem, hogy mi ezzel a probléma, vagy hogy mi volt ebben.
1: Egy ilyen mondatért kivonulni.
5: Mi volt ebben az annyira botrányos?
1: Igen. Balázs?
6: Ugye egyébként szerintem a 90-es parlamentben volt még egy másik lényegi dolog, hogy azért valójában ott politikai ellenfelek ültek egymással szembe, és ugye nem volt az, ami tényleg 16 év alatt épült ki, hogy ellenségképek. Tehát, hogy azért azt lássuk be?
1: Azért egy kicsit, nem? Hát csak a médiaháborút nézem, az volt egy olyan másodfrontja a dolognak, ami meg egy gyilkos
6: volt. Tehát nem, politikai konfliktusok, és annak az élessége az volt. Csak közben, hogy is mondjam, mindig volt szerintem az a kiskapu a háttérben. Gondoljunk csak egyébként Magyar Péternek a performanszai nagyon sokszor emlékeztetnek az ominózus Horn Gyula Tordján József vitákra. De egyébként Horn Gyula és Tordján József egyébként kint a folyosón, miután egyébként egymást kölcsönösen felszólították lemondásra és távozásra a politikai életből, utána kimentek,
1: és egyébként... csak kedv volt.
6: És kedv volt. Utána egyébként együtt cigiztek kint a folyosón, igen. És egyébként tudtak beszélgetni. Tehát, hogy volt politikai konfliktus, éles politikai konfliktus, csak mégsem ellenségek voltak.
1: Ez olyan régen történt, hogy akkor még lehetett a parlament folyosóján dohányozni. Csak ezt egyébként elmondom, nem lesz több időnk. Tudom, hogy még mondanád, és egyébként a nézők megnyugtatására mondom, hogy Bence még ezt fogja is mondani. Azok után, hogy elköszöntem önöktől. Köszönöm önöknek a késő estig tartó figyelmet, de nem csak a késő estig tartó figyelmet. 4 esztendő után, amit itt tölthettem önökkel, és remélem, hogy a bizalmukat azt valamelyest meg tudtam szolgálni, a figyelmüket legalábbis, ahogy láttam a számokat. Igen. Az összes kollégámtól is elköszönve önöktől is búcsút veszek. Máshol fogom folytatni a pályámat, olyan helyen, ahol szintén nagyon fontos lesz az, hogy hazugságoktól, manipulációtól, lejáratásoktól és álhírektől mentesen tudjak olyan munkát végezni az ottani kollégáimmal együtt, amelyik közmegelégedésre szolgál. Ezen fogok dolgozni, meg fogják tudni, hogy hol. Köszönöm, viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: ömlentés volt a csúcsú.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, csütörtök van, július 2-a, és hát a kis megkönnyebbülést hozó zivatarok után egy kicsikét kellemesebb napunk lesz talán, ha csak a hőmérséklet.

0: se gondolunk, remélem, a többi szempontból eddig is kellemes napjaik voltak. A Fesztivál Szövetség problémáival kezdjük, illetve a Magyar Fesztivál szervezőkével is, ilyen módon mindannyiunkéval, akik közönségként részt veszünk ezeken a fesztiválokon. Azt mondják ugyanis, hogy nincs pénz, illetve hogyha lenne pénz, az a mi zsebünkben kellene, hogy legyen, mert egy kicsikét meg kéne emelni a jegyárakat. Azt viszont a közönség nem győzi, és ez egy ilyen rókafogta csuka. Majd megpróbáljuk kipecázni a következőkben Szigetvári Józseffel, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével.
1: Jó reggelt.
0: Jó reggelt kívánok. Mindig arról van szó, hogy a Sziget Fesztivál megmenekül, meg hogy a kapolcs rendben van. És akkor ezzel hajlamos az ember kipipálni azt így első hallásra, hogy a fesztiválok azok működnek, ez így rendben van. Ez a két nagy, ez mint két hatalmas vízfej tornyosul a magyar fesztiválipar fölött?
2: Nem gondolnám, hogy vízfejként tornyosulnak, egyszerűen arról van szó, hogy a magyar közgondolkodásban, hogyha ezt a szót kimondjuk, hogy fesztivál, akkor elsősorban két dolog jut az emberek eszébe, az egyik a Sziget és a művészetek völgye, a másik pedig a minden településen hétvégén megtartásra kerülő spenót, zöldbab, eper, tök, uborka és nem tudom, mindenfajta ilyen fesztiválok, ahol egyébként délelőtt megáldják a tököt, utána főzőverseny van, délután a helyi csoportok lépnek föl, és este valami mulatos történet van.
0: Tényleg,
2: és a közgondolkodás ezt is fesztiválnak gondolja.
0: Mi hát magyar... így is hívják magukat.
2: Igen, hát így is. Mi a Magyar Fesztivál Szövetségben a 130 tagunkkal nem erről beszélünk. Mi kulturális, művészeti fesztiválokról beszélünk. Akár lehet ez gasztrofesztivál is, de a Budavári Várban megrendezésre kerülő Nemzetközi Borfesztivál, azt gondolom, hogy tartalmát is, kulturális tartalmát tekintve megkérdőjelezhetetlen. Olyan eseményről, amelyet a mit nevezünk fesztiválnak című mondattal ki lehet fejezni, akik képesek voltak kitölteni a Magyar Fesztivál Szövetség által létrehozott regisztrációs programban a fesztiváljukról szóló statisztikai adatlapot, és legfontosabb küldetésük az, amit ön is említett, hogy a közönség, ez éves szinten 2,5-3 millió emberről beszélünk, akik egyébként az adott településen lokálisan identitást, életminőséget, viselkedéskultúrát, ízlést, a jövőt formálják generációról generációra, és nagyon sok önkéntessel és fiatallal és ilyen szervezős tábor rendelkeznek, tehát nem profitorientáltak, viszont az őrségben a Szerek és Porták fesztiváljától kezdve el tudunk jutni egészen a Szászalombattai Számárfesztig, vagy a Budavári Palotában megrendezésre kerülő borfesztiválig, és még azt gondolom, hogy akár az Őrségfesztiválnál is beszélhetünk adott esetben turisztikai értékről, hiszen egy 300 fős faluból, hogyha megjelenik 5000 ember, azért akkor az matematikát tekintve az egy nagyon jelentős
0: turisztikai történet. Viszont ez annyira jól hangzott, amit elmondott, hogy akkor ebből adódik a kérdés, hát mi itt a baj?
2: Nagyon komplex. Az első, ugye én végtelenül hálás vagyok, hogy önök ezzel a témával ilyen nagyon sokat foglalkoznak, és végre sok mindenről tudunk beszélni. Ugye az elmúlt időszakban elsősorban a fesztiválokkal kapcsolatban az NK-s történetet járták körbe, ahol elsősorban itt a 17 milliárd forintról beszéltünk. Van itt egy másik oldala is ennek a hankóféle álmokfutásnak, mert nem csak az a kérdés, hogy ebből a 17 milliárd forintból kikapott, hanem az, hogy a pénz megítélő pályázati helyeken NK, Betlen, Csóri, stb. Sorolhatnám. A kuratóriumi döntéseket, amelyek egyébként egészen 2025-ig szuverén kuratóriumi szakértői döntések voltak, a Magyar Kultúra Finanszírozás történetében példátlanul nyúlt bele a miniszter. Tehát előre beküldte a listát, hogy ki nem kaphat. Utólag
0: látott ilyen listát?
2: Én tudok róla, konkrétan tudok róla, hogy
0: és az Hankó Balázs nevéhez fűződik?
2: Például a Csóri programba beküldte a helyettes államtitkárt, aki elmondta, hogy ki nem kaphat támogatást, de akár az előadó műszerű többlet támogatás, akár az NKA támogatások meghozatalákor össze lehetne hasonlítani a szakmai bizottságok döntését a közzétett nyertes jegyzékkel, és azt lehet látni, hogy nagyon sok esetben kiestek pályázók, mert Hankó kihúzta. Aki a függetleneket is fölléptette, és nem sorolom, tehát hogy olyan egyszemélyes döntéseket.
0: Kifejezetten politikai döntéseket.
2: Kifejezetten politikai döntéseket hozott. Erre 1990 óta, az NK megszületés óta nem volt példa, hogy miniszter ezt meglépje.
0: Bár korábban is voltak arról viták, hogy ki kap és ki nem kap. Ugye a függetlenek a mindig mondták, kaptak, hogy ők mindig félre vannak.
2: Én a Márta Istvánnal, mi az NK-ban kuratórium tagok voltunk, pontosan ezért hozta létre a Magyar Fesztivál Szövetség a regisztrációs és minősítési rendszert. A regisztráció, aki ki tudta tölteni, az már fesztivál volt. Aki még elment minősülni, az előnyt élvezett, de az NK-ban történő támogatás, az a regisztráció az nagyon fontos volt, mert az átláthatóságot és az értelmezhetőséget ezen keresztül lehetett.
0: De akkor jól értem, ez is megszűnt.
2: Ez is megszűnt, és innentől kezdve jött be ez a fajta minisztéri álmokfutás, és nekem az is egy nagy kérdés, hogy én úgy nevezem ezeket a lehúzott fesztiválokat, hogy mi lesz a hangárvákkal. Ezek egyébként jelentős részben nagy múlttal rendelkező, nagyon komoly.
0: Mondjon pár példát, hogy képben legyünk.
2: Summerfest. A felvidéki zselizem megrendezésre kerülő 80. alkalommal megrendezésre került népművészeti országos fesztivál, ahol egyébként a fesztivált politikai kampányra akarták felhasználni a közelgő felvidéki polgármester választások alkalmával. A fesztivál igazgató azt mondta, hogy nem. Nacsa Lőrinc és Hankó elintézte, hogy se a Betlenben, se az NK-ban, sehol ne kaphasson a felvidék egyik legjelentősebb fesztiválja támogatást.
0: Tehát ez elég egyszerűen ment.
2: Ez egy nagyon alávalós, aljas eljárás volt, hangsúlyozom, és ez is nagy fesztiválokat hozott kellemetlen helyzetben, akár, ahogy mondtam, a Summerfest esetében is, de a nincs pénz, egyébként azt nagyjából a fesztiválok megszokták, mert az NK-ban egyébként, ha most azt mondom önnek, hogy az NK, a fesztivál kollégiuma a legmagasabb támogatás, amit megítéltet, az 15-20 millió forint volt, de a többség az 5-6-7-8-9 millió forintot kapott, akkor ugye nincs is miről beszélni, mert ezek az önkéntesekből és mániákusokból és megszállottakból álló fesztivál szervezői bizottság akkor is megszervezi, bocsánat a kifejezést, hogyha beledöglik. Mert ő ott él azon a településen, és az ő számára, meg a közösség számára.
0: Világos, te ki ez az
2: életmű.
0: Mi a közösség miért nem tudja eltartani a fesztiválokat? Naív kérdés, én tudom, de lássunk arányokat. Tehát, egy fesztivál
2: belépés. Igen. Tehát most, hogy gondolkodok a Szabolcs-Szatmár megyében lévő Panyolai fesztiválról, vagy az Őrségben lévő, hát mert egy faluban, vagy egy kisebb településen, vagy Szászoromban, az egy közepesen kisváros, még akkor is, hogyha a MOL ott működik, és egyébként az is nagyon fontos, hogy itt most nem a kis településekről beszélek, hanem a közepesekről, a nagyobbakról, hogy az elvitt szolidaritási adó tartalmazta egyébként azt a támogatási formát,
0: amit az önkormányzati tett volna. Igen. Mit kérnek most, vagy mi lenne most a megoldás?
2: Hát tulajdonképpen ugye itt most beindult az NK-a, és a támogatási helyek átvilágítása, most már tudjuk, hogy a MOL új Európa alapítvány is, tehát hogy mindenhonnan, ahol támogatások mentek ki, beindult egy ellenőrzés. Ezzel mi egyébként egyetértünk. Mi azt szeretnénk, hogyha az is megvizsgálásra kerülne, hogy rendben van, ki kapta. Azt is szeretnénk, hogyha arra is valaki figyelmet, hogy ki és miért nem, hangsúlyozom, itt elsősorban politikai döntések, meg független előadó művészek felléptetése miatt, tehát a lista az valóban volt, hogy kik nem, hol nem léphetnek föl, hogyha ezek itt is felülbírálnák. Mi javasoltuk azt a vicceset, hogy a 17 milliárdból visszafizetendő pénzből a Hankó árvákat talán el lehetne látni, illetve a jövőre vonatkozóan mi a minisztériummal párbeszédet szeretnénk folytatni, segítséget nyújtatni, láttatni, szakmai, tehát ide nagyon komoly szakmai tudás van, a kutatásokat ismertetni velük, amivel egyébként magát a fesztivál ügyet, hiszen évente 2,5-3 millió ember, mint nézőről beszélünk, akinek nincs pénze a Sziget Fesztiválra történő ügyet megvenni, de helyben magas minőségű kulturális tartalommal lehet őket ellátni, a legnagyobb közönséghez, és visszafajlagosan a legolcsóbban lehet eljutatni a minőségi kultúrát. És
0: ez hát elmarad a fesztivál, még aki oda elment volna, ő is egy hangkóár, vagy csak úgy mondom.
2: Igen, ezt nagyon tökéletesen lát.
0: Szigetvár József, köszönöm szépen. A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke volt a vendégünk.
2: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalt a Velencei Bizottság küldöttsége. Magyar Péter szerint a testület üdvözölte a kabinet alkotmányozási folyamatát. Közben Áder János korábbi köztársasági elnök alkotmányos puccsnak nevezte a közjogi tisztségviselők kormány által tervezett elmozdítását. Rangos Katalinnal és Bakaev Zoltánnal beszélgetünk. Magyar kémhálózat működött a brüsszeli állandó képviseleten, erre a megállapításra jutott az a hivatalos vizsgálat, amelynek egyik dokumentumát a Politico szerezte meg. Ez szerint a hálózat tevékenysége 2015-ben erősödött fel Várhelyi Olivér irányítása alatt. A hírszerzésért felelős információs hivatalt ebben az időszakban miniszterként Lázár János felügyelte. A stúdióban Szent Ivány István. Távozásra szólította fel a Szemkorp akkumulátor elválasztó fóliát gyártó üzemet Debrecen polgármestere. Pap László azután fogalmazta meg határozott üzenetét, hogy a környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a kínai üzem tevékenységét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a debreceni polgármesternek kell távoznia, mert pontos tudomása volt az óriási szennyezésekről. Pap Lászlóval beszélgetünk. Krízistől tart a mezőgazdaság a vendégmunkás stop miatt. A szakma képviselői attól tartanak, hogy nem tudják majd pótolni az ázsiai munkavállalókat, ami előbb-utóbb a termelés visszaeséséhez vezethet. A minisztérium egyeztetést kezdeményezett az agrárium képviselőivel. Koncz Mátét kérdezzük.
3: Jó estét kívánok, ez itt az Egyenes Beszéd. Már el is kezdtük Rangos Katalinnal és Bakaev Zoltánnal, a Della Podcast szerkesztőjével és Katalin újságíróval. Szervusztok! Na, ma itt járt a Velencei Bizottság, Sólyog Tamással nyilván találkoztak, meg aztán találkoztak a kormány képviselőivel is. A Sándor Palota egy közleményt adott ki, ebben az van röviden, hogy a köztársasági elnök méltányolja a bizottság elkötelezettségét a vitáshelyzet rendezésének támogatásában, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is majd eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez. Itt az idézet vége. Ami rövidebb, az Magyar Pétertől lesz az idézet, mert ő azt mondta, hogy egyáltalán nem volt erről szó. Ugye Novák András kollégám a Híradóban megkérdezte, hogy szó volt erről, vagy hogy miről beszéltek, és azt mondta, hogy egy szó sem beszéltek erről. De akkor miért jött a Velencei Bizottság?
4: Tisztázandó a helyzetet, és mert Sólyog Tamás beadvánnyal fordult a Velencei Bizottsághoz, és azok most bebizonyítják azt, hogy működnek. Tehát, hogyha nem azt akarom mondani ezzel, hogyha hívják, őket jönnek, hanem azt akarom mondani, hogy egy érdekes politikai helyzetben, mert Magyarország érdekes politikai helyzetben április 12-e óta az Európai Uniónak nagyon erősen számíthat, hogy itt mi történik, és demonstrációs céllal a Velencei Bizottság, amelynek egyébként a döntései azok, hogy mondjam, csak irányadóak, de nem kötelezőek senkire nézve sem.
3: Hát ezt megtanultuk az elmúlt
4: ezt megtanultuk, hát hogy reagálnak arra, hogy beadvánnyal fordult hozzájuk a magyar köztársasági elnök. Tehát egy fontos ország, fontos szereplője ennek felvetődő problémájára reagáltak, és szerintem semmi se következik belőle. Én megpróbáltam kinyomozni, hogy mi történt azon ki, hogy eljöttek, és egy ilyen hosszú hírben körülbelül a kétharmada a nevek voltak, tehát a Velencei Bizottság tagjainak, a Magyarországra jövő delegáció tagjainak a nevei szerepeltek, de a tény, hogy bármiről beszéltek volna, az ne. Amit amire hivatkoztál, az pedig a köztársasági elnöknek a, hogy mondjam, ilyen nagy megtiszteltetéssel, vagy nagyon megtisztelve fogadja azt, hogy egyébként itt vannak és foglalkoznak az ügyével. Tehát ő fogalmazta meg ezt a hírtörzset, amit az előbb elmondtál.
5: Nyilvánvalóan szóba kellett, hogy kerüljön az alapügy, az elnök elmozdítása, tehát én nem hiszem, hogy pont ez a téma ne került volna az asztalra. A Velencei Bizottság feltételezem tájékozódni próbált magyar konkrét terveiről, további lépéseiről, magyar meg talán szondázásra használhatta ezt a találkozót, hogy ezek az uniós vagy az unióhoz köthető különböző jogi fórumok hogyan fogják majd fogadni ezeket az intézkedéseket, de akármit is mond a Velencei Bizottság, Magyar Péter bele fog állni ebbe az ügybe, tehát Nem hiszem, hogy dörgedelmes nyilatkozat születik majd erről, hogy Magyar Péter forduljon vissza ezen az úton. Kap majd egy ilyen kokinak számító figyelmeztetést, hogy be kell tartani a demokratikus normákat, tehát ahogy te is magad az előbb idézted, egy nem tudom, legalább másfél soros semmit nem mondó állásfoglalás volt az is, szokásos brüsszeli blabla. Azért gondolom, hogy Magyar Péter bele fog állni, mert ez már nem közjogi kérdés, és ez már nem a Súlyog Tamásról szól.
3: Egyébként elmondta a nem kérdésem, amit az előbb mondtam, hogy Novák András kollégám megkérdezte, és arra mondott pár szót, nem kérdésre, de a kormány szóvivő tájékoztatón beszélt arról, hogy nagyon gyümölcsöző tárgyalást folytattak a Velencei Bizottsággal, itt van előttem, megállapodtak abban, hogy a kormány folyamatosan kapcsolatban lesz a bizottsággal, a kormány szerint fontos a tanácsadói bizottsággal együttműködni, és egyébként a bizottság üdvözölte azt, hogy a Tisza kormány hosszú távú alkotmányozási folyamatot indít el, tehát nyilvánvalóan nem hátrál meg, ahogy te mondtad. Azt mondta, tárgyalta a kormány az egyébként beérkezett észrevételeket, ugye 5 nap volt a társadalmi párbeszédre vagy egyeztetése, még ezen a héten, de legkésőbb jövő hét elején beterjesztik a végleges javaslatot, és mivel a nagy többség szigorítást kért, hát várhatóan változás nem lesz a mostani javaslathoz képest. Tehát amit te felvetettél, arra itt van tulajdonképpen.
5: Igen, azért gondolom, hogy nem lesz, és akkor be is fejezem a gondolatomat, mert hogy ez már nem Súlyog Tamásról szól, ez arról szól, hogy a Fidesz megnyeri ezt a csatát, vagy nem nyeri meg. A Súlyog Tamás mégis maradna, az a Fidesz győzelme lesz, a Fidesz így fogja ezt majd interpretálni, és Magyar Péternek most már, azt mondom, most már ez egy súlyos kudarc lenne, annyira szügyig beleállt ebbe az ügybe, határidőket is szabva, többször megfenyegetve a köztársasági elnököt, hogyha nem mond meg, nem mond le, akkor retorziók lesznek, szóval túlságosan mélyen beleártotta és belemártotta magát ebbe az ügybe, ahhoz, hogy félúton hagyja elbukni az egészet.
4: Nem akarok nagyon cinikus lenni, de folyamatosan az az érzésem, hogy egyrészt Súlyog Tamásnak a nem lemondása, az nem a Súlyog Tamási döntés, hanem mondjuk a mögötte álló politikai erő, vagy Orbán Viktor döntése más néven. Ez az én érzésem, és emellé még azt tenném hozzá, hogy nagyjából Súlyog Tamás akár maradhatna is, mondom, és itt jön a cinizmus, hiszen úgyis mindent aláír. Ebben van rutinja, és eddig is ezt a gyakorlatot követte. Igazából ez csak ilyen elvi kérdés, hogy Súlyog Tamás egyébként mondjon le, azért, mert már többször határidőt kapott.
5: Ugyanígy látom, mert hatalomgyakorlás szempontjából nincs súlya Súlyog Tamásnak. Tehát ővel nem az volt a gond az előző ciklusban sem, hogy megakadályozta a törvényalkotást, meg ügyeket akasztott volna el, hanem csendesen asszisztált mindenhez. Ilyen értelemben egy ártalmatlan figura a közjogi mezőn. A legfőbb ügyész, a korábbi Polt Péterék ilyen szempontból a hatalomgyakorlása sokkal több veszélyt jelentettek, és jelentenek most is, továbbra is. Tehát ez egy szimbolikus ügy is vált.
3: Na, lesz még időnk, akkor a legfőbb ügyésze is kitérünk, de megszólalt Áder János, ugye volt köztársasági elnök, Csuha Ildikónak adott egy interjút, és azt mondja, hogy alkotmányos puccs, közjogi szűnyegbombázás, hideg polgárháború kezdete, vagy egy orwelli világ megérkezésének is nevezhető a Súlyog Tamás eltávolítását övező helyzet. Mit gondoltok az ő szavairól, mondatairól? Azt is mondta egyébként, hogy az új államfőnek nem lesz tekintélye, hogyha az elődjét így távolítják el egy alkotmányos pontra.
4: Na, ez a végkifejlet elvékonyodott. Tehát, hogy olyan erős kifejezéseket használt Áder János, amit ameddig létező politikus volt, soha az életében nem vett a szájára, hiszen az volt a jellegzetesség, hogy totálisan neutrális. Noha az első másodperctől kezdve tudtuk a nevét, tehát hogy ő annyira fideszes volt, hogy tényleg a kezdőcsapattal együttműködött. És hát mint ilyen nem volt teljesen a nép által tiszteletben tartott közjogi méltósága, aki mindenkit egyformán képvisel, mert ő egy Fidesz pártkatonaként töltötte be a köztársasági elnöki tisztséget. És most olyan heves kifejezéseket használt, amik egyszerűen engem megráztak abban az értelemben, hogy tehát ilyet is tud mondani, és nem csak a kék bolygóval foglalkozni. És aztán utána...
5: A Karakán véleményéről beszélsz?
4: Igen.
5: Egyfajta respektel, hogy
4: igen, egyfajta respektel, hogy hogy odavágott az azt, hogy mi történik itt ezzel, hogy ki akarják piszkálni az ő egyik utódját, pucs, meg nem tudom én, ilyen vérfagyasztó szavakat használ, és a végén aztán ugye elvékonyodott ez a nagy odacsördítés, mert hát az a végkifejlet, hogy ez azért különösen csúnya dolog és megengedhetetlen, mert majd a következő, magának a közjogi tisztségnek a súlyát ezzel megkérdőjelezik. Hát ez egy viccparádé. Tehát, hogy ez egy súlyosabb érvet is kitalálhatott volna, ha már ilyen szépen feldíszítette a mondandóját.
5: Már igazából Magyar Péternek sincsen olyan erős érve a saját döntése mellett. Ugye a végső érve az az, hogy jogállamisági forradalom volt 2026 áprilisában.
4: Ez majdnem olyan, mint a fülkeforradalom.
5: Ugye vannak ilyen visszacsengő szavak.
4: Azt szeretném mondani, a gyakorlat is ez, nem? Tehát, hogy azért, amikor a Fidesz által választott közjogi tisztségviselők voltak ráerőltetve a nép nyakára, és a népnek itt kétharmaddal nagyon erős és valóságos kétharmada erről rossz véleménye támad, akkor azt mondja Magyar Péter, hogy a nép azt akarja, hogy kicseréljünk benneteket. Én is azt akarom, igen, teszi hozzá, illetve ilyet sosem mond. De hát végül is ez a...
5: Igen, csak a 26-os választás és annak az eredménye sokkal komplexebb dolog volt. Nem Sólyog Tamásról szavaztunk 26 áprilisában.
3: Nem tehát csak, de mondjuk azt mindig elmondja a miniszterelnök, igen, hogy ő ezt a kampányban folyamatosan
5: alapvetően
3: elmondta,
5: Orbán Viktor eltávolításáról szavazott Magyarország, akkor ennek a csomagnak része volt persze Sólyog Tamás is. Én azt gondolom, hogy úgy lehetne ezt a feloldani ezt a helyzetet, hogyha magyarék egy nem ügydöntő, mert azt nem is lehet ebben az esetben, de egy véleménynyilvánító népszavazáson megkérdeznék az embereket, hogy mit gondolnak Sólyog Tamásról.
4: És mindenről nincsen a népszavazás annyi, Svájcban?
5: Ez szerintem legitimitást adna de ennek miért, a folyamatnak, miért? És ezt le lehetne tenni, az eredményt nem tudnám meg tudnám jósolni, de most nem akarom.
3: De ez nem akkor de lenne jogos, hogyha soha az életben nem mondta volna azt Magyar Péter, hogy menjen Sólyog Tamás és a többi közjogi méltóság.
5: Igen, azt gondolom, hogy az egész folyamatnak úgy lehetne jól megágyazni, hogyha lenne mögötte egy társadalmi, erős társadalmi felhatalmazás ehhez a konkrét ügyhöz kapcsolódóan. És ezzel lehetne menni Sólyoghoz, hogy de hát nem csak én, itt van mögöttem, még most mondok hasonlít, 3,5 millió ember, aki
3: hát
5: azt mondja,
3: mondják,
5: hogy belőled nem
3: mondja,
5: kér, és erre már Sólyognak tényleg reagálnia van.
4: Tehát ez
5: ellen jogi érveket, meg Gáderféle jogi érveket nem lehet felhozni, itt egy világos nép akarat nyilvánulna meg, ha az az eredmény születne, amit én gondolom.
4: Na de akkor nem egyedül Sólyog Tamással kapcsolatban kéne ezt megrendezni, hanem Csokorba, az adott összes olyan közjogi méltósággal.
5: Hogyha ekkora jelentőséget tulajdonít Sólyog Tamás szerepének, akkor csak Sólyog Tamásra hegyezném ki.
4: De nem fontosabb a legfőbb ügyész a magyar közjogban, mint a
5: köztársaság ilyen? Értek, de valamiért most mégis Sólyog Tamás van a célkeresztben.
3: No, nem állt meg itt a csörtem, mert nyilván megkérdezték ma Magyar Pétert Áder János szavairól, aki azt mondta, hogy mindjárt megtalálom, sértődöttséget érez Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Sameszai is, mert hogy ugye onnan évek óta az ő alapítványából, amit emlegettél, a Kékbolygó, csak úgy lapátolják kifelé a közpénzt. Hát erre már reagált Áder János is, most kénytelen még egyszer megszólalni. És ő felszólította Magyar Pétert, tulajdonképpen egy ultimátumot adott neki, hogy hétfőig vagy kérjen bocsánatot, vagy hozzon mindenre bizonyítékot, mert hogy ez nem igaz.
5: És ebből látszik, hogy az egész egy politikai történet, hogy ugyanúgy határidőt szabott Magyar Péternek, mint Magyar Péter szabott Sólyog Tamásnak. Tehát nem azt mondta Áder, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra ezeket az információkat, hanem jövő hétfőig adott.
4: Hát udvarias,
5: persze, nyilván azért, mert udvarias, az is közjátsz, egy úriemberről beszélünk, de hogy ebből, nekem ebből jön le, hogy ez egy ugyanolyan politikai játék.
4: Nekem ebből semmi más nem jön rá, mint hogy személyes megtámadás okán elő állt ezzel, hogy rakja ki a bizonyítékait, hiszen mégiscsak ő egy volt köztársasági elnök, és én néztem ezt a közvetítést, mármint ezt a sajtótájékoztatót, ahol Magyar Péter miniszterelnök elmondta a volt köztársasági elnökről, hogy mennyi pénzt vesz fel havonta, tehát volt pár barátságtalan mondata, ami így keretbe helyezte Áder Jánost és a róla alkotott véleményét a mostani miniszterelnöknek, és ettől, hogy mondjam, csak az, hogy megsértődik erre Áder János, arra megvolt minden oka.
5: És igazából ez nem csak Áder Jánosnak szóló üzenet, hanem Lázár Jánosnak is, mert Lázár János köreibe tartozó emberek dolgoztak hosszabb, rövidebb ideig Áder János alapítványainál.
3: No, még egy dolog a Telex hozta, hogy a távozó fideszes államtitkárok közül sokan megkapták a végkielégítésüket. Ez ugye 6 havi, tehát fél évi juttatást jelent, mások meg még várnak. A Telex megkereste, a miniszterelnökségen kívül 5 minisztériumot kérdeztek meg. Egyik minisztérium sem válaszolt a kérdésre, ezért a távozókat megkérdezték, és ott elmondták, hiszem 2 vagy 3 minisztérium, hogy ők bizony megkapták, mások megvárnak. Mit gondoltok erről? Ez is elég konkrét ígéret volt, hogy senki nem fogja ezt megkapni, ezt a pénzt, bármit is nyilatkozgatnak.
5: Ebben nem látok tisztán, de ha már ígéretek, akkor behozok egy másik témát. Szintén a mai kormány szóvivőin derült ki, hogy nincs napirenden a családi pótlék emelése. Magyar Péter ezt a 26-os pótköltségvetéstől és a 27-es költségvetés kereteitől tette függővé, pedig ez legalább annyira, ha nem határozottabb ígérete volt, hogy a családi pótlékot fogják elsősorban emelni, hogyha kormányra kerülnek. Tehát itt azért bejönnek ezek a dolgok lassan, hogy milyen nehéz egyébként hűnek maradni a kampányban elhangzott ígéretekhez, és mennyivel más helyzet, amikor az ember kormányoz, és a kormányrúdnál áll, mint amikor ellenzékiként kell mindenféle dolgokat ígérgetnie.
4: Hát én meg azt hiszem, hogy hát egyrészt ez a családi pótlék, amit most mondasz, nekem nem jutott eszembe, de ez egy fontos dolog. Sokkal, sokkal többet tud rombolni a kormány hitelén, mint az, hogy fölveszik-e a 6 havi illetményüket azok, akiket most éppen kirúgtak, vagy sem. Mert lehet azt mondani, hogy akik ezt a rendszert mozgatták, azok ne kapjanak semmilyen pénzt, amikor végre megszabadult tőlük a nép. De ez azért nem ennyire egyszerű, ezek köztisztviselők voltak.
3: De jók így, szerint meg kellene kapni.
4: És egyébként ez csak egy fázis. Ha most politikailag nem kapják meg a pénzüket, akkor 1 év, 4 hónap múlva meg fogják kapni, mert a bíróság meg fogja ítélni, mert a munkaügyi perekben a munkaszerződéseknek megfelelően kell eljárni, vagy a bíróság törekszik rá. Tehát ezek az emberek, kivéve, hogyha felróhatóságot találnak majd az eljárás során, meg fogják kapni a munkabérüket.
5: A 98%-os büntetőadót is végül az alkotmánybíróság törölte el 2010-ben.
4: Igen.
5: Az akkor távozókra.
4: De szerintem akkor még nem homogén alkotmánybíróság volt az én emlékeim szerint. Most meg már homogén van.
3: 10-ben még nem. Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Kételkedik az Európai Bizottság a legfrissebb országjelentésében, hogy a magyar nyugdíjrendszer sokáig fenntartható abban a formájában, ahogyan most látjuk azt működni. Ezért hívtuk el a nyugdíjszakértőt, Farkas Andrást. Jó reggelt kívánok, jó reggelt. Megbeszéljük azt, hogy mi a baj vele, és mit kellene tenni.
3: Hát a magyar nyugdíjrendszer a sok sebből vérzik, de megnyugtatásként hadd közöljem, hogy működik. Tehát amikor olyanról hallunk, hogy a nyugdíjrendszer végveszélyben, meg összeomlás határán, ezek nem igazak. Magyar nyugdíjrendszer működik, a 2 millió öregségi nyugdíjas, meg a 400 000 hasonló ellátott minden hónapban megkapja az ellátását. Sőt, most az új kormányunk nagyon sok pozitív lépést tervez, és hát feltétlenül végre is hajt, legkésőbb jövő január 1-től, ami a minimál nyugdíj emelését jelenti, ami a szépkártya, nyugdíj a szépkártya bevezetését jelenti, és számtalan ilyen intézkedést terveznek, ami elsősorban a szegény nyugdíjasok helyzetének a jelentős javítását célozza, másodszorban pedig az összes eddig megítélt és a nyugdíjasok által élvezett juttatásnak a fenntartását biztosítja. 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj visszaépülése, a nők kedvezményes nyugdíjának változatlanul fenntartása.
2: Ez a nők 40.
3: Ez a nők 40, és hát persze majd a férfiak kedvezményes nyugdíjának a vizsgálata, ez is benne van a képletben.
2: De benne van az Európai Bizottság jelentésében is, hogy ezt nem javasolják.
3: Az Európai Bizottság az nem javasol ilyen tekintetben semmit, ő elemez, és felhívja a kormányok figyelmét, hogy mit érdemes szerinte tennie. Most a nyugdíjrendszer alakítása az nemzeti hatáskör. Tehát ez teljesen a magyar kormánytól, magyar államtól függ, hogy mit akarnak csinálni a nyugdíjjal, mert nyilván figyelembe kell venni azt, hogy a nemzetközi szakértői testületek és politikai testületek mit várnának el Magyarországtól, de ezt tudni kell, hogy semmiképpen nem direkt javaslatokat fogalmaznak nem utasíthatják a kormányt, hogy ezt csináljon, azt csináljon, hogy szüntessenek meg valamit, vagy vezessenek be valami korlátozást.
2: Ugye ezt hallottuk az elmúlt években bőségesen, hogy mit akar Brüsszel ránk erőltetni. Igen, hát ez akkor sem volt ilyen módon
3: akkor
2: igaz.
3: Sem volt igaz. Javaslatokat fogalmaz meg, és az egésznek a lényege az brüsszeli szempontból, hogy fenntartható maradjon a magyar költségvetés, ne szaladjon el a hiány.
2: Mennyi lenne a férfiak 40?
3: Ez egy drámai kérdésváltás, de a férfiak 40 körülbelül egy olyan, nagyjából annyiba kerülne, mint a nők 40, egy picivel kevesebbe, mert a létszám kevesebb lenne, és egy picivel meg többe, amiatt, hogy a férfiak alapvető kereset, az átlag kereset, amit ki kell számolni egy nyugdíjhoz, az jellemzően 17%-kal magasabb. Tehát kevesebb embernek, de több nyugdíjat kéne fizetni, és akkor nagyjából ez is ilyen 500-600 milliárd közötti tétel lenne, ami egy jelentős plusz tétel a költségvetésben, hiszen már maga a 13. havi nyugdíj is egy 600 milliárdos plusztétel, a 14. havi, ha visszaépül, az is egy 600 milliárdos plusztétel, és a nők 40 is majdnem 600 milliárdba kerül, és ha erre még rájönne egy újabb, ilyen bűvös 600 milliárdos tétel, az már annyi plusz költést igényelne a költségvetéstől, aminek nincs járulékfedezete, tehát ez olyan, mintha egy szociális juttatást oda kéne adni, amit biztosan ki lehet persze a költségvetésben is különféle tervezési mahinációkkal meg lehet teremteni a fedezetet, de nem biztos, hogy ez a hosszú távon fenntartható nyugdíjrendszernek a kulcsa.
2: És 1000 milliárdokkal dobálózunk, tehát azért azt ne felejtjük
3: annyit
2: el.
3: Annyit kell tudni, hogy 7000 milliárd forint fölött van már a nyugdíjkassa egy évben, ha ezeket a Tisza kormány által javasolt módosítások beépülnek jövőre a nyugdíjrendszerbe, akkor fölmehetünk 8000 milliárd forint környékére, és azért annál túlságosan sokkal többet csak akkor lehet költeni a nyugdíjakra, hogyha elindul a magyar gazdaság. Mert hogyha fejlődik gyorsan a magyar gazdaság, akkor az elkölthető pénzek is fejlődnek, mert a különféle járulék és adóbevételek növekedéséből meg lehet teremteni a fedezetet.
2: Nem az lenne a megoldás, hogy a nyugdíjakat alapvetően rendezzük is, és próbáljuk különböző módokhoz kötve emelni. Mert hogy mindig abban gondolkodunk, mit adunk még mellé. Hát nem mellé kéne adni, hanem azt kéne mondani, hogy ennyi jár.
3: Ezzel tökéletesen egyetértek, csak ez egy nagyon erős kérdés, mert ez egy nyugdíjreformot igényelne. De az első
4: attól meg mindenki menekül.
3: Attól mindenki menekül, mind politikai, mind gazdasági szinten, ugye annyi vitával jár, meg annyi mindent meg kell előtte oldani, hogy nehezen fognak hozzá a kormányok, de a kényszer úgyis majd rá kényszeríti valamelyik jövőbeni kormányzatot, amikor elkezd a nyugdíjrendszer finanszírozása valóban megnehezedni. Előre jelzem, hogy 2037-2038 lesz az az év, ameddig valamit kell csinálnunk a nyugdíjrendszerrel, mert amikor elindul a Ratko unokák legnagyobb létszámú évjáratainak tömege nyugdíjba, akkor a mai módon már nem lehet ilyen szinten finanszírozni a nyugdíjakat. Tehát ez még mindig több mint 10 év, úgyhogy emiatt még nincs az az óriási sürgető nyomás politikai értelemben a kormányzatokon. Viszont amit meg lehetne csinálni, és gyorsan, hogyha nem ilyen külön juttatásokban gondolkodnánk, mint például a nyugdíja szépkártya, ami egy újabb olyan nyugdíjrendszeren kívüli elem és eseti juttatási elem, ami ugye adható, elvehető, bármi történhet vele, hanem ezt például az erre szánt összeget beépítenénk nyugdíjemelés révén a nyugdíjrendszerbe, az pont 5%-ponnyi nyugdíjemelés fedezetét teremti meg a szépkártya és ez a minimál nyugdíjemelési játék, és hogyha 5 vagy 6%-os emeléssel tudna gazdálkodni a rendszer, akkor ott meg lehet csinálni azokat a szociálpolitikai szempontokat is lehet érvényesíteni, hogy a szegény nyugdíjasoknak magasabb emelést adunk, a nagyobb nyugdíjasoknak meg kisebb emelést adunk. Erre itt van rengeteg példa az Unióban, legközelebb itt van, mint az osztrák példa, ahol sávosan oldják meg ezt a nyugdíj emelést. És itt egy kulcskérdés van, hogy nem csak ott lehet plusz pénzt teremteni a nyugdíj emelésre, hogy az eseti juttatásokat becsatornázzuk a nyugdíjasok által hosszú távon biztosan érezhető emelésben, hanem úgy is lehet plusz pénzt teremteni, hogyha mi nem csak a, és ez a legnagyobb gondja a magyar nyugdíjrendszernek jelen pillanatban, hogyha nem csak az inflációhoz kötjük a nyugdíjemelést, hanem valamilyen módon hozzá kötjük, modern európai módon hangsúlyozom, hozzá kötjük a reálkeresetek növekedését.
2: Ez korábban így volt, hogy a minimálbérhez volt kötve, és annak a növekményét kapta meg a nyugdíjas.
3: Volt ott sokféle, Magyarországon már mindent kipróbáltunk. Egyébként csak 2011-től, 12-től állt át az a rendszer, hogy kizárólag az infláció követő a nyugdíjemelés, ami ez az a automatikusan, törvényszerűen garantálja, hogy a nyugdíjasok lecsusszanak. A nyugdíjasok relatív elszegényedését az okozza, hogy a keresetek gyorsabban nőnek, de ezt nem követi a nyugdíjak emelkedése, az csak az inflációval nő. Ezért most az új rendszerekben azt csinálják, hogy az infláció növekedés mindenképpen odaadják a nyugdíjasoknak, hogy ne drámaian csökkenjen a nyugdíj értéke, ugye mert percek alatt el tud romlani a nyugdíj, hogyha nincs teljes mértékű követés, mint látjuk. De az infláció mellett még most az új rendszerekben odaadják az előző évi reál keresett növekedésnek a felét, egyharmadát, attól függ, melyik országról beszélünk, de az összes környező országban a szlovákok, csehek, románok, mindenki átállt erre a típusú új rendszerre. Ezt nálunk is meg kéne.
2: Meg kéne, vagy van ilyen terve a magyar kormány részéről? Ugye amit látunk, az az, hogy 125 000 forintot mondtak ki hajdanában, hogy annál kevesebb senkinek a nyugdíja nem lehet.
3: 120. Igen.
2: Hogyha a minimálbérhez kötnénk a hagyományos módon, akkor valami 129 000 forint jön neki. Tehát, hogy igazán nem lenne kardinális a különbség, az a 9 000 forint 120-nál számít.
3: De ez most más kérdésről beszélünk, mert persze, amikor meg kell emelni a nagyon szegény nyugdíjasok nyugdíját, amit mindenkinek szerintem támogatnia kell, mert 70-80 000 forintból biztos, hogy csak az éhhalál felé vezet út. Tehát, hogyha fölemelnénk a minden, most egyelőre 120 000 forint, aztán még ez változhat, mert én szeretném azt elérni, hogy a mindenkori mély szegénységi küszöbhöz kössük ezt a minimál értéket, ami a bonyolult számítás, de a KSH minden évben közli, nagyjából 140 000 forint. Tehát pont a nullától 140 000 forintig terjedő sáv az, ami a mély szegénységet gyakorlatilag garantálja a szegény érintetteknek. Úgyhogy ha ez a fölhúzása megtörténik a kis nyugdíjaknak, az független attól a általános nyugdíjemelési rendszertől, amiről most beszélünk, mert az az összes nyugdíjast érinti, és hogyha ott tudnánk egy ilyen változtatást elérni. Nem tudom, hogy a kormányzatnak a szándéka erre irányul-e, mert vannak erre utaló jelek a választási programban, hogy a 140 000 forint fölötti részekben egyfajta differenciált nyugdíjemelést kíván megvalósítani. Ha ehhez hozzá tudjuk azt venni, hogy ne csak az inflációtól, hanem a keresetektől is függjön valamilyen módon a nyugdíj, akkor az jellentősen enyhítheti a nyugdíjas elszegényedést.
2: Farkas András, köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen.
2: Jön a híradó mindjárt, és aztán mi is visszatérünk a startra.

Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendég.

tehetségei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Magyar kémhálózat működött a brüsszeli állandó képviseleten, erre a megállapításra jutott az a hivatalos vizsgálat, amelynek egyik dokumentumát a Politico szerezte meg. Eszerint a hálózat tevékenysége 2015-ben erősödött fel Várhelyi Olivér irányítása alatt. A hírszerzésért felelős információs hivatalt ebben az időszakban miniszterként Lázár János felügyelte. A stúdióban Szent Ivány István.
3: Külpolitikai szakértő, estét kívánok, köszöntöm. Kezdjük ezzel, de majd a Velencei Bizottságról is szeretném kérdezni. A kampányban többször előkerült ez az ügy, a kampány egész végéig a DK hozta, hogy még Tiszás politikusokat is érint, meg Fideszes politikusokat is. Ugye most a Politico azt írja, hogy a bizottság vizsgálata arra jutott, hogy a magyar hírszerzők 13-tól kezdve dolgoztak uniós célpontokra, 15-től pedig sokkal észrevehetőbbé vált az addig diszkrét működésük, de konkrét személy döntéshozói szintű felelősségét nem állapították meg. Akkor ez ennyi volt tulajdonképpen, ez a kémbotrány?
4: Igen, tehát ez a jelentés, ami most készült el, és amit a Serafin biztos ismertetett, azért az rögtön jelzi a bevezetőjében, hogy nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, hogy tényleges nyomozást folytasson. Ő összegezte azt, amit úgy nagyjából eddig is lehetett tudni, tehát ebben új információ igazából nincs. Nem tudták igazából emiatt, mintha nem hallgattak ki senkit, nem volt semmiféle gyanúsítás, ezért nem tudtak a dolog mélyére jutni. Tehát ugye a legfontosabb kérdés a bizottság szempontjából...
3: De bocsásson meg, akkor ez azt jelenti, hogy nincs eszköze az Európai Uniónak, hogy egy kém tevékenység folyik, hát akkor nyugodtan folyjon továbbra is, mert egyébként semmi eszközük, hogy kivizsgálják.
4: Sajnos ebben önnek igaza van. Tehát nincs önálló elhárító kém hírszerzői tevékenység az a bizottságnak. A Serafin biztosnak van egy belső biztonsági feladata, ő felügyeli egyébként az Olafot is, tehát a csalás elleni hivatalt, de igazából nyomozást folytatni, vagy elhárító tevékenységet folytatni nem tud. Igaza van önnek, ez csalódást keltő ebben az értelemben. Ugye itt a legfontosabb tét az volt, hogy a bizottság ma is meglévő magyar tagja érintette ebben, vagy nem, ugye Várhelyi Olivérről van szó, aki akkor még, amikor ez a kémtevékenység folyt, akkor ő munkatárs volt, tehát ő később lett nagykövet. Ők azt mondják, hogy 16-ig nagyon intenzív volt, és 18-ig tartott az ő tudomásuk szerint ez a kémtevékenység. Ők ezt abból vonják le, hogy meddig voltak magyar hírszerzők ismert magyar hírszerzők a külképviseleten. Ugye Várhelyi Olivérnek az az álláspontja, hogy ő nem tudott semmiről.
3: Ő tagadta ezt.
4: Tagadta ezt, von der Leyennek is elmondta, hogy ő erről nem tud semmit, semféle. Most formailag ez úgy van valóban, ugye hát én is voltam nagykövet, hogy a nagykövetet a konkrét tevékenységről a hírszerzők nem tájékoztatják. Azt tudja, hogy vannak hírszerzők, és hát lehetnek információja arról, hogy azok mit csinálnak, de konkrét tájékoztatást nem kap az ő tevékenységükről, mert nem ő, többen az ő munkájukat nem ő felügyeli. Ebben az időszakban egyébként Lázár János felügyelte a hírszerzőket, akit rá meg is kérdeztek még a korábbi időszakban, amikor kirobbant a botrány, és nagyon talányosan úgy válaszolt, hogy ő ugyanerre nem emlékszik, de ha ezt tették, akkor ez az ország érdeke volt, és ez nagyon jól tették. Tehát ebből az derül ki, hogy ez tulajdonképpen a kormány szándékaival egybevágó tevékenység, amit folytattak. Ugye az, amit eddig tudtunk, azt erősítette meg ez a jelentés is, hogy magyar munkatársakat kerestek meg, és próbáltak beszervezni együttműködési nyilatkozatot aláíratni velük, de több munkatárs jelezte a bizottság felé, hogy ez van, és amikor a botrány kipattant, akkor a bizottság tudomása szerint ez a tevékenység megszűnt. Ennyit tudunk.
3: Hát akkor ez lezárult ez az ügy, nyilván,
4: nem fogunk tudni
3: más.
4: Az új kormány ilyen tevékenységet nem folytat, mert azért ez elég nagy felháborodást váltott ki, hogy a szövetségesek körében ez nem szokás, hogy nyíltan hírszerző tevékenységet folytassanak.
3: A Velencei Bizottság ugye itt járt a delegáció, Sólyog Tamás fordult a hivatalhoz, az eltávolítása miatti alaptörvénymódosítás miatt mit csinált? Mit csinál ilyenkor a bizottság? Ugye találkozta, annyit tudunk, hogy találkozott az államfővel is, és találkozott a Magyar Péterrel is, Ruf Bálinttal, tehát a kormány küldöttségével is. Mi történik ilyenkor?
4: Hát ez egy több egy helyzetfelmérés, hogy mi történik, tájékozódó látogatás. Ők a következő időszakban fognak döntést hozni. Nincs határozott határideje, de hát azt ígérték, hogy viszonylag sürgősen, hiszen az ügy maga az sürgős. Állásfoglalást fognak közé tenni. Hát ennél többet nem nagyon tudunk róla. A Velencei Bizottság az egy nagyon fontos szerve az Európa Tanácsnak, tehát nem az Európai Unióhoz tartozik, hanem a Strasbourg-i Európa Tanácshoz, ami javaslatokat, állásfoglalásokat fogalmaz meg. Tegyük hozzá, hogy az előző magyar kormánnyal kapcsolatban 7 alkalommal is fogalmaztak meg állásfoglalást, és egyiket se fogadta el az előző kormány. Most ez azért nagyon érdekes, hogy odafordult, illetve nem a kormány fordult, hanem Súlyog Tamás, de hogy odafordultak a Velencei Bizottsághoz. Tehát ennek nincs kötelező ereje, hogy mit fognak mondani, de nyilván ez politikailag használható, ennek van egy morális súlya. Egyőre nem tudom megítélni, hogy hogy fognak állást foglalni, mert ugye itt két szempont ütközik egymással. Van egy tisztán jogpozitivista szempont, ami azt mondja, hogy van egy jogpozitivista szempontból legitimen megválasztott köztársasági elnök, és ezt el akarják mozdítani. A másik szempont viszont az, hogy megnézik, hogy milyen volt a természete az előző kormányzatnak, és hogy az valójában ténylegesen legitim volt-e demokratikus szempontból, tehát az ő döntései azok legitimnek tekinthetők-e. Ugye a magyar kormány arra hivatkozik, hogy itt egy jogállamisági forradalom zajlódott le. Ez ismerős állásfoglalás a II. Világháború után Németországgal kapcsolatban fogalmaztak így, hogy hogy ugyan sokan törvényesen jártak el a náci törvények szerint, de hogy az önmagában nem volt törvényes rendszer. Tehát nem számít törvényszegésnek, ha ezeket az embereket felelősségre vonják. Ők sokan arra hivatkoztak, hogy én a törvényeket követtem és fogadtam el. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz itt az állásfoglalás, elfogadják-e a magyar kormány álláspontját, miszerint itt egy jogállamisági forradalom van, egy többen nem legitim rendszer döntéseit változtatják meg annak érdekében, hogy létrejöjjön a jogállam, mert akkor ezt úgy fogják elfogadni, hogy ez helyes, vagy pedig úgy ítélik meg, hogy itt megsértettek egy jogállami alapelvet, azt, hogy megválasztott elnököt tulajdonképpen hát vitatható indoklással, mert indoklás azért van, eltávolítani.
3: A sürgősség az mit jelent általában, ezt lehet tudni? Magyar Péter azt mondta, hogy egyrészt üdvözölték az alkotmányozási folyamatot, és lezajlott a társadalmi párbeszéd, ugye nem csak ebben az ügyben van alkotmányozási, vagy alaptörvény módosítása, hanem másban is, és jövő héten vagy utána elfogadják.
4: Igen.
3: Tehát lehet, hogy előtte elfogadják, mielőtt véleményt mondaná a Velencei Bizottság. Tehát a sürgősség az mi, egy-két nap, vagy egy-két hét, vagy egy hónap?
4: Hát ennek nincs határideje, de a sürgősség azt jelenti, hogy minél hamarabb. Hát minél hamarabb szoktak ilyenkor, ilyen esetben, mert ugye itt...
3: De ez lehetséges, hogy annyira hamar, hogy jövő héten meg lesz akár?
4: Én ezt nem zárom ki. Jövő héten nem zárok, mert ezért is jöttek el ide, ez egy tényfeltárgyú küldöttség volt, és ez alapján levonják a konzekvenciákat, és hát ezen ki fognak adni egy ajánlást. De hangsúlyozom, ez egy ajánlás, amit vagy megtart a kormány, vagy nem.
3: De most miért, ha mondjuk azt ajánlják, hogy ne így, vagy módosítást javasolnak, akkor milyen üzenete van, hogyha azt az új kormány nem tartja?
4: Nyilván nem, az nem lenne jó a kormány számára, mert azért az egy kikezdené, és méghozzá egy nem hazai ellenzék által befolyásolt szervezet álláspontja alapján, hanem egy nemzetközileg elismert fontos szervezet alapján kikezdeni az alapjait a döntésnek, de jelzem, hogy az előző kormány sem vette figyelembe egyetlen egy alkalommal sem a Velencei Bizottság ajánlásait.
3: Igen, mindig meg is kapta érte magáit a jogvédőktől egyébként.
4: Természetesen.
3: Soha nem foglalkozott a Velencei Bizottság ajánlásaival. Utolsó dolog, nagyon rövid időnk van már, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, ugye azt mondta egy műsorban, hogy szerinte Orbán Viktor bukása óriási csapás az európai szélsőjobbnak. Valóban Orbán Viktor lett volna az egész európai szélsőjobb iránytűje, ahogy ő fogalmazott, és valóban lejtmenetben van-e? Mert hogyha Németországban az AfD-t nézzük, akkor pont az ellenkezője látszik a kutatásokból.
4: Igen, én is egy kicsit túlzónak érzem azt, amit Manfred Weber mondott, de azért annyiban igaza van, hogy ez egy súlyos, hogy ez egy csapás a nyugat-európai szélsőjobboldal számára. Ugye Orbán Viktor, ezt ne tagadjuk, a szélsőjobboldalnak egy ikonja lett. Ikonja volt elsősorban azért, mert azt, a létezése azt bizonyította, hogy ezekkel a szélsőséges nézetekkel is lehet valaki sikeres, négyszer újra választották, európai vezető volt, és ez adott neki egy nemzetközi súlyt. Ráadásul Orbán Viktor hát nagyon komoly finanszírozója és támogatója volt a nyugat-európai szélsőségeseknek. Tehát nem csak egyfajta politikai inspirációt jelentett, hanem közvetlenül anyagi támogatást tudott biztosítani. Hát tudjuk, hogy Marine Le Pennek, a Vox pártnak hitelekkel és egyebekkel. Egyfajta inkubátor volt. Hát így föntartott egy csomó intézetet, intézményt itthon és Brüsszelben és máshol, ahol ezek az emberek kifejtették a nézeteiket, magas ösztöndíjakat kapni. Tehát mindenképpen ez egy súlyos veszteség, de hogy ettől valóban össze fognak-e omlani, ezt én azért nem látom. Azt látom, hogy most szeretnének egy kicsit távolságot tartani Orbán Viktortól, tehát ez látszik a Le Pennen is, meg másokon is, hogy azok nem mi vagyunk, azt ő elrontotta, mi mások vagyunk, főleg amiatt, hogy most már azért nagyon előtérbe kerülnek a korrupciós ügyek, és ezek nem néznek ki jól.
3: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen, és a lehetőséget. Köszönöm.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni nem ő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Július 2-a van, az Ottók névnapja, Isten éltesse őket, meg persze a születésnaposokat is szeretettel köszöntöm, és hát köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is, akik mostantól velünk tartanak, ez pedig a Start itt az ATV-ben, amit Novák Zoltánnal folytatunk, a Méltányosság Politika Elemző Központ projektigazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jön a Velencei Bizottság, legalábbis egy delegáció formájában. Elméletileg azért, mert hogy hozzájuk fordult a köztársasági elnök egyfajta jogértelmezést kérve, de hát az is elhangzott, hogy Magyar Péter is szeretettel várja őket, menjenek és beszélgessenek. De miről, ha nem erről?
2: Mindenféléről lehet beszélgetni. Voltak éppen most azért mégiscsak egy ilyen alkotmányos interregnumban, tehát két rendszer között vagyunk alkotmányos szempontból. És itt azért lesz sok vizsgálnivaló a következő 2-3 évben. Ez egyébként egy elhúzódó interregnum lesz, tehát azért mindaddig, amíg a következő alkotmányt el nem fogadják, addig voltak éppen azok az apróságok, és most idézőjelbe téve az apróságokat, amik most az asztalon vannak, azok később nem fognak számítani. Tehát most ezek egy ilyen köztes állapot apró húzavonái.
1: Ez most egy alaptörvény, nagyon sokan az alkotmányt hiányolják és várják, meg nagyon sokan azt mondják, hogy ennek már mindegy. Tehát ezt most lehet különböző módokon módosítgatni, hiszen már annyiszor megtörtént korábban.
2: Ez is történik most.
1: Hát ez is történik most. De egy ponton túl komolyan vehető az az alaptörvény, amit minden második héten valaki módosítani akar.
2: Nem, de azt hiszem, hogy a lakosság nagy része, illetve a politikum már most sem vette komolyan. Sőt, az előző hatalom se vette igazán komolyan, különben nem módosítgatta volna gyakorlatilag évente. Tehát itt a 17. módosításnál tartunk, azt hiszem, innentől fogva olyan nagy szilárdsága, gránitszilárdsága.
1: A gránit az.
2: Nincsen már ennek az alkotmánynak, és így is fognak bánni vele, tehát szerintem még kinéz azért néhány módosítást, tehát minden alkalommal, amikor valamihez éppen hozzá akarnak nyúlni, akkor ezt alkotmánymódosítással fogják megtenni, de a lényeg az az, hogy van itt egy új rendszer kiépülőben, és ezt igazából egy alkotmányozási folyamat fogja egy újabb gránitszilárdságú normaszövegbe ágyazni, és azt kell kialakítani most, és ebben segíthet majd a Velencei Bizottság is, hogy itt le kell tenni bizonyos határköveket, meg kell húzni bizonyos határokat, és erről fog szólni a következő két évünk, hogy voltaképpen hogyan akarjuk újra alakítani, átalakítani ezt a rendszert, hogyan akarjuk újraosztani a bizalmat. Itt nem a hatalmat osztjuk újra, igazság szerint az intézményi bizalmat, a társadalmi bizalmat osztjuk újra, és ennek kell megtalálni a szerkezetét, és az a baj, hogy amikről most vitatkozunk, ott voltak éppen a kiinduló ponttal, hogy úgy ugrunk neki egy csomó kérdésnek, hogy nehogy megtörténjen újra ugyanez. Ezzel az alapállással én egyébként nem értek egyet, de magával a vitával igen.
1: Tehát már az, hogy miért nem ért egyet vele?
2: Azért nem értek egyet vele, mert ilyen típusú megoldásokba vezet, mint a 12 éves korlát, ami szerintem egy rendszeridegen. Alapvetően ez még szerintem a Velencei Bizottságnál is, és bármilyen grémiumnál, ahova ez elkerül, el fog bukni. Alapvetően is egy rossz...
1: Ezzel a véleménnyel nincs egyedül. Ugye van, bocsánat, alkotmánybíró is, aki azt mondja, hogy hát ez... Semmilyen a törvényt és alkotmányosságot nem áll ki ez a 12 éves korlát.
2: Igen, szerintem ez nem fog működni, tehát egy csomó olyan ötlet esik most be, ami voltaképpen ilyen rövidtávú reakció egy történelmi szempontból rövidtávú problémára. Tehát azt kell mondjam, hogy ezek nem szoktak működni, ha ezeket a dolgokat ki akarjuk iktatni, tehát nem akarunk még egy olyan 16 évet, akkor kultúráváltásra van szükség. A kultúraváltás sokkal bonyolultabb, nehezebb feladat. Egyszerűbb egy normaszövegbe beírni néhány, beleiktatni néhány látszólagos féket, de ezek nem fognak működni, ha nem változik meg.
1: Ami viszont most a Velencei Bizottság érkezik, az nagyon konkrét eset, és lehet, hogy határátlépés a köztársasági elnök leváltása. Ugyanakkor választási ígéret volt, tehát azt lehet mondani, hogy hát ez tudható volt, erre szavazott a nép. Elmondta Magyar Péter, hogy ha ő kerül kormányra, akkor a köztársasági elnöknek mennie kell.
2: Igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként e tekintetben ki lesz meggyőzőbb. Ugye a Velencei Bizottság tagjai, azok most tárgyalni fognak mind a két fél elfeltehetően. Mind a két fél el fogja mondani az érveit. Nem tudom, hogyan fognak érvelni, de azt gyanítom, hogy a kormány oldal azt fogja mondani, hogy az eddigi állapot volt egy alkotmányon kívüli állapot, tehát egy olyan helyzet, amit mindenképpen meg kell változtatni, és ha nem csinálnánk semmit, és ebbe beletartozik az ő felfogásukban a köztársasági elnök elmozdítása is, akkor követnének el alkotmánysértést, vagy a jogállamiság ellen akkor vétenének. Nyilvánvalóan a köztársasági elnök ezzel ellentétesen fog érvelni, azt mondja, hogy így nem lehet elmozdítani egy ilyen tisztségből senkit. Meglátjuk, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy e tekintetben mit fog lépni a Velencei Bizottság.
1: Amely egyébként szintén csak ajánlást adhat, nem dönt helyettünk.
2: Természetesen, tehát ez nem egy bíróság, ez egy tanácsadó testület, és hát az elmúlt 16 évben is adott ilyen típusú tanácsokat, állásfoglalásokat, és ezeket rendszerint nem fogadta meg a Fidesz. Ezért furcsa, hogy most gyakorlatilag ez az oldal ehhez az eszközhöz fordul, de én szerintem fontos, hogy ez a párbeszéd ezzel a grémiummal elindul, mert mondom, itt nagyon nagy változások lesznek, rengeteg alkotmányos kérdés fog fölmerülni, és ebben komoly legitimáló tényező lehet egyébként a Velencei Bizottság, illetőleg egy komoly akadály is ilyen szempontból.
1: De közben meg mégis azt mondanám, hogy nem teljesen mindegy, és azért mondom ezt, mert közben 73%-ot mér a Tisza oldalán a medián, ami azt mutatja, hogy, és érvelhet ezzel is Magyar Péter, hogy ez a vita zajlik két hónapja, most lassan itt 60 napja volt, hogy kormányalakítás kapcsán és miniszterelnöki eskü kapcsán felszólította a köztársasági elnököt, hogy távozzon, és folyamatosan nő a támogatottsága, tehát a magyar nép ezzel egyetért.
2: Igen, csak azt kell ilyenkor mérlegelni, hogy néhány ciklusra akarunk egy rendszert létrehozni, mint hogy azt a Fidesz tette, vagy hosszú távon szeretnénk egy új Magyarország alapjait letenni.
1: Annak ellent mond, hogy leváltsuk a köztársasági elnök?
2: Nem, annak az mond ellent, hogy nem veszünk figyelembe semmit, tehát a hatalom legitimációjával állunk neki, ezt tette a Fidesz is, nem is tárta szélesre az alkotmányozás bázisát, nem is legitimáltatta, tehát nem volt például népszavazás, és nem is foglalkozott ezzel, tehát nem próbálta meg közelebb hozni a lakossághoz magát a norma szöveget, csak nagyon formális, nagyon...
1: Az alaptörvény asztala.
2: Igen, tehát ilyen nagyon formális eszközök voltak, de igazából nem volt ilyen értelemben lelke ennek az alkotmánynak. És pont azért, mert a hatalom égisze alatt készül. Most is azt kellene mérlegelni, hogy ha hosszú távon akarunk gondolkodni, akkor egyrészt van szerepe annak, hogy hogyan is alakul ki ez az alkotmány, sőt, nagyon fontos szerepe van, tehát a születés, a dolog genealógiája ilyen szempontból döntő, de hát maga az eredmény is nagyon fontos. És azért mondom, hogy oda kell figyelni, és nagyon kíváncsi leszek, hogy egyrészt mit dönt a Velencei Bizottság, és másrészt mennyire hallgat rá a kormány, mert valóban megteheti, hogy átlép rajta, sőt, bizonyos esetekben szerintem át is fog lépni rajta. De ha azt tartja szem előtt, hogy itt egy fél évszázadra akar egy rendszert felépíteni, egy ahhoz hasonló rendszert, amit elképzeltünk magunknak a 89-es, 90-es rendszerváltáskor, és aztán végül is nem sikerült hosszú távon megvalósítanunk, tehát hogy újraindítani ezt a dolgot, megint nekifutni a liberális demokrácia felépítésének, akkor viszont fontos tényezők azok, hogy egyrészt mennyire lesz széles az a bázis, amin ezt mennyire tárja szélesre az alkotmányozás folyamatát maga a kormány oldal, másrészt mennyire tudja közelhozni a lakossághoz. Tehát itt nagyon fontos, hogy nem erőből kell ezt megoldani.
1: Látunk olyat a nemzetközi példák között, hogyha valakinek ekkora a felhatalmazása mégis képes hosszú távú önkorlátozásra. Mert jó, most itt az első pár hétben lehet azt mondani, hogy jó, ezt sem csinálom, azt sem csinálom. De azért egy idő után megjön az az étvágy, hogy jó, hát ez most így nem ment át, de akkor csináljuk erőből.
2: A demokráciák története az voltaképpen az önkorlátozásról szól. De amikor úgy jött létre a mostani, amit demokráciának hívunk, az a liberális demokrácia, hogy ugye kiindultunk egy rendszerből, maga a demokrácia, az egy olyan rendszer, ami nagyon könnyen képes a többség zsarnokságává válni. Ehhez kellenek bizonyos fékek és ellensúlyok, bizonyos alkotmányos korlátok, így jön be a liberalizmus szerepe, amelyek egyébként a népakaratot korlátozzák. Alkotmánybíróság, egyébként a köztársasági elnök intézménye is ilyen azokkal a korlátozott lehetőségekkel, amik vannak neki. Ombudsmanok, rengeteg dolog, maga a központi jegybank, rengeteg olyan dolog van, ami a hatalmat és magát a népakaratot korlátozza. Erről szól az önkorlátozásról. Amikor létrehoz egy nemzet, egy alkotmányt, akkor a saját akaratát
1: hát csak
2: korlátozza.
1: Csak nem gyakori, hogy valakinek 72-73%-a van most, ugye számszakilag a parlamentben is, de most a kutatások alapján a társadalomban is.
2: Hát de gondoljuk végig, hogyha csak sima abszolút többséggel is nehéz korlátozni önön hatalmunkat, akkor 73%-nál még nagyobb nyomás jön afelé, hogy valamilyen formában korlátozzuk. Azt gondolom, van azért korlát, mindig van korlát, most a népakarat, az önmaga korláta, tehát ilyen szempontból, ha egyben akarja tartani ezt a tábort valamilyen formában a jelenlegi államhatalom, akkor nagyon oda kell figyelnie arra, hogy bevonja a lakosságot ebbe az egész folyamatba. Tehát a részvételi demokrácia az ilyen szempontból nem egy opció ma Magyar Péter számára, hanem kényszer.
1: Voltak éppen a társadalom lehetne maga az ellenzék, ami most hiányzik gyakorlatilag. De a mindenféle gondolatot ők tudják megfogalmazni, el tudják juttatni a kormányhoz.
2: Hát igen, az egy jelentős korlát az is, hogy ez egy nagyon színes és divers tábor, tehát halljuk egyébként a hangokat, tehát amikor jön egy döntés, akkor eléggé színes, a Tisza táborból is színes reakciók jönnek, pontosan azért, mert ez egy nagyon összetett tábor. És pontosan ezért kell gyakorlatilag a deliberatív demokráciát és a részvételi demokrácia eszközeit bevonnia, tehát azt az immerzív politikaformálási logikát, amit a kampányban alkalmazott és ilyen sikerre vitt, azt hatalomból csak így tudja megtartani és egyben tartani, még hogyha ez hosszú távon nyilván nem lesz.
1: De most úgy látszik, hogy ebben gondolkozik.
2: Ebben gondolkodik, mindenképpen e felé megy a szándék, és egyértelmű jelei mutatkoznak annak, hogy egyébként figyelnek a táborra és reagálnak rá. rengeteg apró ilyen motivum van, ahol irányváltásra, személyváltásokra készteti a maga a tábor a kormányoldalt. De azt gondolom, hogy egész egyszerűen az a sajátos helyzet alakult ki, hogy 73%-kal bármit lehetne. Mégis a dolog logikája a tábor színessége miatt, meg nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit akar a mögöttünk, a mögöttük álló tábor. Innentől fogva ez egy erőteljes korlát.
1: Novák Zoltán, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

senkinek. Csak neked, Istenem, hadd legyek emberek, tengerek, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehetem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek. Megnyit az élet. Köszönöm uram, a banda free lett. Neked köszönhetek minden. Nem szomjazik ki téged is, mert nem csalódik ki téged tisztel. Elmúlt a szorongásom.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít! Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Távozásra szólította fel a Samcorp akkumulátor elválasztó fóliát gyártó üzemet Debrecen polgármestere. Pap László azután fogalmazta meg határozott üzenetét, hogy a környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a kínai üzem tevékenységét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a debreceni polgármesternek kell távoznia, mert pontos tudomása volt az óriási szennyezésekről. Pap Lászlóval beszélgetünk.
2: Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét kapcsoljuk. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket.
2: De felszólította a céget, ahogy itt a kolléganőm idézte, hogy távozzanak a városból. Miért nem tette meg ezt már korábban?
3: Márciusban találkoztam a tegnapi találkozót megelőzően utoljára a Samcorp képviselőivel, és természetesen korábban is figyelemmel kísértük a Samcorp, illetve valamennyi Debrecenben működő ipari üzemnek a tevékenységét, és mindig is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a környezetvédelmi szabályokat és az engedélyeikben foglalt előírásokat maximálisan be kell tartani. Tehát ez visszakereshető, dokumentálható kijelentés. Én március első felében találkoztam velük legutoljára, akkor elmondtam nekik, hogy az konkrétan annak az alapját, annak a találkozónak az az eset adta, amikor egy oltó habbal kapcsolatos szivárgás történt, illetve oltóhab került ki a tűzoltó rendszerükből, a gyár területén belül, amely komoly riadalmat keltett a debreceniekben. Ez volt az apropója annak, hogy márciusban az akkumulátoripari cégekkel kezdeményeztem egy találkozót.
2: Akkor miért nem